0: meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra test és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Tartsd kézben az irányítás címmel fórumot tartanak KKV-k számára a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara szakmai együttműködésével. A konferencián azt járják körül a szakemberek, hogyan kerülhetőek el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit. A rendezvénynek május 14-én 12 óra 30 perctől a Miskolci Egyetemi Könyvtár üvegterme ad otthont. A részletekről Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Hogyan kapcsolódtak össze a Miskolci Egyetemmel ezen program kapcsán?
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Először is már a korábbi években is volt egy laza kapcsolatunk az egyetemmel, sőt a tavalyi évben egy támogatási szerződést is aláírtunk egymással. Ugye a Magyar Projektmenedzsment Szövetség egy non-profit szervezet, tehát ezért fontos az, hogy valamilyen szempontból formalizáljuk ezeket a kapcsolatokat. És hát az idei évben több ilyen konferenciát is tartunk, ami a projektmenedzsment a gyakorlatban a KKV-knak a címet viseli. És hát arra gondoltunk, hogy a vidéki KKV-k megszólítása az egyetemeken keresztül talán a legkönnyebb, hiszen nekünk hát sajnos ugye az a tapasztalás, hogy a Budapest központúság az sajnos ránk is valamilyen szempontból jellemző, hogy nagyon sok minden itt történt, de nagyon régóta tervezzük már, hogy a vidéki helyszíneket is megszólítjuk, bevonjuk. Természetesen vannak most is azért vidéki tagjaink, vagy vidéki érdeklődők, akik a rendezvényeinkre jönnek, de a távolság miatt ez néha akadályokba ütközik, és hát ez a konferencia is, tulajdonképpen vagy konferencia sorozat is azt a célt szolgálná, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk azokhoz a vidéki KKV-khoz, amelyek szintén valamilyen szempontból foglalkoznak projektmenedzsmenttel, vagy legalábbis a projektjeik révén kapcsolatba kerülnek ugye ezzel a szakmával. És így adta magát a lehetőség, hogy a Miskolci Egyetem, akinek annak idején meghallgattuk, hogy ők is nagyon keresik mindig a tudomány és a gazdaság közötti kapcsolatot, tehát hogy hogyan miként tud oktatási szféra megszólítani, vagy olyan szereplőket nevelni, akik a későbbiekben a gazdasági környezetben, mondjuk egy KKV-ban, vagy egy nagy vállalatban, de olyan erőforrásként szolgálnak, ami viszonylag gyorsan hadrafogható, és olyan tudást kapnak az egyetemen, ami segíthet ebbe. Úgyhogy ez volt az apropója, hogy ez a bizonyos kapcsolat, ami létezett, vagy létezik jelen pillanatban is az egyetem és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség között, ezt szerettük volna egy kicsit ilyen szempontból tartalommal kitölteni, hogy ne csak előadásokkal, ne csak ilyen egyszeri alkalmakkal próbáljuk meg segíteni, hanem most kifejezetten a KKV-kat célozva az egyetem közreműködésével hozzuk létre ezt az eseményt, úgyhogy nem véletlen, hogy a Miskolci Egyetem könyvtárának üvegtermében fogjuk tartani.
2: Mi hívta életre önök, miért tartják, vagy tartották fontosnak, hogy létrejöjjön, illetve mi a célja ennek a rendezvénynek, akár például itt, ami a Miskolci Egyetemen lesz megtartva?
3: Rendezvény, tulajdonképpen egy pályázaton kaptunk úgymond támogatást, non-profit szervezetnek szóló támogatást, amiben kifejezetten ugye a vidéki KKV-kat célozhatjuk meg, de alapvetően, ahogy említettem, mert nagyon régóta sok-sok próbálkozásunk, meg korábban is voltak konferenciáink, amiket vidékre telepítettünk, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy az nagyon jó lenne, hogyha az ottani, a környékbeli, ugye itt most több régióról beszélünk, volt már egy ilyen konferenciánk Pécset, most ugye a Miskolc és a vonzás körzetét céloztuk meg, tehát hogy azokat a cégeket próbáljuk meg ilyen szempontból segíteni projektmenedzsment tudással, ismerettel, akik ott a régióban vannak. Szóval mivel általában ugye egy ilyen projekt megvalósítása az mindig hát komoly kihívásokba ütközik, Tehát ezért gondoltuk, hogy a kis és középvállalkozásoknak, illetve a nagyvállalkozói döntéshozóknak is valamiféle fejlesztési, beruházási vagy szervezeti átalakítás előtt álló szervezeteknek adjunk valamiféle olyan muníciót, amivel hatékonyabban, jobban vezethetik a projektjeiket, illetve egy teremtsünk egy fórumot arra, hogy akár egymás között is beszéljenek, jó gyakorlatokat osszanak meg, mert hogy ugye azt szeretné mindenki, hogy kézben tartsa a folyamatokat, kézben tartsa a projektjeit, és hát ezek a projektek általában bárhol a világban csúszkálnak. Ugye egy projekt, amikor projektről beszélünk, akkor a jövő dolgairól beszélünk, tehát egy projektet, amikor megtervezünk, akkor jövőbeli események sorozatát rakjuk össze, ami persze nagyon sok bizonytalansággal, nagyon sok kockázattal jár, hogy azt valójában pontosan megvalósítsuk, ahogy a tervekbe leírtuk, és hát azt szeretnénk, hogy mutassunk egy-két olyan példát, vagy mondjunk olyan szempontokat, amivel a különböző szervezetek ezeket a projektmenedzsment folyamatokat jobban kézben tudják tartani, illetve azok a szakemberek, akik a projekteket vezetik, azok hát milyen tudáshoz fordulhatnak, illetve milyen olyan eszközöket vehetnek igénybe, ami kontrolláltabbá teszi a projektjeiket, és ezáltal sikeresebbé teszi a szervezeteiket. Ez az aktuális téma is azért fontos, mert hogy tényleg a vállalatoknak a sikere az véleményünk szerint nagyban azon múlik, hogy ki milyen hatékonysággal tudja végrehajtani ezeket a belső fejlesztési, vagy az új szolgáltatás, vagy új termék kialakítási projektjeiket, hogyha ezek időben költségkereteken belül tudnak végrehajtódni, akkor az egy nagyon hatékony és jó működést fog eredményezni. Hogyha ez nem így van, akkor bizony rengeteg kihívással néz szembe az adott szervezet, úgyhogy ezen próbálunk úgymond segíteni.
2: Mikor lesz a rendezvény, illetve kiket várnak a rendezvényre, a helyszínt azt már említettük.
3: Május 14-én, 2026. május 14-én lesz, 12 óra 30-tól várjuk a résztvevőket. Ugye a regisztráció az a pms.hu oldalán elérhető, tehát ott a miskolci rendezvényre. A regisztrációra azért van szükségünk, hogy pontosan tudjuk, hogy kik honnét milyen érdeklődéssel jönnek. Ez egy félnapos rendezvény, ugye a Miskolci Egyetem könyvtárában, ahogy említettem, is az üvegtermében lesz a rendezvény, de ezek a honlapon pontosan meg is találhatók. Ugye akiket várunk, azok döntéshozók, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok.

0: ráni.
1: És mi lesz a tervezett program? Mire számíthatnak azok, akik eljönnek a konferenciára?
0: Hát ugye a köszöntőkön túl, tehát a köszöntőt mond majd professzor dr. Horváth Zita rektor a Miskolci Egyetem részéről, illetve Bihal Tamás elnök a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara részéről, mert hogy a kamara is valamilyen szempontból támogatta a rendezvényt, legalábbis a különböző érintettekhez eljuttatta a felhívásunkat. Ezek után beszélünk egy kicsit arról, hogy miért bukik el a legtöbb projekt, tehát a projektmenedzsment legfontosabb kihívásait, trendjeit próbáljuk meg körbejárni. Ebben én leszek segítségükre. Majd utána, ahogy eredetileg elterveztük, mindig az adott régióból egy sikeres vállalkozásnak a tapasztalatait, projekttapasztalatait szeretnénk megosztani. Ennek keretén belül ugye vezetői dilemmák, kockázatok és sikerek a projektmunkában címmel Pócs János ügyvezető a Spintó Hungária Kft. Részéről fog majd egy előadást tartani, és ezután még a tervezéstől a sikeres megvalósításig címmel egy olyan kolléganőmmel, aki az év projektmenedzsere volt Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is első helyezést ért el, és a projektmenedzsment szövetség elnök helyettese Sárvári Marianna, vele fogunk majd egy kicsit kalandozni abba, hogy a tervezési alapelvek, gyakori buktatók, a megvalósításnak, a projektmegvalósításnak a kritikus szakaszait hogyan, miként kell kezelni, hogy ezek a bizonyos kockázatok, amik a bizonytalanságot jelentik a projektmenedzsmentbe, ezeket hogy, miként, milyen módszerekkel tudjuk esetleg jobban felismerni és a jelek alapján beavatkozni, illetve kicsit beszélünk majd a támogató eszközökről, hogy milyen eszközök használhatók, tehát itt a digitális támogatásokra kell gondolni, és nem utolsó sorban a ma oly népszerű mesterséges intelligencia szerepéről a projektmenedzsmentben, illetve hogy mi várható ebben, úgyhogy ebbe is próbálunk egy kis betekintést adni. Úgyhogy körülbelül valami ilyesmi, és hát természetesen a konferenciának a másik lényeges eleme, hogy egyfajta ilyen networking lehetőséget is teremtünk azoknak, akik eljönnek, és ilyen szempontból is hát a tudásukat, ismereteiket, kapcsolataikat gyarapíthatják.
1: Hogyan látja, milyen tanácsok, vagy milyen kulcs, mérföldkövek, kulcs szavak fognak majd elhangzani az ön előadásában, hogy miért is bukik el a legtöbb projekt?
0: Hát igen, ugye azért is választottuk ezt, mert ezt a címet, vagy azért választottam ezt a címet, mert hogy rengeteg olyan statisztika áll a rendelkezésünkre, főleg Magyarországról is valamennyi, de a világ különböző pontjairól, ami azt mutatja, hogy ezek a bizonyos projektek, amelyeket akár KKV-k, akár nagyvállalatok végeznek, nagyon sokszor nem érik el azt a kitűzött célt, vagy túllépik a határidőket, vagy nem tudják tartani a költségkeret. És hát azt látjuk, hogy ezen igazándiból azzal lehet segíteni, hogyha a projektben résztvevők, azok megfelelő kontrollal, megfelelő eszközökkel rendelkezzenek, hogy be tudjanak avatkozni, és tudják segíteni az előrehaladást. Ami biztos, hogy egy új trend az elmúlt években, felértékelődött, hogy a bizonyos projekt háromszögön túl, tehát itt a határidő, a költségek, vagy az erőforrások, illetve a terjedelem vagy szkóp tekintetében, ugye ezek mentén mértük a projektek sikerességét, és az utóbbi időben felértékelődött az, hogy az ügyfél elégedettség az tulajdonképpen minden fölé kerül, nem elfelejtve persze, és nem elhagyva azt, hogy a projekt háromszög szerint hogyan, miként tudjuk befejezni az adott projektünket, de talán a legfontosabb tényezővé az vált, hogy a projekt által létrehozandó változtatás, vagy változás, vagy új termék, vagy új szolgáltatás, tehát amit a projekt előállít, az valójában ténylegesen a végfelhasználót, az ügyfelet szolgálja, és a projekt sikernek a mérése is ezen keresztül kell, hogy megvalósuljon. Természetesen, ha lehet, akkor ugye határidőn, költségkereteken belül, illetve hát azt a szkópot tartva, amit az első első tervek elindításánál gondoltak a megbízók a projekttel szembe. Úgyhogy igazándiból ugye ezekről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mik is okozzák

0: ezeket a bukásokat, és hogy ezek a trendek, ezek valójában megerősítenek talán mindenkit abban, hogy a projektjeivel vagy jól halad előre és jól gazdálkodik, vagy éppen elgondolkoztatják, hogy mit kéne másképp csinálni, mire kéne jobban fókuszálni, figyelni, mert bizony ezek a statisztikák, ezek hát mondjuk ilyen kétharmad, háromnegyed részben képesek csak a projektek ilyen értelemben sikeresek lenni. Úgyhogy ebben próbálok meg egy kicsit támpontokat adni és segíteni a megjelenteket abban, hogy mire is érdemes figyelniük és miért is fontos. Például kiemelném azt, hogy ugye ez a célra tartás, tehát hogyha jó célokat határoz meg egy projekt és pontosan definiálja azt a megbízó, aki indítja, vagy aki megrendeli úgymond a projektet, az ilyen szempontból, hogyha pontosan történik, akkor akár egy közepes kivitelezéssel is valószínűleg sikerre vihető, míg a legtökéletesebb projekt végrehajtás se tud egy rossz célt úgymond célba juttatni, és a megbízó szempontjából sikeressé tenni. Tehát például ez is egy fontos üzenet, hogy az elején a tervezés, az indítás tervezés fázisában, amikor egy projektről beszélünk, akkor nagyon alaposan gondoljuk végig, hogy mit, hogyan, miként szeretnénk, és mi az a cél, amit el szeretnénk érni, illetve hát ezt a projekt végrehajtásban résztvevő projektcsapattal is világosan közöljük.
1: Tartsd kézben az irányítás címmel fórumot tartanak KKV-k számára a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével. A konferencián azt járják körül a szakemberek, hogyan kerülhetőek el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit. A rendezvénynek május 14-én 12 óra 30 perctől a Miskolci Egyetemi Könyvtár üvegterme ad otthont. Cserna Józsefet, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnökét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Meghirdette 2026-27-es évadát a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az októbertől májusig tartó programban három sorozatra, a Maestro, a Capriccio és a Gál Károly bérletre várják a közönséget. Vendégünk Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Mielőtt a jövő évi tervekről beszélnénk, mert hiszen már réges-régen készen van a következő évad, én arra kérlek, hogy próbáljuk összegezni az eltelt időszakot, tehát a 25-26-os évadot.
2: Én amióta ide meghívást kapok, és tudunk beszélgetni, mindig úgy kezdem a beszélgetésünket, hogy alapvetően egy sikeresnek mondott évadot zárunk. Én ezt most is így érzem, sőt azt mondom, hogy az elmúlt időszakhoz képest kiemelkedően sikeresnek gondolom a 25-26-os évadunkat. Koncertszámba, látogatószámba lehet azt mondani, pénzügyileg is a gazdasági évet nézünk, a 25-ös évünk egy kiemelkedően jó bevétellel, saját bevétellel zárt. Tehát azt mondom, hogy talán erre az évre jutottunk el oda, hogy a Covid után visszatértünk a normál kerékvágásunkba mindenféle szempontból. Úgyhogy hogy mindenképpen azt mondom, hogy sikeres volt akár a művészeti programjainkat tekintve, a vendégművészeinket személyében és számában, akiket elhívhattunk a közönség elégedettségén, azt gondolom, hogy mindenben jó évünk volt.
1: Mennyire vált be ez a koncert struktúra? Egy kicsit magyarázzuk el annak a hallgatónak, aki nem bérlettulajdonos, aki mondjuk nem rendszeres koncertre járó.
2: A zenekar évek óta két bérlet sorozatot hirdet meg. Ezeknek az összeállítása az, hogy melyik sorozatban hány darab került bele, ez azért változott az évek folyamán. Most azt hiszem már talán harmadik vagy negyedik éve hirdetjük meg úgy a bérleteinket, hogy van egy hosszabb sorozatunk, amiben 8 hangverseny van, ez a Maestro bérletünk, és van egy rövidebb, amiben 4 hangverseny van, ez a Capriccio, és az elmúlt évtől hirdetjük meg úgy ezeket a hangversenyeket, hogyha a két bérletet összekapcsoljuk, akkor jelentős kedvezményt kaphatnak a bérlőink, ezzel elég sokan élnek is, hogy mindkét bérletet megvásárolják, és így 12 hangversenyt látogathatnak kedvezményes áron.
1: És egy újfajta sorozat volt a Gál Károly sorozat, ennek milyen sikere volt?
2: A Gál Károly sorozatot, hogyha lehet ezt mondani, gondozásunkba vettünk egy évtizedes hagyományokkal rendelkező koncerthelyszínt, illetve koncertsorozatot. Valamikor ez Miskolc városának volt sorozat, a belvárosi zenei estek. Idővel ezt a sorozatot átvette a Filharmónia, és valahogy a Covid után nem találta a gazdáját. Ez a sorozat viszont, ugye mi is egy kicsit hiányát éreztük a koncerteknek, illetve a közönség is hiányolta azt, hogy kamara események is megjelenjenek a palettán, és így úgy gondoltuk a tavaly előtti évben, hogy hozzuk vissza ezt a belvárosi zenei esteket. Tavaly évben kapta a Gál Károly nevet a zenekar koncertmesterének emlékére.
1: Aki tulajdonképpen alapító tag is volt a Miskolci Szimfonikus Zenekarban, és hát évtizedeken keresztül tanított az akkori még Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahol kinevelte a hegedűsök szólamait szinte, hiszen nagyon sok Gál Károly tanítvány ült a zenekarban évtizedekig.
2: Igen, gyakorlatilag most is a Kemény Magot még az ő tanítványai alkotják, úgyhogy ez egyfajta tisztelgés a személy előtt.
1: A műsor szerkezetről beszéljünk talán, hogy alakul ki egy-egy hangversenynek a programja, milyen műsorválasztási tendenciák szerint, illetve hogyan alakul ki egy bérletnek a programja. Ebben Fehér János produkciós vezetőnek is nagy része van, de hogyan születik meg a valós program, a produkciós vezető, a karmester, az ügyvezető között?
2: Általában ez egy hosszú folyamat. vannak alapvetően a művészeti vezetésnek van egy elgondolása, hogy ő mit szeretne, és aztán én ennek általában gátakat szabok, ez szokott lenni a fő irányvonal.
1: Tehát, mert hogy van itt azért a kulisszák mögött olyan, hogy szerzői jogdíj, kell-e hangszert bérelni, tehát nagyon sok olyan kottát honnan lehet beszerezni, tehát nagyon sok olyan gyakorlati dolog van, ami azért megdrágíthatja a produkciót.
2: Igen, elsődlegesen én mindig a gázsik, tehát a legnagyobb tétel azért az, hogy melyik fellépőnek mennyit kell fizetni. Tehát elsődleges szűrő az, hogy mindig megmondok egy értékhatárt, amin túl nem szeretem, hogyha túllépünk koncertenként egy-egy tiszteletdíj mértékben, és ugye utána jönnek még az ilyen járulékos költségek, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a kotta beszerzés, a jogdíj és társai, és akkor próbálunk ilyen arany középutat megtalálni, hogy színes is legyen, szórakoztató is legyen, legyenek benne nagy klasszikusok, legyenek benne kortársak, megfeleljünk a törvényi előírásoknak, mert ugye ezekre, hogy milyen műsor struktúrában kell nekünk egy év alatt működnünk, azért erre előírásaink is vannak, nem feltétlenül teljesen szabadon mozgunk.
1: Mert hogy nemzeti filharmonikus zenekar besorolás alatt van a Miskolci Szimfonikus Zenekar is?
2: Nemzeti szimfonikus zenekarként vagyunk, ugye két kategóriába sorolják per pillanat az előadó művészeti törvény szerint, vannak a nemzeti besorolásúak és a kiemelt zenekarok, ennek ilyen végül is fenntartói struktúrában van lényeges különbsége, illetve az, hogy a feladatát hol kötelező ellátnia. Tehát mi abban különbözünk a kiemelt együttesektől, hogy még ők csak az önkormányzataikkal kötnek fenntartói, illetve közszolgáltatási megállapodás, nekünk ilyen szerződésünk az állammal és az önkormányzattal is van, tehát nem csak városi feladatokat látunk el, hanem gyakorlatilag a régiót is el kell, hogy lássuk. Tehát a műsorainkat is úgy kell, hogy összeállítsuk, hogy ezt akár, hogyha arra van szükség, ne csak Miskolcon, hanem a megyében, illetve a régióban is be tudjuk mutatni, és erre törekszünk is, hogy legyenek olyan produkcióink, amiket utaztatni tudunk alkalomattán. Úgyhogy próbáljuk így az egész évadunkat úgy kialakítani, hogy lehetőleg a kollégákat se terheljük túl, tehát azért ne legyen minden héten nagyon nagy apparátust igénylő nagy szimfonikus koncert, de legyen minden héten azért koncert, és akkor próbáljuk így ezt az egészséges egyensúlyt fenntartani.
1: Na hát akkor lépjünk ki Miskolcról, illetve Miskolcon is maradhatunk, mert említetted, hogy a bérletes koncerteken kívül saját szervezésű, úgymond lehet, hogy még más műfajban is zajló koncertek is vannak. Mik voltak ezek az előző évadban?
2: Alapvetően azt mondom, hogy háromféle koncert az, amit így szívesen elviszünk a városból. Az egyik az az újévi koncertünk, aminek már most egészen nagy kereslete van, ha lehet ilyet mondani, a városon kívül is. Ugye tavaly már négy helyszínen voltunk Miskolcon kívül, illetve ilyen koncertek a vár és kastély koncertek, amiket ugye nem, itt Miskolcon nem is rendezünk meg, hanem ez kifejezetten vidéken, tehát elsősorban Edelény a fő helyszínünk, de idén például megyünk Borsiba és Homonnára is ezzel a
1: koncerttel. De volt a Szerencsivárban is koncert.
2: A Szerencsivárban is volt, ott tavaly promenád koncertet vittünk, tehát az a másik típus, ami egy kicsit ilyen, tehát nem egy szimfonikus nagy program, hanem inkább egy kicsit ilyen könnyedebb irányba elvitt történet, illetve szerencsén ott nagyon nagy lelkesedéssel fogadták az operagálánkat. Tavalyi évben nem ott voltunk, hanem Sátoralja új helyen, de idén szerencsre visszük újra az operagálát, valamint a filmzene az, amire nagy kereslet van rendszeresen vidéken is. A most lezáruló évadba gyerekprogramot is vittünk többet, saját szervezésben is, és a Lázár Ervin program keretében is több.
1: Mert hogy vannak a Ciróka koncertek is, ugye?
2: Igen, Ciróka koncert, az is, ha lehet így mondani, kinőtte már a kereteket. Ugye alapvetően a 0 és 3 éves korosztály számára szerveztük meg ezeket a koncerteket, de hát ezek a gyerekek megnőttek, és egyre nagyobb igény alakult ki arra, hogy egyel nagyobb korosztálynak is, tehát a óvodás korúaknak, a 3-tól 4 éves korú gyerekeknek is legyen egy ilyen program, így hoztuk létre a Ciroka plusz koncerteket, ami már ebben az évadban a második évünk volt, hogy fut, most lesz pont a jövő héten egy újabb ilyen eseményünk, amire úgy látszik, hogy tartósan nagy az érdeklődés. Ezeket a koncerteket ritkán, de szoktuk vinni vidékre is. Amiket inkább elviszünk, az a nagyobb gyerekeknek való, tehát ez a zendülő típusú koncertünk, amik az alsó tagozatos gyerekeket célozzák kifejezetten, illetve tavaly elvittünk Kazinc Barcikára diótörő előadást, ami kifejezetten ilyen karácsonyi időszakra a Csajkovszki baletteket vette sorba, és az itt Miskolcon is bemutatásra került, illetve Barcikán is. Én nagyon fontosnak tartom azt egyébként, hogy eljussunk olyan helyekre is, ahova egyébként az ilyen típusú komoly zene nem jut el, és hogy már gyerekkorban felkeltsük az érdeklődést, illetve az igényt arra, hogy a későbbiekben kapjanak ilyen lehetőségeket is.
1: Egy vidéki zenekar számára nagyon fontos, hogy megmutatkozzon a fővárosban. Sokszor az embernek fáj a szíve, hogy hall itt egy jó koncertet a Művészetek Házában Miskolcon, és nem születik róla zenekritika, hanem jut el országos fórumokig, de hát van arra is lehetőség, hogy Budapesten megmutatkozzon a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
2: Igen, minden évben legalább egyszer elmegyünk Budapestre. Én azt gondolom egyébként, hogy egy vidéki zenekarnak olyan szempontból mindenképpen szüksége van, hogy felutazon a fővárosba, hogy ahogy mondtad is, hogy meg tudja mutatni, hogy mire képes, hogy egy magas színvonalú, szakmailag kiemelkedő színvonalat nyújtó zenekar, de nem gondolom azt, hogy tartósan jelen kell lennünk a fővárosba, akár egy bérlettel is. Úgyhogy amikor lehetőségünk volt, mindig volt 2-3, esetleg 4 koncertünk egy évbe, de ennél nem több. Az az igazság, hogy az, hogy mi a fővárosban megjelenjünk, az nagyon komoly anyagi terhet jelent. Ebben az évadban voltunk a Vigadóba egy kortárs esten, ez általában ingyenes regisztrációhoz kötött koncert szokott lenni, szoktunk hozzá kapni támogatást, tehát azért tudjuk így megrendezni, illetve a Zeneakadémián volt most áprilisban egy nagyon sikeres koncertünk, gyakorlatilag mondhatni, hogy telt házzal ment le ez a koncert, de sokkal nagyobb a befektetett energia és főként a financiális rész, mint amennyit ebből effektíve profitálni lehet a zenekarnak. Úgyhogy ez mindig nagyon keskeny mesdje, hogy mi az, ami még belefér, mi az, amit igényel szakmailag, hogy menjünk, és mennyi fér bele költség oldalon, hogy ezt megvalósítsuk.
1: Nem szóltunk még a művészeti vezető karmesterről, itt az Európa Rádió stúdiójában is már elbúcsúztunk Török Leventétől, aki vendégünk volt, mert hogy ő második évadát töltötte a zenekarnál, de Aachen fő zeneigazgatói állását megkapta, és hát tulajdonképpen leköszön a zenekartól. Azt a programot, amely azonban a 26-27-es évadra összeállítása, került még Török Levente közreműködésével készítettétek. Hát akkor most átkötünk ebbe a következő évadba. Kérlek, hogy próbáljuk meg összefoglalni, mi az a fő irány, amivel készültök a jövő szezonra.
2: Igen, ahogy mondtad, Levente volt az, aki még ezt az évadot összeállította, a következő évadunkat. Egyébként nem búcsúzunk el tőle teljesen, mert mint első karmester részt fog venni a zenekar életébe, de úgy érezte, hogy olyan mélységben, mint egy művészeti vezető nem tud jelen lenni a zenekar életébe, és ezért ha lehet ezt mondani, egy kicsit hátrébb lépett, de azért nem válunk el tőle teljesen. Ahogy az előző évadban is igazán az ő kezemunkáját nem is annyira a szerzők dicsérik, de akiket ő beválogatott, de egyébként egy nagyon színes programot állított össze, tényleg benne vannak a nagy klasszikusok, a kortársak, a magyar klasszika, ahogy ez szükséges, hogy jelen legyen az évadba. És főként a fellépők azok, akik az ő személyéhez köthetők, tehát nagyon jó kapcsolatokat ápol sok külföldi fiatal művésszel, és ennek köszönhetően nálunk is ők jelennek meg többségében. A hallgatók számára lehet, hogy teljesen ismeretlen nevek, de ebben az évben is nagyon sok fiatal jelent meg nálunk a hangversenyeink alkalmával, és nagyon nagy sikert aratott mindenki.
1: Hát amit én kiemelnék, nyilván nem fogjuk tudni elmondani, mert ahhoz túl sok program van, de például, hogy Káli Gábor vezényelít. Hát én ennek borzasztóan örülök. Én egyszer hallottam őt talán a fesztivál zenekarral, nem tudom már, egy kiemelt zenekarral, és szenzációs, és ő nagyon keveset vezényel Magyarországon.
2: Igen, őt elég nehéz is volt megszerezni, mert évek óta próbálkoztunk őt hívni. Azért egyébként az, hogy valaki hogy jön el, hogy nem jön, és végül is ezek az emberek kerülnek bele, és ezek a produkciók egy bérletbe. Ez azon túl, hogy mi mit szeretnénk, nagyon hosszú egyeztetéseknek köszönhető. Tehát sokszor tényleg egy-két napon múlik az, hogy valaki bekerül-e ebbe a programsorozatba, vagy nem. Szerencsénk volt, hogy éppen arra az időpontra, amikor most tudtunk neki koncertet ajánlani, szabad volt Káli Gábor. Nekünk egyébként nagyon régen, én úgy emlékszek, még 2020 előtt volt talán, vezényelte már a zenekar, de a Filharmónia bérletében, tehát úgy a mi meghívásunkra még soha nem tudott így eljönni. Akit én még kiemelnék így mint kiemelt előadó a nyitóhang, tehát a Maestro bérlet nyitóhangversenyén két orosz művész lesz, a hegedű művész Anton Szorokov, a bécsi filharmonikusoknak a koncertmestere, illetve a másik orosz fog vezényelni. Ő inkább Oroszország területén dolgozik többet, de egy nagyon jó karmester, aki számos karmesterversenynek alapítója és zsűri tagja, és egyébként egy nagyon elismert a szakmájába. Akit még szintén kiemelnék, az a Szkálának a koncertmester, aki már járt nálunk, a Francesco De Angelis, aki úgy tűnik, hogy jól is érezte magát akkor, mikor
1: meg a közönség is nagyon jól érezte magát. Soha nem felejtem el azt a gyönyörű puha hangot, amit tőle hallottunk.
2: Úgyhogy őt viszont láthatjuk, illetve lesz egy olasz fiatal karmesterünk, Alessandro Palumbo, akiről azt mondják, hogy a Gustavo Dudamelnek egy fiatalabb kivitele, tehát hogy egy rendkívül energikus fiatal karmester, ő a Capriccio bérletbe fog fellépni. Lesznek távol-keleti vendégeink a Maestro bérlet sorozatba, egy bariton énekes, aki egyébként a Capuccilli énekversenynek Cremonába volt díjazottja. Őt személy szerint én hívtam meg, illetve ugyanebben a bérlet sorozatban lesz egy zongorista, aki szintén itt meg Magyarországon volt versenygyőztes, de díjfelajánlás volt a bérletbe való résztvétel. Pusker Júlia is fellép újra, ő pár évvel ezelőtt játszott a Bartók hegedű versenyét nagyon-nagyon nagy sikerrel. Újra fog jönni hozzánk Toshifumi Kanai, aki egyébként Szolnokon vezető karmester, de nagyon szívesen dolgozik a miskolci zenekarral, és úgy gondolom, hogy igazán nagyon jól érzi egyébként a magyar virtust, most már így hosszú évek során beleszokott, és nagyon szereti a közönség is.
1: Megtanítottuk a japánokkal is a pentatont, meg a verbunkos ritmust.
2: Lehet, hogy néha jobban megy nekik, mint nekünk.
1: Igen. Nyáron még mindig szokott lenni valami kis külföld lesz a nyáron.
2: Hát most, ha nem szól közbe semmi, akkor fogunk utazni, már most mondhatni, hogy mint minden évbe, Olaszországba, ez már most a 6. augusztusunk lesz, amikor el tudunk menni Észak-Olaszországba. Ebben az évben 3 koncertünk lesz, Varallusa, Zoma Giore, illetve Cremona városokban, operagálán. Egyébként ezt a programot lehet majd meghallgatni június végén itt Miskolcon, a Miskolci Operagálán is.
1: Köszönöm szépen, figyeljék a programfüzeteket, Szászné Pónus Krisztinát hallottuk, szép évadot kívánunk minden zenebarátnak.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban, az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést Dél-Alföldön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamúcát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Emelték ki.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

mit marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense, akivel az USA-ban élő latinók helyzetéről beszélgetünk.
2: Az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik.
1: Mai vendégünk tehát Lénárt András, az STE docense. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mára a latin-amerikaiak a legnagyobb kisebbség az Amerikai Egyesült Államokban. Vannak olyan államok, ahol spanyol nyelvtudás nélkül gyakorlatilag nem lehet érvényesülni a hétköznapokban. A következő percekben beszélgetünk a jelenség történelmi hátteréről, és arról is, hogy az USA déli határán, alagutakon vagy a sivatagon keresztül manapság is rengetegen próbálnak átjutni például Mexikóból az USA-ba egy jobb élet reményében, úgy, hogy szó szerint mindenüket hátrahagyják. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
3: Az Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb kisebbség azok a latin-amerikaiak. Honnan ered ez, ennek a története, hogy kezdődött, hogy ők lettek ez a legnagyobb kisebbség?
2: Honnan indul, hogy ők szokták mondani, hogy ők már elég régóta ott vannak, régebb óta ott vannak, mint az angol szászok. Ez egész onnan ered, hogy a jelenlegi Egyesült Államok területének teljes déli része egykoron a spanyol gyarmatbirodalom része volt, utána pedig Mexikó része volt. Tehát az, ami ma az Egyesült Államokban Kalifornia, Texas, Arizona, Új-Mexikó államok, még Wyoming déli része is, az egykoron mind Mexikóhoz tartozott. Azt megelőzően, hogy a spanyol gyarmatbirodalomhoz, de függetlenség után Mexikóhoz. Történelmi részletekben azért mélyen nem megyek bele, a lényeg, hogy Texas egyszer függetlenné vált, volt egy nagyjából 10 évig független, utána az Egyesült Államokhoz csatlakozott, viszont minden olyan terület, amit az előbb említettem, azt az Egyesült Államok egy háborúban, 1848-ban zárult le, amikor a mi forradalmaink is zajlottak éppen, akkor egy háború után egyszerűen elvette Mexikótól, ezzel Mexikó fele, nagyjából fele, elkerült Mexikótól az Egyesült Államokhoz. Ugye a lakossággal együtt. Azt szokták mondani, hogy akik mindkét régió történelmét ismerik, hogy ez volt Mexikó trianonja, hogy elkerült tőlük. Mexikóiak azt is mondják, angolul szokták ezt leggyakrabban használni, hogy we didn't cross the border crossed us. Tehát ők nem mentek sehova, ők a helyükön maradtak, a határ változott meg. Ezáltal rögtön egy hatalmas mennyiségű, számban mérve spanyol anyanyelvű személy került az Egyesült Államokhoz. És idővel ehhez járult az, hogy a szomszéd országból, amely mindig gazdaságilag fejletlenebb volt, elmaradottabb volt, tömegesen érkeztek az Egyesült Államokba a bevándorlók. Volt, hogy legálisan, bizonyos programok keretében volt, hogy illegálisan. Mexikóból, ugye Közép-Amerika, ugyanez a helyzet alapvetően, hogy ugye jobb életreményében, Kubából, általában a Castro rendszer elől menekülve, Puerto Ricóból azért, mert a Puerto Rico az Egyesült Államokhoz tartozik tulajdonképpen ilyen társult tagállamként. Tehát a latin-amerikaiak számára, ha valahova mozdulni akartak, akkor mindig az Egyesült Államok volt az elsődleges célhely. És azért nőtt meg ennyire a számuk, ugye általában egy eltökélten buzgón katolikus vallású közösség, akik a család fenntartást, a család fennmaradását nagyon fontosnak gondolják, tehát közöttük a természetes szaporulat jóval magasabb, mint más közösségek között. Tehát mostanra valóban a legnagyobb kisebbség, elég érdekes fantáziálgatások vannak arról, hogy úgy 2060-70 környékére már akár az angol szászok számát is, tehát az angol anyanyelvűek számát is megközelíthetik. Nyilván, ha a legális és az illegálisan ott tartózkodókat számítjuk, akkor valóban egy brutálisan nagy számról van szó. Ez nyilván sokaknak nem tetszik, mások viszont elfogadják, mert természetes népmozgásoknak ez is része, illetve mondtam, hogy azért bizonyos területeken mondhatjuk, hogy nekik van nagyobb joguk ott lenni.
3: Az a rasszizmus, ami ellenük irányul, akkor nyilvánvalóan ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon sokan ott vannak, meg az, hogy nagyon multikulturális az egész ország. Ez miben nyilvánul meg leginkább kifejezetten a latinok iránt?
2: Nem is feltétlenül a rasszizmus szót használnám itt, ahogy másoknál sem mondjuk a feketékkel kapcsolatban sem jelenleg. Persze van az a közösség nyilván, tehát van az a csoport, aki teljes mértékben rasszista. Inkább egy olyan érzések összességéről beszélnék, bizonyos angol száz származásúak között, hogy féltik azt, hogy ők kisebbségbe kerülnek. Tehát, hogy megfordul ez a helyzet, amiről eddig beszéltünk, és ők nem akarnak kisebbségé válni, hiszen azt mondják, hogy ez az ő földjük. Mondjuk ez az őslakosoknak, az indiánoknak is lenne pár szavuk, hogy ki volt itt először, és mi, kinek a hazája. Tehát inkább egy olyan multikulturalizmusról beszélnék, ami nem mindenkinek tetszik, és próbálnak tenni ez ellen. De nem nagyon lehet. Tehát ezek olyan természetes folyamatok, amelyek a világban és különböző korszakokban is bekövetkeztek, minden régióban, tehát népmozgásokat mindenhol láttunk. Hogy miben nyilvánul meg a, inkább úgy fogalmaznék, hogy negatív attitűd, ami aztán tud túlzássá válni. Például a nyelvhasználat. Ezek a hispán közösségek őrzik a hagyományaikat, a tradícióikat, a közösségeik történelmét, a nyelvüket, tehát ők ragaszkodnak a spanyol nyelvhez. Nem zárkoznak el attól, hogy angolul is megtanuljanak, sőt meg is tanulnak, de azért ahhoz ragaszkodnak, hogy megőrizhessék bizonyos közösségi szinten a spanyolt. Ennek vannak különböző módozatai, például megszületett a Spanglish nyelv, amit jobb nem lefordítani, egy film miatt lett, egy filmcím miatt a spangol kicsit elterjed, de inkább ne terjedjen szerintem, ez legyen a Spanglish, ugye a Spanish meg az Englishnek a keveréke. Ami egy ilyen érdekes jelenség, ez megint valaki azt mondja, hogy ez a tiszta angol nyelv beszennyezése. Mondjuk a hispánok között is van azt mondja, hogy szép spanyol nyelv beszennyezése. Érdekes nyelvészet és kulturális jelenség a például a Spanglish. De a spanyol használatának el nem tűrése, nem azt mondom teljes elítélése, de csökkentése, ez azért egy tendencia. Van ilyen English only movement, hogy csak az angolt használjuk, de ennek van politikai vetülete is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ezekben az államokban, amit említettem, amik egykoron Mexikóhoz tartoztak, plusz Florida, ahol a kubai bevándorló közösség elképzelhetetlen méretű és egyre csak növekszik. Jelenleg aztán, ha Kubában változások következnek be, ami éppen talán küszöbön áll, akkor lehet, hogy elindulnak vissza majd. Tehát egyszerűen lehetetlen meglenni anélkül, hogy a spanyol nyelvet abban a régióban valaki valamilyen szinten ismerje. Bizonyos boltokban, közösségekben nem lehet kommunikálni angolul, ha mindenki csak spanyolul tud. Nemrég elindult Trump kezdeményezésére egy olyan, nem mozgalomnak mondanám, csak olyan törekvés inkább, hogy az angol valóban az államnyelve

0: latin zene, nemrég ugye Bad Bunny-nak volt egy produkciója, ami felhívta erre a figyelmet, hogy mennyire népszerűek a latin zenészek, a latin-amerikai zenészek az Egyesült Államokban. Munkát is ide vehetjük, nyilván ott is jelen van az, hogy elveszik a munkánkat a bevándorlók, ez sok más országban, Európában is jelen van ez a gondolat. Valóban sok munkahelyet foglalnak el, de jellemzően azokat a munkahelyeket, amelyeket más nem akar elfoglalni. Tehát nem arról van szó, hogy a hispán bevándorlók elveszik az amerikaiak, az angol száz amerikaiak elől a munkát. Általában az esetek 80%-ában olyan munkákat töltenek be, akár legális, akár illegális módon ott tartózkodó latinók, amit más nem töltene be. Ez már látszik is, ahogy ilyen van olyan önökből eltávoznak onnan latinok, akár önszántukból, akár deportálják őket, nem feltétlenül töltik be azt a munkahelyet mások, hanem ott maradnak és rájöttek, hogy hú, ezek szerint szükségünk volt a latinokra.
1: Hogy néz ki az a folyamat, hogy megszerezzék, vagy akár a zöld kártyát, akár az amerikai állampolgárságot ezek a bevándorlók, mert ugye az a hosszú távú legális ott tartózkodásnak a feltétele. Én úgy hallottam, hogy elég hosszadalmas és bonyolult folyamat. Ez így nagyjából mennyi idő, mennyire bonyolult?
0: Valóban hosszadalmas és bonyolult. Ugye külön a latinokra nincs külön szabály, tehát általában arról van szó, hogy aki odaérkezik, az ezt hogy szerezheti meg, csak van a latin amerikaiak vannak a legtöbben, náluk a legégetőbb ez a kérdés. Van egy folyamat, amely úgy kezdődik, hogy tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, idővel, ha sok kritériumot teljesít, akkor állampolgárra is válhat. Itt ugye egy állampolgársági vizsgát is kell tenni, itt ugye a nyelv ismerete fontos, az amerikai történelem, szokások, az alkotmány ismerete, tehát ez valóban egy folyamat. Ezt esetenként fel lehet gyorsítani. Voltak olyan amerikai elnökök, akik megszabták, hogy egy X éve már ott tartózkodó és ott dolgozó bevándorló, általában ezt a latin-amerikaiakra alkalmazták, mert ők vannak a legtöbben, könnyített úton folyamodhat állampolgársághoz, tartózkodási engedélyhez. Aztán van az az időszak, amikor ezt éppen nehezíteni akarják, hogy ne legyen semmilyen ilyen könnyítés. Amikor a második világháború idején az amerikaiak, az Egyesült Államok éppen, hogy ösztönözte is, főleg a mexikói bevándorlást, kellett a munkás kéz, mert az amerikai férfiak a háborúban voltak. Helyükre kellettek egy úgynevezett Bracero program keretében, ez a karból származik. Ez a szó, ugye kellett a munkás kar, ahogy ők mondták, munkás kéz, munkás kar, akkor nekik gyakorlatilag bármit megtettek, csak ott legyenek. Idővel aztán menjenek haza, na ez nem mindig következett be. Ezért különböző politikai, társadalom politikai eszközökhöz kellett folyamodni, hogy ki az, akit törvényesítenek, akin az ott jelenlétét elfogadják, törvényessé teszik, és kik azok, akiket kidobnak. Ez sokszor állami szinten működik, tehát adott állam ezt meghatározhatja, meg a központi kormány is. Egy külön kérdés ugye a puertorikóiak, akikből szintén nagyon sokan vannak, megint csak becslések szerint, hogy nagyjából 20 éven belül ugyanannyi puertorikói lesz Puerto Ricóban, mint az Egyesült Államokban. Csak ugye említettem, hogy társult tagállamról van szó, a Puerto Ricóiak amerikai állampolgárok. Szavazati joguk nincs, tehát ez ugye ilyen elég kettős, hogy sok mindenük van, de sok mindenük nincs, mert nem teljes jogú tagállam. Tehát például a Puerto Ricóiakkal ebben az esetben sem tudnak mit kezdeni azok, akik őket ki akarják dobni, mert joguk van ott lenni. Ha csak nem kezdenek el diszkriminálni amerikai és amerikai állampolgár között, pedig egyenrangúnak tűnik. Zenetén sem megyek bele a részletekbe, de attól is függött egyébként sokáig, közelmúltig, hogy honnan érkezik. Például aki egy elnyomó rendszerből, Kuba, Venezuela, ők politikai menedékjogot kaptak, és nekik sokkal könnyebb volt az út ahhoz, hogy legalizálják az ott létüket. Szintén polgárháborús folytott a Közép-Amerikából érkeztek, akkor, tehát meg lehetett indokolni, ezért is mondom, hogy igen, van az a hosszú út, ami mindenkinek van, de voltak és vannak különböző tényezők, amik ezeken gyorsíthatnak, megbonyolíthatják, és persze megvan arra a lehetőség, hogy azt mondják, hogy senki sem kivétel, most éppen e tendencia felé tartunk, senki sem kivétel, külföldről jött, akkor egyáltalán szükség van-e rá, hol van szükség, miért van, mennyi idő, tehát egy folyamat általánosodhat is.
1: Vannak olyan átmeneti megoldások, amiket addig tudnak alkalmazni, amíg ez a hosszú folyamat lezárul, vagy egyáltalán milyen hosszú távra tudnak ezek a munkavállalási engedélyek és hasonlók tartani?
0: Eleve nem nagyon tudnak hosszú távra tervezni. Megint csak ugyanazt ismételném, amit az előbb mondtam, hogy függ attól, hogy kik és mikor és hogyan és miért és hova érkeztek. Tehát itt különböző példákat látunk. Például a mezőgazdaság az egy olyan terület, ahol nagy szükség van, konkrétan a latin-amerikaiakra. Illetve olyan területek, ezeket az előbb említettem, ugye, ha onnan eltűnik a latinó, szinte senki nem megy a helyére. Építkezések, az említett mezőgazdaság, kisegítő munkások, éttermekben, bárokban a takarítók. Tehát azok a munkák, amelyekre sokan mások azt mondják, hogy én ezt nem, nekem ez de.

0: gradál. A latinok elvégzik, egyébként az Európában is látszik, amikor ide érkeznek Spanyolországba, ugye a legnagyobb számban, hogy nekik az a lényeg, ott lehessenek, és gyakorlatilag bármit megtesznek ezért. Elvállalnak olyan munkákat is. Filmekben látjuk, ez néha sztereotípiának tűnik, hogy jön a bejárónő, tuti, hogy latin. Tuti, hogy az, mert általában az. Tehát aki a gyerekekre vigyáz, aki a ház körüli munkákat elvégzi, aki az iskolabuszt vezeti, a szemetet elviszi, a füvet nyírja, a kertész, tehát ők valóban latin-amerikaiak. Ha sikerül olyan régióba érkezniük, ahol valóban nagy szükség van ezekre a munkásokra, ott a munkáltató is segít, mert látja, nélkülünk nem megy. Lehetne, most kicsit túlzással élek nyilván, de lehetne a világ legrasszistábbja az a munkáltató, ha látja, hogy neki nem megy a latinok nélkül, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy ott maradjonak, ott lehessenek, bármennyire is mondjuk nem szereti azt, hogy ott tartózkodnak. Tehát vannak különböző engedélyezési folyamatok. Nyilván ez az kell, hogy azért jó pár hónapot, akár évet túl tudjon élni úgy ott, hogy ne kapják el. Ne derüljön ki, hogy ő illegális. Nem csak illegálisan érkezhetnek, természetesen legálisan is érkeznek. Vannak és voltak családegyesítési programok, mondjuk ezt most épp felfüggesztették, de léteznek alapvetően családegyesítési programok, hogyha már gyakorlatilag mindenki ott van a családból, csak egy-kettő nincs, akkor nekik könnyített az út a megérkezéshez. Ha pedig legálisan érkezik, tartózkodási engedéllyel, meghívással, mert arra a munkára meghívják. Nyilván, ha most nem kétkezi munkáról beszélünk, hanem valamilyen magasabban kvalifikáltról, tehát egyetemi végzettséggel érkezik, orvos, egyetemi oktató, kutató, akkor neki sokkal könnyebb az útja, mert ugye ezeket a legálissá válik az az időszak is, amíg, ha mondjuk az a cél, akkor állampolgárá váljon. Tehát ez is sokszínű, sokrétű, de azoktól a tényezőktől függ, amiket most itt felsoroltam.
1: Akkor azt azért elmondhatjuk, hogy sok olyan illegális bevándorló van, aki nem azért illegális, mert ő bűnözőként oda megy, mert ő oda akar sunnyogni, hanem mert egyrészt bonyolult ez a procedúra, másrészt csak minél előbb el akar menni az anyaországából, és dolgozni, és csak valahogy megélni.
0: Ez a többség, tehát abszolút ez a többség. Ugye a különböző okok, említettem a polgárháborúkat, diktatúrák, ha Mexikót, vagy mondjuk Kolumbiát nézzük, ott a drogkartellek helyzete, ahol tényleg olyan körülmények uralkodnak, hogy egy család mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekét el tudja onnan tüntetni, különben már 11-12 évesen gyakorlatilag besorozzák a drogkartellekbe. És ott ez egy ilyen ördögi körré válik, és nincs kiút. Sokszor küldik csak a gyereket. Obama kormányzása idején voltak ezek az úgynevezett gyerekkaravánok, amikor szándékosan csak a gyereket küldték, egyrészt őt akarta kimenteni a család, másrészt reménykedtek benne, egyébként joggal, tehát ez gyakran be is jött, hogy velük csak ha egyedül érkeznek gyerekek, 10 év körüliek, vagy még kisebbek, akkor velük nem fognak olyan szigorúan bánni, keménykézzel bánni, mint az egész családot lenne. Nyilván az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik. És mindent egy lapra tesz fel, tehát otthon tényleg mindenét eladja, mindenét pénzét teszi, hogy ezeknek a Mexikó irányából érkező embercsempészeket, ilyen összvéreknek szokták nevezni, akik átjuttatják az embereket ott ugye a sivatagon, vagy alagutakon. Ugye van ez a szép nagy kerítés ott az amerikai-mexikói határon, sok értelme már nincs, mert több mint 300 alagút létezik például a két ország között. De hajókon is érkezhetnek, autócsomag tartajába bárhogyan. Tehát mindenüket egy lapra teszik fel, sokan nem élik túl az utat, mert az ember csempészek, akár ott több megölik őket különböző konfliktus miatt. Ha fiatal nőkről van szó, akkor emberkereskedők kezébe kerül, és prostituáltnak adják el, ugyanez gyerekekkel megtörténik. Gyakran, tehát ez sem egy életbiztosítás, sőt, de ha elfogják őket akár a határon, akár már bent az Egyesült Államokban is hazakerülnek, ott már nincs semmiük. Mindenüket eladták, rokonuk esetleg maradt persze, de pénzük nincs, az a kevés kicsike egzisztenciájuk, ami addig volt. Azt is pénzét tették és eltüntették azért, hogy az Egyesült Államokba kerülhessenek. Tehát nekik így visszakerülni az elképzelhető legrosszabbnál is rosszabb helyzetet teremt. Azt már nem is említve, hogy ha olyan rendszerbe kerülnek, aki még bosszút is áll azért, mert onnan elmenekültek. Venezuela, Kuba ilyen volt még nemrég, vagy a drogkartellek rájönnek, hogy előlük menekültek, sok jó nem vár rájuk. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy bár gazdasági bevándorlónak szokás őket tekinteni, ha nem diktatúrából menekül, de mégis sokan tényleg az életükért futnak, a saját vagy a gyerekük életéért.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Lénárt Andrással, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docensével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaság és 14 ezer gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z-generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y-generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X-generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az Z-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 ezer forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 ezer forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a latin-amerikaiak helyzetéről az Amerikai Egyesült Államokban. Vendégünk Lénárt András, az STE hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést pedig az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Akkor itt megemlítettük azt a bájos kerítést, ami fent van a határon. Ugye ez Trumpnak a 2016-os kampányában volt egy elég fontos pont, ez a mexikói határfal, és a mostani kampányának is része volt latin-amerikaiak helyzetének kezelése, hogy ezeket a bűnözőket innen ki kell vinni az ő szavaival élve. Miért lehet ez, hogy az ő úgymond programjának ez mindkét ciklusban ennyire szerves része volt?
3: Ugye Trumpnál lett ez az egész jóval hangosabb és hangsúlyosabb. Nem ő volt az, aki ezt elkezdte. Tehát minden elnöknél jelen van. Például a fal, azt, ha jól emlékszem, még Clinton idején már megtervezték, aztán Bush elnök, az ifjabb Bush is építette. Tehát ennek a kerítésnek mindig az volt a célja, ami most, hogy kívül tartsa a Latin-Amerikából érkező illegális bevándorlókat, főleg mexikóiakat, illetve azokat, akik Közép-Amerikából érkeznek, gyalog vagy valamilyen járművel, és Mexikón át az Egyesült Államokba. Azért képzeljük el ezt az utat, borzalmasan hosszú. Abban az időszakban, ez úgy Clinton-Bush idején indultak el azok a vonatok, The Beast, a szörnyeteg nevet kapta, ránézésre is az, olyan vonat, ami átszeli Mexikót tele migránsokkal, a mexikóiak ezt nem állították meg, csak tűnjenek innen, és ez gyakran megérkezett az Egyesült Államok környékére, általában már azért gyalog mentek át. Ez csak egy példa a rengetegből. Tehát azért minden amerikai elnöknél ez jelen volt, Clintontól hangsúlyosan, az azt megelőző, Clinton megelőző elnököknél a drog elleni harc keretében jelent ez meg, hogy a latin-amerikaiakkal valamit kezdeni kellene, az általuk bejuttatt drogokkal, kábítószerekkel is, valamint azokkal a latin-amerikai bandákkal, sok van belőlük, amelyek az Egyesült Államokban terítik az anyagot, és részt vesznek különböző, hát nem igazán legális tevékenységekben. Csak ugye, ahogy haladunk előre az elnökökben, ez hangsúlyosabbá vált, egyre több lett a latin-amerikai, egyre több lett az illegálisan érkező, egyre több lett a kábítószer, tehát több lett a probléma. Ezért ez a fal elkezdett nem csak épülni, hanem egyre magasabbá is vált. Különböző törvények is érkeztek. Különböző intézmények, hatóságok álltak fel. Ezt szinte lehetetlen nyomon követni, mikor, hogy hívták azt az intézményt, azt a hatóságot, ami azzal foglalkozott, hogy megtalálja az illegálisan ott lévőket, vagy arra specializálódott, hogy a bevándorlók által elkövetett bűnözést vegye górcső alá. Nem sokkal szeptember 11 után, 2001. szeptember 11 után, amikor ugye nem csak a közel-keletiek, hanem ugye általában az ott lévő idegenekkel szemben is megpróbáltak keményebben fellépni, akkor jött létre például ez a most híressé vált ICE, de ez sem úgy keletű, tehát ez sem Trump hozta létre, ez is régi. Trump alapvetően a meglévő törvényeket, hatóságokat, negatív attitűdöket erősíti fel, hangosítja fel. Persze tetsz ehhez új törvényeket, ugye, ami az ICE-t olyan erőssé tette, mint aminek most ismerjük, ez létrehozott Trump egy törvényt, amit elnevezett One Big Beautiful Bill-nek, tehát ugye egy nagy, gyönyörű törvény. Nyilván ezek miatt, hogy így nevezel valamit meg, hogy jelenti ezt be, milyen retorikát használ, milyen szóhasználata van, mit tesz mögé, az emberei hogyan viselkednek, ez hangosítja fel ezeket, és sokszor azt hiszük, hogy ez Trump találmánya. Nem, ő csak tényleg felnagyítja. Tehát most érkeztek el oda. Trumpnál azt lehetne mondani, sok ilyen intézkedés, én azt mondom, hogy még azt is lehet mondani, hogy Trump esetében sokszor helyes a diagnózis. Tehát megtalálja azt, hogy mi a probléma. Mi az, ami például az ő szavazóbázisát idegesíti. A republikánusoknak nagyon nem tetszik ez. Ez nem azt jelenti, hogy a republikánusok rasszisták. Van köztük, nyilván, de nem azt jelenti, hogy minden republikánus az. Hanem ahol ő él, ott valóban probléma és sok a latin-amerikai, neki éppen nincs munkája, és akkor a kettőt összekapcsolja. Nem feltétlenül kapcsolódik össze a kettő, de ő ezt megteszi. A politikusok pedig erre ezt ugye ki is hangsúlyozzák, azért nincs munkád, mert ő itt van. Tehát ez kampányban, még azt se lehet mondani, ez valami egyedülálló gonosz kampány, ez van szerte a világban. Tehát a Trump diagnózisa például az illegális migráció terén mondhatjuk, hogy helyes, valamit lépni kellett, valóban. Általában a diagnózis felállítását követő, ha most maradunk az orvosi metaforáknál, ugye a terápia, meg a gyógyszer, a kezelés, az lesz az, ami elég nagy vitát vált ki, amit tesznek, azt is lehetne jobban, szebben, elfogadhatóbb módon, mert itt is annak, hogy igen, aki illegálisan érkezett, az vagy próbálja meg magát legalizálni, vagy menjen el. Még ez is védhető. Ha bűnt követett el, és még illegálisan is érkezett, akkor meg végképp menjen el. Tehát ami emögött van, az még védhető sokaknak, akár a demokratáknak is. A megvalósítási forma az, amiből általában gondok lesznek, még azoknál is, akik egyébként egyetértenének. Tehát Trumpnál ez a Trump stílus az, ami ezt az egészet, például a migránsokhoz való hozzáállást, vagy velük való bánásmódot is olyanná teszi, hogy nem egy szimpatikus.
2: Ez a szerv, ami azért hivatalos, vagy akinek ez a feladata, az ugye az ICE, ami az Immigration and Customs Enforcement, talán magyarul bevándorlás és vámúgy hivatalnak.
3: Olyasmi, igen, igen.
2: Na és ez az ő feladatuk lenne, hogy ezt így mondjuk kézben tartsák, vagy kezeljék. Hogy néz neki, nyilván nem minden egyes lépésen részletesen végigmenve, de úgy nagyjából, hogy néz neki szabályosan és etikusan ez a mondjuk kitelepítési folyamat?
3: Ennél is azt kell mondanom, hogy az ICE most ezt csinálja, hogy ezt műveli. Ennek az alapjai rendben lennének, tehát neki az a dolga, hogy nyomozzon, megtalálja azt, hogy hol vannak ezek a személyek, a célszemélyek, valamilyen módon lecsapjon rájuk, ennek lehet része a házkutatás, a nyomozati anyagok gyűjtése, elfogni, letartóztatni, begyűjteni. Régen is voltak, ez is most lett hangosabb és látványosabb, de régen is voltak úgynevezett, bárhogy nevezzük, rosszul hangzik, ilyen gyűjtőtáborok. Volt olyan amerikai tisztviselő, aki koncentrációs tábornak nevezte, nem tudta, hogy ennek van múltja, olyan jellegű múltja. Ugye a koncentrációs tábor lényege, azt sem egyébként nem a holokauszt idején találták ki, korábban már létezett, éppen egyébként a latin-amerikai régióban az volt a lényeg, hogy oda koncentrálják az embereket, tehát oda gyűjtik valamilyen okból, és ott kell lenniük. Csak hát ugye a második világháború idején ennek lett egy teljesen más jelentése. Szóval összegyűjtsék az embereket, őrizzék őket valamilyen helyen, nem börtönben általában, mert erre nem volt a fegyintézeteknek kapacitása, hanem ilyen tábor jellegű helyen, ott meg kell várni, és akkor itt csúsznak el mostanában a dolgok, egy folyamatot. Egy jogi, hivatalos, bürokratikus folyamat, hogy elinduljon a kitoloncolás, bebizonyítani, hogy tényleg illegálisan van itt. Az illegálisan ott tartózkodónak joga van valamilyen módon bizonyítani, vagy érvelni amellett, hogy vagy egyrészt ő legálisan van itt, csak elkeveredtek a papírok, de erre is időt kell adni, hogy ezt be tudja bizonyítani. Aztán, ha tényleg biztos, hogy illegális, és alapvetően nincs joga ott tartózkodni, akkor jöhetnek az enyhítő körülmények, ő honnan érkezett, mondjuk ha diktatúrából érkezett, akkor az valóban az, tehát a politikai menedékjog kategóriája erre is vonatkozik, vagy mondjuk polgárháborús övezetből érkezett, esetleg az egész családja itt van, kiskorúakat felügyel, tehát ő rájuk vigyáz, ha őt kitoloncolják, ott marad két kiskorú egyedül. A kiskorú eleve, ha már az Egyesült Államokban született, most éppen ebben is egyébként van, változtatni akarnak a törvényen, de még életben van az, hogy ha ő már ott született, akkor ő amerikai állampolgár. A szülei viszont, akik esetleg illegálisan jöttek, nem. Tehát mondjuk a két szülőt hazadobják, és ott marad az egyéves kisgyerek egyedül, rokonok nélkül. Azért ez is enyhítő körülmény, tehát ez egy folyamatnak kellene lennie. Ami mindig volt, túlkapás is mindig volt, tehát ez sem a Trumpi időszak szülötte, hogy akár újságcikkek, tényfeltáró riportok, de filmekben is látunk ilyet, amikor az ICE vagy annak elődintézményei oda csapnak durván. Csak ezeknek általában lett következménye. Tehát a filmekben is az előkerült, akkor ott majd valaki igazságot tesz, hogy ez ne így menjen. Ez változott valamennyire jelenleg. Az ICE olyan hatásköröket kapott, hogy gyakorlatilag bármit megtehet. A One Big Beautiful Bill-lel fel is duzzasztották a létszámát, és az ICE közé kerültek olyanok. Itt most már 10 000-es létszámról beszélnek, hogy ennyivel nőtt vagy nő jelenleg a számuk, akik kapnak valamiféle kiképzést, de nem azok a profi, a jogokkal, a lehetőségekkel tisztában lévő ügynökök, mint mondjuk akár a rendőrség, akár a terror elhárítási központ, vagy DEA, ugye ez a Drug Enforcement Agency, ami a drog ellen lép fel. Nekik is vannak nyilván bizonyos eszközöik, durva eszközeik is, de tisztában vannak a határokkal, meddig mehetnek el, és meddig nem. Persze, néha átlépik, de tisztában vannak vele. A jelenlegi ICE ügynökök, főleg az újak, akiket most ide toboroztak, és általában olyanoktól látjuk ezeket a túlkapásokat, ők egyszerűen ott vannak, mert ott lehettek, nagyon jó fizetést kaptak, könnyen ICE ügynökké váltak. Itt a hátteret, ha vizsgálva, köztük valóban sok olyan, aki eleve gyűlöli a külföldieket. Nem csak latin-amerikaiakról beszélünk, szomáliaiak például, ők most egy ilyen Trumpnál és a kormányzatnál egy célcsoportá váltak a szomáliaiak, mert velük volt egy negatív tapasztalat, és akkor ezt ráhúzták, hogy az összes szomáli ilyen. Ahogy a haitiak is olyanok, ugye a kampányban, azt hiszem Springfield környékén elterjedt, hogy megeszik a házi állatokat. Egyrészt nem, másrészt, ha esetleg előfordulhatott, nem tudom, hogy egy valami haiti menekült lehet, hogy egy elhullott kutyát vagy macskát megevett, mert majdnem éhen halt, de egyáltalán nem biztos, hogy ez megtörtént, mindegy, ugye ettől kezdve a propagandában minden haiti megeszi a kutyánkat. Szóval ezeket elhitték, és sok ICE ügynök, tehát most már, amikor mondjuk így felhígult az állomány, akkor egyszerűen csak oda csap, mert oda csaphat. Őrizetben elég sokan meghalnak, régen is haltak meg őrizetben, vagy túlkapás miatt, vagy azért, mert nem vették észre, hogy cukorbeteg, vagy valami betegsége van, és nem sikerült időben ellátni. Ennek mindig következményei lettek. Most exponenciálisan növekszik az őrizetben elhunytak száma. Nem feltétlenül azért, mert úgy bántak vele, ilyen is előfordul, tehát, hogy erőszakosan bántak, tehát volt olyan, akin külsérelmi nyomokat láttak, tehát ott valami történt a gyűjtőtáborban. De alapvetően a meglévő egészségügyi állapota súlyosbodik, nem törődnek vele. Nyilván, de azt is mondhatjuk, ez itt sokszoros idézőjelbe téve természetes, hogy az ezeknek a száma is növekszik, mert sokkal több embert fognak el, sokkal többen kerülnek táborba, akkor természetes, hogy az ilyen esetek száma is növekszik, tehát több lesz belőlük. Ahol ezt meg kellene fogni, vagy nyilván ami jelenleg rosszul működik, az a túlkapások, illetve hogy kiket fognak el. Tehát átestek ezzel a ló túloldalára erőteljesen, hogy ha illegális a személy, akkor is a bánásmód, a törvényes eljárás a kitoloncolásnak úgy lerövidült, hogy gyakran el se kezdődik, hanem egyszerűen kidobják, nem is abba az országba, ahonnan származik, mert ezzel nem bajlódnak. Egyezményeket kötöttek néhány latin-amerikai országgal, hogy oda viszik, azt is, aki nem oda tartozik. Például Salvadorban, El Salvadorban, Ecuadornak is van ilyen egyezménye, hogy gyűjtőtáborrá vált, híres börtönnel rendelkezik, például Közép-Amerika leghíresebb börtönei ott vannak, a legdurvább börtönök is, és vállalt az elnök, jóban van Trumppal, hozzák oda azt, aki például venezuelaiak, mexikóiak is kerülnek oda, akik még rosszabb körülmények közé kerülnek. Tehát ezért ez sem természetes, hogy akkor legalább a saját országába dobná vissza. Nem, hanem gyűjtő jelleggel bárhova. A bánásmód ugye meghaltak most már, nem bevándorlók is, akik egyszerűen tiltakoztak az ellen, ami történik. Nyilván nem a legmegfelelőbb módon tiltakoztak, mert Magyarországot is megjárt hírek lettek, hogy lelőtték őket. Nyilván általánosítani nem szabad, amikor azt mondják, hogy az ISIS egy terror szervezetté vált, nem vált azzá, hígult, és bizonyos szabályok, amiket nem tartanak be, nem is lehet, hogy nem is tudják, hogy vannak. Itt vannak a gondok, ugye nem régen, itt most március végén hírességek, hollywoodi sztárok kezdtek aláírásgyűjtést be. Valaki azt szeretné, az ICE-t számolják fel. Nem gondolom, hogy ezzel ez messzire vezetne, mert akkor lesz helyén más. Tehát itt most nem arról van szó, hogy felszámoljuk, és minden rendben lesz, többet nem ilyen módon bánnak az illegálisan érkezőkkel, hanem azt kellene valahogy megváltoztatni, elérni, hogy valóban egy legális folyamattá váljon. Sokkal több latin-amerikait toloncolnak ki, ez legális folyamattá váljon. Sokkal több latin-amerikait toloncolnak ki, ez igaz, de nem javult az Egyesült Államokban a droghelyzet. Tehát ami miatt például most, amit Trump mondott, hogy ezzel felszámolják a drogot az Egyesült Államokban. Nem fogják, mert igaz, hogy a kartellek juttatják oda, de annak az elosztói most már nagy részt Egyesült Államok beli nem bevándorlók, tehát nem friss bevándorlók, lehet, hogy többedik generációs latinók, lehet, hogy más származásúak, de a fő cél, vagy amire hivatkozik, az nem oldódik meg, úgy tűnik. Lehet egy folyamat, aminek a végén majd látunk egy új helyzetet.
2: Említette is a tanár úr is ezeket a már külföldre is elterjedő hírhet eseményeket, amikor tényleg akár közbeavatkozókat lőttek

0: le ilyenek, és hát lehet, hogy vannak itt, akik nem annyira követik az amerikai belpolitikát, de még lehet, hogy ezek a hírek hozzájuk is elértek. Ennek esetleg lehet valami következménye arra tekintve, hogy hogy fogják ezt a folyamatot a továbbiakban kezelni, vagy akár most lesznek a félidős választások, akár ezekre, erre az egészre valamilyen komolyabb következmény, amit eddig emlegettünk, hogy nem volt, most a ellenállás miatt lehet, hogy fog következni.
1: Lehet, sőt, valamilyen szinten már van is. Az ICE vezetőjét már leváltották, egy új vezető van. Ő is eléggé keménykező, de azért valamit változtat. Módosítottak itt a politikai szférában is, hogy kikhez tartozik az ICE, milyen módon járjanak el, tehát ebben talán némi enyhülés már bekövetkezett. Folytatódnak ezek a razziák, nemrég elfogtak, és kitoloncoltak olyat is, aki legálisan volt ott, csak eleve latinónak nézett ki, akkor visszük. Na ez például egy, nem tudom eléggé eltúlozni, mennyire gigantikus probléma Trumpnak. És itt lesz talán a legkomolyabb következménye. Az Egyesült Államokban élő latin amerikaiak történelmileg általában, ha már ugye legálissá váltak, tehát állampolgárok, vagy többedik generációs latin, szavazati joguk van, akkor ők alapvetően demokrata szavazók voltak, a latin-amerikai szavazók. Kivétel a kubaiak, a kubai származások mindig republikánusok felé hajlottak, azért, mert mindig a republikánusok voltak a legkeményebbek Fidel Castro rendszerével, és ők ezt akarták. De alapvetően demokrata szavazók voltak. Ez a közelmúltban megváltozott, nem fordult még át teljesen az arány, de egyre több a republikánus szavazó a latin-amerikaiak között is, úgy általában a latin-amerikai csoportban. Ennek az az oka, hogy beindult köztük az a folyamat, hogy mi már itt vagyunk, nekünk már megvan az állampolgárságunk, számunkra is káros, hogyha sok illegális bevándorló érkezik, akár a saját hazánkból, mert a mi státuszunkat veszélyezteti, a mi munkánkat veszélyezteti, egyre rosszabb híre lesz a latin-amerikaiaknak, tehát ők is támogatták alapvetően, nem azt mondom, hogy a latinok többsége, de már kezd szinte kiegyenlítődötté válni a helyzet, azt, hogy valamilyen keményen módon lépjenek fel a latin-amerikai illegálisokkal szemben. De az, ami most történik, hogy hogyan bánnak velük, és hogy már a legálisan ott lévő latin-amerikaiakat is zaklatják. Elindult bizonyos régiókban, főleg a déli államokban, hát ez már, itt most használhatjuk ezt a rasszista szót, egy olyan rasszizmus, hogy látnak egy latinót, te biztos illegális vagy, biztos el akarod venni a munkánkat. Miközben évtizedek óta ott él, évek, évtizedek, vagy akár ő már ott is született. Tehát egyre jobban érzik az Egyesült Államokban élő latin-amerikaiak a diszkriminációt, azt, hogy hogy néznek rájuk. Még a republikánus szavazók is. Mert nincs ráírva ugye, hogy a Trump szavazó, csak az látszik rajta esetleg, ugye ez a mestiz vonások, tehát hogy a latin-amerikai. És ez az igazán veszélyes Trumpnak. Ez már közvéleménykutatásokban is kimutatható a latinok között, hogy nagyot csalódtak benne, mert ők is, tehát a republikánusra szavazó latinók egy része azt érzi, hogy sokkal rosszabb helyzetbe került, mint korábban, mert őt is negatívan, hátrányként érinti az, amit egyébként csak az illegálisok ellenében alkalmaznának. Tehát a latinó szavazóközösségben van egy népszerűségcsökkenés, ami nagyon fontos Trumpnak félidei választásoknál. Külön kezelendő a kubai szavazóközösség, most ugye, ez most nem témánk, de ugye Kubával is most élesedik a helyzet, tehát azt, hogy azzal, hogy bánik majd Trump, ott az a floridai kubai közösségnél egy nagyon fontos lesz, megint csak a félidős választásoknál. És harmadik kategória azok a republikánus szavazók, akik nem latinók, egyszerűen csak nem tetszik nekik, ahogy ez zajlik. Tehát radikálisabbak ebben a kérdésben, mint mondjuk a legtöbb demokrata a migrációs kérdésben, de azért van egy pont, van egy határ, és nem feltétlenül tetszik nekik az például, hogy Minnesotában egyszerűen csak lelőnek valakit, jó, indokolták, hogy miért, de azért ez eléggé sántított. Tehát azért még nincs nagy veszélyben Trump elnöksége, mondjuk a félidős választásoknál esetleg elveszíti azon képviselői egy részét, akik többséget adnának neki, akkor kisebbségbe kerül, de rövid és középtávon, vagy ha mondjuk a következő választásokat nézzük, ami ugye két éven belül majd elkövetkezik, ott azért már gondolnia kell erre, hogy milyen képet mutat. Mindez lehet, hogy neki tetszik, lehet, hogy az általa, vagy az őt támogató maga mozgalom, ugye ez a Make America Great Again-nek alapvetően tetszik, de ahhoz, hogy Trump megnyerte az előző választásokat, és mondjuk megnyerje a következőt is, szükség van a maga mozgalomnál jóval bővebb bázisra. Olyan republikánusokra, akik azért inkább középen vannak, és a latinó szavazókra. És most ezekben a kategóriákban bizalomvesztés indul. Na meg az, de hát ez már nem ehhez kapcsolódik, hogy a külpolitikájában nem pont úgy jár el, ahogy ígérte korábban, tehát ez is a szavazó bázisában nem, nának nem tetszik, hogy nem feltétlenül csak a belpolitikával és a gazdasággal foglalkozik, hanem Venezuela, Irán, Kuba is, Grönland, és meg ki tudja, mi lesz itt. Ezek, inkább azt mondanám, ez a sok tényező együtt lehet, hogy majd arra fogja sarkalni, hogy bizonyos változások legyenek ebben, és itt az ICE tevékenysége és a migrációval, migráció kezelése, ez fontos tényező most is, és a jövőben is az lesz.
2: Kedves hallgatóink, az imént Lénárt Andrást, a Szegedi Tudományegyetem hispanisztikai tanszékének docensét hallották.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak három szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak. Június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z-generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y-generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X-generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az Z-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 ezer forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 ezer forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik. Figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
3: Az időjárásról.
4: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Vranáéknak már két alkalmazottjuk volt akkor. Egy faluról beszármazott Morva cselédlány, aki a konyhát látta el, se gyerekekre ügyelt, és egy 14 éves fiú, aki a boltot és a raktárt seperte, és mint kifutó szaladgált. Luisa mamát a növekvő jómód még pufókabbá tette, s Vrana a boltos is úgy indult el szombatesténként a tek egyletbe ezüst óraláncával a mellényén, mintha hasa lett volna. Pedig nem is volt. Csak a polgári jólét önérzete düllesztette ki vele a mellényt. Aztán az egyik német rokont hirtelen kivezényelték a frontra. A másik is mind szótlanabb és gondterheltebb lett, és egy estén aztán ő is csomagolt, érzékeny búcsút vett, és elment. 1944 novembert írtak akkor. Jegyre adták a szenet, és a szénkereskedő szappant kért, a szappangyáros szeszt, a szesz nagykereskedő kefét, a kefegyáros konyhaedényt, az edényes újra szenet. Az élet kezdett túl komplikálódni, és ráadásul a németek mindenütt házkutatásokat tartottak, és kíméletlenül összeszedték mindazt, ami még a raktárakban volt. Luisa egyre nehezebbeket sóhajtgatott, és Vrana Bazil lelkesedése kezdett alább hagyni a németek iránt. Bosszantotta, hogy minden kellemetlen rendeletüket azzal indokolták meg, háború van? Mit érdekel engem az ő háborújuk, mondogatta olykor a vevőinek. Én békés kereskedő vagyok, kérem, akit a politika nem érdekel. Azt csinálják nélkülem, én élni akarok, árut akarok és vevőket akarok. Engem nem lehet kifizetni azzal, hogy háború van. Ne csináltak volna háborút, akkor nem lenne. Így beszélt Vrana a boltos, és sértődötten nézett az utcán menetelő németek után, akik elzárták, eltiltották és eltüntették az árut, mogorvákká és pénztelenekké tették a vevőket, beleszóltak a békés polgárok magánéletébe, és szemmel láthatólag belebuktak egy üzletbe, amit háborúnak neveztek. Aki belebukik valamibe, az ne kezdje el. Ez volt Vranának, a boltosnak a jelszava, és kezdte utálni a németeket. Nehéz és csupa kellemetlenségekkel megrakott tél következett. Már magában véve az is elszomorító volt, hogy valahol városokat bombáztak porrá, és az emberek tízezrei maradtak hajléktalanul egyik napról a másikra. Elgondolni szörnyűség volt, hogyha azokban a városokban élne, esetleg az ő feje fölött is porrá bombázhatnák a szép új házát és a gyönyörű bolthelyiséget. De az már végleg felháborító volt, hogy még feketén sem lehetett karácsonytól kezdve szenet kapni, mert a németek nem engedték be a szenes vonatokat Prágába, és fűtetlen lakásban kellett dideregni. Hogy nem volt zsír, nem volt kenyér, nem volt semmi. Nem, hát ez így nem mehet tovább, mondogatta őszinte felháborodással Vrana Bazil, és igaza is lett. Tavaszra véget ért a háború. A háború vége azzal kezdődött, hogy néhány napig nem lehetett az utcákon járni, mert mindenféle emberek össze-vissza lövöldöztek. Időnként nagyokat dördült valami, hogy az ablakok is beleremegtek, és a gyerekek izgalommal újságolták, hogy a belvárosban most ez az épületég, most amaz. Martin, a legidősebbik, az ellenállási mozgalomról beszélt lángoló szemek,

Sának nevezték a vastagbetűs nyomtatványok azt, ami történt, és az első felszabadítóval a felszabadítás harmadik napján találkoztak össze Vranáék. Az üzletet már napok óta zárva kellett tartani, és Vrana Bazil azon a napon lehúzott redőnyök mögött rendezgette feleségével azt a kevés árut, ami még a polcokon megmaradt. Délelőtt volt tavasz, a redőny hézagjain besütött a napfény, és sárga csíkokat rajzolt a félomályba. Egyszerre csak kint dörömbölni kezdett valaki. Ütemes kitartással verték a vasredőnyt. Még betöri? Ilyet meg Louise. Hol kapunk a mostani világban új redőnyt? Ez a gyakorlati érv hatott. Vrana legyőzte természetes irtózását az ilyen hivatlan döngetőkkel szemben, és kinyitotta az ajtót, majd elkezdte a redőnyt felhúzni. Nehezen ment, mert a döngetéstől valószínűleg már be volt horpadva valahol. Kintről két nagy vörös kéz szintén belekapaszkodott a vasredőnybe, és így együttesen sikerült is valahogy térd magasságig felhúzni. Ekkor lent a résben megjelent előbb egy puska, majd egy borzas fej, vigyorgó arc és egy orosz egyenruha. Hason csúszva bemászott és rávigyorgott Vranára. Vodka! Csesz! Vodka! Vrana Bazil és Louise sápadtan meredtek a félelmetes idegenre. Pán szoldát, kezdte Bazil, és nem csak a hangja reszketett, de ő maga is. Katona úr, itt nincs vodka. Ez vegyes kereskedés, itt semmi sincs. Tessék megnézni, semmi. A németek mindent elvittek. Nyemci, zabrálni. Zabrálni, mondta az orosz röhögve, és öklével kedélyesen oldalba vágta Vranát, amitől az nekiesett a falnak. Aztán jó akaratúan megpaskolta Louise kövér hátát, és a szeme kíváncsian járta végig az üres polcokat. Hirtelen megakadt egy habverőn. Átmászott a pulton, leakasztotta, és nézegetni kezdte. Majd hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felkapott a sarokból egy plévödröt, és a habverővel ütni kezdte. Valami furcsa éles hangot adott a plévödör, és az orosz vörös képe egyetlen nagy vigyorgás lett ettől. Diadalmasan nézett Bazilra, és fejét ide-oda ingatta a habverő ütemére. Vodka! Ordította aztán minden átmenet nélkül, és vödröt meg habverőt egyetlen mozdulattal falhoz csapott. Vodka! A kis göthös Vrana izgatottan magyarázta a megvadult embernek, hogy sajnos olyasmi nincs a boltban, csak seprű, kefe, mosópor és konyhaedény. Hogy megértette-e az orosz a csebeszédet, az nem derült ki soha, mert hirtelen csak megelégelte a felesleges szószaporítást, és egyetlen mozdulattal elsöpörte a boltost maga mellől. Aztán nagy lapát kezével megmarkolta Louise mellét, és felröhögött. Louise ilyetében felsikoltott, Vrana meg a fejéhez kapott, és néhány idétlen szót dadogott, amit azonban az orosz nem is vett figyelembe, hanem egyetlen derék rántással leszakította Louise válláról a ruhát, úgyhogy párnás fehér húsa kitárulkozott a szeme elé. Ettől még jobban megvadult, és tépni kezdte a sikoltozó asszonyról a ruhákat tovább, apró, röfögésszerű hangokat adva közben. Louise kétségbe esetten védekezett, Vrana is ott tipegett halálsápadtan a hatalmas termetű orosz körül, és próbálta csitítani, aminek az lett a következménye, hogy a muszka részben a boltos viselkedésén, részben a számára ismeretlen és bonyolult női ruhadarabok ellenállásán felbőszülve, felkapta a pult mellé támasztott puskáját, csőre töltött és ráordított Vranára, miközben a fegyver csövével néhányszor belebökött a hasába. Davaj, davaj! Vrana hátra tántorodott a falhoz, és behunta a szemét, mert nem akarta látni, amikor a fegyver elsül. Azonban a fegyver nem sült el, mivel Louise a tapasztalt asszonyok éles látásával azonnal a férje segítségére sietett oly módon, hogy két mesztelenné lett kövér karjával beleakaszkodott az orosz nyakába, és közben oda kiáltott Vranára, menj ki, menj ki! Ezt a bölcs asszonyi tanácsot Vrana Bazil, ha a reszkető inakkal is, de aránylag elég sebesen megfogadta, és a hátsó kisajtón egyenesen felszaladt a lakásba, ahol egy jó fél óráig sétált fel és alá, mint a ketrecbe zárt oroszlán, amíg végül Louise megjelent dúltan, de győzelmesen, jelentve, hogy az orosz újra kibújt a róló alatt, és

Hát így kezdődött el Vranáék számára a prágai fölszabadulás. Néhány nap múlva látniuk kellett az ablakból, ahogy német hadifoglyokat tereltek végig az utcán. Az emberek nagy része sebesült volt. Véres, rongyos, támolygó emberroncsok vonultak ott. A menetet néhány orosz katona és egy nagy tömeg kiabáló civil kísérte. A kiabáló civilek prágaiak voltak, akadt olyan is közöttük, akiket Vranáék ismertek a boltból. A tömeg botokkal, kövekkel és korbácsokkal ütlegelte az utca közepén vakon támolygó németeket, vad szitkok között. Az orosz katonák meg olykor nagyokat röhögtek ezen, néha egy-egy német összeesett. Ilyenkor addig rúgták, amíg fölkelt, vagy odament egy orosz katona a földön vonagló véres emberroncs fejéhez, tartotta a puskája csövét, és belelőtt. Luisa elfutott az ablaktól. Letérdelt a szoba sarkába, sírt és imádkozott. Vranát a hideg rázta a látványtól. Ezek az emberek, mondta sápadta reszkető szája. Ezek is emberek, és nem lehetett tudni, hogy a német hadifoglyokra gondolta, vagy a cseh tömegre. A gyermekek tágra merett szemmel nézték a színjátékot, és Martin a legidősebb, 16 éves volt már akkor, gyűlölettel izzó szemekkel mondta, úgy kell nekik, mind meg kellene ölni őket, minden németet. De hiszen nem bántottak téged, merett rá reszkető szájszélekkel Vrana a boltos, cukorkát adtak neked, és játékokat kaptál tőlük. Azonban Martin meg se hallotta ezeket a szavakat. Legszívesebben maga is lerohant volna az utcára késsel a kezében, legalább egy német katonába beleszúrjon. Azonban Luisa iszonyodva állta el az útját. Hiszen benned is német vér van, fiam. Összetette a kezeit könyörgő kétségbeeséssel. Ha tudnám, hogy melyik eremben folyik a német vér, kivágnám magamból, üvöltötte Martin az anyja szemébe. Mire Luisa mama neki támaszkodott az ajtónak, és sírva fakadt. Martin másnap a kommunista párt jelvényével a kabátján tért haza, és azt újságolta, hogy ezen túl rend lesz és igazság Csehszlovákiában, mert a nagy Sztálin felszabadította a népet, a németek és az urak jármából. Később barátokat is hozott a házba, néhány magakorú fiatal fickót, és szegény Vrana Bazil fejcsóválva hallgatta a beszédeiket. Egy napon két karszalagos ember kereste föl a boltban. Komoly arccal félrehívták, és bent az irodában elmondták neki, hogy az új városi tanács felülvizsgálja a kereskedőket, és ezentúl csak azok kapnak engedélyt, akik megbízható cseheknek számítanak. Mivel Vrana Bazilnak német felesége van, ó, nem, nincs ellene semmi kifogás egyelőre, éppen csak annyi, hogy német, ezért hát jó lenne, ha valamilyen cselekedettel bebizonyítaná, hogy valóban jó cseh maradt a német felesége ellenére is, és nem kollaborált annak idején a megszálló ellenséggel. Ez azért is fontos lenne, mivel érkeztek már a városi tanácshoz olyan suttogások, melyek szerint Vrana a boltos azokban az időkben német katonákat fogadott be a házába, és igen barátságos viszonyban volt velük. Ez pedig, ha igaznak bizonyulna véletlenül, úgy elegendő lenne ahhoz, hogy üzletét elkobozzák, és őt esetleg valamilyen munkatáborba vigyék. Ezért legjobb lenne, mondták a karszalagosok, ha ennek a mendemondának mindjárt az elejét lehetne venni olyan módon, hogy például bediktálná most nekik azoknak a névsorát, akikről tudja, hogy valóban kollaboránsok voltak, és így nem érdemlik meg az igazságos demokrácia támogatását. Tegény Vrana Bazil homlokán kiütött a verítékot a szűk kis irodában, de akárhogy is törte a fejét, nem tudott senkit sem mondani, aki kollaborált volna az ellenséggel. Édes uraim, szörögte kétségbe esett, én csak egy kis boltos vagyok, egyszerű üzletember, honnan tudhatnám én azt, hogy kik azok, akik a németeket segítették, és kik nem, én nem törődtem politikával soha.
A két karszalagos egyre gondterheltebben csóválta a fejét. Az baj, mondták. Az bizony nagy baj. Legalább egyet, egyetlen egyet mondjon, hogy látni lehessen a jó szándékot. És ekkor történt, hogy Vrana Bazilnak hirtelen eszébe jutott Jan Hubelka. Eszébe jutott, ahogy gőgösen hátradőlve elsuhant mellette a nagy fekete gépkocsiban, eszébe jutott az a lekicsinylő mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt csak úgy belökte számolatlanul az asztalfiókba, eszébe jutott a szó, amit akkor mondott az ő büszkeségére, az új házra, Viskó, mondta akkor, és eszébe jutott mindaz, ami a Hubelkával kapcsolatban az idők folyamán összegyűlt, és megragad benne, mint a bojtorján. A munkanélkül elért sikerek, a csúfolódások, a penészvirág, és az a dolog a gépíró leánnyal. Mindez egy pillanat alatt végig nyilallott benne, és újra érezte azt a maró, kegyetlen keserűséget, ami annyiszor szégyenítette meg. Tudok egyet, kapta föl hirtelen a fejét, és az arca kivörösödött. Jan Hubelka az építész. Nagy úr volt a németek alatt ez a Hubelka. Német gépkocsin járt, a németeknek épített repülőtereket. Nagy úr volt mindig. A karszalagosok feljegyezték a nevet, és elmentek. Rana Bazil dobogó szívvel maradt magára az irodájában, és valami diadalmas érzés lobogott föl benne, de ugyanakkor valami rossz, szorongó érzés is folytogatta. Egész nap nem lelte a helyét ettől a két érzéstől, és ő megpróbálta elfelejteni az egészet, szinte sikerült is már. Amikor néhány héttel a karszalagosokkal való beszélgetés után elmondta valaki a boltban, hogy Jan Hubelkát, az építészt 20 évi kényszermunkára ítélték és elvitték Oroszországba. Egy vevő mondta ezt, és Vrana Bazil kezében megállt a csomagoló papír. Arca hamuszürke lett, és neki kellett támaszkodjék a pultnak. Rosszul érzi magát, Vrana úr? Kérdezte részvétel az egyik asszony, aki kosárral a karján éppen ott állt mellette. Nem, nem, felelte a boltos ijetten, és elvörösödve folytatta a csomagolást. Miért érezném rosszul magamat, miért? De kapkodó kezei reszkedtek, ahogy a barna papírost hajtogatták, és homlokán kiütött a veríték. Néhány napig az egész utca Jan Hubelkáról beszélt. Valaki feljelent. Rengeteg feljelentés történik, az emberek megbolondultak. Csóválták a fejüket, félve néztek körül és hümmögtek. Aztán elfelejtették, mint mindent. Csak Vrana Bazil nem felejtette el. Éjjel-nappal rágondolt Jan Hubelkára. És éjszakánként álmatlanul hánykolódott az ágyában, látta a Jan Hubelkát rabruhában, ásóval a kezében, amint egy nagy-nagy sárga agyaghegyet ásott. És tudta, hogy ez a 20 év kényszermunka, ez a rettentő nagy sárga agyaghegy, és minden ásódöfés, amit Jan Hubelka abba az agyaghegybe beleszúr, olyan, mintha ő beléje szúrná. Mert ő olyan, mintha ő beléje szúrná. Mert ő juttatta Jan Hubelkát a 20 évi kényszermunkára. Rana Bazil, a boltos, belesoványodott és beleöregedett ezekbe a tépő gondolatokba, de ez nem tűnt fel különösebben senkinek. Azokban az időkben mindenkinek voltak gondjai bőven. Az újságok tele voltak jelszavakkal, és ezek a jelszavak bömböltek le a házfalakra ragasztott kiáltványokról is, a rádióból. Ezeket a jelszavakat vagdosták egymás fejéhez az emberek, ha összevesztek, és mindenki igyekezett megtanulni őket. Nehogy tudatlanságát hibául róják föl azok, akik a hivatalos dolgokat igazították. Mindenki mindenütt a náci gyilkosokat szitta, a német brigantikat, akiknek évekkel ezelőtt elkövetett,

követett rémtetteit naponta adagolták be a köztudatba a propaganda minden eszközével, és az emberek szörnyűködtek és csapkodták a kezeiket, és azt mondták, rettenetes. És senkinek sem jutott eszébe csodálkozni azon, hogy 5 esztendeig semmit sem hallottak ezekről a rémtettekről, hogy egyikük sem látott belőle egy árnyékra valót sem, és megfeledkeztek teljesen arról is, hogy nemrégen még egészen jó barátságban pálinkázgattak együtt azokkal a náci brigantikkal, és igyekeztek kedvükben járni és hasznoskodni körülöttük. De olyan volt ez, mint egy járvány. Az emberek nem is tehettek róla. Maga Vrana Bazil sem vette észre, hogy mikor kezdte el gyűlölni a németeket. Először csak rosszalólag csóválta a fejét, ha a németek rémtetteiről szó esett. Aztán szidni kezdte őket, mert a többiek is szitták, és mert attól félt, hogyha ő nem mond semmit, akkor még azt hiszik, hogy kollaborált. Rendre aztán annyira megszokta, hogy a németeket szidni kell, hogy nem talált benne semmi kivetnivalót, már hitte is, amit mondott. Hogy a német katonák így viselkedtek a házában, meg úgy viselkedtek, ezt tették vele, meg amazt tették, s hogy Istennek hála, Sztálin megszabadította őt tőlük. Aztán következett az első választás. Karszalagos emberek járták végig előtte a házakat, és figyelmeztettek mindenkit, hogy mi a kötelessége a felszabadulással és a népi demokráciával kapcsolatban. Vrana Bazil ilyettében sörrel vendégelte meg a 2 karszalagos fickót, és lelkesen helyeselt mindent, amit mondtak. Aki nem a kommunistákra szavaz, az a nép ellensége, oktatták sörözés közben a félelmetes emberek, és Vrana Bazil ilyetten tiltakozott még a gondolat ellen is, hogy ő valamiképpen ellensége lehetne a népnek. Én kérem, nem értek ezekhez a dolgokhoz, hajtogatta Szelír jó akarattal. A politika nem az én mesterségem, azt csinálják mások. Csináljuk is, ne féljen, biztatták vigyorogva a karszalagosok, és a vállára veregettek. Maga csak szavazzon ránk, elvtárs, aztán nem lesz semmi baj. Szavazok én, hogy ne szavaznék, bizonygatta, és le is szavazott a kommunista pártra, amikor sor került rá. Az én szavazatomon úgy sem múlik, mondogatta utána a bornagy kereskedő sógornak, meg a péknek a tekeegyletben, nekem meg békét hagynak legalább. Nem is történt egyelőre semmi baj. Bár árul még mindig kevés volt a piacon, de azért a bolt kezdett fellendülni megint. Martin titkár lett a kommunista pártban, és ez a hivatal sok dologban hasznot jelentett az üzletmenetre nézve, így hát nem is bánta Vrana Bazil, hogy a fiai kommunisták lettek. Ja, kérem, mondta a vedőinek olykor, az ember úgy él, ahogy tud. Alkalmazkodni kell az időkhöz. A politikát úgy semmit csináljuk, hát miért ne használjuk ki az előnyöket, ha lehet? Aztán a gyerekek már ilyenek, minek ellenkezzünk velük. A gyerekekkel valóban sok baj lett volna, ha Vrana Bazil megmakacsolja magát és nem enged. Vadak lettek, elvadította őket a többi fiatal. Sok jelszó és propaganda beszéd. Esténként egyebet se lehetett hallani a szájukból, mint ilyen szavakat. Reakciós kutya, kapitalista disznó, náci bandita, burzsúj, kulák, imperialista. Szegény Vrana Bazil csak csodálkozott és csóválta a fejét. Egyetlen szót sem értett abból, amit a fiai összefecsegtek. Akárha idegen nyelven beszéltek volna. De Vrana Bazil nem törődött a politikával és azzal, ami a kirakat ablakon kívül történt. Behúzódott a boltjába, kiszolgálta a vevőket, rendezgette a polcait, áru után szaladgált, számolgatott, gyűjtögette a pénzt, tervezett, tanakodott Louise mamával, hogy talán ez kellene még, vagy az kellene, mi lenne, ha így vagy úgy. És a hetek teltek a bolt pultja mögött, gyűlt újra a pénz a kasszában, és Vrana Bazil újra polgári jólét szelíd önérzetével feszítgette horpat mellén az ezüst óraláncot szombat esténként a tekeegyletben, és elégedett

0: te mondogatta, nekem mindegy, hogy Sztálin vagy nem Sztálin. Én elvégzem a magam dolgát, és haladok előre. Ez a fontos. A politikát csinálják mások. Csinálták is. Mikor a propaganda már eléggé megvadította az embereket, egy éjszaka összeterelték a prágai németeket mind. Egyetlen éjszaka valamennyit az egész városból. Úgy húzták ki őket az ágyból, nem vihettek el magukkal semmit a lakásaikból, még váltóruhát sem. Állítólag így csinálták a nácik is a zsidókkal. Ezt a rengeteg megrettent embert kaszárnyaudvarokra gyűjtötték össze, és néhány napi éheztetés után végighajtották őket gyalog a városon. Az utcákon már várt rájuk a felbőszített tömeg. Ordibáló emberek rohantak rá a megfélemlített németekre botokkal, késekkel, sokan pisztollyal vagy vadászpuskával lövöldöztek közéjük az ablakból, és nagyokat röhögtek, ha valakit eltaláltak. A cseh nép szemetje, Prága söpredéke tombolt azon a napon a város utcáin, és a németek, egy végeláthatatlan hosszú sor éhes, rémült, meggyötört emberek, anyák csecsemőikkel a karjukon aggok, síró gyermekek mentek az úttest közepén, a dühöngő csőcselék sorfala között. Elestek és újra fölkeltek, vagy elestek és nem keltek föl többet, hanem a mögöttük jövők beletaposták őket a véres sárba. Mentek véresen, sebesülten, vonszolták magukat át a városon, anyák sikoltozva védték gyermekeiket, az ütlegek elől odatartották testüket a szíjostorok csapásai a golyók elé. Prága örök szégyene volt ez a nap. Egy kis csapat németet valahogy kiszakított a gyűlölködő tömeg a menetből, és ott hajtotta végig a Gotthelfstrasse-n, amit akkor már testvériség útjának neveztek. Elől néhány férfi rohant, orrukból, szájukból ömlött a vér, de rohantak mégis eszelősen vadul, mint akik az életükért futnak. Mögöttük ordítva jött a tömeg, és söpörte magával az erőtlenül roskadozókat, sebesülteket, támolygó véneket, sikoltozó asszonyokat. Kifelé Prágából, kifelé a nácikkal, ordította a csőcselék, és ostorok csattantak, botok puffantak. Egy borzashajú fekete asszony konyhakéssel a kezében rohant, és egyre esztrikácsolta. Ki kell szedni a belüket, ki kell szedni a belüket! Vrana kiszaladt a zajra, és a boltajtóból nézte meret szemmel, és a szörnyűködéstől émegő gyomorral a rettenetes színjátékot. Három suhanc egy fiatal német lányt rángatott végig éppen a bolt előtt. A leányról rongyokban csüngött már a ruha. Orrából, szájából folyt a vér, mesztelen mellein az ostorcsapások véres csíkjai keresztezték egymást. Már sikoltani sem tudott, csak hörgött a három suhanc durva markolásától, akik illetlen szavakat kiabálva mutogatták egymásnak áldozatuk födetlen testét, úgy rángatták el hajánál és karjánál fogva a bolt előtt. A tömeg figyelmét teljesen lekötötte a vérző mesztelen leánytest látványa, és felajzott ujjongással biztatta újabb ötletekre a kínzókat. Így történhetett meg, hogy egy nyomorult, véresfejű asszony kisgyermekével a karján elérhette észrevétlenül a boltajtót. Az Isten nevében, jó ember, az Isten nevében, hörögte oda Vranának, és szemében az üldözött állat rémülete reszketett. Gyorsan, súgta oda Vrana vacogó szájjal, az irtózattól megbénult nyelvvel, gyorsan be a pult mögé, a pult mögött a kis ajtó. Félelemtől a vacogva húzta le maga mögött a vasrolót. Jaj, csak meg ne lássa senki. De a tömeg ordítva dübörgött tovább az utcán, és a bolt üres volt. Luise a konyhában ült, ráborulva az asztalra, és sírt. Luise! Állt meg mellette Vrana sápadton is reszkető térdekkel. Egy asszony van a pincében, egy kisgyerekkel. Nem hagyhatjuk, hogy... Luise, mit csináljunk vele? Mi lesz, ha megtudják, Luise? Nem tudta meg senki, még a gyerekek se. Csak Jutta és a férje, a bornagykereskedő. Az asszony három napig maradt ott, hordók mögé rejtve a pincében. Luise éjszakánként járt le hozzá, nehogy a gyerekek észrevegyenek valamit. Az idegen asszony teste csupa seb volt, és szíjostor nyomai sajogtak a három éves leánykán is. Luise éjszakánként gyógyítgatta őket, És Vrana a boltos élelmiszert csempészetle nekik és pénzt. Mikor a pincéből visszatértek, hosszasan nem tudtak még elaludni, és Luisa halkan sírdogált a párnák között. Ja Istenem, micsoda világ, micsoda világ! Harmadik nap éjjelén a bornagy kereskedő elhozta hamis papírokat, amiket 20 liter pálinkáért szerzett valahonnan, és az asszonyt a gyerekkel elindították. Luisa új ruhákkal látta el őket, és élelmiszert is csomagolt. Vrana pénzt dugott oda búcsúzáskor az asszonynak, és az hirtelen felzokogott, lehajolt és megcsókolta a kezét. Vrana a boltos döbbenve állt ott, és úgy tartotta az asszony csókját a kezén, mintha félne, hogy leesik, és széttörik a kegyetlen utcaköveken. Aztán az asszony a gyerekkel eltűnt az éjszaka sötétjében, és soha többet nem is hallottak felőle semmit.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szálalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű, a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Kármelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Magyar Péter elmondta azt is, az épület néhány lépésre található a parlamenttől, szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
0: az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az elmúlt egy-másfél évben sorra alakultak Magyarországon a vízőrző közösségek, amelyek helyi összefogással saját erőből dolgoznak a víz megtartásán. A Marispusztai vízőrzők kezdeményezése rövid idő alatt országos, sőt nemzetközi figyelmet is kivívott. A civilek olyan léptékű árasztást valósítottak meg, amely szakmailag is példaértékű. Erről beszélgetek majd Nagyapáti Oszkár alapítótaggal.
2: Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy azok a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagyapáti Oszkár erdőgazdálkodót a természetet sújtó évről évre bekövetkező asszályok indították el azon az úton, hogy összefogjon néhány gazdatársával, és visszatartsák valahogy a vizet. Létrehozták a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők Egyesületét, majd 2025-ben belevágtak a munkába. Pár hónap alatt egy olyan projektet hoztak létre, amely amellett, hogy látványos, létfontosságú válasz az egyre szárazodó, egyesek szerint lassan sivataggá változó homokhátság súlyos vízhiányára. Bemutatja, hogyan lesz az ötletből működő vízrendszer.
2: 2025. februárjában alkottuk meg ezt a csapatot. Elsősorban önkéntes gazdákból, akik a környékben laknak és gazdálkodnak. Sajnos ugye csodát mi sem tudunk csinálni, csak oly módon csodát, hogy maga a mozgalom és a jó példa, ami be tudott indítani a környéken, illetve az országban is több ponton ilyen civil összefogásokat a vízmegtartás érdekében, és már maga ezt mondhatjuk csodának. Mi a helyben kitermelt vagy felhozott termálvizet fogtuk meg, és a mellette lévő kertészetnek a lehűtött termálvizét. Ezzel nincs igazán semmiféle probléma, mert itt ártézi vizet is bekevernek azért, hogy ne legyen olyan forró, tehát használható legyen, és ebből kifolyólag nem olyan a víznek az összetétele, amitől sokan tartottak. Csak így megemlítem, hogy csináltattunk ilyen víz összetétel tesztet, megnéztük, hogy milyen alkotóelemek vannak benne, és megfelelt a kiengedése, tehát ehhez sok minden kellett úgy összességében, hogy működjön a dolog, de összehoztuk.
1: Ugye Marispuszta, Kiskunma és a környékén kezdték el a munkájukat.
2: Igen, eleve Kiskunma sem találkozza a termál, stand és a mellette lévő kertészet. Nagy tárlatokban nem tudunk gondolkodni, mert ez a víz azért nem megy el olyan messzire, és nem annyi víz áll rendelkezésre, hogy ebből egy régiót el tudjunk látni. Ahogy említette a szárazság, hogy mekkora probléma, sajnos ott tartunk, hogy amikor kiengedik először ezt a vizet, valójában egész évben van kitermelés, csak nyáridőben ugye már sem a kertészet, sem a strand nem használ annyi melegvizet, így nem jut el annyi víz hozzánk, amennyire szükségünk lenne ahhoz, hogy állandó vízfelületet tudjunk létrehozni. Ezért ez egy ideiglenes vízfelület, de több mint 6 hónapig fent tud maradni, és az pont elég arra, hogy az élővilág be tudjon indulni, illetve a fiókák is meg tudjanak születni, és hogy fel tudjanak nevelődni, úgyhogy ezt is mondhatjuk egy nagy csodának, aminek mi rendkívül tudunk örülni.
1: De egyébként önök láttak térképeket Marispusztáról? Tehát, hogy hol voltak azok a helyek, ahol annó víz állt?
2: Igen, igen. Ugye az 1600-1700-as években készültek ilyen katonai térképek, és azokon be voltak jelölve azok a helyek, vagy azok a mocsaras részek, ahol víz állt több száz évvel ezelőtt. Mi ezt tanulmányoztuk, illetve ilyen drónos felvételeket végeztünk, ipari drónos felvételeket a terepről, és ennek összességéből vízügyi tervező bevonásával készítettük el a terveket ahhoz, hogy az árasztásokat meg tudjuk csinálni.
1: Azért azt meséljük el, hogy volt idő, amikor a homokhátságon rengeteg víz volt. Ugye, ha jól tudom, a 20. században pontosan ezért létesítettek annyi csatornát, tehát egyszerűen lecsapolták a homokhátságot.
2: Hát igen, sajnos ez így történt, még annyira nem kutattam utána, de ez a Marispuszta is, a Maris szó az valami olyasmit jelentetett régen, hogy mocsár, vizes élőhely, és itt a környékünkön, ahol ezt meg is valósítottuk, ott tényleg hatalmas vizek álltak, még az én gyermekkoromban emlékszem rá, hogy nádasok voltak, gyékényesek, tehát egy gyönyörű vizes élőhely volt, rengeteg madárral, vaddisznók is voltak, sajnos ez már ugye nincs, de mi

0: nem tudnak hol költeni.
1: Igen, erre tudok egy jó példát. A mi példánkban megjelent tavaly már a Nagygoda, akkor olyan 180 egyedet számoltunk meg egy fotón, most pedig olyan 10 pár darab lehetett, és beszéltem a Magyar Madártani Egyesület egyik képviselőjével, a napokban is mondta, hogy az ilyen szinkronszámlálások alkalmával ők úgy becslik, hogy olyan 150 körül lehet most az egyet száma az országban. De hát ugye ezt konkrétan meghatározni nem lehet, csak egy ilyen becsült szám. De ha belegondolunk, hogy ez a 10 pár darab itt volt Kiskumajsa határában, azért az elképesztő.
0: Így van, az nagyon nagy szó. Egyébként, hogyha Marispusztát nézzük, akkor jól tudom, hogy 2000-ben, ahogy mondta is, készült egy légi felvétel, és ez megmutatja, hogy hol van olyan domborzati talajtani adottság, ahol lehet hatékonyan vizet visszatartani. De most egyébként ezt az egész országra ki lehetne így terjeszteni, nem? És akkor meg lehetne nézni, hogy hol lehetne vizet visszatartani.
1: Természetesen vannak erre ilyen ortófotók, én is abból néztem vissza, hogy hol állt, mert ugye emlékeim szerint jártam arra, mert nem közvetlenül a mi gazdaságunk környékén található, néhány kilométerre arrébb, de abból tényleg nagyon jól vissza lehetett nézni, hogy az egész mélyfekvésű marosi részen hol voltak vizek. Tehát én azt javasolnám a ráérős embereknek, akik hasonlóba gondolkodnak, mert ugye ehhez rengeteg szabad idő kell, és abból tudom, hogy sokszor az embernek nincs elég, de az ilyen cél érdekében mindenképpen megéri, mert hatalmas öröm tudja az embert érni azzal, ahogy látja a természetet újra feléledni.
0: Annál is inkább, mert hogy ugye most április végén készült egy műhold felvétel, és azon az látható, hogy a tájba kizárólag abban a 2 foltban van külterületi vízállás, ahol önök tartották vissza a vizet, sehol máshol.
1: Igen, hát ez tény, és ez egyben szomorú is, hogy csak ennyi van, viszont Kiskumajsa mellett is van egy horgásztó, csak azt mindenképp fontos elmondani, hogy erre azért van szükség az ilyen vízfelületekre, mert ez alkalmas tud lenni a parti madaraknak a túléléséhez, a pihenésére. Az ilyen néhány centimétertől 10-20 centiméterig terjedő vízmélység tud életteret biztosítani nekik, és az ilyen ásott horgásztavak vagy záportározók alkalmatlanok arra, hogy mindenféle madarat be tudjon fogadni.
0: Na most keresték önöket, és gondolom keresik önöket folyamatosan, segítséget kérve, tapasztalatot, információkat, gondolom a jó gyakorlatot, hogy hogyan lehet ezt máshol is megvalósítani.
1: Igen, nagyon beindult maga a hír ugye a közösségi médián keresztül, aztán utána mindenféle médián keresztül, és ennek nagyon örülünk. Egyébként pont az ilyen felkérések vagy megkeresések miatt is közösen úgy döntöttünk a hasonló vízőrző sejtekkel, mint mi vagyunk, hogy létrehoztunk egy vízőrző mozgalmat, amit meg lehet találni a neten, és próbáljuk a hasonló gondolkodású embereket beterelni ebbe a mozgalomba, és hamarosan el fog készülni egy magyarországi térkép is, ami majd meg lehet látni, hogy hol vannak hasonló vízőrző sejtek, mint mi, és lehet hozzá csatlakozni, általában hétvégente szoktak lenni ilyen akciók, és célunk nem más, mint ahol csak lehet a vizet megtartani.
0: Ha jól tudom, akkor amellett, hogy ugye megcsinálták ezt a vízpótlást, ön azért sokszor vaditatásra szolgáló víztartályt is föltölt vízzel, és viszi ki a vadatnak itatásra.
1: Igen, hát ezt már 2022 óta csinálom. Az a helyzet ugye, hogy a zárasztás ugye lokális, tehát néhány kilométerig van vonzata az élővilág tekintetében, tehát megtalálják úgymond a vadak a vizet a túléléshez, de a mi területünk az kicsit odébb van, és oda más módon nem lehet csak mesterséges úton vizet eljuttatni, és csatlakoztam a vadásztárság, az itteni vadásztárságnak a felhívásához, hogy fogadja körökbe néhány itatóhordót, meg elásásra szánt fóliát, ugye, amivel bele tudnak menni, és ezeket töltögetem már 4 éve, és az a szomorú tény, hogy ez már nem úgy működik, mint 2022 előtt, hogy ősszel már bevettük őket, és akkor nem kellett itatni télen. Sajnos már egész évben kell ezt a pótcselekvést csinálnunk, mert ha nem tennénk, akkor gyakorlatilag szomjan pusztulnának a vadállatok.
0: vissza

0: Térek egy kicsit a gyepes területre, amit elárasztottak. Mi volt a legnehezebb? Mert gondolom nem az, hogy véghez vigyék ezt a munkát, hanem az, hogy a bürokrácián túljussanak. Jó gondolom?
1: Igen, nagyon jó. Hát ugye a 2025 az indulási éve az roppant nehéz volt, mert a Vizet a tájba program előtt kezdtük el csinálni, és a maga Vizet a tájba program az egy társadalmi igény által megszületett pótcselekvésnek mondható, amit a vízügy hirtelen véghez tudott vinni humán erőforrás meg anyagi háttér nélkül. Ugye mondhatni, hogy teljes felkészülésben nem volt a vízügy, mivel a jogszabályi háttér sem állt rendelkezésre, de azóta ez már megszületett, és ezt örömmel is fogadtuk, hogy most már lehet hasonló tevékenységeket véghez vinni, természetesen az Országos Vízügyi Főigazgatóság bevonásával, és a Vizet a tájba program az továbbra is működik, ahol lehet jelentkezni területekkel, hogy esetleg felajánlják a gazdák ezt. Nekünk egyébként az, hogy mennyire volt nehéz, hát elmondhatom, hogy nagyon, mivel sem a hatóság nem tudta igazán, hogy hogy kezelje ezt a megkeresést, meg sem itt az itteni önkormányzat nem tudta, hogy hogy is van ennek a menetrendje, de sürgetve folyamatos piszkálás által egy néhány hét alatt le tudtuk ezt zongorázni, és érdekes módon az igazi engedélyt azt május végén kaptuk meg, amikor már az árasztás véghez vittük ugye március elején, 2025 március elején, tehát ugye volt egy március, egy április, egy május, 3 hónap múlva kaptuk meg a hivatalos értesítőt, addig pedig csak egy szóbeli hozzájárulás volt, de gondolom, hogy ez már a jövőbeni létrehozott árasztások esetében már gördülékenyebben fog menni, nem ilyen körülményesen, mint a mi esetünk. Hát sok ideg kellett hozzá, meg türelem, de közösen megoldódott, jó lett végül is a vége.
0: És akkor onnantól kezdve mindent saját erőből, tehát jött a kotrógép, gondolom medret kotortak, csatornát kellett tisztítani, sőt, hát nagyon sok helyen rendbe kellett hozni, gondolom azokat a műveket, amelyek elzárják a zsilipet, megnyitják.
1: Igen, ennek a teljes költségét semmiféle hatóság nem támogatta, még mondhatom, hogy a kormányhivatal ugyanúgy járt el, mint bármilyen bürokratikus dolog esetén, ugyanúgy mindenhova fizetnünk kellett, és ezt az Éltő Kiskunos Egyesületünkön keresztül tettük meg, mert ugye hát csak hivatalos létező egyesületként kellett véghez vinnünk. És a szuper dolog az volt, hogy a gazdák felajánlották a gépeiket, a környébeli gazdák, illetve a lakosságot is meg tudtuk szólítani, és önkéntes felajánlások révén tárgyi eszközök, élelmiszer az egésznapos ellátáshoz, anyagi hozzájárulás révén az első árasztásunkat 550 ezer forintból sikerült kihoznunk, és még maradt is valamennyi pénzünk, tehát ez egy gyönyörű összefogása volt a lakosságnak, és mi ennek nagyon örültünk.
0: De önök mindannyian gazdálkodók, akik a saját bőrükön érezték, hogy mit jelent a vízhiány?
1: Igen, ott mindenki gazdálkodik a környékben, jó magam erdőgazdálkodóként tevékenykedem, a többség az a mezőgazdaságban, és ugye nem volt kérdés, mindenki önként és azonnal belevágott a néhányunk ötlete után, nem volt senki, aki aggályosnak érezte ezt a tevékenységet, örültek, hogy csinálhatják, és ott lokálisan vannak is eredmények, mert tavaly évben durván 60 centit bírt emelni a talajvízen egy 1,5 kilométeres mérőkútból mérve, tehát onnan tudtuk visszaigazolni a hivatalos mért értéket. Az idén sajnos csak 36 centit, tehát ez köszönhető a tavalyi évnek, amikor több mint 1000 milliméter párolgott el a talajból, és ez bármennyire hihetetlen, ez megtörtént. Tehát én nem értem azokat a gondolatokat, vagy hogy hol mérik ezeket, amikor ilyen 10 centikről beszélnek, hogy átlagban annyira csökkent az országban a talajvízszint, hát itt nem. Tehát itt bárki megnézheti, ilyen 92 centiméter, amit néztünk, durván 1 méter, és még így is mínuszban zártunk ott a környékben, ugye, ha kivonjuk a 92-ből a 36-ot, akkor lehet látni, hogy sajnos a tendenciát megfordítani nem tudtuk, csak mérsékelni tudtuk ezzel a tevékenységgel, de ha ezt se tettük volna, akkor még rosszabb lenne.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Nőtt az ipari termelés márciusban, az év harmadik hónapjában az ipari termelés volumene 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal volt nagyobb a februárinál. A járműgyártás kivitele 3,8, a számítógép elektronikai, optikai termék gyártásáé 2%-kal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb súlyt képviselő húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A jelentés szerint az ipari termelés 6 régióban nőtt, 2-ben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb 25%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a legjelentősebb 6,2%-os visszaesést Dél-Alföldön regisztrált a KSH. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A hatóság azt közölte, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Emelték ki.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Nagyapáti Oszkárral, a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetőjével munkájukról, hogy mi mindent vittek végbe egy év alatt a homokhátságon. Keresték önöket kormányzati szinten, hogy segítséget kérjenek, mert ugye a szaktudás az ott van, és ugye nem csak önöknél, hanem a vízőrzőknél is.
2: Én abban bízok, hogy most fog elkövetkezni ez a pillanat. Sajnos, hát azt tudom elmondani, hogy a tavalyi évben is inkább csak videózni jöttek, és a propagandában felmutatni, hogy megvannak az első lépések, de hát ez nem kormányzati okból jött létre, hanem a társadalmi igény, vagy a gazdáknak a megmozdulásából. De én abban bízom, hogy az elkövetkező időben ezzel az új felállított kormánnyal talán komolyan fogják venni ezt a témát, mert hogy én mindenhol elmondtam az összes előadásomon, ahol eddig voltam, hogy az emberek többsége el sem tudja azt képzelni, hogy ennek a víznek mekkora hatása van. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy életet ad a természetnek, meg a mezőgazdaságban élők tudnak dolgozni, fennmaradni, hanem aki mezőgazdaságban tevékenykedik, azoknak az alkalmazottainak a túléléséhez is kell, és hogyha nincs mit dolgozniuk az embereknek, onnantól kezdve a társadalomban egy elszegényesedés következik be, ami aztán magával hozza a lopástól kezdve a mindenféle garázdaságot. Tehát ez egy túlélés a társadalomnak is. Tehát ha nincs víz, akkor nincs élet.
1: Hát ezt nagyon jól mondja. Nemzetközi szinten is keresték önöket, ugye? Ha jól tudom, jöttek innen külföldről is, hogy megnézzék az Európai Unióból, hogy mi mindent alkottak.
2: Igen, volt nálunk az Európai Bizottságnak egy delegációja, busszal érkeztek a terepre, kimentünk, nagyon csodálkoztak az egészen, ami érdekes, és most már azért bátrabban lehet róla beszélni, megkérdezték, hogy mennyiből csináltuk meg, ugye mondtam, hogy durván 550 ezer forintból, és mondták, hogy hát az jobb helyeken 10 milliók, tehát hogy igazán, ha az ember jó közösségben van, és tényleg akar valamit csinálni, és a közért tesz, akkor meg lehet azt csinálni kevesebből is. Ez az egyik. A másik az, hogy tényleg külföldről olyan megkeresések is voltak, egyenesen az IP hírügynökség volt nálunk, és Amerikába is elvitték a hírét, nem csak Európába, az Euronews, hanem ott megjelent nyomtatott formában is Amerikában több újság közé tette ezt, a magyarok küzdelmét a homokhátságban, és ez azt gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, hogy bejártuk ezzel a történetünkkel a világot, és jó példát tudunk adni mások számára.
1: Nem csodálom, hogy egyébként meglepődtek rajta, mert az Európai Unió, ha jól tudom, akkor a víz visszatartást azt támogatja. Akkor ezt miért nem valósult meg Magyarországon?
2: Hát ez a jó kérdés. Nem tudom, hogy ennek mi lehetett az oka. Ilyen összeesküvés elméletekről lehet beszélni, vagy esetleg gazdasági érdekekről, kényes erről beszélni, de én azt gondolom, hogy előfordulhatott, hogy voltak olyan résztvevői ennek a tevékenységnek, vagy a pénzek kiutalásában, vagy a tervek megvalósításában, akiknek saját maga felé hajlott a keze. Mert ugye azért, ha az ember kicsit végig gondolja, hogyha víztelen egy táj, ugye az értékét veszti, de amint mondjuk a tulajdonába kerül, és mégis meg tudja oldani a vizet, akkor egy gazdagon hozó földterülete lesz, ami aztán hosszú távon a megélhetését is biztosítja. Nem tudom igazán, hogy mi lehetett az oka. El voltak képedve, pedig ez nem is egy nagy vízfelület. Ha hasonló kezdeményezéseket, mint a miénk is, valamennyivel támogatják, vagy mondjuk azt, hogy állami szinten szivattyú beszerzését támogatnák ebből a pénzből, akkor lehet, hogy nem is kellene akkora tározókat építeni, hanem már el lehetne indítani valamit az országban, és biztos vagyok benne, hogy ezt az Unió támogatni fogja. Vagy most már oda fognak erre jobban figyelni a pénzeknek a mozgására.
1: Ugye nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki azt mondta, hogy nem a Duna-Tisza csatorna fogja megmenteni a homokhátságot. És pontosan azért, mert a homokhátságnak a gondja az nem egyszerűen az, hogy kevés a víz, hanem az, hogy a táj már nem tudja megtartani azt. Tehát egyszerűen nem tudja megtartani a vizet, mert hogy az gyorsan lefut, nem szivárog be a talajba, nem tölti vissza a talajvizet, nem marad meg a növényzetben, és ugye nem épít helyi mikroklímát. És ugye ezért mondják azt, hogyha lenne egy ilyen bevágás a homokhátságon, az inkább lecsapoló hatást okozna, és tovább süllyeszthetné a talajvizet, elszívhatja a nedvességet oldalirányba, és tovább szállíthatja a környező területeket. Tehát magyarán akkor, amiről ön is beszélt valahol, hogy miért tűnik el a csapadék. Tehát hogyha esik is, az miért tűnik el, és miért nem marad meg.
2: Igen, ez teljesen jogos, és sajnos ez következett be itt a 60-as, 70-es évektől történő lecsapolások révén, vagy maga a csatornázás révén, mert ezek elvezető csatornákként jöttek létre. Sajnos akkor belvízről beszéltünk, de talán majd ennek a megítélése is más lesz ezután, hogy nem belvízről beszélünk, hanem kincsről, hogyha a víz megáll a határban. Azért azt hozzá szeretném tenni, hogy több tényezős dolog ez a maga kiszáradás. Én azért az erdőtörvényt is hozzátenném, hogy bizony van ennek pontosan olyan története. Erdésztechnikus a második végzettségem, és én még úgy tanultam, hogy az erdők párologtatnak, és az jót tesz a kisköröknek, és akkor a záporképződéshez hozzásegíthet. Csak annyi különbséggel, hogy itt, ahogy a ökológusokkal is találkoztam, meg mindenféle szakemberrel, és ugye az ember csak fölveszi az információt. Hát sajnos azért ezt a kontinentális éghajlatot nem úgy kell kezelni, mint a trópusokat, ahol tényleg ez működik is. Itt vannak olyan szakemberek egyébként, akik mértek is talajnedvességet erdő avarban, meg a talajban. Ilyen 1% körüli vízkészlet van a földben, tehát szinte kiszárítja az egész talajt, ez a rengeteg erdő, amit ugye telepítettünk támogatások révén, tehát ez egy rossz gazdálkodási mód volt, vagy egy rossz teória, és ezt meg kell fordítani, hisz, amit még az elején beszéltünk a 1600-1700-es években, amikor ezek a térképek készültek, hát szinte erdők nem is voltak az Alföldön, csak nagy mezők, és ez a túlzott erdőtelepítés, ez káros lett.
1: Viszont az ártéren jó lenne az erdő, nem? Meg hát ugye az is a legnagyobb baj, hogy az ártereket is valahol benépesítik, tehát magyarán ugye lakóövezet lesz belőle, valahol meg szántóföldet csináltak belőle, ami abszolút alkalmatlan rá.
2: Igen, ezt nagyon jól tetszik mondani, hogy ott a nyarasoknak van létjogosultsága, mert a vízfelület mellett, ahol folyamatos a vízpótlás, ott ugye a párolgásra azért szükség van ahhoz, hogy tényleg létrejönnek ezek kiskörök és a mellette lévő erdők ugyanezt a tevékenységet véghez tudják vinni úgy, hogy még a fotoszintézisben is segítenek, tehát az oxigénképződésben. Ezeknek van létjogosultsága és szükségesek is, de nem a homokon, ahol 8-10 méterre van a talajvízszint.
1: Hát ugye elengedhetetlen lenne, gondolom, a talajnak a regenerálása, meg úgy gondolom, hogy a gazdálkodási rendszert is át kellene alakítani. Ez talán a legnagyobb falat, nem? Vannak az ökogazdálkodók, vannak a regeneratív földművelést végzők, akik állítják, hogy e felé kellene elmenni, de hát egy szemléletet formálni és váltani, az nagyon nehéz.
2: Igen, hát ez mindenképpen nehéz, mert azért a mezőgazdaságban vannak fiatalok, próbál az új generáció azért felvenni az ütemet, de sajnos azért inkább azt mondom, hogy sok gazdálkodó még régi gondolkodással rendelkezik, és a szántást egyszerűen nem akarják elfelejteni, amire én azt a példát tudom hozni, hogy a legelső árasztásunk területén, amikor az első drónos felvételt csináltuk hőkamerával, ott nagyon jól lehetett látni, hogy a tehenek a legelőn fehérek, maga rét az fekete, és ahol a szántás pont abban a tavaszi időben végezték, ott a talaj fehér volt. Tehát látszik rajta, hogy hatalmas kipárolgás, mint egy élő szervezet működik, és ez nagyon rossz. Tehát ezt mindenképpen el kell ezeket a nagy teljesítményű ekéket vagy gépeket felejteni, mert ez is rossz irányban vitt bennünket sajnos.
1: Hogyan tovább?
2: Itt helyben én azt gondolom, hogy még egy harmadik helyszínt meg tudnánk csinálni, de csak úgy tudjuk létrehozni, hogy tudom, kevesebb vizet fogunk beengedni, és akkor jut egy harmadikra, és azzal kiszélesítve ezt a lokális területet. Igazán egyébként nekünk már a terveink végesek, tehát az lenne jó, hogyha egy nagyobb közösségben gondolkozhatnánk, régiós szinten gondolkodhatnánk, és akkor hasonló vízőző sejtekkel tovább gondolva eljuthatnánk a Tiszáig vagy a Dunáig.
1: És milyennek az akadálya? Kevés az önkéntes, aki vállalja mindezt szabadidejében, anyagilag, mert hát itt azért van munka.
2: Hát van. Ehhez igazán egy nagyon jó koordinátorra lenne szükség, vagy egy ilyen csapatra, mert az a helyzet, hogy azért ez sem olyan egyszerű vízőrző mozgalomban. Rajta vagyunk, törekszünk rá, van egy saját kis operatív törzsünk is, beszélünk róla, vannak előrelépések, de ugye mindenki a szabad idejében csinálja, és így nagyon nehéz, hogy környékbeli gazdákat megkeresni, vagy egyáltalán a hasonló gondolkodású embereket, akik belevágnának, ezeket felkutatni, így nagyon nehéz. Tehát ez ilyen előbb-utóbb ilyen állam által felügyelt, szerintem országos mozgalomra lesz szükség.
1: Hát igen, mert ugyan rengeteg cikk készült az elmúlt években önökről, sőt, hát nem egy forgatócsoport volt kint, akik filmet is készítettek önökről, tehát a hírük az ott van, és bejárja az egész országot, tehát adva van, hogy simán csatlakozhatnának azok, akik szeretnének.
2: Igen, egyébként még hagyj meséljek egy rövid két tetszett mondani a filmet, hogy mekkora fantasztikus dolog tud az lenni, hogy nem kell szinte, vagy mondhatom, hogy az országon kívülre menni, hogy jó természetfilmet készítsen egy jó természetfilmes csoport. Ezt nálunk is meg tudták tenni, és olyan gyönyörű felvételek készültek az élővilágról, amit magam sem gondoltam volna. Szerintem ez a szép ebben, hogy ezek a civil mozgalmak újra szépé tudják tenni ezt az országot ilyen téren, vagy meg tudják mutatni a hazai kincseit, mert hát erre nagy szükség van, hogy örüljünk a mi kis hazánknak, meg ami körbevesz minket, mert egyébként nagyon szép ez az ország.
1: Annál is inkább, mert egyébként a sivatag jut eszembe az oázisok. És ezek, amit önök is csináltak, az egy oázisnak mondható. És Magyarországon van még egy-kettő ilyen oázis, de jó lenne, hogyha sokkal több lenne, mert hogy azt látjuk, hogy csapadék az nem lesz valószínűleg több az elkövetkezendő években, mert hogy nem erre haladunk. Tehát még mindig nem valósulnak meg azok az elvárások, amik ugye csökkentenék a kibocsátást, és ugye a klímaváltozást azt lehetne mérsékelni.
2: Igen, ez sajnos így van. Tényleg, hogy ezt egy oázisként foghatjuk fel, amiből egyre többre lenne szükség az országban, mert a Tisza meg a Duna mentén azért léteznek ilyen helyek, és tényleg szép, de maga az Alföldön nagyon ritka ilyet találni, és mi rajta leszünk azon, hogy próbáljuk ezt fenntartani. Mindenféle szervvel ugye felvettük a kapcsolatot, a Magyar Madártani Egyesülettel is kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy ez fenntartható lesz. Annak ellenére, hogy időszakosról beszélünk, de minden madár, meg minden állat meg tudja az élet feltételeit találni benne, hogy az életterét.
1: És még egyet erősítsünk. Szóval nem évek alatt csinálták ezt meg, hanem kigondolták, véghez vitték, végül is néhány hónap alatt megvalósították ezt. És ezt azért hangsúlyozom, mert az ember mindent azonnal akar. Tehát, hogyha átáll mondjuk egy másik gazdálkodási módra, akkor ő azonnal eredményt akar látni. Holott lehet, hogy ahhoz évek kellenek. Itt hónapokon belül látszódott a munkájuk eredménye. Tehát nem kell éveket várni, hónapokon belül látszik.
2: Igen, hát ez tényleg így volt. Magunk sem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan helyre tud állni a természet, és erre ösztönöznék is mindenkit, hogy pontosan ezért kell belevágni, mert a tájnak a megújulása az emberbe is egy hatalmas örömmel tud kiváltani. Nálunk ez bekövetkezett. Az meg, hogyha kicsiben is csinálnak valamit, a kicsinek is kell örülni, vagy ha még ennél kisebbre gondoljunk, mint a miénk. Akár gondoljunk csak egy kis kerti tóra, hogy már ha az udvarban van, az is mennyi bogarat, rovarokat, kétértőeket be tud vonzani, és erre szükség van sajnos az ilyen piti tavakra, oázisokra.
1: Ugye 4 hektáros tóról van szó, de ez ugye a csapadékhiány miatt folyamatosan szárad?
2: Igen, igen. Be fog következni ennek a kiszáradása, hogy ez a második árasztás, mert az első durván 2 hektáros volt, ez egy 4 és 5 hektár közötti terület. Fogy belőle a víz, mert ugye az utánpótlás már megszűnt, de a mélységéből eredően azért elég hosszan ki fog tartani, és én számolok arra, hogy bár megijedtem itt a napokban a rendkívüli forróságtól, és úgy érzékeltem, hogy lehet, hogy május végére ki fog száradni, de szerintem még júniusban is azért ezt látni fogjuk, és ez pont arra elég, hogy a kis fiókák teljes mértékben fel tudjanak cseperedni, úgyhogy ennél több nem kell.
1: Önök kaptak egyébként most abból a csapadékból, ami például Szegedet elérte?
2: Igen, de hát ugye sokkal többre lenne szükség, ennek is örülni kell, csak ha tavaly 92 centit elvesztettünk a talajból, akkor el lehet képzelni, hogy meddig kellene esnie. De ez csak a tavalyi, tehát nálunk, amit említettem, vagy mutattam már több felvételen, ugye ezt mi indikátorgödörnek hívjuk, amin lehet látni, hogy hogy ment le szépen a víz, abban 8 méterre van a talajvíz. És ez néhány év alatt.
1: Hát igen, ezt nem fogja egy napig tartó eső megoldani ezt a problémát, tehát itt vissza kellene állni egyrészt az évszakoknak, meg a csapadéknak, tehát hogy télen is legyen csapadék hóformájában, tavasszal is legyen csapadék, és nyáron is legyen csapadék, meg ősszel is, de hát sajnos nem e felé megyünk.
2: Hát igen, ezt mi nem tudjuk befolyásolni, mi csak enyhíteni tudjuk a hatásokat, de hát azt is meg kell próbálni, és ez nem lehet máshogy csak a víz megtartással.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a marispusztai önkéntes vízőrzők munkáját ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogás hatással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Hit központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat weboldalán. Mint írták, kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Nyíregyházán és környékén élő 24 és 55 éves kor közötti büntetlen előéletű a nevelőszülői hivatásra testileg és mentálisan alkalmas felnőttek jelentkezését várják a nyáron induló 60 órás tanfolyamra. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, júniusban kezdhetik meg a képzést. Ennek ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Már várja a jelentkezéseket nyári kántorképző tanfolyamaira a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kezdőknek és haladóknak egyaránt nyitott kurzusok július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak, a gyakorló kántoroknak és zenetanároknak szóló továbbképzést augusztus 3-ától kezdődően az utolsó héten tartják. A nagymúltú program mostanra megújult, a nyári tanfolyamot 3 évközi alkalom egészíti majd ki. Késné Mogyorósi Pálma, a Tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzési és énekügyi igazgatója nyilatkozott a részletekről.
3: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba egy picit. Július 22-től augusztus 8-áig lesz a hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt. Most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően. Itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly. 12 év fölöttieket várunk, felsőkorhatárs nem nagyon van, szélesebb korosztály. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem akadály. Egy előzetes meghallgatáson fölmérjük a tudásszintjüket, annak megfelelően soroljuk be a már kialakított ABCD csoportunkba, ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk. A nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni, ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe, a záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk. A jelentkezéseket június 20-áig várjuk, erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt.
2: Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a testmozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében és kezelésében. Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcserezavarokban szenvednek. A diabétesz ráadásul ritkán jelenik meg önmagában, a kettes típusú cukorbetegek mintegy 90%-a egyúttal túlsúlyos vagy elhízott, és körükben a magas vérnyomás előfordulása is kiemelkedő arányú.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Május 14-e csütörtök van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként. Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Ezekre a kérdésekre keressük a választ 7:30 után nem sokkal, Serfőző Dániel, Battonyai református lelkipásztorral. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Szentföldi Református Gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 9. fejezetéből olvasok, a 6-tól a 13. versig. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitől fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól, amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Amen. Kedves testvérem, az ige, amit olvastunk, arról beszél velünk, hogy nem mehet be mindenki az Isten országába. A kiválasztás azonban nem emberi kezekben van, nem emberi adottságok meglétén vagy hiányán múlik, és ez jó hír, vagy mondhatjuk úgy is evangélium. Hiszen a döntést az életünk felett nem mások fogják meghozni. Nem kell bizottság elé állnunk, és nem kell valamiféle megszerzett vagy örökül kapott jogokat bizonygatnunk. Elég odabízni magunkat az Isten szeretetére. Ugyanis Jézus Krisztusban Isten úgy szerette ezt a világot, hogy őt adta érte. És azt mondja az íge, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elveszni, hanem Krisztusban jogot nyer az örök életre. Nem saját jogon, hanem a Krisztus jogán. Nem azért, amit ő cselekedett, hanem azért, amit Krisztus tett érte. Nem az elért eredmények, a megtartott parancsolatok, a jól élt szeretet emeli az embert az üdvösségre jogosultak szintjére, hanem egyedül az, hogy az Isten Krisztusban bennünket is kiválasztott, megajándékozott a hittel, és azzal a reménységgel, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Éppen ezért arra kell igyekeznünk, hogy ne akarjunk mások ítélő bírái lenni. Nem az a feladatunk, hogy valakit a jó vagy rossz élete tettei alapján megítéljünk, vagy származása szerint. A küldetésünk az, hogy a magunk megváltott életével arról tegyünk bizonyságot, hogy Krisztusban esélyt kaphat az is, aki nem is gondolná. Nem kell ilyen-olyan kapcsolati tőke, nem kellenek a nagynevű felmenők, és fordítva is igaz, semmilyen előnyt nem jelentenek ezek a dolgok. Egy névre van igazán szükségünk, arra, akinek a neve mindenek fölött való, Jézus Krisztusra. Ő rá, aki felment a mennybe, most ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, de onnan újra eljön. Majd ő ítéletet tart élők és holtak felett. Aki az ő nevében él, a keresztségben megkapta keresztjénként a krisztusi nevet, aki elfogadja az úrvacsorában az önmagát velünk megosztó Krisztust, annak azzal a reménységgel lehet őt visszavárni, hogy az ítélete kegyelem. És aki kegyelemből él, az meg kell tanuljon ezzel a kegyelemmel másokat is éltetni, életre, örök életre segíteni. Mert Krisztusban lettünk kiválasztva, és nem csak mi, hanem az Anya Szent Egyház teljes közössége. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a világ kezdetétől annak a végezetéig az egész emberi nemzetségből gyűjtöd magad.

0: magadnak kiválasztott gyülekezetedet. Köszönjük, hogy ebben a közösségben Krisztusért mi is benne vagyunk, és örökre benne is maradunk. Imádkozunk, hogy tegyél minket országod építőivé azok között, akik közé az életünket a mai napon küldöd. Visszavárunk téged, megváltunk, Jézus Krisztus. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje, a tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlanértékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szálalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Missziói Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy az miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek, főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom, lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten, és egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában, Arisztotelész, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiába foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként. De attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre, olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divat kifejezéssel akarunk élni.
2: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett, és esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
3: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű, transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztény Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység is Jézus Krisztus.
2: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
3: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztény mozgalmak, a fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ez minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
2: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
3: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt. De nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
2: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyes hited a hivatásodétól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelki pásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
2: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
3: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
1: Kedves hallgatóink, Serfűző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése, közölte a Magyar Hipertónia Társaság. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A hipertónia azért különösen veszélyes, mert sokáig semmilyen panaszt vagy tünetet nem okoz. A tartósan emelkedett vérnyomás nem csak az érpályát károsítja, hanem az úgynevezett célszerveket, az agyat, a szívet, a vesét és a szemet is. Kezeletlen esetben jelentősen nő a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázata. Azt írták, a Magyar Hipertónia Társaság a Hipertónia Világnapja május 17-e alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás, valamint a probléma minél szélesebb körű felismerése. A társaság felhívja a figyelmet, a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma, és hosszú távon javítható a lakosság életminősége. Május 15-től elindul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati, állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A július 15-ig tartó összeírás során a KSH a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig gyűjt naprakész információkat. A hivatal az összeírást országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaság és 14 000 gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre, és a folyamatnak 3 szakasza lesz. Május 15-e és június 15-e között kötelező online kitöltés lesz a gazdasági szervezeteknek és a kiemelt egyéni gazdaságoknak. Május 15-e és 31-e között lehetőség lesz az online kitöltésre a nem kiemelt egyéni gazdaságoknak, június 1-e és július 15-e között pedig az online kitöltés lehetőségével nem élő, nem kiemelt egyéni gazdaságokat fényképes igazolvánnyal és tablettel rendelkező összeírók keresik fel. A munkaerőpiacon aktív korcsoportok egyetértenek abban, hogy egy állás megítélésénél a fizetés, az elhelyezkedés és a munkarend a legfontosabb szempont, közölte friss reprezentatív kutatása alapján a profession.hu az MTI-vel. A kutatás alapján ugyanakkor a 29 évesek és az ennél fiatalabb Z-generáció körében a home office a 30-45 év közötti Y-generációnál a vezető személye, a 46 és 60 év közötti X-generáció tagjainál a cég megbízhatósága, míg a legidősebbeknél az önálló munkavégzés lehetősége áll a lista élén. A legidősebb dolgozók küzdenek a legkisebb arányban munkavégzés miatti szorongással, míg az Z-generációt leginkább a túlzott munkaterhelés és a kiégés veszélye aggasztja, ezt követi a megbecsülés hiánya és a munkahellyel kapcsolatos bizonytalanság. A 46 és 65 év közötti dolgozók a 30-45 éves munkavállalókhoz hasonlóan egyszerre élik meg a kiégés és a megbecsültség hiánya miatti szorongást a munkahelyükön. Megállapították, minél fiatalabb egy munkavállaló, annál jellemzőbb, hogy érzékeli a túlterheltségből fakadó munkahelyi kockázatokat. Mindezek ellenére közülük sokan csak akkor gondolkodnának el a munkahelyváltáson, ha a kínált bér jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél. 41%-uk 100-200 000 forintos nettó emelésért lenne hajlandó másik állásban dolgozni, míg 50 000 forintos növekedésért mindössze 7%-uk cserélné le meglévő állását. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A felhívásra több mint 4500 jelentkezés érkezett az ország minden részéről. A regisztrálók között magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok egyaránt voltak. A program célja a magyarországi mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A lakossági meteorológiai mérőállomás korszerű automata mérőeszköz, amely helyi szinten rögzíti az időjárás legfontosabb jellemzőit. A berendezés folyamatosan méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét és a légnyomást, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Közölték azt is, a következő időszakban megkezdődik a pályázatok részletes feldolgozása és értékelése. A kiválasztás objektív, előre rögzített szakmai szempontok alapján történik, figyelembe véve többek között a területi lefedettséget, a helyszín meteorológiai alkalmasságát és a hálózat országos egyensúlyát.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon elszórtan, majd késő este már keletebbre is néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 23 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Május 14-én csütörtökön köszöntöm Önöket az Európa Rádió mikrofonjánál, a szerkesztő Demeter Zsuzsát hallják. Adásunkban az első órában ma a kullancsveszély lesz a témánk.
2: Azért nem szabad kullancsot csipesszel vagy körömmel kitépni, mert a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás, gyötrés hatására, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongatása, csipesszel, körömmel való gyötrés hatására fogja ezt megtenni, ezért mindenkinek javaslom, hogy a patikákból beszerezhető kullancs eltávolító kanállal távolítsa el szeretteiből a vérszívót, ugyanis ez az egy eszköz, amely szorongatás nélkül emeli ki a kullancsot a bőrből. Úgy kell az egész metódust elképzelni, mint amikor az iskolában a rajztáblából a rajszeget kihúztuk a rajszeg kihúzóval, tehát ennek analógiájára működik ez a kis eszköz is, a kullancs eltávolító kanál.
1: Dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancs kutatót a 7:30-as hír összefoglaló után kérdezzük tehát a kullancsok terjesztette betegségekről és az ellenük való védekezésről. Előtte hamarosan a kalendárium és az útra való szól itt a Nyíregyházi stúdió műsorában. Ha tehetik, töltsék velünk a reggelt.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma május 14-e van, a Bonifácoknak kívánunk boldog névnapot. A Bonifác a Bónis Bece névből önállósult, férfi név a latin homo bonifati, azaz a jósors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifácius férfi névre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban május 14. napján. 1944-ben e napon megszületett George Lucas producer, író, rendező. 1643-ban május 14-én, 13. Lajos halála után a 4 éves 16. Lajos lett Franciaország királya. 1829-ben ezen a napon született Kammermayer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. 1897-ben ezen a napon, 18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. 1919-ben e napon született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, kritikus, tanár, dramaturg. 1925-ben, május 14-én született Nemeskürti István, Széchenyi díjas és Kossuth nagydíjas író, nyugállományú dandártábornok. 1926-ban e napon született Fésős Éva, Kossuth díjas írónő, meseíró, gyorsíró. 1931-ben, május 14-én született Huszárik Zoltán, magyar filmrendező. 1933-ban ezen a napon született Kovács László, magyar-amerikai operatőr. 1933-ban, május 14-én született Bácskai Lauró István filmrendező. 1938-ban ezen a napon alakult meg Imrédi Béla kormánya, amelynek miniszterelnöki tisztségét 1932. február 16-áig töltötte be. 1943-ban e napon született Demján Sándor bankár. 1953. május 14-én született Gyabronka József színész. 1955-ben ezen a napon írták alá a Varsói szerződést. 1984-ben e napon született Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1998-ban e napon halt meg Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, színész. 1796-ban május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. 1908-ban, május 14-én indult útjára az első utasszállító repülő. 1926-ban e napon született Gömbös László szobrászművész. 1943-ban, május 14-én született Erdélyben, Csíkszeredában Botár Endre színész. 1955-ben e napon született Busa Tamás bariton opera énekes. 1962-ben ezen a napon halt meg Báthi Anna szoprán opera énekesnő. 1980-ban e napon halt meg Bulla Elma Kossuth díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. 1995-ben május 14-én halt meg dr. Kozmuca Flóra pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme, Illyés Gyula felesége. 2008-ban, május 14-én halt meg Jeszenszky Endre táncos, koreográfus, balettmester, a jazztánc magyarországi műfaj alapítója. 2010-ben e napon halt meg Sándor János karmester, a Győri Filharmonikus Zenekar alapítója és első karmestere. 2021-ben, május 14-én halt meg Balassa Sándor, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző. Május 14-e Libériában az újraegyesítés napja, Paraguayban pedig a függetlenség napja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Köszöntötték az öreget, közben mindenki oldottan beszélgetett szülésről, családról, nagyszülőkről. Egy hangos mondat szakította félbe az ünneplést. Csapszéket nyitott a hivatalban Endre bácsi. Jelent meg a nagyfőnök, de a hangjában érezhető volt, hogy nem haragszik érte. Az öreg megszeppent, de ugyanazzal az indulattal már ismételte is a mondókáját. Megszületett a kisonokám, igazgató úr, örüljön velem, igyon az egészségére. A főnök odalépett az ünneplőkhöz, felemelte a maga poharát, és hangosan egészséget kívánt az újszülöttnek és családjának. Már úton volt a busz megálló felé, de még mindig a kedves kis jelenet járt a fejében, hogy a megosztott öröm valóban kettős öröm. Aki mást felüdít, maga is felüdül, hallotta belülről, és igazat adott a mondatnak.

0: nagy betűs életre. Együtt én meg te.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Mint ismert, május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje. A tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, valamint az 1+1%-os nyilatkozat beadása is online, az ESZIA-ban a legkényelmesebb, tájékoztatta rádiónkat az adóhatóság. Mindenkinek érdemes megnézni a NAV által készített tervezetét, mert lehet még vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalapkedvezményekkel. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincsen adata, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Felhívják a figyelmet, hogy a befizetendő adót is a bevallási határidőig, május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot jelent egy összegben befizetni, 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést is kérhet. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már késedelmi pótlékkal is számolnia kell, ráadásul az 1+1%-os nyilatkozata sem lesz érvényes. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az ESZIA bevallás 20-25 csempén is. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást. Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai, például szállalóvágás, fokozatos felújító vágás keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak. Az idén 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretet Híd, Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, melyhez idén mintegy 13 ezer önkéntes csatlakozott anyaországi és határon túli területekről. A Szeretet Híd alulról jövő kezdeményezéseket karol fel, az MRS arra buzdít minden résztvevőt, hogy hétvégén saját környezetében keresse meg azt a feladatot, amit önkéntes összefogással szeretnének szebbé és jobbá tenni, legyen szó akár egy helyi játszótér, park vagy templomkert megszépítéséről, idősek vagy betegek látogatásáról, állatvédelemről vagy a rászorulók segítéséről. A Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretet Híd központi megnyitóján egy extrém hosszú, 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A Debrecen Ebesi Országos Logisztikai Központban összesen 100 önkéntes vállal szolgálatot péntek déltől szombat reggelig.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.
0: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Az egyre szárazabbá váló nyarak nem kedveznek ugyan a kullancsoknak, az enyhetelek ugyanakkor annál inkább segítik a terjedésüket, mint ahogyan az is, hogy egyre többen töltik szabadidejüket a természetben, amire a Zempléni hegységben például nagyon sok lehetőség nyílik. A kullancsok elleni védekezés alapja a megelőzés, a helyes ruházat és a gyors eltávolítás. A részletekről dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét kérdezi Kocák Szilvia.
2: Előjáróban mondom, hogy ne féljék a természetet. A természet az egyedüli egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetbe, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe.
3: Az idei telünk az előző évekhez képest jóval hidegebb volt, napokon át tartós mínuszok voltak, így abban reménykedtünk, hogy ezúttal kevésbé kell tartanunk kullancsinváziótól. Úgy tűnik azonban, hogy nem egészen ez a helyzet. Mi a valóság, doktor úr?
2: Hát a nagy havazások idején, itt az év elején vizsgálatokat végeztünk, és egy ásonyomnyi mélységben plusz 10 fok volt, tehát nem fagyott át a talaj, ami régen megvolt, hogy novembertől márciusig hó volt, fagy volt, tehát 4 évszak volt, ebből egy kemény tél volt, az ma már megszűnt, tehát a kullancsok a föld alatti állatok zugaiba várták, hogy beköszönjön a hirtelen tavasz, és be is következett, mert az előző hetekben napi 20-25 fok is volt helyenként, tehát berobbantak, kiugrottak a felszínre, és vadásszák lesik most már az áldozataikat, lett légyen az 2 vagy 4 lábú.
3: Van-e arról információjuk, hogy Magyarország régiói közül melyek a kullancsok által leginkább fertőzött területek, a Bükkbe, a Zemplénbe kirándulók például mire számíthatnak?
2: Fokozottabb helyzetre számíthatnak azok, akik erdős, bokros vidéken laknak. Kisebb az esély egy alföldi településen kullancsot összeszedni, tehát önök pont az epicentrum egyikébe élnek. Tehát mindenkinek javaslom a kullancsok elleni védekezést, hiszen bárhova kimennek, akár kertbe, közparkba, vagy közintézmény kertjébe, tehát nem is kell erdőre, mezőre kimenni, hát ott vannak önök körül a kullancsok.
3: Én is sokat kirándulok, túrázom. A Bükkben viszont érdekes, saját tapasztalatomat mondom el, hogy vannak olyan területek, ahol folyamatosan összeszedünk kullancsokat, és vannak olyan területek, ahol nem. Például Szentlélek környékén nem szoktunk kullancsot kapni, viszont a Majális Park környékén már igen. Mitől függ ez?
2: Hát nagyban függ a földrajzi területen élő állatok faj és számgazdagságától, tehát milyen madarak, milyen emlősök élnek az erdő rejtekén, mert igazából ők a nagy kullancsfutárok a kiránduló kutyák mellett.
3: A köztudatban az a vélemény él, hogy a fertőzött kullancs 2 betegség okozója lehet ez a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás. Sajnos az utóbbi időszakban kiderült, hogy jóval árnyaltabb a kép, sőt, egy teljesen új kullancs által terjesztett betegséget diagnosztizáltak Olaszországban. Pontosan miről van szó?
2: Előjáróban tudni kell azt, hogy bő 20 évvel ezelőtt, amikor Magyarország belépett az Európa Unióba, akkor azzal elvesztette a járványtani egységét is, tehát ma már a 27 tagországot együttesen tekinthetjük egy járványtani egységnek, és hogy itt a kontinensen közel 500 kullancsfa él, és újak is érkeznek a délebbi vidékről. Ez azt jelenti, hogy a 200 Európában honos fertőző betegség mellé becsatlakozott egy újabb vírusfertőzés, amit a kullancsok terjesztenek. Az olasz csizmára, az egyik kis településre belépett a bahig vírus. Hát ez a kórokozó a kullancsok által terjed, és egy lóbetegnél diagnosztizáltak, aki borzasztó magas lázzal volt, és annyira belázasodott ez a lovacska, hogy tetőtől talpig gyöngyözve izzadt, és aki ránézett a napsütésbe, annak ragyogónak tűnt a ló, és hát innen az arab találó neve ennek a betegségnek, illetőleg a kórokozónak, mert a bahik szó arabul ragyogót jelent. Tehát sem embernek, sem állatnak nem javaslom ezt a betegséget megkóstolni, mert ember esetében önmagában egy 41 fokos láz egy potenciális életveszélyes állapotot jelent, nem kell emelni még más egyéb szervi megbetegedés.
3: Ez azt jelenti tehát, hogy bármikor mi, ha elutazunk akár Olaszországba, vagy bármely más országba, akár meg is betegedhetünk egy ilyen fertőzött kullancs által.
2: Azt kell mondjam, hogy a turistáknak és a külföldre kirándulóknak a saját maguk érdekébe mély felelősséggel kell lenniük. Tehát bárhova terveznek kirándulást, hosszabb utazást, mindenféleképpen a célállomás járványtani helyzetéről, nem csak a kullancsok terjesztette betegségek kapcsán tájékozódjanak, nehogy az legyen, hogy hazaérkezés után heteket vagy esetleg hónapokat kelljen Budapesten a László kórházba, a fertőző kórházba eltölteni.
3: Akkor vegyük sorra még azokat a betegségeket, amelyeket okozhat egy-egy fertőzött kullancs.
2: A kullancsok terjesztenek vírusos fertőző betegségeket, bakteriális betegségeket és parazitás betegségeket. Ebből a legkiemelkedő itt a közép-európai régióban a Lyme-kor nevű bakteriális betegség, de ez nem egy önálló betegség, ez egy betegségcsoport. A Lyme-kort hatféle Lyme-bacillus tudja okozni, önálló vagy kevert fertőzéses formában. Tehát az a szerencsésebb, aki egyféle baktériummal fertőz a kullancs, de hát attól függ, hogy milyen földrajzi régióban van, többféle kórokozó család kórokozóit egyszerre beolthatja a két vagy négy lábú betegbe, és pont ez az orvoslás nagy nehézsége, hogyha többféle kórokozót visz be, az az egy kullancsípés, amit az esetek döntő többségébe a két és négy lábú áldozatok a szakszerűtlen kullancs eltávolításkor szenvedik el, hiszen bármilyen furcsa is, azért nem szabad kullancsot csipesszel vagy körömmel kitépni, mert a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás, gyötrés hatására, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongatás, a csipesszel, körömmel való gyötrés hatására fogja ezt megtenni, ezért mindenkinek javaslom, hogy a patikákból beszerezhető kullancs eltávolító kanállal távolítsa el szeretteiből a vérszívót, ugyanis ez az egy eszköz, amely szorongatás nélkül emeli ki a kullancsot a bőrből. Úgy kell az egész metódust elképzelni, mint amikor az iskolában a rajztáblából a rajszeget kihúztuk a rajszeg kihúzóval, tehát ennek analógiájára működik ez a kis eszköz is a kullancs eltávolító kanál.
3: Ahogy doktor úr is elmondta, most már nem csak az erdőkben leselkednek ránk a kullancsok, hanem bármely zöld területen, parkokban, kertekben is, de hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen a leghatékonyabban?
2: Mindenféleképpen a védekezés legfontosabb eleme az öltözködés, aztán a természetbe való viselkedés, és baj esetén a kullancs szakszerű eltávolítása. Mit is jelent ez? Természetbe lehetőség szerint pamut öltözetbe menjünk ki nyáron, ugyanis a műanyagokból készült ruházatok azok elektrostatikusak, és a kullancsokat jobban vonzzák az elektromágneses hatások. Tehát a susogó joggingba ne járjunk a mezőn, mert biztos szedünk össze kullancsot. A másik, hogy a természetbe tartózkodás az mindenféleképpen, ha kirándulunk, a kijelölt turista utakon történjen, a kijelölt turista pihenőhelyeken pihenjünk meg, hiszen ezeken a területeken kisebb eséllyel lehet kullancsot összeszedni, és minden természetbe tartózkodás során, mindegy az, hogy kertészkedés, kirándulás, vagy a természetbe végzett munka, tehát mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkavégzés közben, így másfél óránként tartsunk tetőtől talpig magunkon és szeretteinken kullancsvizitet. Így zárójelben egy vidám effektet azért meg kell említeni, fölhívom a fesztiválozó fiatalok figyelmét is, hogyha zöldövezetben lesznek nyáron fesztiválok országszerte, ott még egy csapatépítő hangulatnak is jó a kullancsvizit, és ezt ne viccnek fogják föl, az egészségünk az mindennél komolyabb dolog, azt még a fesztiválozók és a strandolók is őrizzék, hiszen a strandokon is a gyepről a fürdőruha a bikinik rejtekébe bemásznak a kullancsok, és hát elég intim helyeken tudnak megjelenni, úgyhogy érdekes testájakról távolítanak el a szakemberek rendszeresen kullancsokat. Holott ezt meg lehet egymásnak tegyük otthon szakszerűen, kullancseltávolító kanállal. Nagyon fontos az, hogy kulcskérdés ez a másfél óra, mert itt minimalizáljuk az esélyt, hogy a kullancs már megkezdje a fertőző anyagok bejuttatását a csípett áldozatba, és ha akkor a szakszerű eltávolítást hangsúlyozva a patikákból beszerezhető kis eszköz mindig ott van a hátizsákunkban, ott van az autónk egészségügyi dobozába, akkor egy pillanat alatt elő tudjuk kapni, és rögtön fertőzés veszélymentesen tudjuk a vérszívót eltávolítani.
3: Hogyan támad egyébként a kullancs? Van-e a vérszívók által preferált testrész?
2: A kullancs az nem egy állat. Az egy állatcsalád, és itt Európában több mint 50 kullancsfaj honos, és ezek a családtagok megosztoztak a tájékozódás stratégia tekintetébe, tehát vannak a szemmel rendelkező kullancsfajok, akik látják a feléjük bóklászó áldozatot. Ezek a kullancsfajok általában a gyepi növénytársulásban a fűszálak árnyékos fonákának a hegyén kapaszkodva lesik az arra bóklászót és másznak alulról rájuk. És a kullancsok másik nagy társasága a vakkullancsok társasága, amelyek a bokrok levélfonákán helyezkednek el, a bokrok levelének árnyékos oldalán, mert nem szeretik a napot. És az előső pár lábukon van egy biológiai radar, azzal mérik be a susogó joggingba arra bóklászót, és pottyannak rájuk 1,5 méter magasságból.
3: Ha mégis megtörténik a baj, vagy ha nem voltunk elég éberek, és nem vettük észre időben, hogy kullancs került a testünkbe, akkor milyen tünetekre kell odafigyelni egyáltalán? Hány nap múlva jelentkezhetnek fertőzött kullancs okozta tünetek?
2: Mindenféleképpen, hogyha kullancsípés éri bármelyik szerettünket, akkor a naptárba föl kell jegyezni, hogy melyik testájon érte a csípés, és ha azt követő napokba, hetekbe lázzal kísért, lázzal rossz közérzettel induló kórkép van, és orvoshoz kell menni, a kétlábú beteg esetében a házi orvosnak, a négylábú beteg esetében az állatorvosnak meg kell mondani, hogy mely napon, mely testájon érte a csípés a beteget, hogy a differenciál diagnosztika dzsungelébe nevezzen el a házi orvos vagy az állatorvos, és tudjon ezzel a problémakörrel is számolni a diagnózis felállításába. Azonban nem lehet ezen túl részletes tünettant felsorolni, hiszen 200 fertőző betegséget terjesztenek hazánkba és Európába a kullancsok, és mindegyiknek más-más a részletes tünet együttese, tehát ennek a műsornak az ideje szűk ahhoz, hogy ezt taglaljuk. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy bármikor láz, rossz közérzet indul, a kullancscsípést föl kell említeni a házi orvosnak vagy az állatorvosnak.
3: Ennek fizikálisan is lehetnek tünetei? Tehát mondjuk bőrpírt okozhat esetleg egy-egy fertőzött kullancs csípése?
2: A Lyme-kort, ugye 6 féle Lyme-kor bacillus okozza, ezek közül csak 3 okozza azt a jellegzetes kokárda alakú bőrpírt, de a másik 3 nem. Itt kiemelem a Borrelia garinit, az idegrendszeri tüneteket mutat, tehát ott semmiféle bőrelváltozás nincs, és itt sajnos sokszor félre szokott menni a diagnosztika, mert nem említik a kullancsípést, és valami epilepsziaszerű vagy más egyéb hasonló kórképhez kötik, és azt szerint kezelik. Más egyéb betegséggel is összekeverhetők a tünetek, de abban az esetben, hogyha házi orvos és az orvos információt kap, hogy a beteget érte a közelmúltba kullancsípés, akkor nem csúszik el a diagnosztika dzsungelébe, erre is gondol, erre is kér laborvizsgálatot, és kiderül a konkrét betegsége a páciensnek.
1: Dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. A miniszterelnök a kormány első ülésének szünetében ópusztaszerűen közölte, a jogszabály alapján az állami vezetőknek, amikor megszűnik a megbízatásuk, attól függően, hogy milyen hosszú ideig voltak miniszterek, államtitkárok, juttatás jár. Magyar Péter azt mondta, szeretne egy nyilatkozatot, hogy nem kívánják felvenni ezt a pénzt, ugyanakkor akármit is nyilatkoznak, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás kell a volt miniszterek, és miniszteri ellenjegyzés kell a volt államtitkárok esetében, magyarázta. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter. A kormányfő közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. A város érdekében újra tervezést kezdeményez a Tisza kormánnyal az együttműködés érdekében a Helyi Civil Fórum Debrecen Egyesület, jelezte a szervezet önkormányzati frakció vezetője. Gondola Zsolt Zoárd azt mondta, a megváltozott politikai helyzetben szükségesnek ítélik, hogy a város újra pozícionálja magát, és támpontokat adjon a kormányzatnak arról, mit szeretne Debrecen a következő 4 évben elérni. Szeretnék nyitottá tenni ezt a párbeszédet és keretet biztosítani a város érdekeiért dolgozó erők együttműködéséhez, tette hozzá. A legfontosabb megoldandó és együttműködést igénylő problémák között sorolta fel az önkormányzatok finanszírozásának újraszabályozását, az önkormányzatok közötti eddig tapasztalt politikai megkülönböztetés megszüntetését, a szolidaritási hozzájárulás eltörlését és a tömegközlekedés finanszírozásának reformját, mondta Gondola Zsolt Zoárd. Kijev olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, mely figyelembe veszi Magyarország érdekeit, mondta Tarasz Kacska, a miniszterelnök helyettes, aki az európai és euróatlanti integrációért felelős kormányfőhelyettes is elmondta, ezen a héten alakult meg az új magyar kormány, így Ukrajna számára van egy időablak, mely lehetőséget ad arra, hogy mindenkivel megértesse. Az első Európai Uniós tárgyalási klaszter megnyitása Magyarország álláspontja szerint is előnyös a nemzeti kisebbségek védelme szempontjából. Megjegyezte, komoly remény van arra, hogy az új magyar kormány megalakulásával megkezdődhet a munka, hangsúlyozta az ukrán politikus. Új ügyvezető irányítja a Nyíregyházi állatparkot. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettes nevezte ki, ugyanis Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtószolgálata. Azt írták, az intézményt eddig vezető Gajdos László ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé választása miatt közös megegyezéssel megszüntette. Az új vezető Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot, olvasható a Városháza közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Krónikák második könyve 14. fejezet 11-es vers. Ászák király így imádkozott, amikor olyan ellenséggel nézett szembe, akit egyedül nem volt képes legyőzni. Ó, Uram, nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent a sokaság ellenében. Segíts meg minket, ó, mi Urunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk-e sokaság ellen. Ó, Uram, te vagy a mi Istenünk, ember, ne vegyen rajtad erőt. Megverte azért az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Krónikák második könyve 14. fejezet 11-es verstől a 12-es versig. F.B. Meyer a következőket írja. Emlékeztesd rá Istent, hogy mi mindenben számítasz rá. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Minden Ásza ellen szólt, 1 millió felfegyverzett harcossal nézett szembe, a 300 harci szekérről nem is beszélve. Lehetetlennek tűnt helytállnia ezzel a hatalmas sokasággal szemben. Nem voltak szövetségesei, akik a segítségére siethettek volna, így egyedül Istenben reménykedhetett. Talán azért engedte meg Isten, hogy a nehézségeid ilyen riasztó mértékig súlyosbodjanak, hogy kénytelen légy lemondani mindazok segítségéről, akikhez eddig a legkisebb megpróbáltatások idején folyamodtál, és ismét mindenható barátod karjába vesd magad. Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Ászá hitte, hogy Jahve ott áll közte, aki erőtlen volt és Zerá hadereje között, és ebben nem is tévedett. Úgy semmisültek meg az etiópok az Úr és az ő seregének színe előtt, mintha csak mennyei harcosok vetették volna magukat az ellenségre Izraelért. A mi Istenünk a seregek ura, aki bármely pillanatban váratlan erősítést tud küldeni népe megsegítésére. Hidd, hogy ott áll közted és a nehézséget között, s hogy amitől most megtorpansz, úgy fog elfutni előle, ahogy a felhőket elfújja a szél. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatjuk a kontinentális reggeli adását. Május 14-e van csütörtök. A Nyíregyházi stúdióból Demeter Zsuzsa köszönti Önöket. Második óránkban először egy kicsit a laborleletekben kutakodunk.
2: A legalapvetőbb teljes mértékben nincs feltétlenül benne a D-vitamin szintnek a mérése, de ezt lehet kérni, és akkor ezekről és más vitamin szintről is információt kaphatunk. A leggyakoribb tumormarkereket már nézik a teljes vérképben, és így a leggyakoribb tumorokról egy jelzést kapunk.
1: Tanít, közösséget épít, szervez és generációkat köt össze Hudákné Fábián Nóra, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye civilje díjat vehette át közösségi munkájáért.
3: Egy jó szervezéshez kell egy olyan személyiség, mint én vagyok, mert én azt mondom, hogy mint minden munkakörre születni kell. Nekem az álmom is az volt, hogy szervezzek kirándulásokat, programokat, de nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Én bennem egy olyan akaratterül van, olyan a végzettségem is, amit tudok kamatoztatni. Tehát a jó szervezéshez kell egy ilyen személyiség. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az emberekkel hogyan kommunikálunk. Én bízom benne, hogy ez a rátermettség, ez a tenni akarás, ez még sokáig meg lesz bennem, és még nagyon-nagyon sok mindent szeretnék szervezni a sóstóhegyieknek.
1: Kedves hallgatóink, ha kedvük és idejük engedi, tartsanak továbbra is velünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Senki nem szúratja magát örömmel, de évente legalább egyszer érdemes kibírni egy vérvételt, hogy meggyőződjünk egészségi állapotunkról, hogy tegyünk a megelőzés érdekében, vagy ha szeretnénk utána járni bizonyos tünetek okainak. Pályiné Kreg Zsuzsa adjunktussal beszélgetünk mindenről, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának oktatójával. Olyan sokszor beszélünk arról, hogy egy évben egyszer legalább csináljunk egy nagy labort, és akkor az ember elmegy az orvoshoz, megkéri, hogy írjon egy ilyen papírt, és megtörténik a nagy labor. Aztán azt ugye jó lenne visszacsekkolni is, néha ezt elfelejtjük, és aztán amikor beszélget az ember másokkal, akiknek mondjuk van egészségügyben jártas hozzátartozója, akkor kiderül, hogy hú, még mennyi mindent lehetett volna megnézetni ahhoz, hogy teljes legyen a vérkép, és az ember jobban rálásson a saját egészségére, és mondjuk megnyugodjon, vagy biztonságban érezhesse magát. És ha még külön vesszük azt, hogy a nőknek meg a férfiaknak is kell, akkor meg pláne, hogy nem biztos, hogy így gondolkodunk. De érdemes kifejezetten nőkre vonatkozó labor adatokat kérni, mondjuk a házi orvostól?
2: Véleményem szerint külön női jellegre figyelni csak akkor indokolt, ha már valóban valamilyen panasz van, hiszen az alapvető teljes vérképes vizsgálatok során is nagyon sok csak nőkre jellemző adatot kapunk meg, hogyha a vizsgálandó alagy nő. Tehát az első körben egy általános teljes vérkép az, ami indokolt lehet, és ebből is nagyon sok információt nyerhetünk. Benne vannak a női nemi hormonok, benne vannak az általános hormonális viszonyokból származó eredmények, tehát a véleményem szerint első körben egy általános vérképvizsgálat is elegendő. És hogyha ebben talál az orvos valamilyen eltérést, akkor a célzott vizsgálat az hatékonyabban tudja megtalálni ennek az eltérésnek az okát.
1: Én tudom, hogy nem ön ebben a kompetens elsősorban, de ugye amikor elkészül a labor eredmény, az megjelenik a házi orvosnál. A házi orvos ezt figyeli, vagy csak külön kérésre, hogyha az illető megjelenik újra nála, hogy akkor nézzük meg együtt, hogy mit mutat az eredmény, mit mutat a laborkép.
2: Ez nagyon házi orvos függő. Általában, ha nagyon extrém, kirívó eltérés van, akkor a házi orvos ezt általában észreveszi és nyomon követi, de magának a betegnek kell, vagy ajánlott szintén megnézni ezeket az eredményeket, és ennek kapcsán kezdeményezni a konzultációt az orvossal.
1: Na most, hogyha látunk ugye egy-két keresztet, ami azt jelenti, hogy ott valamilyen eltérés van a normától, az átlagtól, és tegyük fel, a gyulladásos értékek mutatnak esetleg magasabb szintet, akkor mikor legyintsünk csak, vagy egyáltalán legyintsünk, és menjünk tovább, vagy már egy kisebb eltérésnél is igenis keressük meg az orvost, hogy vajon hol van a szervezetben gyulladás?
2: Szerintem érdemes az orvoshoz fordulni akkor is, hogyha egy kisebb eltérés van, hogyha már egy tizedestől eltérő, hiszen az érték, amit mutatnak a laborleletek, az egy minimális és egy maximális érték között van, és ebben maga az optimális érték nem a határértéket jelöli. Tehát, hogyha ettől már eltérés van, az azt jelzi a laboratóriumi eredményekben, hogy tényleg van valamilyen probléma, és mivel a házi orvos írhatja ki ezeket a vizsgálatokat, nyugodtan lehet hozzáfordulni, hogy egyértelművé váljon, mi okozza ezt az eltérést. Azért is, hogy egyrészt maga a páciens is tisztában legyen a saját eredményeivel, másrészt, hogyha valóban tényleg súlyosabb probléma áll a háttérben, akkor gyorsabban tudjanak reagálni és tovább lépni egy célzott vizsgálat irányában.
1: Azért ugye vannak olyan betegségek, amelyek inkább a nőkre jellemzőek, és nem feltétlenül most a nemi jellegből fakadóan, de például pajzsmirigy vagy autoimmun betegségek általában a nőknél fordulnak elő, ugye ezt lehet nagyjából tudni. Nem tudom, hogy ezt megerősítheti-e?
2: Valóban a pajzsmirigyel kapcsolatos alulműködés vagy túlműködés százalékos arányban gyakoribb a nőknél, különösen a menopauza, a változókör időszakában. Ekkor indokolt valóban hangsúlyosan ezeket a hormonszint változásokat is nyomon követni.
1: Ugye erre vonatkozóan is van egy sor, úgymond ezen a laborpapíron, de akik már járatosabbak, vagy netán ebben a betegségben szenvednek, azok azt is szokták mondani, hogy nem elég csak a nem tudom, a TSH értéket nézetni, hanem még valami mást is. Én sose tudom megegyezni, hogy még miket. De akkor egy általános laborlelet kevés ehhez például. Mit kell még hozzátenni, ha hozzá kell? Mondjuk pajzsmirigyre vonatkozom például, hogy csak kiragadjak egyet.
2: A pajzsmirigy kapcsán valóban elsődleges a TSH, ez egy általános vérképben is benne van, illetve ez egy pajzsmirigy működés serkentő hormon, és magát a pajzsmirigy hormonokat az FT4-jel vagy FT3-mal jelölt tiroxin néven ismert hormonok szintjét is meg kell nézni, hiszen ezek együtt mutatják, hogy milyen állapotban van valóban a pajzsmirigy. Tehát ez a három legjellemzőbb érték, ami a pajzsmirigy működést jelenti a laborterületben.
1: De ezt mi nők kérjük, vagy a házi orvos magától is fogja tudni?
2: Ez a teljes vérképben benne van.
1: Uh-huh. A másik terület még talán a vashiány. Ugye a nőknél ez eléggé jellemző, akár a menopauza előtti időszakban, de utána is lehet.
2: Egyrészt a laborterület mutatja a szérumvas tartalmát, hogy a vér szérumban mennyi a vas, itt is mutatja is a labor eredmény, hogy mely az optimális tartomány. Ez az egyik nagyon fontos mutató, illetve van egy ferritin mérés is az általános vérképben. Ez nem a szérumban, a vérszérumban keringő vas tartalmat mutatja, hanem arra utal, hogy a vasraktárakban, például akár a májban, milyen szinten van a vas, és ezt a kettőt érdemes együtt figyelni értelemszerűen a menstruációs ciklus okozta vasveszteség miatt. Ez nagyon fontos.
1: És a későbbiekben?
2: Idősebb korban is megjelennek ezek. Idősebb korban kisebb esélye van magának a ferritin szintnek a csökkenésének, de a szérumvas tartalmat is érdemes nyomon követni. Idősebb korban kevésbé szokott ez problémát okozni már a menopauza után.
1: Csak gondolom, hogy a speciális betegségről van szó, amihez kapcsolódhat a vashiány.
2: Igen, például a ferritin a gyulladásokban vagy a daganatos betegségekben is, különösen a májkárosodásban is egy jelzőérték lehet, és erre így ritkában szoktunk gondolni, például a ferritin kapcsán, ami szintén a vas tartalékkal, vagyis a vas szinttel jellemezhető.
1: Most egy kicsit ugráltam itt az életkorok között, de mondjuk, ha cukorbetegségről van szó, akkor hát még mondjuk azt, hogy inkább ez idősebb korban alakul ki, ugye a kettes típusú diabétesz, és azt is szoktuk mondani, hogy nem elég egy vércukor, akár éjgyomori vércukorvizsgálat, vagy igen, vagy kell egy terhelésest, vagy ezt a három havi értéket nézetni.
2: Ha reális információt akarunk kapni a szervezet

0: magára a cukorbevitelet, hogyan termeli meg az inzulint, hogyan képes erre reagálni. És az is nagyon jó, amit mondott, hogy csupán egy mérésből nem lehet messze menő következtetések levonni, érdemes ezeket megismételni és nyomon követni, hogy hogyan változnak.
1: Hát ez nem hangzik túl jól, hogy mondjuk egy terheléses cukorvizsgálatot mindenképpen meg kellene csináltatnunk. Annak is, aki nem gondolja, hogy problémája lenne, vagy nincsenek tünetei, úgymond, de meg akar nyugodni, hogy nem vagyok cukorbeteg, és akkor elmegyek egy terheléses vizsgálatra?
0: A terheléses vizsgálat valóban megterhelő a szervezet számára, ugyanakkor megvannak ezek a határértékek, amelyek mutatják a normál vércukorszint, tehát a vérben, és hogyha többször az éjgyomri vizsgálatnál felmerült ez, hogy már határértéken van, vagy határértéket túllépte, akkor érdemes megcsináltatni a terheléses cukorvizsgálatot is, de természetesen nem ez az első lépés, hogy rögtön ezzel kezdeni.
1: Sokszor elhangzik az, hogy jó a labor érték, nem találnak semmi problémát, és mégis van valami nagy baj. Ez hogy fordulhat elő? Tehát mi az, amit nem tud mégsem kimutatni a vérképünk? Vagy nem vagyunk még olyan fejlettségi szinten, vagy mi lehet annak az oka, hogy egy jó labor eredménnyel is lehetünk betegek?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés egyébként. Egyrészt a teljes vérképben is egy olyan érték gyűjteményt találunk, ami a nagy átlagra vonatkozik, tehát a népességben a leggyakrabban előforduló legismertebb markereket mutatja nekünk, és hogyha valakinek van egy speciálisabb eltérés, akkor ez első körben nem feltétlenül derül ki. Ugyanakkor az általános laborértékeknek a megváltozása, akár a CRP, a gyulladásra utaló érték, az már egy nem specifikus ilyen, de egy általános problémát okozhat. A kérdés másik része, hogy egy normál értéknél miért lehet mégis komoly probléma a háttérben, erre nem tudunk mindig választ adni, mivel sajnos kivételek mindig lehetnek. Tehát egy átlagos értéktől eltérő más eredmény, az nem mutatható ki rögtön. Ugyanakkor, ha továbbra is fennállnak a panaszok, akkor további vizsgálatokkal ezeket fel lehet deríteni, és azonosítani lehet. Nem csupán abból értékvizsgálatokkal, akár szövettannal, akár expressziós gén aktivitási vizsgálatokkal, és egyéb más vizsgálatokkal, képalkotó eljárásokkal, tehát ilyen módon azonosítani lehet a betegségeket, akkor is, hogyha nincs benne a laborértékben, de a panaszok továbbra is fennállnak.
1: Egy ilyen utopisztikus kérdés még eszembe jutott, ha lehet, annyira modernizálódik már az egészségügy is. Ugye nagyon sokféle komplex eljárás van, modern eljárás, fájdalommentes és a többi. A szúrást azért ugye nem úszhatjuk meg még egyelőre.
0: Nem, sajnos nem tartom valószínűleg, hogy ez rövid távon kivezethető lenne, akkor, hogyha egy valódi teljes vérképnek az információjáról beszélünk. Valóban nagyon sok van már érintéssel, és egyéb módon is mérhetők egyes paraméterek, de ilyen komplex módon, ahogy még a vérvizsgálat meg tudja mutatni számunkra, sajnos nem jelent meg még más eljárás.
1: Olvasunk a labor értékek körében. Pályiné Kreg Zsuzsa adjunktussal, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának oktatójával hamarosan tovább folytatjuk a beszélgetést. Egész

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Évente legalább egyszer érdemes úgynevezett nagy labort kérni a házi orvostól, hiszen a vérvizsgálat feltárhat akár lappangó gyulladást, vashiányt, hogy csak néhányat említsünk. Alapvetően elegendő egy alkalom évente, de mégis előfordulhat, hogy akár komoly betegségről sem szerzünk tudomást egy laborvizsgálat után. Nem gyakran, de előfordul. Ennek ellenére nem szabad mindig a rosszra gondolni. Az esetek többségében bízhatunk abban, hogy a laborértékek a valós helyzetet mutatják. Még röviden ezzel folytatjuk a beszélgetést Pályiné Kreg Zsuzsa adjunktussal, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának oktatójával. Az utóbbi időben, illetve hát a Covid óta jött ez elő, hogy a D-vitaminnak milyen jelentősége van, és egyszer azt olvassuk, hogy túladagolás miatt is lehetnek problémák, másszor meg azt olvassuk, hogy nagyon alacsony a D-vitamin szintje a magyar lakosságnak, főleg ugye tél végére, itt koratavasszal. És akkor ez benne van a rutin laborvizsgálatban, a nagy laborban, mondjuk egy D-vitamin szintnek a megállapítása, vagy külön kell kérni? Illetve még miket lehetne így ásványi anyag és ilyesmi szempontjából kérni?
2: A legalapvetőbb, teljes mértékben nincs feltétlenül benne a D-vitamin szintnek a mérése, de ezt lehet kérni, és akkor ezekről és más vitamin szintről is információt kaphatunk. Az valóban nagy kérdés, hogy a D-vitamin, amit igazából tévesen nevezünk D-vitaminnak, csak így szoktuk meg, valójában inkább hormon jellegű vegyület, mi az optimális beviteli adag vagy ajánlott egység, amit használnunk kell. Ebben valóban eltérések vannak, sok területen mondanak más egységet, az viszont valóban így van, hogy ajánlott a D-vitamin pontolás különösen az ősztől tavaszig terjedő időszakban, mivel a csontképzésen túl az immunrendszerekre és a egyéb hormon jellegű működésére is hat a szervezetnek, és ebben szempontból is nagyon fontos. Tehát egy általános hatású molekuláról van szó, és hogyha a szervezet egészségéről akarunk információt kapni, ez is hasznos lehet.
1: A vitamin szintet, vagy nem tudom, ásványi anyag mikroelemek szintjét akkor érdemes nézetni, hogyha azt tapasztaljuk, hogy mondjuk nem tudunk hízni, és gyanakodunk arra, hogy nem hasznosul jól a tápanyag.
2: Igen, ez is egy lehetőség. De tehát, hogy külön most kálcium szintet és egyéb szinteket emiatt megnézetni, lehetséges, de első körben szerintem nem feltétlenül szükséges. Én inkább itt a vitamin szintre gondoltam, ami fontosabb lehetne. De ezeknek egy része egyébként akár a kálcium szint benne van a vérképben, tehát ezt is nézik automatikusan. Néhányat néznek automatikusan is.
1: Van még egy nagyon fontos megnézendő. Ugye a tumormarkereket szoktuk még külön kiemelni, hogy fontos lenne, jó, ha tudjuk, hogy mi zajlik a szervezetünkben, és akkor, ha itt nincs eltérés, akkor meg is nyugszik az ember. Ez egy biztos állítás lehet, hogyha a tumormarkerek rendben vannak, akkor valóban a szervezet is egészséges.
2: Így van, a leggyakoribb tumormarkereket már nézik a teljes vérképben, és így a leggyakoribb tumorokra egy jelzést kapunk. Természetesen nem zárhatunk ki mindent, de a leggyakoribbakat igen.
1: Tehát akkor nem minden mutatható ki a vérből még mindig.
2: Nem. Első körben az alap teljes vérképből azért nem. Például a máj betegségekre nagyon jól jellemzőek a vérképben található adatok, tehát ott egy nagyon jó marker. Ez azért is jelentős, mert egyébként akár a máj betegségeknél megfigyelhető az, hogy nincs meg rögtön a tipikus tünet. Tehát például ezzel kapcsolatban egy nagyon jó érték. A vese problémákra is nagyon jó markereket találhatunk, vagy lát az orvos a teljes vérképben is, ez is egy ilyen lassan, kezdeti időszakban nem jellemzőbb tünetekkel, vagy nem erős tünetekkel jelentkező betegség. Például ezek a nagyobb csoportok, amire nem gondolunk első körben is, de a vérképben például nagyon jól látható, illetve az immunrendszeri betegségek és néhány tumormarker, ez ami szintén fontos jelző érték lehet a teljes vérképben.
1: Pájiné Kreg Zsuzsa adjunktussal, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának oktatójával beszélgettünk a vérvizsgálat fontosságáról, a labor értékek jelentőségéről.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szabolcs-Szatmár már Beregmegye civilje díjat kapott dr. Hudák Né Fábián Nóra, aki nem csak tanít, hanem közösséget épít, szervez, összefog és generációkat köt össze. Az iskolai munka mellett 10 éve kuratóriumi tagja a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítványnak. Vezeti a Sóstóhegyi Közművelődési Színteret, elnöke a Sóstóhegyi Nyugdíjasok Szervezetének, valamint 15 éve vezetője-szervezője a nyári szigligeti gyerektáboroknak. A kitüntetettet Pokrovenszki Gergely kérte mikrofon elé.
2: Ebben az intézményben 39 éve oktat és tanít, Nyíregyházának és Sóstóhegynek ön egy emblematikus embere.
3: Igen, elmondhatom azt, hogy nem csak, hogy egy munkahelyen vagyok, de itt is élek. Tőzsgyökeres sóstóhegyi vagyok, és közel, szemben a munkahelyemmel, tehát nem kell messzire menni. Már gyermekkoromban ez egy álom volt, hogy én mindig is hasonló munkakörben szerettem volna elhelyezkedni, hogy egy kicsit tanítok, egy kicsit szervezek. Igazából az álom valóra vált, mivel nem csak, hogy az iskolában dolgozom, de nagyon-nagyon régóta a városnak a szigligeti gyermektáborát is vezetem, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan összetett munkakör, amit én végzek, hogy szerintem lehet, hogy sokan irigylik tőlem, de én azt mondom, hogy ehhez nagyon-nagyon olyan támogatottság kell, hogy én ezt a munkát tisztességgel, becsülettel, és még a mai napig is lelkiismeretesen végezzem, és ez a családom. Tehát a családom első perctől mellettem állt, mert ezt meg kellett beszélni. Amikor felkértek táboroztatásra is, ez abból állt, hogy én azért az egész nyaramat lent töltöm. És akkor előtte pedig az iskolában dolgozom, egy jó pár éve pedig a munkaköröm a Váci Mihály Kulturális Központhoz került, mivel itt történtek azért változások. Azért a 39 év, meg lassan a 40. évbe lépek, tehát itt nagyon sok minden volt. Volt, amikor az intézményben több mint 360 gyermek járt, akkor nem csak, hogy a szervezést, de mellette tanítottam is, és koordináltam a programokat. Sokáig ez a státusz az iskola vezetéséhez tartozott, de jöttek a változások, tankerülethez kerültünk át, és amikor a tankerülethez kerültünk, akkor annyiban történt az én pályafutásom, van egy picit törés, hogy áttettek a Váci Mihály Kulturális Központhoz, mint közművelődési szintérvezető. Ez abból a szempontból jó, mert itt vagyok az iskolában, itt van az irodám, ide köt minden, de a munkaköröm egy picit ezzel bővült. Bővült azáltal, hogy elkezdődött egy olyan folyamat, amit azért fel kellett építenem. Nem csak, hogy a gyerekekkel kellett megtalálnom a hangnemet, hanem maga a lakossággal. A lakosságot be kellett vonni különböző programokba. Ez azt jelentette, hogy az intézmény nyitott, mivel megkapta a várostól ezt a feladatot, hogy itt biztosítani kell a kultúrát, mivel a településen nincs kulturális intézmény. Nincs olyan helyiség, ahol programokat tudnánk szervezni. És akkor ez a változás egy picit nekem még több feladatot adott. Mert amikor egy programot szervezek, az nem csak abból áll, hogy na hát én itt kitalálom. Itt akkor végig kell járni a ranglétrát, mivel intézményről van szó, oktatási intézményről, itt különböző engedélyekhez is kötött egy-egy program szervezése, ami nem csak, hogy egy tankerületvezető asszony, vagy egy igazgató úr beleszólása is kell, hanem maga a fenntartó, és ott is van egy vezetés, aminek először el kell mondani egy-egy ötletet, egy-egy programot, és akkor lehet itt bármit is csinálni. Ehhez a forrást van egy bizonyos szinter keretem, de a nagy részt természetesen pályázatok útján kapjuk, és itt jön képbe, hogy civilek. Igen, nagyon sok önkéntes munkát kell ahhoz vállalni, nagyon sok embert meg kell ahhoz keresni, hogy itt egy olyan minőségű családi napot, vagy egészségnapot, vagy éppen egy olyan programot szervezzen az ember, ami be tudja vonzani a szülőket, lakosokat.
2: Hogyan álltak a sóstóhegyiek az ön nyitottságához?
3: Mivel én tőzsgyökeres sóstóhegyi vagyok, említettem, én ide jártam iskolában, a szüleim is idevalóak, nagyszüleim is. Én egy ismert ember voltam. Tehát annak idején, ahol most lakunk az iskolával szemben, itt szinte egyetlen egy ház volt, meg az iskola. Tehát én engem itt ismertek. Tudták, hogy milyen háttér van mögöttem, hogy egy igazán dolgos családban nőttem föl, egy példaértékű, mivel minden esetben az apukám, anyukám is példát mutatott a településen élőknek is, mert egy dolgos, kétkezű munkával elérték, amit akartak, tehát de mindenért meg kellett szenvednünk, mindenért meg kellett küzdeni. Tehát az, hogy az ölembe hújjon egy-egy siker, annak ára volt. Sajnos én nagyon korán elveszítettem az anyukámat, és ez még egy nagyobb erőt adott ahhoz, hogy itt még többet tudok tenni akkor az emberekért, mert egyedül maradtam. Jó, hogy ott volt az apukám, meg volt egy öcsém, meg van is, de nagyon korán fel kellett nőni a feladathoz. És lehet, hogy ez a sok minden, ami itt most kering az agyamba is, hogy még mindig annyi sok ötletem van, és olyan sok mindent szeretnék még elérni és tenni az emberekért, és hála jó Istennek segítenek is ebben, segítenek a önkormányzat részéről, segítik a munkámat a civilek, és ami nagyon nagy öröm számomra, hogy már 5 éve a sóstóhegyi nyugdíjasok szervezetének is az elnöke lettem, tehát kaptam egy olyan plusz feladatot, ami már egy picit, azt mondhatom, hogy egy kicsit kihívás is, mert teljesen más a nyugdíjasokkal foglalkozni, mint a gyermekekkel vagy a lakosokkal.
2: Mire a legbüszkébb az elmúlt 4 évtizedből?
3: Hát a legbüszkébb arra vagyok, hogy itt egy nagyon jó közösséget sikerült összekovácsolni. Már azoknak a szülőknek a gyerekei is ide járnak, akik annó az én programjaimon részt vettek. Tehát büszkén mondhatom azt, hogy nagyon sok olyan sóstóhegyi tőzsgyökeres lakos van, aki azért is választotta ezt az intézményt, mert tudják, hogy itt minőségi oktatást kapnak, minőségi programot, és érdemes ide iratni a gyerekeket, mert van egy szakember gárda mögöttük is, meg van, akihez fordulhatnak bizalommal.
2: Hogy látja, mennyit változott a kultúra az elmúlt évtizedekben, hogyan lehet ma mai világba becsalogatni az embereket, akár egy fizetős programra?
3: Változott, mert én azt mondom, hogy nem mindig egyszerű becsalogatni, de viszont az emberek ki vannak éhezve a kultúrára. Ha megszokják azt, hogy itt rendszeresen tudnak színházba járni, itt rendszeresen vannak kirándulások, múzeumlátogatások, foglalkozások, és ennek híre megy, akkor könnyű dolgom van, mert egy minőséget próbál az ember adni, és ezt elmondhatom, hogy maga az anyaintézményben is, tehát a Váci Mihály Kulturális Központban is olyan programokat hoznak be, megviszünk, ami a többi szintére is hatással van, mert nem is akarjuk lejjebb adni, és hozzá lehet szoktatni az embereket. Egy, lehet egy kis támogatással, 2, lehet ingyen programmal is, és akkor már úgy egy picit szívesebben fizetnek, mert akkor azt mondják, hogy hát én már kaptam X összegért, ennyiért, milyen szuper programot, akkor kifizetjük a jó előadást is.
2: Hogy látja, mi kell a jó szervezéshez, és mi kell egy jó programhoz?
3: Hát egy jó szervezéshez kell egy olyan személyiség, mint én vagyok, mert én azt mondom, hogy mint minden munkakörre születni kell. Én azt, ahogy mondtam az elején, már nekem az álmom is az volt, hogy szervezzek kirándulásokat, programokat, de nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Én bennem egy olyan akaraterről van, olyan a végzettségem is, amit tudok kamatoztatni. Tehát a jó szervezéshez kell egy ilyen személyiség. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az emberekkel hogyan kommunikálunk. Az embereket hogyan szólítjuk meg, a gyerekeket, a szülőket. És ehhez azért kell egy rátermettség is. Én bízom benne, hogy ez a rátermettség, ez a tenni akarás, ez még sokáig meg lesz bennem, és még nagyon-nagyon sok mindent szeretnék szervezni a sóstóhegyieknek.
2: Akkor most megyünk tovább ezzel a kérdéskörrel, hogy sok mindent szeretne még tenni 40 év után, és mi motiválja önt, mi hajtja, és mi az az újdonság, amire még vágyik?
3: Azok az emberek, akik bizalmat szavaztak, és ideiratták a gyerekeket, és azoknak a nagy része nekem nagyon-nagyon kedves tanítványaim voltak. Őket nem szabad cserben hagyni. Tehát ők is szeretnének részesei lenni azokba a programokba, az ő szüleiknek szerveztünk. Sóstóhegy egy kertváros, és nem kis kertváros, mert ha itt körbenézzük, akkor most már körülöttünk épülnek a lakóparkok, és ami biztos, hogy új arcokat, új embereket is fog bevonzani a településre, és ez az intézmény már biztos, hogy kicsi lesz ennek a lakókörnyezetben élőknek. Én még szeretném azt megélni, hogy legyen itt egy olyan közösségi ház, ahol minden héten jobbnál jobb programokat lehet szervezni. Mert egy oktatási intézményben azért meg van kötve a kezünk. Tehát itt nem lehet azt, hogy itt most minden héten bulikázunk, itt minden héten koncerteket szervezzünk, vagy előadásokat, mert itt ez csak egy szintér. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, ha lenne egy olyan ház, ahol tudom, hogy igenis minden héten be tudom hívni gyerekeket, felnőtteket, nyugdíjasokat. Hétvégén lehet olyan zenés-táncos rendezvényeket is szervezni, amiért most az emberek beutaznak. Mert egyre több az igény. Én most azt nézem, hogy nagyon-nagyon szeretik az emberek a szórakoztató előadásokat és táncos esteket. És akkor nem kellene Budapestre utazni, be a városba, vagy Debrecenig, vagy Miskolcig, hanem itt helyben is lehetne szervezni előadásokat.
2: Még a gyerekekről keveset beszélgettünk, én úgy gondolom, hogy érdemes róluk is. Miért érdemes nekik ide járniuk, és hogy látja, mitől másabbak azok a gyerekek, akik itt nevelkednek?
3: Itt a gyerekek, azt lehet mondani, hogy itt egy családias környezetben élnek. Csodálatos nagy udvarunk van, ami újdonság, és ezt igazgatónak köszönhető, hogy egy csodálatos állatsimogatóval rendelkezünk. Itt a gyerekeknek minden adott a szabadidő hasznos eltöltésére. Itt az oktatás is természetbeli közeli. Közel van akár a vadászkamara, erdészet, az állatpark, itt van a sóstói erdő, tehát itt egy minőségi oktatás folyik. Nagyon jó kollégákkal, mindenki tenni akar szívvel, lélekkel, mert ide jó bejönni. Lehet, hogy az iskolánk épülete nem a kívülről, nem egy modern iskolát tükröz, de bent a tantermekben, a tornatermünkben, az udvaron minden eszköz megtalálható, hogy a gyerekek szabad idejükben is eltölthessék úgy az időt, hogy játszva tanuljanak.
2: Még egyet áruljon el nekünk, hogyan tudja az idejét beosztani, hogy ennyi mindennel tud foglalkozni, és ennyi mindent precízen tud irányítani.
3: Nekem már egy lányom van, ő Budapesten él, a férjem szintén vidéken dolgozik, szülei meghaltak, az iskola, a munkahelyem szemben van a lakásommal, és én elmondhatom azt, hogy ha én reggel 6 órakor felébredek, akkor van, amikor már 7:30-kor átjövök, és akkor reggel megcsinálom azokat a feladatokat, ami nagyon sürgős. Be lehet osztani, mert van, hogy késő fekszem le, korán ébredek, de nem okoz problémát nekem, hogy ha van egy fontos feladat, vagy egy határidős, akkor képes vagyok napokat csak azzal fog tölteni, hogy igenis precízen pontosan megcsináljam.
1: Számtalan program, kezdeményezés és közösségi élmény kapcsolódik dr. Hudákné Fábián Nóra nevéhez, akinek közösségi munkáját ismerték el a közelmúltban.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangélium a 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Áldozó csütörtökön, azaz a mennybe menetel ünnepén hajlamosak vagyunk úgy gondolni Jézusra, mint aki elköszönt és elutazott. A tanítványok is szomorúan néztek az égre, mintha elvesztettek volna valakit. De gondolj csak a GPS műholdakra. Nem látod őket, hiszen sok ezer kilométerre keringenek a fejünk felett. Úgy tűnik, mintha távol lennének, de pont az a tény, hogy felemelkedtek, teszi lehetővé, hogy az egész bolygót lefedjék. Ha itt lennének a Földön egyetlen városban, máshol nem tudnának utat mutatni. Jézus mennybe menetele is valami ilyesmi. Azzal, hogy visszatért az Atyához, kilépett a földi tér és idő korlátai közül. Nem elhagyott minket, hanem szintet lépett. Éppen azért tud most a Szentlélek által a világ bármely pontján, életed minden másodpercében veled lenni, mert felment a mennybe. Nem a hiányát ünnepeljük, hanem a korlátlan, folyamatos jelenlétét. Lehet ma úgy indulsz neki a napnak, hogy egyedül érzed magad egy nehéz döntésben, egy konfliktusban, vagy egy fárasztó feladat előtt. A fizikai szemeiddel nem látod Istent, de ne a hiányra fókuszálj. Tudatosítsd magadban, ő ma is ott van melletted. Bármerre is jársz, a munkahelyeden, a dugóban ülve, vagy otthon a konyhában. A hálózata lefed téged. Csak kapcsolódj rá egy rövid imával, és kérde vezetését erre a napra is. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Közölte, a kormányülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzin. Út üzemeltető számára. A kormányfő szerint az új kabinet is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére. Magyar Péter megjegyezte, a szomszédos országok átlagárához képest a magyar védett üzemanyagár valamivel alacsonyabban áll, és terveik szerint alacsonyabban is fog állni. A külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter ópusztaszeren. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Közölte, a háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan dróntámadás, mely elérte Kárpátalját. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint 4 éve kezdett háborút, mondta Magyar Péter. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról, a leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Facebook oldalán közölte, minél hamarabb fegyverszünetre és békére van szükség. Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Új elnökséget és Vég Andor, az Alakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója személyében új elnököt választott a Magyar Fürdőszövetség tavaszi tisztóító közgyűlésén, közölte a szervezet. A tájékoztatás szerint alelnök lett Holléri Tibor, a Debreceni Aquaticum Kft. Fürdőszolgáltatási igazgatója. A szövetség tagjai az idei év kihívásai között említették a megfelelést a fürdőüzemeltetésben meghatározó változásokat hozó rendeleteknek, a természetes gyógytényezőkről, valamint a közhasználatú fürdők létesítéséről, illetve üzemeltetéséről. Barlangtúrát indít az Aggteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Jósvafőn található Kossuth-barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A barlangot erőteljes eróziós formakincsek jellemzik, szálkőoszlopok, tarajok mellett vezet az út, miközben helyenként a patak dübörgése, morajlása hallatszik, olvasható a Nemzeti Park honlapján. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet, az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. A barlangban a csoport tagjai saját lámpákkal biztosítják a világítást, valamint sisak használata is kötelező.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Thank you. az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma van mennybe menetel ünnepe. Vendégünk Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanára, a Károli Pedagógiai Karának dékánja, akivel beszélgetünk az ünnep teológiai jelentőségéről.
2: Nem elég egyébként, azt egyszerűen fogalmazva, a testetöltéstől a keresztig sírig föltámadásig jutni, hiszen rendkívül fontos teológiai üzenete van annak, hogy Krisztus mennybe ment. Az apostoli hitvallást, amikor imádkozzuk, Atya jobbján ül, még korábban, ugye a múlt időben mondjuk el, hogy fogantatott, született, stb. Szenvedett, ott ül az Atya jobbján, és vár egyfajta jövőképet, várakozást nyit, hogy mivel oda tért vissza, honnan jött, onnan ő vissza is fog jönni.
1: Illetve arról, hogy milyen hagyományok kötődnek jellemzően katolikus közösségekben az ünnephez.
2: Ilyen csörlővel a templom padlásáról felhúzzák a Krisztus szobrot, mint egy eljátszva, bemutatva, dramatizáltan szemléltetve, hogy Krisztus mennybe ment.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy milyen református énekkincsünk van, ami mennybe menetel napjához kapcsolódik. Szó lesz például az 535. dicséretről.
2: Nem elég egyébként, azt egyszerűen fogalmazva, a testetöltéstől a keresztig sírig föltámadásig jutni, hiszen rendkívül fontos teológiai üzenete van annak, hogy Krisztus mennybe ment. Az apostoli hitvallást, amikor imádkozzuk, Atya jobbján ül, még korábban, ugye múlt időben mondjuk el, hogy fogantatott, született, stb. Szenvedett, ott ül az Atya jobbján, és vár egyfajta jövőképet, várakozást nyit, hogy mivel oda tért vissza, honnan jött, onnan ő vissza is fog jönni.
1: Mai vendégünk tehát Papp Ferenc, a Budapesti Teológia Tanára, a Károli Pedagógiai Karának dékánja. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ön hogy hívja ezt a mai ünnepnapot? Áldozó csütörtöknek? Mennybe menetel ünnepének? Az első sem helytelen, de a második pontosabb mai vendégünk szerint. De miért maradt fent a reformáció után több mint 500 évvel is az áldozó csütörtök kifejezés protestáns körökben? Erről is beszélgetünk Papp Ferenccel, a Budapesti Teológia Egyetemi Tanárával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. De az ünnep elnevezésén túl foglalkozunk azzal is, hogy mi a teológiai jelentősége ennek az ünnepnek. Sorba vesszük, hogy vannak-e külsőségekben megnyilvánuló szokások a mennybe menetel ünnepéhez, és azt is körüljárjuk majd, hogy vajon lehetne munkaszüneti, úgymond pirosbetűs nap a pünkösd előtti csütörtök. Papp Ferenc református lelkésszel, teológiai tanárral beszélgetünk.
2: Nem ez a legfontosabb kérdés, de meghatározza az egész beszélgetést, hogy hogyan hivatkozunk erre a napra, úgyhogy én ezért szeretném, ha névvel kezdenénk. Mi az, amit ma ünnepelünk? Mennybe menetel napját, áldozó csütörtököt, ön szerint van-e jelentősége, hogy hogy hívjuk, és mi a kettő közötti feszültség?
3: Mennybe menetel ünnepe van, tehát Jézus Krisztus mennybe menetelének a napja és ünnepe. A mennybe menetel tulajdonképpen egy exakt teológiai fogalom. A Krisztus életének és Krisztus testé lételének, halálának, föltámadásának, mennybe menetelének logikájából következve az egyház év rendjében a húsvét utáni 40. napon ünnepli az egyház, a kereszténység Krisztus mennybe menetelét. Az áldozó csütörtököt igazából egy nagyon speciális, ha szabad így mondani, népies eredetű ünnepnévnek tartjuk, amelynek nagyon mély liturgiatörténeti gyökerei vannak.
2: És ez megosztható, hogy milyennek a liturgika történeti gyökere?
3: Igen, a középkori egyházban olyan kötelezvényt adtak, zsinatok erősítették meg, és különösen a IV. Lateráni zsinat 1215-ben, amelyhez kötjük, hogy a római katolikus tanítás szerint az Úr szent teste és vére teljes valójában jelen van az úrvacsorai színekben és színek alatt, ugye ezt hívjuk transzubstanciációnak szakkifejezéssel. Ekkor kötelezték a híveket, a keresztény embereket, hogy évente legalább egyszer kell gyónáshoz, tehát bűnvalláshoz járulni, bűnvallást tenni, és a szent áldozásban részt venni, ahogyan ez a terminológia, a szakkifejezés szól a katolikus egyházban, azaz úrvacsorát venni. És ennek a húsvéti időnek, tehát amikor a híveknek rendelkezésükre állt a húsvéti szent gyónás és áldozás, ezt a mai napig így nevezik, ennek az utolsó napja volt Krisztus mennybe menetelének az ünnepe, és ezért ragadt rajta a magyar nyelvben az áldozó csütörtök kifejezés ezen a napon. És nagyon érdekes, hogy a reformáció után is vitték tovább, később küzdöttek ezzel a névvel, különféle magyarázatok láttak napvilágot, nem is biztos, hogy értették, elhalványult az elsődleges jelentés, és annyit tudnunk kell, hogy a konfirmáció a 19.-20. század fordulóján nagyon sok esetben áldozó csütörtökön volt, ami részben ugye az úrvacsorára való felhatalmazás, és részben az első úrvacsora vételnek az ünnepe és alkalma volt, és nagyon érdekes, hogy a régi, szinte 1000 éves szabály, törvénynek a kihatása hogyan él a mai napig népnyelvi használatban, tehát híveink közül is nagyon sokan használják azt, hogy áldozó csütörtök, de a korrekt, vagy a szebb, vagy a hitvallásosabb megnevezés a mennybe menetel ünnepe.
2: Hát akkor jól értem, hogy szónak a gyökere az, hogy eddig a napig kellett megtenni azt az legalább egy áldozást, és mivel hát határidő közelgett, ezért lett a neve áldozó csütörtök?
3: Igen, így van, tehát, hogy ahogy szokták mondani, nálunk Magyarországon szokás, hogy lehetőség szerint mindent az utolsó határidőben intézzünk, gondoljunk csak az adóbevallási kampányra, amely éppen párhuzamosan folyik, hívják fel az emberek figyelmét, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, és valamilyen néplélekből, gyakorlatból származó elnevezés ez, hogy hát akkor, ha kell már járulnunk az úrvacsorához, a szent áldozáshoz, akkor az utolsó napon tegyük ezt meg. Egyébként ennek vannak korábbi gyökerei is, hiszen már egészen korán, több évszázaddal a lateráni zsinat előtt is voltak olyan kötelezvények, hogyha valaki keresztjén és az egyházhoz tartozik, akkor a három nagy ünnephez kapcsolódva, tehát karácsonykor, húsvétkor és pünköskor kell a szent áldozáshoz járulni, viszont a középkori emberben volt egy ilyen szent félelem, hogy nem érinti, nem járul a szentséghez, viszont az egyház kötelezte, hogy legalább évente egyszer vegye föl az úrvacsorát, azaz áldozzon, és ez a mai napig egyébként a római katolikus egyházban törvényes gyakorlat, csak annyi az idő, hogy egy kicsit kitágult ennek a fogalma, hiszen a húsvét idő egészen pünkösdig tart.
2: És van arra valamilyen forrása, hogy mondjuk mikor jelenik meg először ez a névbeli feszültség protestáns katolikus közösségek között, vagy inkább protestáns oldalon, hogy ne az áldozó csütörtök kifejezést használják, ahogy ön fogalmazott az előbb, mondjuk mert korrektebb vagy szebb a mennybe menetel napját mondani, így hívni?
3: Az ünnepneveket azért a reformáció irodalmában, a korai magyar nyelvi irodalomban is tárgyalták egyesek. Így például Gelei Katona Istvánnak a 17. századból van egy magyar grammatikácska nevezetű munkája, amelyben azt mondja, hogy hát ez az áldozó inkább nagypéntekre vonatkozna szerinte, és hát nem biztos, hogy helyes ez a név, de gondoljunk bele, hogy a húsvét elnevezés, amely egy nagyon mélyen a nyelvünkben, a kultúránkban ülő sajátos kifejezés, szintén tulajdonképpen egy gyakorlatból veszi az elnevezését, hiszen a nagybőjti, a bőjti, a húsvétra készülő időszak után lehetőség van, hogy húst vegyenek, húst egyenek, és innen marad, hogy húsvét. Tehát tulajdonképpen ez pedig Krisztus feltámadásának az ünnepe. Az áldozott csütörtöknek az értelme jobban elhalványult, a húsvétot szerintem nagyon sokan értik a mai napig, a bőjti, hústól való tartózkodás és a húsnak az újbóli vételének a lehetőségéből, az áldozott csütörtök pedig teljesen elhalványult, ráadásul az áldozó, mint olyan, tehát az áldozás kifejezés azért a mai napig a magyar nyelvben a római katolikus szóhasználathoz tartozik, szent áldozás, áldozunk, járuljanak rövök a szent áldozáshoz, de annyit látunk, hogy amióta írásbeliség van a 16-17. Századtól, időközönként felbukkan az, hogy ne áldozott csütörtöknek, hanem mennybe menetel ünnepének nevezzük.
2: Most úgy látom egy ilyen teljesen szubjektív érzékeléssel, hogy azért ez a kettő, ez most mind a kettő jelen van a református közösségekben. Tehát rákeresek az interneten, mind a kettőt megtalálom, hogy áldozott csütörtöki istentisztelet. Mit gondol erről? Előbb-utóbb el fog tűnni mondjuk az áldozott csütörtök kifejezés a protestáns kifejezés, vagy a kettő együtt fog menni?
3: Ezt nem tudom megmondani, minden esetre valószínűleg hosszú ideig él. Attól függ, hogy mondjuk a következő nemzedékeket hogyan tanítjuk. Én azt gondolom, hogy van egyfajta értéke is, vagy sajátossága, szépsége annak, hogy áldozott csütörtöknek nevezzük, de az áldozott csütörtök szó, hogyha nincs lefordítva, nincs hozzá magyarázat adva, akkor egy félreérthető kifejezés. Tehát szerintem az ünnepneveknek a sajátosságai, a beült, megrögzött névhasználat egy dolog, amihez jó magyarázatot kell tenni, tehát az áldozott csütörtök ugyanúgy használható, miközben természetesen teológiailag korrektebb, szebb, rögtön jobban, érthetőbben utal ennek a szép ünnepnapnak, ennek a hétköznapi ünnepnapnak a jellegére, hiszen a református egyházban a napján, a húsvét utáni 40. napon ünnepeljük, míg a II. Vatikáni zsinat után a római katolikus egyházban az egyes részegyházak, nemzeti egyházak fölhatalmazást kaptak arra, hogy ezt a napot áttehetik a következő vasárnapra, hogyha nem minősül az adott ország törvényei.

0: aranyas színű, ilyes szín, tehát ezek már semleges színek a kékkel együtt is, ahogy említettem. Ha megkérdezzük, az emberek nagy része a kéket fogja megemlíteni a kedvenc színének. Tehát 10-ből 9 ember biztos, hogy a kéket fogja mondani. És utána a második legkedveltebb szín az a zöld lesz. Belső építészek ezért előszeretettel szeretik használni. Ugye a zöld szó, angolul a green, az egy környezettudatosságot is kifejez. Ugye egy fenntarthatóságot. Ezért nagyon sok környezetvédelmi vállalkozásnak a zöld a színe, vagy benne van a logójába, pont emiatt a fenntarthatóság miatt. Térjünk át a kékre, talán ezt várta a legtöbb kedves hallgató. Ugye az égnek a kékje, az óceánnak, a víznek a kékje, ez egy legkedveltebb szín. Rendkívül sok árnyalata van, ugye a világos kéktől egészen a királykékig, a sötét kékig, tehát nagyon jól lehet ezekkel a színekkel játszani. Békét, nyugalmat, áraszt. Tehát nagyon érdekes, mert nyugtató kémiai anyagok kezdenek el termelődni az agyban ennek a színnek a hatására. És növeli a munkának a hatékonyságát. Tehát irodákban azért szokott kék szalagfüggöny lenni, vagy kék szék például, mert növeli a hatékonyságunkat. Abszolút megbízhatóságot, elkötelezettséget ösztönöz, úgyhogy én bátran szeretném a kedves hallgatókat biztatni, hogy állásinterjúra érdemes egy kék színt választani, vagy bármilyen média szereplésnél érdemes kék színt választani, mert önmagában beszédesek ezek a színek. Nagyon sok internetes vállalkozás is a kék színt választja, illetve a bankok is a kék és a zöld színt választják, a bizalom jele. Ugye az internetes vállalkozások mögött a social media felületeken nem tudjuk, hogy kik állnak ezek mögött, a cégek mögött, és ezzel szeretnék ezt a fogyasztói kockázatérzést csökkenteni például. A bankoknál ez a kék és zöld választás, ez azt jelenti, hogy nyugodtan aludhatunk a pénzügyeink felől, mert ott vannak szakértők, és akkor ott segítenek nekünk. Ezt fejezik ki. És ahogy elmondtam, hogy a piros színnel étvágyat növelnek, a kék szín az, ami csökkenteni képes az étvágyat. Tehát egy kék környezetben mi kevesebbet fogunk enni, mert már ugye egy nyugodt környezet, nyugodtabbak vagyunk, tehát nem lesz például ez a stresszevés, nem lesz olyan étkezés, hogy hát most van egy 10 percem két tárgyalás megbeszélés között, és akkor 10 perc alatt kell nagyon gyorsan megenni egy ebédet, tehát a kéknek nagyon, nagyon jó hatása van az egészségünkre. Úgyhogy nem csak a megbízhatóság színe, hanem az egészség színe is egy picit. Ugye gyógyszeripari cégek is a kéket és a zöldet nagyon sok alkalmazza, szintén emiatt a megbízhatóság miatt. És azt mondják, hogy az egyetlen állat, aki látja a kéket, az a bagoly. Úgyhogy ezt is kutatják. Sajnos a szúnyogok is látják, és vonzódnak a kékhez, úgyhogy nagyon sok mindenre múlik, hogy ki az, akit szeretnek a szúnyogok, hát sajnos a színen is múlik. Úgyhogy ha a kerti partira megyünk, akkor nem biztos, hogy...
1: Nyári időszakban érdemes figyelembe venni talán.
0: Kék a jó választás, igen. Lila? Lila ez egy mesterséges szín volt, ez egy nagyon drága szín volt, tehát a királyságnak, a püspökségnek, papságnak volt a színe, ugye, mert ezt elő kellett állítani. Nagyon kevés lila dolgot tudunk megnevezni, ami természetes, talán az ibolya, talán egy szilva, amit meg tudnánk említeni, bár az is már egy picit más árnyalat. És ezért a lilának van egy ilyen presztízs értéke. Tehát ahol megjelenik a lila a termékeknél, csokoládénál is észreveszünk egy ilyet, illetve például a női ránctalanító krémeknél, ez egy presztízs érték. Tehát ezek biztos, hogy drágább termékek lesznek, mert a lila ezt a presztízs rejti magában, hogy ez egy drága szín kikeverni. És ez már évszázadok óta így van. Nyugtatja az idegrendszert. Tehát a lilát is kiegészítőkbe érdemes használni, mert nyugtatja az idegrendszert. Az is érdekes, amikor megszoktam kérdezni a diákjaimat, hogy kinek a kedvenc színe a lila. Minden tankörben egy-egy ember szokta felnyújtani a kezét, és pár év együtt dolgozás után mindig kiderül, hogy egy rendkívül kreatív emberről van szó. Tehát nekem a kreativitás is kapcsolódik a lilához, a kreativitás színe is. És egy kicsit nőies színnek is mondhatnánk, ugye a látsága miatt egy kicsit romantikus szín. A kéknek és a pirosnak a keveréke, ezért a kék és a piros frekvenciáját, energiáját is hordozza magában. Tehát azoknál a színeknél, amiket már kikeverünk, ugye az elsődleges meg a másodlagos színeknél, itt azért mindig hozzá kell tenni az eredeti színnek a jelentését is, mert óhatatlanul hordozzák magukban azokat az információkat. Rózsaszín, biztos nagyon sok hallgató szereti a rózsaszínt. A rózsaszín az egy látság, egy nőies szín. A piros frekvenciája van benne, és ezt a pirosat lágyítjuk egy fehér színnel. Ugye így jön ki, tompítja a pirosnak a dominanciáját, de benne van az a frekvencia is, ezért egy nagyon közkedvelt szín. Magabiztosságra ösztönöz. halvány rózsaszín, az pedig nyugtat. Tehát itt abszolút nem minden

0: hogy milyen árnyalata a rózsaszínnek, tehát ennek nyugtató hatása is van, ugyanannak a színnek, és egy erősebb, intenzív rózsaszínnek, ott azért egy tettekre ösztönzés, egy magabiztosság is benne van. Süteményeket szerettem volna még megemlíteni, hogy láthatjuk a fánkos doboznál, süteményeknél, hogy rózsaszín esetleg a szalvéta, a rózsaszín a csomagolás. Ennek az az oka, hogy a cukortartalmat cukrosabbnak érezzük, tehát édesebbnek érezzük azt az édességet, ha egy ilyen rózsaszín dobozba van beletéve.
1: Ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, hogy ugye azért a legtöbb így tudat alatt kúszik bele az embernek a érzéseibe is, akkor az érzésvilágát is alakítva.
0: Igen, ezt fogyasztói magatartásból tanítom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a jéghegynek, ugye azt tanultuk fizika órán, hogy a 10%-a látszik. 10%-a van kint az óceánból, tengervízből. Hát ilyen a fogyasztói magatartás is. Tehát a 10%-a megismerhető, és a 90% az teljesen tudatalatti rész. Tehát, hogy melyik szín, hogy hat ránk, melyik márka, hogy hat ránk, miért pont azt választjuk, ezek teljesen kiismerhetetlenek, és talán kicsit ide tudnám behozni a digitális marketinget, hogy ez az oka annak, hogy erre most nagyobb az igény, mert ugye az algoritmusok kiismernek bennünket. Tehát egy big data elemzés, egy mesterséges intelligencia segítségével előre megjósolja, hogy mit fogunk választani, még mi magunk sem tudjuk. És a digitális marketingben tehát az algoritmusok segítségével azok a termékek jönnek fel elénk, mert ők tudják, hogy mi azokat a termékeket fogjuk megvenni. És pont emiatt van emiatt a 10%-90% miatt.
1: Ez is egy nagyon érdekes terület, és még a színskálának sem értünk a végéig, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referensével. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referenssel beszélgetünk, és ugye itt a színek mentén haladva történik most ez a beszélgetés, és meg is kérnélek, hogy folytasd ezt a sort.
2: A rózsaszínnél tartottunk, és a rózsaszínnél még a pink taxet, vagyis a rózsaszín adót meg kell említeni. Nagyon érdekes, hogy amelyik termék színesebb, azon rajta van ez a rózsaszín adó, tehát amit a nőknek szánnak, azok drágábbak ezek a termékek. Nézzük meg nyugodtan a háztartási eszközeinket, hogy már nem csak feketét lehet kapni, nem csak fehéret, nem csak inoxot lehet kapni, hanem megjelentek a konyhai kiegészítőknél a különböző színek. És ezek mindig felárasak lesznek ezek a termékek, mert tudják, hogy a nők hamarabb észreveszik ezeket a színeket, és előszeretettel választanak színesebb termékeket. Térjünk át picit a barnára. A barna az egy abszolút semleges szín, nagyon jól lehet más színekkel kombinálni, és nagyon sok olyan vállalkozás, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, földdel kapcsolatos tevékenységet végez, választja ezt a színt. Ugye azért a csokoládénál, kávénál is, tehát ezeknél a termékeknél is megtalálható ez a szín. Fehér. A fehéret is nagyon sokan szeretik. Ugye egy nagyon semleges szín, a békének a színe. A legtöbb árnyalata a fehérnek van, és a legtöbb pólót fehér színből adják el a világon. Tehát ez egy rendkívül közkedvelt szín. Nagyon sok színnel lehet kombinálni. Ugye a tisztaság jelképe is. Orvosok is ugye fehért köpenyt hordanak, ez is a tisztaságnak a jelképe, illetve szintén könnyű ezeket tisztítani. De a mennyasszonyi ruhák is például itt is a tisztaságot jelképezik. Mindig egy új kezdetet szimbolizálja. Nagyon érdekes, hogy tágítja a teret. Tehát lakberendezők azért szeretnek világos fehér színekkel kombinálni, mert megnövelhető a tér. Ugyanaz a tér egy sötét színben sokkal kisebbnek tűnik. És például végeztek ilyen kísérletet is, hogyha van egy ugyanakkora, ugyanolyan súlyú fehér dobozunk, és ugyanez meg van feketében, akkor a fekete dobozt nehezebbnek érezzük. Tehát a szín ad egy nehézséget. Fekete, a fekete színt is érdemes megemlíteni, ugye ez pedig nagyon sokan az eleganciához kötik. Ez így is van. Ugye az ünneplő ruháink, a legelső ünneplő ruháink, ezek fehér-fekete színben voltak. Ahogy említettem, komor szín. És kezdi egy kicsit a sötét kék lecserélni, felváltani, ugye a női kosztümöknél, férfi öltönyöknél. A túl sok fekete az nyomasztó lehet. Tehát nem véletlen, hogy egy keresztény kultúrában a fekete az a gyásznak is a jelképe. Ez más kultúrában teljesen más szín is lehet. A fekete az mindig a hiányt reprezentálja, az ürességet reprezentálja. Például a zenekarok azért vannak feketében, mert nem szeretnék a zenéről elvonni a figyelmet. Itt is tudunk azért kivételt mondani, ott pedig pont a jó kedve derítés a cél. Tehát ennek is van azért ellentétje. Szürke. A szürke az szintén egy semleges szín, webdesignban is nagyon szeretjük használni, ugye az ezüst árnyalattal kombinálni, és észrevehetjük, hogy a ruházatban is megjelent a szürke, tehát a szürke öltönyök is világkorukat élik. Nagyon jól lehet más színekkel kombinálni. Tekintélyt parancsoló ez a szín. Háttérként használható, és egy hivatalosságot is kölcsönöz. Tehát egy eleganciát is kifejezhetünk a szürkével.
1: A színekről az imintiekben ugye egyen-egyenként is, vagy picit már néhány színt kombinálva is szóltál, hogyha még a színek kombinációját esetleg behozzuk itt a beszélgetésbe még, illetve a mintákat is. Vagy beszélhetünk így a mintákról is, ugye csíkos, pöttyös, kockás,
2: persze.
1: Még ezekről esetleg szólnál, hogy ezért így összhatásilag kombináltan milyen hatásai vannak a színeknek.
2: Ha az öltözködésben gondolunk a színekre...
1: Igen, több területről szóltunk, igen, akkor kezdjük itt az öltözködésről.
2: Érdemes Johannes Itten és a Bauhaus stílust megemlíteni. Ő festő volt, és festőiskolája volt, és azt tapasztalta, hogy amikor olyan színekkel foglalkozhattak a diákjai, amit ők választottak, előszeretettel a saját ruházatuk színeit választották. És innen ered ez a nagyon divatos évszakelmélet, amit most hallhatunk. Hát közgazdaságtanban használjuk ezt a Pareto 80-20-as szabályt, ez az öltözködésünkre is kiterjed, hogy sajnálatos módon csak a ruházatunk 20%-át hordjuk. És 80% az ott van a szekrényben, ez a 20% az a kedvenc farmer, a kedvenc póló, sorolhatnánk ezeket, és mostanában kezdik ezeket boncolgatni, hogy ennek az az oka, hogy nem feltétlenül azok a színek állnak jól, és a kedvenc színeinket hordjuk. Évszakelmélet 4 évszak van, az egyes évszakokon belül is vannak különböző típusok, és akik ezzel foglalkoznak, egy színskálát tudnak nekünk ajánlani, hogy melyek azok a színek, amik nekünk jól állnak, és ezekből a színekből érdemes választanunk, és akkor valószínűleg nem csak a 20%-át fogjuk hordani a ruházatunknak. Ugye itt akkor bejöttek az egyes mintázatok is. Ugye ez mindig a divat, mindig a trend utalja. Igazándiból ugye azért a csíkosnak, pöttyösnek is van egy-egy jelentése. A feketénél érdemes lett volna megemlítenem, hogy azért szeretik a hölgyek, mert hogy karcsúsít a fekete. De azt azért muszáj megemlítenem, hogy egy bizonyos kor után idősít is az a fekete. Úgyhogy nem biztos, hogy amit az egyik oldalon megnyerünk, azt a másik oldalon szerintem elveszítjük tulajdonképpen.
1: És igazából talán, hogy hosszanti, vagy keresztbe csíkos.
2: Igen, tehát a hosszanti csíkos, én úgy tudom, hogy slankit, a keresztbe csíkos, az pedig pont szintén ellenkező hatást vált ki. A nagyon divatosak mostanában a virágos minták, ugye, hogy itt a tavasz, tehát amikor a virágos mintákat választják az emberek, ezzel mind szintén a kedvünket tudjuk kifejezni.
1: Tavaszi, nyári időszakban azért talán többet is hordunk színeset, vagy akár mintásat is.
2: Színeset, mintásat is, és világosabbat is. Tehát a nyári melegben előszeretettel előkerülnek a fehérek, a pasztelszínek, ugye a téli kiegészítők azok talán inkább sötétebb árnyalatúak, és kevésbé színesek. Tehát még egy ilyen is észrevehető az öltözködésben.
1: És még egy pirost.
2: Pirosnál azt is érdemes említeni, ugye egy tipikusan azt mondják, hogy egy női gardróbban legyen egy piros ruha és egy fekete ruha. A piros, ahogy említettem, egy nagyon domináns szín. Tehát ott van a szekrényemben, de nagyon ritkán akad a kezembe, és tényleg a 80%-ba tartozik, amit nem veszek fel, nekem már egy túl domináns szín. 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem azt a színt, változik ez is a korral együtt, hogy milyen színeket szeretünk, hogy mi az, ami esetleg kevésbé feltűnő, abszolút változik.
1: És ahogy az imént is említetted, az egy dolog, hogy mit szeret az ember, de nem biztos, hogy az áll neki jól, ugye? Hogyha még ezen a vonalon folytathatjuk itt, hogy mik azok, amelyek meghatározhatják, vagy esetleg, hogy mi az a külső adottságuk tekintetében, hogy előnyösebb, ugye egyen-egyenként.
2: Ugye így érdemes rákeresni, hogy évszakelmélet és öltözködés, tehát meghatározza a szemszínünk, a hajszínünk, a bőrünknek a tónusa, meghatározza a mi belsőnk, tehát a mi habitusunk, a mi viselkedésünk, hogy mi milyen évszaktípusba tartozunk, és hogy azon belül mi áll jól nekünk.
1: Hogyha néhány konkrét példát esetleg megemlítenél.
2: Magyarországon a legtöbb ember a téltípusba tartozik, olyan közel 40%, itt a sötétebb haj, világosabb, sötétebb szemszín jellemző, és nekik például a hideg élénk sötét színek rendkívül jól állnak. Ezt követi alapvetően a tavasztípus. Tavasztípusnál itt már azért világosabb a hajszín, világosabb a szemszín, és nekik például a meleg élénk színek állnak jól. Nyártípus is elég meghatározó, csak nem a társadalomnak az egyötöde, nekik pedig a hideg, matt és világos színek fognak jól állni. Az ősztípusnak a meleg, matt és sötét színek fognak jól állni.
1: Ahogy a színeket mutattad be, vagy ahogy szóltál ugye az imintiekben a színekről, néhány gyakorlati példát is hallhattunk, például a gyermekszoba berendezése tekintetében, vagy ugye lakberendezési témában, de most itt az öltözködés után, hogyha áttérünk még egy néhány gondolat erejéig a lakberendezésre, akkor mik lennének még azok a legfontosabbak esetleg, amelyeket megosztanál velünk?
2: Ugye az öltözködésben és a lakberendezésben is a színharmónia fontos, és ennek megvan a saját tudománya, tehát a 3 elsődleges szín, ezek nem keverhetőek ki másból, ezek a piros, kék és a sárga. 3 másodlagos színünk van, ugye a másodlagos színeket az elsődleges színekből kombinálva tudjuk megkapni, a narancssárga, a zöld és a bíbor. És hát ennek következtében 6 harmadlagos szín lesz, amikor az elsődlegeseket és a másodlagosokat keverjük össze, tehát a sárga, narancssárga, piros narancssárga, piros bíbor, kékzöld és a sárga zöld. És hát innen jön a lakberendezés tudománya és a lakberendezők munkája, hogy hogyan érdemes ezeket a színeket kombinálni. Ugye léteznek az úgynevezett komplementer színek, talán rajzórán mindannyiunknak eszünkbe jut a színkör, ezek az egymással szemben lévő színek. Ezek nagyon szépek együtt kombinálva. Aztán a komplementer kiegészítői a közvetlen mellette lévő színek. Analóg színeket is szoktak a lakberendezők alkalmazni, ez a 3 egymás mellett lévő szín, de itt nem mindegy az arány, 60%, 30%, 10%. Ezeket lehet még háromszög, négyzet és téglalap alapban is kombinálni, így a színkörön. Ezzel csak arra szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy itt a színharmóniára törekedjünk. Tehát akkor érünk el egy harmonikus lakberendezést, egy harmonikus lakást, egy harmonikus öltözködést, hogyha itt a színskálán, itt erre figyelünk, hogy milyen szint milyennel kombinálunk. És ahogy említettem, ugye a kevesebb néha több, tehát a kevesebb szint érdemes. Egy lakberendezésnél nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ugye például a lakásnak az elhelyezkedését, a fekvését, a méretét. Nyilván a trendszínek is befolyásolnak bennünket, hogy az adott években, minden évben van egy trendszín, és ez végkíséri az öltözködést, a sminket, a lakberendezést, a digitális marketingben alkalmazott színeket, ezek hatással vannak. Ugye emellett azért a világos színeket, ahogy említettem, hogy tágítanak egy teret. És itt a mintákat is ismét be tudom hozni, amit az öltözködésnél beszéltünk, hogy lakberendezők az egyes mintákkal is tudják tágítani, illetve szűkíteni azt az adott teret. És azért ne felejtsük el akkor a nyugtató színeket, tehát egy hálószobai kiegészítő, az biztos, hogy a kék és a zöld szín a nyugtató szín. Ezzel szemben egy nappali az lehet egy picit élénkebb. És ugye ez nagyon sok minden befolyásolja, az a fontos, hogy nekünk mi a szép. Tehát én arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a saját szín világukat is vigyék be, például egy lakberendezésbe vagy egy öltözködésbe, hogy nekik mi tetszik.
1: És ahogy hallhattuk, fogyasztóknak is nagyon sokat üzennek a színek, még hogyha erről részletesebben beszélhetünk, a példák sorát is akár folytatva.
2: Itt lehet, hogy akkor érdemes egy picit összefoglalni, hogy akkor melyik színt, melyik iparágban szeretik használni, és hogy hogyan hat ez a fogyasztókra. Ja, kezdjük itt most a fehérrel, ahol megállapítottuk, hogy az ártatlanságnak a színe, tisztaságnak a színe nagyon jól lehet kombinálni. Sok területen használják éppen ezért, mert bármilyen színnel jól mutat kontrasztban. Tehát itt nem lehet kifejezni egy-egy iparágat konkrétan. Sárga szín, ugye itt a lelkesedés, a boldogság, az optimizmus. Élelmiszeripar nagyon szereti használni a sárga színt. Sportban is szoktuk, közlekedésben és a turizmusban is megjelenik ez a szín, a kikapcsolódásnál is megjelenik ez a sárga szín. Narancssárga ugye a szórakozás, szabadság, optimizmus színe szintén a citromsárgához hasonlóan, művészetben, szórakoztatóiparban és élelmiszeriparban is használják. Pirosról sokat beszélgettünk, hogy a szenvedély színe a figyelemfelkeltés, szórakoztatóipar szereti, élelmiszeripar szereti, ugye az éhségérzet, az étvágy növelés miatt tűzvédelem, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél is láthatjuk már a pirosat. Rózsaszín szintén a gyerekeknek szánt termékek, nőknek szánt termékek, szépség és a divatiparban használják. A lila az a humanitárius szervezeteknek a színe alapvetően. Kéknél említettük a biztonságtechnikai cégeket, online vállalkozásokat, számítástechnikai cégeket és az egészségügyet is, a gyógyszereket említettük, gyógynövényeket. Zöldnél szintén megjelenik az egészségügy. Itt a zöld szín miatt a környezetvédelem, a non-profit vállalkozások, mezőgazdasági termékek, bankok és az ingatlan ügynökségek is megjelennek. Barnánál a mezőgazdasági termékeket említettem, közlekedés, élelmiszer, építőipar. Szürke az szintén a fehérre hasonlóan nagyon sok területen kombinálható, és a szürkének mostanában inkább az ezüstös árnyalatát is láthatjuk. Illetve a fekete szintén, ugye más színekkel kell kombinálni, keveset kell belőle használni, de például az IT termékeknél is a szürke, ezüst, fekete, ezek abszolút használatos színek.
1: És itt szóljunk arról is, hogy hogyan működnek a színek a digitális térben. Ugye érintőlegesen már beszéltél róla, de mik azok a hatások, amelyek ott érvényesülnek?
2: Ugye a digitális térben sokkal dominánsabban kell ezeket a színeket használni. Jóval jobban kijön a jelentésük. Ahogy egy social media felületet görgetünk, ahogy egy honlapon szétnézünk, ezek jobban befolyásolnak bennünket, és rövidebb idő van befolyásolni a fogyasztót, mert gyorsabban hozunk döntést adott helyzetben. Tehát rákattintunk a termékre, elolvassuk a paramétereit, megrendeljük a terméket. Tehát itt rövidebb ez a vásárlási szakasz, ami esetleg egy bolti vásárlás során sokkal hosszabb, mert többször bemegyünk ugyanabba a boltba megnézni azokat a termékeket, összehasonlítjuk azokat a termékeket. Azért az online digitális térben ezt gyorsabban meg tudunk tenni, egy termék összehasonlítást is. Fogyasztói értékeléseket tudunk erről olvasni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy dominánsabban kell használni a színeket, és ahogy említettem, például a narancssárga, piros, azok mindig feliratkozó színek. Figyelemfelkeltő színek. Tehát a figyelemfelkeltő élénk színeket a kéknek, a türkisznek és egy élénkebb változata van a digitális térben, hogy felkeltsék a figyelmet és vásárlásra ösztönözzenek bennünket. Tehát teljesen más módon kell, és ahogy említettem a lakberendezésnél ezt a színkört és a színharmóniát, az a honlap szép, ahol ez a színharmónia érvényesül. Tehát a webdesignerek, a digitális szakemberek ezeket tudatosan alkalmazzák, hogy nem szabad túl sok színt használni, akkor lesz egy finom, elegáns megjelenítés, ha azok a színek harmóniában vannak egymással, de használjuk azokat a színeket, amik hatnak a fogyasztókra befolyásolás szempontjából.
1: És akkor most nézzük a másik oldalt, hogyan tudunk fogyasztóként tudatosan viselkedni, ezt marketing szakemberként hogy látod?
2: Itt egy kicsit a fenntartható fogyasztást hangsúlyoznám, és hogy annyit vásároljunk, amennyire szükségünk van. Ugye a marketing tevékenységnek sajnos van egy ilyen árnyoldala, hogy hát felkelti az érdeklődést. Igényt generál. Olyan termékekre is, ami esetleg már van otthon, csak hogy újabbat vásároljunk, többet vásároljunk. Erre a kedvenc példám a farmer. Hogyha most megnézzük, hogy kinek hány farmere van otthon, és mindig az az egy-két kedvenc van rajtunk. A legjobb példa, azt hiszem, hogy a farmer nadrág. Szóval egy tudatosságot szeretnék hangsúlyozni, mert ezek a színek, ahogy említettem a jéghegyet, ez a 90%-os részre, a tudatalatti részre hatnak. Pláne a digitális térben. Gondoljunk egy digitális vásárlási folyamatra, otthon kényelmesen vásárolunk. Amikor bankkártyával vásárolunk, online vásárolunk, nem érezzük a pénznek a súlyát. Többet költünk. És ezek mind olyan hatással vannak ránk, hogy sajnos többet vásárolunk. Ezek bizonyított hatások. Szóval itt tényleg arra kell figyelnünk, hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van fogyasztóként.
1: És hogy a gyermekeket hogyan neveljük e tekintetbe, vagy milyen példát mutassunk neki, ha szólhatunk erről is.
2: Igen, a gyermekeknél ez úgy működik, hogy nagyjából egy olyan 6-7 éves korig elhiszik azt, hogy ami a reklámban látnak, amit a filmekben látnak, az igaz. És erre kell nagyon vigyázni, hogy ezt akár tudatosan otthon is mondani, hogy ez csak egy reklámfilm, ennek az a célja, hogy az emberek megvásárolják ezt a terméket. Tehát szerintem ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ugye ők egy olyan világban élnek, ők egy élő világban élnek, és elhiszik, ami történik. Tehát igazságban élnek, nekik egy teljesen más világképük van még, és hát ezt a részét is meg kell tanulni, hogy egy reklámmal, egy színvilággal, vagy például azzal, hogy a digitális marketingben mindig ugyanazok a hirdetések jönnek fel, rákattintunk, akkor egy hétig remarketingnek hívjuk, hogy ugyanazzal a termékkel találkozunk, akár másik színben is, akár egy másik vállalkozás árulja jobb áron. Tehát ezeknek pont az a célja, hogy többször találkozzunk a termékkel, és vásárlás történjen. És én azt gondolom, hogy a gyerekeket egy picit védeni kell, de tanítással lehet, edukációval lehet őket védeni, hogy megbeszéljük, hogy miért szerepel ez a termék abban a reklámfilmben, abban a filmben. Ugye, hogy ezeket a termékeket reklámozzuk, az nem feltétlen egy egészséges termék, nem feltétlen egy jó termék. Ugye ez itt nincs semmilyen összefüggés a kettő között, hogy mi szerepel a reklámban, és hogy a mi értékítéletünk szerint milyen az a termék. Úgyhogy ezt is tanítani kell. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, ahol az a cél, hogy minél többet vásároljunk, minél többet adjanak el, ugye ez az árnyoldala sajnálatos módon a szakmámnak, ez erre lehet tudatosan reagálni. Lehet tudatosan ellenállni egy picit, hogyha lehet ezt mondani, és a gyerekeket megtanítani erre. Hogy annyit vásároljunk. Nagyon szép az a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ebben minden benne van. Azt tegyük meg, amire szükségünk van.
1: És hogyha itt a digitális térből a fizikai valóságba áttérünk még itt beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor belépve egy üzletbe, ahova mondjuk először lépünk be, akkor mik azok az első szempontok, amin megakad az ember figyelme, mik a befolyásoló tényezők?
2: Egy üzlet esetében a színmarketing mellett meg kell említeni az illatmarketinget is. Tehát itt azért illatokkal is lehet ránk hagyni, egy látványpékségben például, ahol megkívánjuk azt a terméket, megvesszük, elfogyasztjuk azt a terméket. Tehát amikor belépünk egy üzletbe, kapunk egy általános üzletképet, itt rendkívüli jelentősége van a megvilágításnak. Például egy élelmiszerboltban a sajtokat erős, meleg fénnyel, sárga fénnyel világítják meg, a mi konyhapultunkon az életben nem lesz olyan színű ez a sajt. A húsnál ugyanígy történik, a húsokat egy kék fénnyel világítják tulajdonképpen meg, mert akkor jön ki a legszebb színe a húsnak, és akkor előszeretettel vásároljuk meg. Tehát a fényekkel, a színekkel, például ruházati boltot tudnék említeni. Voltam már olyan ruházati boltban, hogy nagyon erős volt a lámpa, és megkérdeztem az eladókat, hogy miért. És ők azt válaszolták, hogy egyértelműen látni kell, hogy az a nadrág az fekete, vagy sötétkék. És csak ilyen erős fényeknél jön ki a ruhának az igazi színe. A boltberendezést is érdemes megemlíteni. Tehát egy boltban vannak gyors szakaszok, és vannak lassú szakaszok, lassító szakaszok. Ugye a különböző áru termékeknek is megvan a kihelyezési rendje, hogy hova teszem a legdrágább termékeket, hova teszem a legolcsóbb termékeket. Amikor egy üzletben ilyen kóstolók vagy termékmintákat lehet megszagolni például, azok is lassító tényezők, és itt hozzá kell tennem, hogy minél több időt töltünk egy boltban, annál többet költünk is. És például a zene, ami a boltban szól, a zene üteme is mindig egy lassúbb zenét tesznek be, hogy minél több időt töltsünk ezeken a helyeken. Ez mind befolyásoló tényező. Nagyon gyorsan hozunk értékítéletet, és amikor belépünk egy üzletbe, hát tulajdonképpen egy-másfél perc van arra az üzletnek, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket. Tehát ebben már maga az eladó személye, személyisége is benne van. A termékek bolti elrendezése, az arculati elemek. Ezek mind befolyásolnak bennünket, tehát akkor itt van egy színmarketing, egy illatmarketing, és a zenét is meg kell említeni, a zenének a szerepét ezekben az üzletekben. Nagyon sok minden hat ránk, és mi ezeknek nem vagyunk a tudatában, és óhatatlanul egy cselekvést vált ki. Ezek a befolyásoló tényezők, és fontos, hogy most már ezeknek az ismeretében vagyunk, és tudatosak legyünk, és tudjuk ezeket alkalmazni.
1: Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk most ebben a témában, itt az elmúlt órában tőled, de talán nem értünk a végére, így egy következő alkalommal szeretettel várlak vissza a stúdiónkba, de most ennyi fért a műsoridőnkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tarr Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdet Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm mennybe menetel ünnepén az Isten tiszteletünkön megjelenteket, és köszöntöm a rádió hullámhosszán a Európa Rádió hallgatóit is. A gyülekezetet pedig kérem, hogy odafordulva a mellettünk, mögöttünk ülőkhöz egy mosollyal, egy kézfogással köszöntsük is egymást. Isten hozott mindenkit Isten tiszteleti alkalmunkon. Mennybe menetel ünnepünk Isten tiszteleti alkalmát egy fennálló énekkel kezdjük. 84. Zsoltárunk első verszakát énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.

Foglaljon helyet a gyülekezet, és tovább magasztaljuk Istent. 532-es számú dicséretünket énekelve mind a három verszakával. Az 532-es számú dicséretünk első verszaka így kezdődik: Ó győzelmes nagy királyunk, ki által nyertük váltságunk.

0: Gyertek és fohászkodjunk! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Urunk Jézus Krisztusunk, aki drága kereszt halálod által a legnagyobb szeretetet fejezted ki számunkra, és a feltámadásod dicsősége után a mennybe mentél, hogy az Atyád jobbján uralkodj és közben jár értünk, alázatos szívvel állunk meg előtted, és köszönjük meg neked, hogy az ünnepek rendjén most a hétköznapok sűrűjében ezt az ünnepet is elrendeled és jelenléteddel megszenteled. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árván a hétköznapokban sem, életünk mindennapjaiban is ígéreted szerint velünk voltál és velünk maradsz, és köszönjük, Urunk, hogy azzal a szent lélekkel, amelyet megígértél első tanítványaidnak, bennünket is megáldasz. És ezt kérjük, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is legyél velünk, légy közöttünk és légy mi bennünk. Kérünk, áld meg most a Te igédnek a hallgatását. Segíts, hogy úgy legyünk most itt a Te jelenlétedben, hogy meg tudjuk tisztítani szívünket, gondolatainkat, lecsendesítve egy kicsit lelkünket a hétköznapok zajában, és addurunk, hogy tudjuk keresni mennybe menetelednek csodálatos üzenetében is a Te akaratodat. Addurunk, hogy mennybe való felemeltetésed ne a távolság érzetet keltse bennünk, hanem sokkal inkább reménységet és bizonyosságot adjon ahhoz, hogy nekünk is ott van a helyünk, ahová Te előre mentél. Mennyei dicsőségedből hajolj le most hozzánk, és szólj szent lelked és igéd által. Így áld meg az ige hirdetőjét, hogy szavaiban a Te szavad szólaljon meg, és így áld meg, Urunk, a gyülekezetet is, hogy a hallott ige gyökeret verjen bennünk, és gyümölcsöt teremjen a mindennapokban. Így tedd szívünket készségessé annak meghallására, befogadására, a hitben való növekedésre és a szolgáló életre. Emelj minket is magadhoz, Urunk, hogy földi útunk, életünk útjait a mennyei haza fényében tudjuk járni. Légy velünk most és mindenkor. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a mennybe menetelének a történetét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 9-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet, így könnyebben látja a kivetítőn is az igét, amelyet felolvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 9-től 14-ig terjedő verseiből a következőképpen. Miután ezt mondta Jézus, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapnyi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállások volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Judás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. És még fel fogok olvasni egy igét a János evangéliumából, de előtte hadd szólítsam meg a jelenlévő kis gyermekeket is, óvodásainkat is, az intézményünk ellátottjait is. egy rövid videót is hoztam nektek, amelyben a mennybe menetel történetét most számotokra is szeretnénk előadni.
1: Eljött az ideje, hogy Jézus visszamenjen a mennybe. Egy Jeruzsálem közeli hegy tetejére vezette tanítványait. Most pedig parancsot adok nektek, kezdte. Várjatok Jeruzsálemben, amíg megkapjátok a megígért Szent Lelket. Majd beszéljetek mindenkinek rólam egész Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és szerte az egész világon. Tegyetek tanítvánnyá sokakat. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsatok meg nekik mindent, amit tőlem tanultatok. Én mindig veletek leszek. Miután ezt elmondta, Jézus felemelkedett az égbe. Egyre feljebb emelkedett, míg eltűnt egy felhőben. A tanítványok nézték, ahogy eltávolodik. Csak álltak ott, és bámulták az eget. Megjelent két fehérbe öltözött férfi. Jézus felment a mennybe, magyarázták. Ugyanígy fog visszajönni is. A tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak, és Jeruzsálemben maradtak.
0: És szeretném felolvasni még a János evangéliumának 16. részéből a 7. verset is, Jézusnak az úgynevezett búcsú beszédéből egy gondolatot. Jézus ezt mondja, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Jobb nektek, ha én elmegyek. Kedves testvéreim, mennybe menetel ünnepe, vagy közismertebb nevén az áldozó csütörtöknek az ünnepe, picit szürkésen húzódik meg a hétköznapjaink sorában, nem munkaszüneti nap, talán nem is kap annyira nagy jelentőséget, mint más ünnepeink, de mégis azt hiszem, hogy éppen ennek a csendjében tudunk még könnyebben hozzá közelíteni ahhoz a lényegi üzenethez, amellyel a menny felé tekinthetünk mi is. A mai ünnep tehát egy olyan különleges csendben szól hozzánk, amikor talán nekünk is illik és kell a menny felé fordítanunk a figyelmünket. Nem olyan látványos ünnep, mint például Jézus Krisztus születése, nem olyan megrendítő, mint mondjuk a nagypénteki kereszthalálnak az eseménye, és nem is olyan diadalmas, mint a húsvéti feltámadásnak az örömhíre. Mégis azt hiszem, hogy ez az a pillanat és ez az az ünnep, amikor a menny és a föld találkozásában nekünk egy újabb perspektíva nyílik a hitünk szemében, amelyben úgy is mondhatnánk, hogy az egyháznak a küldetése megszületik. Mert Jézus Krisztus búcsúzik a tanítványoktól, és azt mondja, hogy elmegyek tőletek. Sőt, úgy olvassuk, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Feltehetjük a kérdést, hogy mi a jó abban, hogy Jézus elmegy közülünk, elmegy a tanítványok közül. Hiszen általában az ilyen búcsúzkodás, az ilyen elválás az összességében egy megszegényedés. Mert anélkül, a mester nélkül maradnak a tanítványok, akik között eddig életüket tölthették, akivel a mindennapjaikat élték, akitől nagyon sokat tanultak. És most azt mondja Jézus, hogy én kivonulok közületek. Nyilván könnyen félreérthető ez az egy mondat, könnyen félreérthető ez az egyszerű tényközlés, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy rajtatok már nem lehet segíteni. Én már itt hagylak titeket, elegem van belőletek. szépen cserben hagylak titeket. Sokszor tényleg így gondoljuk, és talán így is néz ki az életünk.

az üzenetet, hogy én az igazságot mondom nektek, és ezt higgyétek el, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. A tanítványok ugyanis a mennybe menetel napjához közeledve egyre inkább úgy látták, hogy rossz nekik, ha Jézus elmegy. Jézus viszont arra hívja fel a figyelmüket, hogy higgyék el neki, hogy ő az igazat mondja, az ő eltávozása egy olyan más jellegű közeledést fog megnyitni, egy olyan más jellegű közösséget tesz majd lehetővé, ami jobb lesz számukra. Kedves testvéreim, a mai mennybe menetel ünnepén vizsgáljuk meg mi is az életünkre nézve, hogy jobb-e nekünk, hogy ő elment. Jobb-e nekünk a mai késői tanítványoknak az, hogy Jézus felemeltetett a mennybe, visszatért az ő mennyei dicsőségébe. És hogyha igen, akkor miért? Mi az áldozó csütörtök a mennybe menetelnek az ünnepében az igazi jó, az igazi öröm? Jézus nem marad meg a szomorúságnál, és azt akarja, hogy mi se így éljük meg ezt az ünnepet. Mert ez az ünnep éppen arról szól, hogy az emberi megszegényedés, látszólagos megszegényedés és megszomorodás mögött egy mélyebb, csodálatosabb isteni terv rejlik. Mégpedig az, hogy a távozó Krisztus nem hagyja magukra a tanítványokat. Bár a szemük elől felemeltetik, átlényegül az ő mennyei dicsőségébe, és emberileg nézve ez veszteség, hiszen aki eddig velük járt, tanított, bátorított, most eltávozik közülük, de Jézus nem elbúcsúzik, hanem azt mondja, hogy előre megyek. Előre megyek azért, hogy utat mutassak, hogy helyet készítsek, hogy egy új jelenléttel legyek majd közöttetek. És ezt jó, ha megjegyezzük már most, hogy a mennybe menetel az nem egy eltávolodás, hanem egy átalakulás. A láthatóból a láthatatlanba, a helyhez kötött jelenlétből az egyetemes jelenlétbe, és azt teszi lehetővé, hogy Krisztus most már nem csak Galileában van jelen, hanem mindenütt, ahol az ő nevét segítségül hívják. Tulajdonképpen Jézus Krisztus mennybe menetele, és az pünköstkor beteljesített ígérete, hogy az ő szent lelkét küldi el, hogy velünk legyen, teszi lehetővé azt, hogy ma, ezen az Isten tiszteleten mi is az ő közösségében legyünk, az ő nevében legyünk együtt, az ő jelenlétében tudjunk tanítványi közösséget formálni. Természetesen az emberi oldalról nézve ez a szomorúság, amit éreztek a tanítványok, természetes. Természetes, hiszen az, aki eddig velük volt, már nincs velük fizikailag. De ez az elválás, ez nem egy végállomás. Mert aki szeret, az félti a másikat, kötődik hozzá, azt nehezen engedi el, de Jézus Krisztus elutasítja ezt a megkeseredést, és azt mondja, hogy a keresztény életben nem az a cél, hogy ne érezzünk fájdalmat, hanem az, hogy a fájdalmak mögött is lássuk meg Isten munkáját, hogy ebben a búcsúzásban is, ebben az emberi elválásban is lássuk meg azt a nagyobb ajándék lehetőséget, amit Isten pont Jézus Krisztus mennybe menetelével készít el számunkra. A szomorúság mögött tehát ott a nagyobb jó, a nagyobb ajándék. És Jézus ezért mondja el a búcsú beszédében is a tanítványoknak, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert még erőteljesebben tudok majd veletek és közöttetek lenni. Azt akarja velünk is megértetni ez az ige, ez a történet is, hogy az ő távozása nem veszteség, hanem sokkal inkább nyereség. Mert hogy mondja tovább, ha ő elmegy, akkor eljön a vigasztaló, a pártfogó,

a Szent Lélek, aki veletek lesz, ha ő elmegy, az ő jelenléte nem lesz többé helyhez kötött, nem lesz fizikailag egy ponthoz korlátozva. Nem csak 12 ember életét tudja formálni, hanem tulajdonképpen az egész világét, jelen esetben éppen a miénket is. A mennybe menetel tehát nem arról szól, hogy Jézus eltűnik, hanem arról, hogy más módon lesz jelen, mélyebben, közelebb, sőt éppen, hogy bennünk. És hogyha ilyen szempontból innen közelítjük meg a mennybe menetelnek az úgynevezett búcsúzkodását, keserű érzését, akkor hiszem, hogy a szomorúságunk át fog és át tud alakulni örömmé. Mert Jézus azt ígéri, hogy szomorúságotok örömre fordul. Egy olyan örömre, amely nem egy felszínes jókedvet jelent, hanem azt a bizonyosságot, abból a bizonyosságból fakad, hogy Krisztus ma is ott van az Atya Isten jobbján, él és uralkodik, érettünk közben jár, és lelke által ma is velünk van és vezet bennünket. A mennybe menetel ünnepe éppen, hogy ezt hirdeti, hogy nem vagyunk egyedül. Elmegyek helyet készíteni számotokra. És ahol én vagyok, majd ott lesztek ti is. Egy olyan csodálatos ígéretet nyit ki előttünk Jézus Krisztus mennybe menetelének a ténye, amely most már nem csak, hogy a szomorúságunkat örömre fordítja, hanem még tovább fokozva azt is mondhatom, hogy ezt a bennünk felfakadó örömöt egyfajta küldetéssé is kell formálja. Hogy ez az öröm, ez a bátorító küldetés nem maradhat csak bennünk, hanem ennek a motivációjával, ennek az energiájával kell tovább lépjünk. Hogy olvastuk a mennybe menetel történetében? Az angyalok, amikor megjelennek, azt is kérdezik, hogy mit álltok itt az ég felé nézve? Menjetek! Menjetek és mondjátok másoknak is! Menjetek és hirdessétek, hogy Jézus úgy jön el majd, ahogyan felment a mennybe, de addig is elküldi az ő szent lelkét is ennek a szent léleknek az erejével. Ti magatok is váljatok evangélium hirdetőivé. És ez ma nekünk is ugyanígy szól. Mit álltok a menny felé nézve? A kereszténység nem egy passzív várakozás, hogy vajd valamikor egyszer Jézus megjelenik újra, hanem egy aktív küldetés. A kereszténység nem egy bámészkodó vallás, hanem arra hív, hogy már most kezdjük el gyakorlatban is követni Jézust. Ne a felhőkbe, ne a múltba révedjünk, hanem már most ráébredjünk arra, hogy feladatunk van itt a földön. És tudjuk jól, hogy a tanítványoknak ez az úgynevezett szomorúsága, még egy kicsi bizonytalan bátortalansága a pünkösd ünnepén válik igazán bátorsággá, amikor a félelem tanúság tétellé formálódik, a bizonytalanság pedig szolgálattá. Néhány nap múlva, amikor együtt vannak, közösen az imádságban, a szolgálatban, amikor együtt vannak, megjelenik számukra a Szentlélek. Ez a feltétele a mi szolgálatunk motivációjának is, hogy együtt legyünk, bátorítsuk egymást, és kérjük Istennek a Szent Lelkét a mindennapi küldetéseinkhez is. A tanítványoknak és nekünk is éppen a mennybe menetel ünnepe figyelmeztető, arra nézve, hogy nem az a dolgunk, hogy a hiányt sirassuk, hanem hogy a küldetést felvállaljuk. A mennybe menetel ünnepe a misszió kezdetének is az ünnepe lehet, hogy Isten most már reánk bízza az evangélium örömének a továbbadását.
Jegyezzük tehát meg, hogy Krisztus nem eltávolodik tőlünk, hanem éppen, hogy magához emel, nem elhagy, hanem felkészít, és nem elvesz valamit, hanem még többet ad. Ez a bátorító üzenet pedig mindannyiunkat hívjon olyan látásra, olyan aktív életre, hogy a szomorúság mögött meglássuk Istennek a nagyobb tervét, hogy ebből a szomorúságból szülessen meg az egyháznak és személyes életünknek is az öröme, ereje, küldetése. Így induljunk tovább, úgy, hogy közben már tudjuk, hogy Krisztus lélekben velünk van, megerősít, uralkodik, és a mennyben helyet készít számunkra is. Erre irányuló élettel legyünk bizonyságtevő Krisztus követők a mindennapokban. Amen. Gyertek és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert beteljesítetted a te ígéretedet. Bár elhagytál bennünket fizikailag, beteljesítve azt a küldetést, amit kaptál az atyától, és vissza lényegültél a te mennyei dicsőségedbe, drága Krisztusunk. De köszönjük azt is, hogy megéreztetted velünk, hogy jobb nekünk, ha te elmentél. Mert így a te lelked által itt vagy most közöttünk a mindennapokban is. Hálát adunk neked, Urunk, most a hirdetett igéért, amely ma is élő és ható, amely által ma is még közelebb vontál magadhoz. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy mennybe meneteled nem egy eltávolodás volt, hanem olyan megdicsőülés, hogy közben megmutatod a te hatalmadat is, hogy onnan a te jobbod felől, az atya jobbja felől te uralkodsz, őrzöl és vezetsz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy naponta erősíted a mi hitünket az ige által, reménységet gyújtasz bennünk, és újra emlékeztetsz arra, hogy életünknek a célja nem a múlandó világban keresendő, hanem az örökké való mennyei cél felé tart, ahová te előre mentél. Segíts nekünk, Urunk, hogy akár a ma hallott szó megragadjon, erővel töltsön el, a te szent lelked erejével, munkált tovább a mi szívünkben, szent lelkeddel. Úr Jézus Krisztus, te, aki mennyből látod életünk minden útját, kérünk, hogy járj közben értünk, amikor gyengék vagyunk, amikor elbizonytalanodunk, amikor terheink súlya alatt roskadozunk. Hadd hozzuk eléd, Urunk, magunkat, a mindennapjainkat, hadd hozzuk eléd azokat is, akik most nem lehetnek itt, akár egyszerű egyéb elfoglaltság miatt, akár azért, mert nem is vágytak a te jelenlétedre. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj megtéréseket, add, hogy minél többen megismerjenek téged, és elfogadjanak személyes megváltójuknak. Adj, Urunk, ilyen ébredést gyülekezetünkben, városunkban, országunkban, anyaszentegyházunkban, az egész világon. Imádkozunk, Urunk, a beteg testvéreinkért, azokért, akik a testi gyengeség mindennapi terheit hordozzák, kérünk a műtét előtt vagy után lévőkért, kérünk áldott orvosi jelenléteddel, mutasd meg ott is a hatalmadat, adj az orvosoknak, az ápolóknak is erőt, bölcsességet. Segíts bennünket is, Urunk, hogy legyünk áldó segítői azoknak, akik ránk szorulnak. Kérünk, Urunk, hogy vigasztald a gyászolókat, a veszteséget átélőket, azokat, akik úgy érzik, hogy nincs tovább,
mert csak a földi perspektívában gondolkodnak és szemlélik az életüket. Éppen így a mennybe meneteled kapcsán segíts ne csak az ég felé tekinteni, hanem reád nézni mindenben, és segíts a mennyei szemszögből is látni az életünket. Erősíts meg mindannyiunkat, Urunk, hogy tanítványaitként tudjunk élni, és bátran bizonyságot tudjunk tenni rólad a világban, ahol éppen vagyunk. Kérünk, így áld meg gyülekezeteinket, családainkat, közösségeinket, és add, Urunk, hogy a mennybe menetelnek az örömhíre átformálja, megtisztítsa gondolatainkat, szándékainkat, és reménységgel töltse el mindennapjainkat. Vezess minket a Te országod felé, ahol majd színről színre láthatunk Téged, és ahol örökké dicsőíthetünk. Tarts meg minket kegyelmedben, és add, hogy életünk minden napja a Te dicsőségedet szolgálja. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, légy, maradj velünk, és hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Néhány percre elcsendesedve kiki saját személyes kérését is vigye Isten színe elé.

Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja hittel elmondott imáinkat, és együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek megáldó, megszentelő ereje legyen, maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Záró énekünk az 531-es énekünk lesz, annak első 4, valamint a 7. és 8. verseit énekeljük majd. 531-es énekünk után pedig bejelentés nélkül a 300. dicsérettel zárjuk majd Isten tiszteletünket. Előtte tehát az 531-es énekünk első 4 és 7. 8. versszakait énekeljük. Az első versszak így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne.

0: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítettünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdetett Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vételidőpontja. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház 2 fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke.
2: A regisztrációra azért van szükségünk, hogy pontosan tudjuk, hogy kik honnét milyen érdeklődéssel jönnek. Ez egy félnapos rendezvény, ugye a Miskolci Egyetem könyvtárában, ahogy említettem is az üvegtermében, döntéshozók, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok döntéshozói, olyan projektmenedzserek, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak, vagy akár csak érdeklődnek, úgymond a projektmenedzsment szakma dolgai iránt, irányai, trendjei iránt, és mindenki, aki erre a témára nyitott.
1: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
3: Két évente rendezik meg a világ legnagyobb környezetvédelme, inkább a hulladékgazdálkodással foglalkozó vásárát, ez mindig Münchenben van, és hát mi mindig így az elmúlt években ezen részt vettünk kollégákkal, és hát próbálunk mindig egy kis információt meríteni, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a világ merre halad, milyen innovációk vannak, és hát ezt mindig megpróbáljuk összekötni a helyi, az ott lévő cégeknek a meglátogatásával, hogy megnézzük, hogy ők hogyan csinálják ezt, és hát most is így történt, hát nagyon sok mindent látunk, nagyon sok információt gyűjtünk, mi is most egy komoly változás előtt állunk itt az újrahasználati központ tekintetében, hogy jelenleg elkészültek az új újrahasználati központnak a tervei, egy kicsit újra gondolásra fog kerülni ez a koncepció, és hát most ebben egy kicsit mélyebben mentünk, meglátogattunk több újrahasználati központot is, megnéztük, hogy ott hogyan csinálják, miben másabbak, mint mi, és hát szeretnénk ebbe is egy kis újdonságot hozni, úgy, hogy ma azt gondolom, tényleg büszkén mutatom, hogy aztán az országban az egyik legjobban működő újrahasználati központ az itt van nálunk Miskolcon, és ezt szeretnénk egy kicsikét megújítani, új kereteket adni, és nagyobb teret adni, mert ma a legnagyobb gondunk talán az, hogy kinőttük már a jelenlegi kereteinket. Hát alapvetően mindig azt nézzük, hogy a mi helyi viszonyainkhoz hogyan tudunk bármit is beintegrálni, és hát nagyon sok kérdés van, ami eltérés, például elektronikai eszközök, kint mi azt láttuk, hogy ezek ugyanúgy az újrahasználati központon keresztül tudnak működni, tehát a használt elektronikai eszközök nálunk ez egy kicsikét bonyolult, érintésvédelmi, meg mindenféle egyéb dolgok miatt, de ott ezt kint működtetik, lehet, hogy megvizsgáljuk mi is.
1: Az idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést is kaptak a hivataltól, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, akkor soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, tehát május 20-áig javíthassák a bevallást. Még nem késő regisztrálni a digitális állampolgárságra vagy az ügyfélkapu pluszra, ugyanis a javítás is online a legegyszerűbb, ajánlotta a NAV.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Néhány napra rá Martin ebédnél hirtelen az apjára nézett és megkérdezte. Apa, hogy lehet az, hogy te még nem vagy párttag? Rana vonogatta a vállait, és azt felelte, amit ilyenkor szokott, hogy ő nem ért a politikához, és másokra bízza az ilyesmit. Nem úgy van az, felelte szigorúan a fiú. Ma szint kell valljon mindenki. Aki nincs a pártban, az ellensége a pártnak, és így ellensége a népnek is. Jó lenne, ha belépnél, folytatta, mert már kezdik beszélni, hogy amiért a mama német, te is a nácikkal tartasz. Tegnap még azt is mondta valaki, hogy állítólag németeket rejtegetsz a pincében. Rana Bazil elsápadt. Feleségére nézett. Luisa mama szemei megteltek könnyel, és fejcsóválva sóhajtotta. Istenem, Istenem, ez a világ, ez a világ! És Vrana a boltos másnap elment fiával a pártirodába, és belépett a tagok közé. 7 évre rá Luisa meghalt. Az emberek azt mondták, a bánat ölte meg a gyermekei miatt, és ez igaz is lehetett, mert Vrana csak félt a gyermekeitől, akik egyre idegenebbül és egyre ellenségesebben jöttek haza az iskolából és a munkahelyükről, de Luisa összetörött ettől a súlytól, pedig a bolttal nem volt még akkor semmi baj. Vrana tagja volt a pártnak, hűségesen ott volt minden gyűlésen, a kommunistákra szavazott, valahányszor sor került rá, szorgalmasan bólogatott a propaganda beszédek alatt, és mindezt azért tette, mert féltette a boltot. Nem is történt a bolttal egyelőre semmi baj. Aztán Luisa meghalt. Rana Bazil meg sem tudta érteni, hogy miért és hogyan. Egy kicsit beteg volt, és egy kicsit egyre gyengébb lett, aztán meghalt. És Vrana Bazil rettenetesen egyedül maradt. És akkor érezte meg először, hogy valahol valami baj történt az élete körül. Jött-ment a boltban, és nem lelte a helyét. Martin azt tanácsolta, hogy vegyenek föl valakit a kasszába, de Vrana hallani sem akart arról, hogy egy idegen üljön be Luisa helyére. Így aztán vitte tovább az üzletet egyedül. De egyre fáradtabban, egyre kedvtelenebbül. Új rendeletek is jöttek egyre másra, már nem is lehetett kiigazodni közöttük. A bolt kezdett rosszabbul menni, hiányzott a polcokról ez és az, és Vranának, a boltosnak nem volt kedve utána járni és megszerezni a holmit. Abban az évben meg is öregedett, haja megritkult és szürke lett, nyaka előre görbült, arca megfonnyadt. Kis gyengülő szemei riadtan néztek a világba, és minduntalan rádöbbentek, hogy amit látnak, az egy megváltozott idegen világ, amelyikben már nem ismerik ki magukat többé. Lassan elmaradozott a pártgyűlésekről, ha hívták valahova, csak legyintett. Rana Bazil megöregedett. 1 évvel Luisa halála után 3 komor ember kereste föl Rana Bazilt a lakásán. Látásból ismerte őket. Tudta, hogy valamiképpen a párthoz tartoztak, és így igyekezett barátságos lenni. Rana elvtárs egy idő óta nem járt a pártgyűlésekre, mondta az egyik komoron, miután leültek az asztal mellé Rana szobájában. Mivel indokolja az elmaradását? Kedves uraim, felelte Rana a boltos.

asztalba. De kedves uraim, mondta könyörgő hangon, én mindent megtettem, amit csak kívántak tőlem. Önökre szavaztam minden választásnál, hát tehetek én egyebet? Én csak egy kis boltos vagyok, kérem, az én dolgom az, hogy vegyek és eladjak, kielégítsem a vevőimet, és közben tőkét gyűjtsek magamnak öreg napjaimra. Kapitalista beszéd, mordult fel utálattal a szigorú képű férfi, és felállt, a társai is felálltak. Önt, mint osztályidegent, töröljük a párt névsorából, mondta ki az ítéletet, és Vrana Basil ott maradt egyedül, ilyetten a lakásán, és nem értette, hogy mi történt vele. Néhány napig még panaszolta a boltban a vevőknek, hogy ő mindig hűségesen szavazott a kommunistákra, beszédeiket is meghallgatta, újságjaikat is elolvasta, és mégis így bántak vele. Aztán néhány nap múlva be kellett zárja a boltot. Megvonták az engedélyét. Öt házzal odébb akkor nyílott meg a kommunista párt szövetkezeti boltja. Vrana Basil felhúzódott az emeletre. Nem egyedül vele történt ez meg. Így járt a bornagy kereskedő sógor is, így járt a hentes meg a pék. Arra gondolt, hogy bérbe adja az üzlethelységet, de ebből se lett semmi, lefoglalta az állam. Körzeti élelmiszerjegy elosztót csináltak belőle, és Vrana Basil havonta egyszer léphetett csak be a saját boltjába, amikor az utca többi lakóival együtt sorban állva fölvette az élelmiszerjegyeit. Keserűség töltötte el, nem értette a világot, mindent megtett, amit a hatalom urai kívántak, és mégis elvették tőle azt, ami az övé volt, egyedül az övé és senki másé, mert ő és Louise gyűjtötték össze esztendők nehéz és takarékos munkájával. Nem értette a fiait sem. Vidámak voltak és hencegők, tele idegen szavakkal és idegen érzésekkel, és úgy bántak vele, mint egy sútba dobott öreg lomtárgyal, mint aki haszna vehetetlen nyűk csupán, semmi egyéb. Egy évig tengetlengett a házban, amelyet ő épített, és melyben idegenek uralkodtak. Aztán egy csúnya, szeles, hideg őszi estén ott ült a kis szobában, ami még megmaradt. Nézte Louise nagyított fényképét a falon, és fátyolossá vált szemekkel azon gondolkodott, hogy tulajdonképpen nem lenne jobb meghalni. Beverni egy jó nagy szöget a falba, előkeresni egy arra való kötelet. Szél megrázta az ablakot. Szürkület árnyékai ellepték a kis hideg szobát, és akkor egyszerre csak kopogtak az ajtón. Vrana Basil ilyetten rezzent össze, szíve összeszorult a félelemtől, és arra gondolt, vajon mit akarnak megint. Mondtam valamit, és följelentettek? Elvisznek? Verni fognak? Újra kopogtak. És akkor hirtelen eszébe jutott, azok nem kopognának. Elállt, még mindig dobogó szívvel az ajtó felé fordult, és bizonytalan hangon mondta, tessék! Egy feketébe öltözött idős ember lépett be az ajtón. Megállt, és vizsgálódva nézett körül a homályban. Idegen ember volt. Reverend Baradlai vagyok, mondta kísérreketten is idegen kiejtéssel. Reverend Baradlai Amerikából. Vrana Basil urat keresem. Én vagyok Vrana Basil. Felelte meglepetten, és felkattantotta a villanyt, aztán csak állt a fal mellett, és nézte a feketébe öltözött idegen öreg urat. Az is nézte őt hosszasan vizsgálódva. Megengedi, hogy leüljek? Kérdezte váratlanul, és Vrana Basil elvörösödve kezdett dadogni. Hogy ne, természetesen, ezer bocsánat. Az öreg pap leült egy rozog a konyhaszékre, és sóhajtott. A magamfajta öregembernek jól esik már az ülés, kedves barátom. Ön nős ember, ugye? Voltam, szegény Louise. Elérzékenyedett, és nem mondta tovább. Az öreg pap bólogatott a széken. Gyerek? Öt. Öt? Az igazán nagy boldogság lehet. Urána sóhajtott, a pap folytatta. Látja, nekem egy sincs. Nem olyan ez, mintha elpazarolta volna az ember az életét? Azt nem lehet tudni.
Felelte lassan akadozva a boltos.

0: lehet tudni, kérem. Tetszik tudni, a gyerekekkel is úgy van, az ember fölneveli őket, kínlódik értük, aztán a végén kiderül, hogy... Legyintett, és nem fejezte be a mondatot, a lámpába nézett, és a szemei fátyolosak voltak. Mi derül ki? Kérdezte a pap. Brana sóhajtott. Nem érdemes erről beszélni. A pap egy darabig maga elé nézett, a szennyes padlóra is bólogatott. Aztán hirtelen felemelte a fejét. Mondja, Vrana úr, hisz maga tulajdonképpen Istenben? Rana Bazil néhány pillanatig megdöbbenve nézett az idegenre, aztán elszörnyűködve fektette mindkét tenyerét a mellére. Én kérem, én az egész életemben jó egyháztag voltam, kérem, pontosan fizettem mindig az egyházi adómat és a járulékokat is, és persely pénzt is adtam, és amikor a templomot újra kellett fedni, az öreg pap mosolyogva vágott a szavába. Én nem azt kérdeztem, hogy jó egyháztag volt-e, hanem hogy hiszi-e Istent? De kérem, képett el a boltos, és hangját lehalkította egészen suttogóra, csak a kommunisták mondják azt, hogy nincsen Isten, és a fiaim is azt mondják, de én... A fiai kommunisták? Kérdezte lassan a pap. Igen, sajnos. Egy ideig csönd volt a szobában, valahol ketyegett egy óra. Nézze, szólalt meg hirtelen a pap, én arra gondoltam, hogy talán jó lenne, ha eljönne velem Amerikába. Isten minden emberre rábízott valamilyen feladatot, és annak idején a csónaknak azért kellett megállni a mélység fölött Amerikába. Nézett Vrana Bazil elszörnyedve az ismeretlen öreg papra. Nem értem, mit keressek én Amerikában? Ó, az olyan emberek, mint maga sokra viszik nálunk. Akik dolgozni és gyűjteni tudnak. Akik a kicsi üzletből nagy üzletet csinálnak. A kis házból nagy házat építenek. Nálunk az én embert megbecsülik nagyon. És amit arról a csónakról még mondani akarok, de Vrana Bazil nem is hallotta már a szavait, csak azt hallotta, hogy Amerika? És ez rettegéssel töltötte el. Valami iszonyatos messzeség tátongott-e mögött a szó mögött, valami ismeretlen nagy távolság, akárha a más világról beszélt volna a pap. Amerika, mondta elgondolkodva gépiesen, mit keressek én ott? És mit keres itt? Vrana Bazil maga elé bámult egy ideig, aztán bólintott. Ez igaz, felelte sóhajtva, ez igaz. Ami pedig azt a csónakot illeti, kezdte újra makacsul a pap. Emlékszik még arra a csónakra, ami ott a mélység fölött megakadt? Hogy? A csónak? Hogyne, hogyne? Az úr nem hagyta akkor meghalni magát. Miért? Mert terve volt magával. És mi lehetett ez a terv? Hogy dolgozzék és gyűjtsön, és mindent, amit gyűjtött, elvegyenek a kommunisták? Biztosan nem ez volt a terve. Talán Amerika. Hogy ott újra kezdje, és kicsiből nagyot csináljon. Talán nagyon nagyot. Mit lehet azt tudni? Maga még alig 50 éves, Vrana úr. Én azt hiszem, meg kellene próbálni Amerikát. Istenem! Hebegte megdöbbenve, és elakadt lélegzettel Vrana Bazil. Amerika! Az öreg pap másnap is eljött, és harmadnap is. Nem beszélt többet sem Istenről, sem arról a bizonyos csónakról. Ezeket a beszédeket amúgy sem értette meg Vrana Bazil. Ellenben sokat beszélt Amerikáról, az ottani életről, a szabadságról és emberekről, akik úgy mentek át semmi nélkül, és csupán szorgalmukra támaszkodva ma milliós vállalatok élén állanak. Nem, Vrana Bazil nem akart milliómos vállalatok élén állani. Ő csak egy kis boltot szeretett volna, más semmit. Nem értette, hogy mit akart a pap mondani azzal a feladattal, amit Isten reábízott. Ő nem érezte, hogy valamit is reábízott volna, de nem is gondolkodott ezen. Amerikán gondolkozott, és azon, hogy valóban még alig 50 éves, Még talán el lehetne kezdeni mindent előről, és dolgozni, dolgozni, dolgozni. Nagyon szeretett volna újra dolgozni. Így történt, hogy Vrana Bazil egy szeles téli estén búcsú nélkül hagyta ott a testvériség utcai házat, melyet maga építetett ugyan, de mások rendelkeztek benne, és elindult Amerika felé. Mindössze egy kopott kézitáskát vitt magával, mást semmit. Vonattal utazott a határig. Ott már várt rá egy ember, úgy, ahogy az öreg pap mondta volt, és másnap éjjel ügyesen átvezette az erdőkön. Nagy kaland volt ez szegény Vrana Bazil számára, nagy és veszedelmes kaland, élete egyetlen nagy kalandja. Lihegett, és majd kiszakadt a szíve, úgy dobogott, amíg ott taposta a sarat a szurok fekete éjszakában az idegen ember mögött. De ez nem csupán a félelemtől volt, hanem azért is, mert soha életében nem gyalogolt még ennyit. A csatakos erdei utakon megtelt a cipője sárlével, s az arcáról szakadt a veríték, mikor végre kijutottak az átkozott erdőből. Az idegen megállt, és lemutatott a völgybe, ahol halványan néhány lámpa égett. Az ott már Németország, mondta. Menjen csak egyenesen lefelé, nem tévedhet el. Aztán ott hagyta Vrana Bazilt egyedül a fekete erdőszélen. Élve baktatott lefelé a sáros mezőkön a lámpák felé. Közben az eső is esni kezdett. Ócska téli kavátja átázott, és vacogni kezdett a hidegtől és a magányosság rossz érzéseitől. Végre holtfáradtan leért egy köves útra. Odébb egy kis városka utcalámpái látszottak a nyúlós sötétségben, még mindig esett. Megindult az úton a városka felé. Mikor az első házat elérte, már nem bírták tovább a lábai. Fáradtan nekidőlt a kerítésnek, és szinte sírva fakadt. Meghitt kis szobájára gondolt Prágában a puha ágyra, és szerette volna falba verni a fejét, amiért belekezdett ebbe a kalandba. A házban meggyújtottak egy lámpát. Valahol messze ötöt vert egy toronyóra. Vrana Bazil vacogva botorkált az ajtóig, és félénken kopogni kezdett. Hosszú ideig nem hallotta meg senki. Végül is lépések recsentek, egy ajtó nyikorgott. Felgyúlt az üvegajtó mögött a villany, és kulcs zörgött a zárban. Egy munkás öltözetű ember dugta ki a fejét. – Mit akar? – kérdezte nem éppen barátságosan. – Bocsánatot kérek, hebegte vacogó szájjal, messziről jövök, és nem ismerek itt senkit, és nem tudom, hol száríthatnám meg magamat egy kicsit, és ha leülhetnék egy fél órára. – Túlról jön? – kérdezte az ember, és végignézett rajta. – Tessék? Igen, tetszik tudni. Az ember intett a fejével, és hátralépett, hogy helyet adjon az ajtóban. – Jöjjön! Bent az egyszerű tiszta kis konyhában egy asszony sürgölődött a tűzhely körül, és a kávé meleg illata töltötte meg a levegőt. – Jó reggelt kívánok! – köszöntötte Vrana Bazil bátortalanul az asszonyt, és kopott csomagját letette a fal mellé. Az asszony bizalmatlanul nézett végig rajta. Újra egy, mondta az ember. Vegye le a kabátját itt a tűznél, hamarabb megszárad. Német? Tessék, nem, egy kis bolton volt Prágában, és egy házam. A feleségem német nő volt, szegény Louise-nak hívták. Az asszony csészét tett elébe az asztalra. Egy kis forró kávé jót tesz majd, mondta halkan, és sóhajtott. Bizony csúnya világot élünk, mindnyájan. Szó nélkül ültek szemben egymással az asztalnál. Vrana Bazil és a német munkás itták a forró kávét, és harapták hozzá a kenyeret. Az asszony az edények körül matatott. Miért kellett eljönni onnan, kérdezte hirtelen a munkás. A németeket megértjük, azokat kidobták, de ha maga nem német? Elvették a boltomat, felelte Vrana. 23 évi munkám. Ja, mondta a német, ez a kommunizmus. Én is jártam Prágában, mint katona, de akkor még más világ volt. Bizony más, sóhajtott Vrana Bazil. Maguk akarták, hogy így legyen? Én? Én kérem, nem. Én csak egy kis pontocska voltam, egy egészen kis pontocska. Mit számítottam én a politikában? Semmit. Az ember a fali órára nézett, aztán felállt. Hová akar most menni? Kérdezte. A lelkészi hivatalnál kell jelentkezzek, azt mondják, hogy ott jöjjön, mondta az ember. Arra kell menjek én is, majd megmutatom, hol lakik a pap. 8-ig ott ácsorgott az egyházi iroda előtt egy kapuajban. Az eső közben elállt. Hideg ködöket vert a szél a házak közé, az emberek sietve mentek munkahelyükre, és föltűrt gallériaik alól rosszkedvűen nézték a világot. Az egyházi irodában egy levél várta. A levélben 200 márka volt, és egy müncheni cím, ahol jelentkeznie kellett. Estére Münchenben volt. Nagy nehezen meglelte a címet is. Beutalták egy menekült táborba. Kapott egy szalmazsákot, 2 pokrócot és egy vaságyat az egyik kaszárnyateremben, ahol már 16-an laktak. Oda került közéjük 17-nek. Az élet, ami ott kezdődött, szokatlan volt eleinte és rideg. Sorbanállás, ételosztásra, parancsszavak, ismeretlen emberek, üresen telő napok, de voltak előnyei is ennek az életnek. Fűtött szoba, gondtalanság, ahol minden ment magától egy megszabott rendszer szerint, és nem kellett semmin gondolkozni. De ezek az előnyök bármilyen értékesek is voltak, az idegenben nem tudták megkedveltetni Vrana Bazillal a tábori életet. Idegenül üldögélt az ágya szélén, és lapulva osont a homályos folyosókon. Az utcára alig mert kimenni, mert érezte, hogy odakint ellenséges szemek fogadják. A tábor lakóit, az idegen menekülteket gyűlölte a város. Hamarosan berendelték egy irodába, ahol előbb várakoznia kellett 3,5 órát a folyosón, aztán oda került egy kisasszony elé, aki kitöltetett vele 3 kérdőívet. Szerencsére minden iratát magával hozta, és így nem voltak különös nehézségei. Mindössze, amikor 3-szor rendelték be a hivatalba, és egy barátságtalan úr morogva megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért jött el Prágából, veszítette el kis Vrana Bazila fejét. Én tulajdonképpen, dadogta, úgy gondoltam, hogy azt mondták nekem. A barátságtalan úr szigorúan nézett rá. Üldözték magát a kommunisták? Hogyne! Örvendezett meg Vrana Bazil a megtalált szónak. Üldöztek, kérem, elvették a boltomat. Nem volt miből éjek, kérem. Tagja volt valamilyen pártnak? Hogyne, kérem, hogyne? Hebegte ilyetten is engedelmesen, mire a barátságtalan úr felhúzta a szemöldököt és rámordult. Miféle pártnak? Az úgy volt, kérem, magyarázta Vrana Bazil sápadtan is remegő érdekkel, hogy egy nap oda jöttek hozzám a kommunisták, és azt mondták, hogy vagy belépek a pártba, vagy pedig... Az úr ott az íróasztalnál szemmel láthatólag barátságosabb lett, még mosolygott is. Rendben van, mondta, de erről másnak ne beszéljen, érti? Köszönöm, elmehet. Másnap megkapta az IRO igazolványát, és Vrana Bazil hivatalosan DP lett, ami azt jelentette, hogy erőszakkal üzték el az otthonából. Lakótársai a teremben mind évek óta menekült sorban éltek, nagyobbára lengyelek és ukránok, és kíváncsian faggatták esténként, hogy milyen az élet a vasfüggönyön túl, mivel gyötrik és sanyargatják újabban a népet. De Vrana Bazil nem sokat tudott mondani nekik. Én, kérem, nem törődtem soha a politikával, hajtogatta ilyenkor, és az emberek csalódottan fordultak el tőle. Aztán egy nap egy alacsony, szúrós szemű ember jött be a terembe, és Vrana Bazilt kereste. Csehül szólította meg. Én is prágai vagyok, mondta. Már 2 éve élek itt a táborban. Nem ismerte véletlenül Jan Hubelkát, az építészt? Ott lakott a Skoltus Viator Allén. Vrana elsápadt, és a térdei reszketni kezdtek. De sík, a doktor, Skoltus Viator Allé, nem ismertem. Legjobb barátom volt, mondta az idegen. Együtt dolgoztunk. 20 évre ítélték a kommunisták. Nem ismertem, hajtogatta Vrana Bazil makacsul, és a fogai vacogtak közben. Aztán egyébről beszélt az idegen, de Vrana Bazil azon az éjszakán nem tudott elaludni. Lassan valami különös szorongó érzés hatalmasodott el rajta ott a táborban, mintha valahol valami hibát követett volna el az életében. Nem csak Jan Hubelkával kapcsolatban, hanem egyébként is. Az emberek, akikkel ott együtt élt, mind a kommunizmust szitták. A németeket is, de főképpen a kommunistákat. És ő maga is együtt csóválta velük a fejét, sopánkodott a rémtetteken és a gazságokon, de ugyanakkor belül valami furcsa szorongást érzett. Valahol valami nem volt rendjén. Sokat töprengett ezen, és próbálta megnyugtatni magát. Hát hiszen igaz, hogy a kommunistákra szavazott ő is, de hát ezen úgysem múlott semmi. Mi ő? Ki ő? Egy kicsike pont, más semmi. Ha nem szavazott volna rájuk, akkor is bekövetkeztek volna ugyanezek a gazságok. Nem az ő kis szavazatán múlott. A németek is mind Hitlert szidják, és nem érzik magukat felelősnek azért, amit a nácik elkövettek, pedig annak idején Hitlert ünnepelték valamennyien. Mit is tehetne egyebet a kis ember? Kérdezgette Vrana Bazil magát éjszakánként, ha nem tudott elaludni a belső nyugtalanságtól. Mit is tehet mást a kisember? Megy a többivel, amerre parancsolják, hogy ne tapossák el. Ez csak természetes, de a politikáért, amit a nagyok csinálnak, azért igazán nem lehet felelős. Nem. Vrana Bazil nem érezte felelősnek magát a kommunisták vétkeiért, hiszen ő csak azért állt be közéjük, mert muszáj volt, hogy mentsen valamit, de ami történt, azt mind mások csinálták. Nem érezte felelősnek magát, és mégis néhány hónap alatt lefogyott, és beleőszült abba is, hogy idegen ebben a városban, és az emberek, akikkel megpróbált szóba elegyedni, elkerülik, mint a bélpoklost. Volt olyan, aki ököllel fenyegette meg az utcán. Disznócse! Mit csináltatok Prágában a németekkel? Hiába dadogta ilyenkor, de kérem, én semmit sem csináltam, én elrejtettem egy asszonyt és egy gyereket. Nem hallgattak rá. Gyűlölték, mert cseh volt. És mert velük szemben minden cseh felelős volt azért, amit a csehek a németekkel szemben elkövettek Prága utcáin és a Szudéta földön. És Vrana Bazil lassan kezdte megérteni a tábor régi lakóit, az ukránokat és lengyeleket, akik meg a németeket gyűlölték, mert az ő szemükben meg minden német felelős volt azért, amit Hitlerék elkövettek. Prágában kellett volna maradnom, gondolta Vrana Bazil. Ez az idegen világ tele van gyűlölettel, jobb lett volna meghalni Prágában. Nem merte elhagyni többet a tábort, félt az emberektől, osonva ment a folyosókon, és órák hosszat ült szó nélkül az ágya szélén, beesett arccal, előre görbült vállakkal, hajlottan és szomorúan. Vrana Bazil megöregedett. Mikor az amerikai kivándorlási irodától megkapta a behívót, már nem is tudott örvendezni neki. Fásult közönnyel járta a különböző irodákat, várakozott napokig a folyosókon és felelgetett a kérdésekre. Egyszer az öreg pap is felkereste a táborban, biztatólag mosolygott rá, és szép dolgokat mesélt Amerikáról, de mindez, mintha valahonnan nagyon távolról ért volna hozzá, alig-alig szakította át a fásultság ködét, amiben élt. Mintha mindez nem is vele történt volna már, hanem egy idegennel, akit véletlenül szintén Vrana Bazilnak neveztek, de ennek a Vrana Bazilnak semmi köze sem volt többé ahhoz a kis bolthoz ott a Gotthelf-strasse végén. Aztán egy tavaszi napon a kezébe nyomtak valamilyen irodában egy vasúti jegyet, és azt mondták neki, ezzel felszáll holnap reggel a Brémába induló gyorsra, Frankfurtban felszáll ugyanarra vonatra reverend Baradlai, és a többit majd ő igazítja el. A vonat 9:20-kor indul a főpályaudvarról. Vrana Bazil spárgával átkötött ócska kofferjével már 8 órakor ott állt a pályaudvar nyüzsgésében. Izgatottan tipeket fel és alá dadogva megkérdezett egy-egy vasutast, aztán félreállt a fal mellé és várt. Mikor betolták a vonatot, ideges kapkodással rohant feléje, mindjárt az első kocsiba beszállt, de egy vasutas rám mordult, hogy ott csak a megszálló erő katonáinak szabad utazni. Bocsánatot kérek, ebegte szegény Vrana Bazil megzavarodva és megrettenve és sietve futott tovább a kocsik mellett. Végre a negyedik kocsira felkapaszkodott. A lépcsőn megcsúszott az izgalomtól és megütötte a lábát. Aztán lihegve futott végig a folyosón, és benyitott a második fülkébe, mert ott még nem ült senki. Ócska kofferét föltette a hálóba, és mély fáradt sóhajtással leült. Kinézett az ablakon. Ideges, siető emberek mindenütt. Ellenséges, idegen emberek. Mind gyűlölnek, mert cseh vagyok, gondolta, és diderekbe behúzódott a sarokba. Egy idő múlva valaki kinyitotta az ajtót, ilyetten rezzent föl a hangra, egy nyílt tekintetű barna ember lépett be a fülkébe, körülnézett és bőröngyét feltette a hálóba. Jó reggelt, mondta az idegen mély, barátságos hangon. Jó reggelt, felelte Vrana Bazil ilyetten és alázatosan. Az idegen leült szembe vele, és a szemét egy pillanatig ott érezte az arcán. Meleg, bizalomkeltő szemek voltak. Valamire emlékeztették ezek a szemek, valamire, ami valahol a messzi múltban volt, de nem tudott rájönni, hogy mi az. Érezte, hogy mondania kell valamit ennek a barátságos idegennek, meg kell hálálnia valamiképpen azt, hogy barátságos. Szép idő lesz ma, kezdte el zavartan, és elvörösödött. A szemben ülő bólintott. Úgy látszik, felelte és felnézett a hatalmas hangár vasbordái között az égre, mely zöldes-kék volt és friss. Szerette volna folytatni a beszélgetést, de nem tudta, hogy mit mondhatna még. Az idegen elővett egy újságot, és olvasni kezdett. Lassan telt az idő. Rendre még két utas jött a fülkébe, egy idős hölgy és egy fiatalember. Vrana Bazil szinte ilyetten nézte meg mind a kettőt, amikor bejöttek, és még a lábát is behúzta az ülés alá, nehogy alkalmatlan lehessen nekik valahogyan. Az idős hölgy elővette egy könyvet, és olvasni kezdett. A fiatalember hanyagul eldőlt az ülésen, egy ideig maga elé bámult, azután elővette egy cigarettát a zsebéből, és rágyújtott. A hölgy bosszusan nézett föl a könyvéből. Ez nem dohányzó, mondta szigorúan a szemüvege mögül. A fiatalember elhúzta a száját. Úgy? Lassan fölállt, és kiment a folyosóra. Miért jön az ilyen éppen a nem dohányzóba, morgott a hölgy, és újra kezébe vette a könyvet. Van külön dohányzókocsi is, láttam, jegyezte meg Vrana Bazil félénken, csupa udvariasságból, de nem figyelt rá senki. Aztán a vonat lassan elindult, és egyre fokozódó sebességgel kisiklott a pályaudvarról. Vrana Bazil merev szemekkel kinézett az ablakon, látta az elmaradó épületeket, embereket, akik izgatottan siettek valahova, és aztán örökre eltűntek a múltban. Arra gondolt, hogy soha többet nem fogja látni Prágát. Először döbbent rá erre a gondolatra, és ez különös volt és félelmetes. Soha nem fogja látni többé a Gotthelfstrasszét, a Pék kirakatát, a hentes kutyáját az ajtó előtt, a gépjavító műhely udvarán heverő ócskavasat, a házat, a boltot, és egyszerre csak a teke egylet szombat esti sörözéseire gondolt, és arra az időre, amikor még mint alelnök ült a hosszú asztalnál komolyan és tekintélyesen, ahogy egy tiszteletre méltó polgárhoz illik, akinek saját háza és jól menő üzlete van, és hogy mindez soha többé, soha többé. Azon vette észre magát, hogy nehéz, sós könycseppek csorognak végig az arcán. Gyorsan arcához emelte Eres Sován kezét, hogy letörölje ezeket az oktalan csöppeket. A vonat már a külváros kertjei között nyargalt, egy kis domb tetején gyermekek kiabáltak, és a kertekben néhány ingújra vetközött ember kapált. Valami különös érzés arra késztette, hogy fölnézzen. Szeme egy pillanatra összetalálkozott az újság fölött a szemközt ülő úr komoly figyelő tekintetével. Valami belement a szemembe, ebegte szégyenkezve és öklével zavartan dörzsölni kezdte könnyező szemeit. Egy szikra a mozdonyból bizonyosan. Az úrott szemben letette az újságot, és részvéttel nézett rá. Előfordul, felelte halk meleg mély hangon, az élet tele van korommal manapság. Nem ide való, ugye? Rana Bazil megrázta a fejét. Prágából jöttem, mert Prága a legszebb város a világon. Szeméből újra ömleni kezdtek a könnyek. Nem tudott tenni ellenük semmit. Élesen az ablak felé fordult, hogy legalább ne lássa senki az arcát. Prága, örökte valahol mélyen a belsejében egy zokogó hang. Ó, Prága, nem látlak soha többet. Az idegen, ott a szemben lévő ülésen, lassan bólogatott néhányszor a fejével, aztán sóhajtva mondta alig hallhatóan, a világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk. Aztán csak ültek szemben egymással, és néztek ki az ablakon a tovafutó idegen világra.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Nagyjából egy évvel ezelőtt alakult meg Friedrich Merz kormánya, a miénk még csak néhány napos, tehát arról még nem tudunk elemzést csinálni. Mennyire vagyunk mi a németekkel összekötve? Csak néhány adatot mondanék az elején. Ez egy 358 ezer négyzetkilométeres ország, 83 millió ember, az Európai Unió GDP-jének 24%-át adja, mi meg egyet. Tehát össze vagyunk velük kötve, és német terméket mindenki ismer Magyarországon is.
2: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Reflektálnék a kérdésre, teljes mértékben össze vagyunk mi kötve Németországgal. Ez nem csak a történelmünk során tapasztalható és figyelhető meg, és a különböző viszonrendszerek egymásra utaltságában figyelhető meg, akár társadalmi, szociális kapcsolatok, civilvárosi kapcsolatok, akár a német népcsoport kapcsolatai.
1: Meg a jogi gondolkodásunk is.
2: A jogi gondolkodásunk is innen ered, a nyelvi befolyás nyilvánvaló, és azért mégis elmondhatjuk, hogy évszázadokon keresztül valamilyen módon mégis közvetve ki voltunk téve a német civilizációs nyelvi, vagy akár kulturális hatásnak, és a mai napig is ez érvényes. És érvényes ez, kivált kép a gazdasági kapcsolatokra is, említette a számokat. A magyar-német gazdasági kapcsolat nagyon lényeges, és nekünk Németország a legnagyobb kereskedelmi partnerünk. És jelentős a német vállalatok szerepvállalása Magyarországon. Több százezer magyar munkavállalónak adnak kenyeret, és nekünk az az elementáris érdekünk, hogy Németországnak jó menjen a sorsa, jó menjenek a dolgok, jó menjen a magyar-német kapcsolat, és e tekintetben ez egy egymásra utaltság. Talán a németek kevésbé vannak ránk utalva, mint mi a németekre, és mi mindig abban vagyunk érdekeltek, és azért kell szurkolni, meg drukkolni, hogy ezek a stabil kapcsolatok a jövőben is stabilak maradjanak, sőt, talán még jobbak is lehetnének.
1: Kormányzat függő, hogy Németországnak hogy megy, vagy hát az mégiscsak egy versenypiaci gazdaság, vagy a világpiacnak köszönhető, hogy éppen hogy megy Németország.
2: Természetesen a gazdasági szereplők autonóm szereplők, és a gazdasági szempontok azok más szempontok, mint politikai szempontok. Akkor vetül némi árnyék erre a képletre, ha politika esetleg politikai alapokon, vagy ideológiai alapokon próbál a gazdasági szereplőknek úgymond beleszólni az ügyeibe, vagy olyan keretfeltételeket szab a politika, ami a gazdasági szereplőknek nem kedvező. Erre ékes példa volt egyébként a zöld vezetésű gazdasági minisztériumnak Robert Habeck alatt a vezetősége, amikor például nem adta ki exportengedélyt egy Siemens alkatrészre, ami pont egyébként Pakson lett volna szükséges az atomenergia bővítéséhez.
1: Mert hogy azt gondolták, hogy ez egy szankciós politikának a része.
2: Mert úgy gondolták egyébként, nem csak az, hogy szankciós politika, hanem úgy gondolták, hogy ők ideológia, a saját politikájuk, a politika csinálásuk alapjának azt tekintik, hogy az atomenergia műveket ki kell vezetni, és ez egy rossz dolog. És én még számos német beszélgető partnerrel találkozok, akik a mai napig úgy mondják, hogy miután ők úgy gondolják Németországban, hogy ne legyen atomenergia mű, másoknak se legyen. És hogy a Siemens egyébként gyárt alkatrészeket, és egyébként a világpiacon próbál helyezkedni, piacokat szerezni. Ez gyakran, ezt a szempontot gyakran felülírják olyan motivációk, hogy ideológia alapon, a gazdaság filozófiájuk alapján nem akarják ezt támogatni. Ez azóta nyilván megváltozott. Szóval az új német kormány, ha most mondhatjuk újnak, ugye egy éve van hivatalban, ez a műsorunk apropója, ezt az ideologizált gondolkodást már nem viszi tovább, és Katarina Reiche, kereszténydemokrata gazdasági miniszterasszony sokkal józanabbul gondolkodik, és sokkal gazdaságbarátibb az ő politikája, mint a zöldeké volt. Szóval etéren van némi előmozdulás, de természetesen azok a feltételek, amik a német gazdaságnak ugye nehézségeket okoznak, magas adók, nagy bürokrácia, lassú döntéshozata, rossz infrastruktúra, akkor állami intézményeknek a lassú működése, esetleg rossz működése, ezek a feltételek változatlanul fennállnak, és a CDU szerintem ezt a reformigényt nagyon okosan felismerte, ők a gazdaságnak a pártja, de ugye ezt implementálni, konkrétan megváltoztatni, főleg egy ilyen kormánykoalícióban nagyon nehéz.
1: De hogyan állhat fönt az infrastrukturális elmaradottság, meg a hivatali bürokrácia elburjánzása és lassúság egy olyan országban, amit mi innen úgy látunk, hogy ott flottul szoktak menni a dolgok, sarkosan, németesen, meg van tervezve, megtervezzük, megcsináljuk, kész.
2: Igen, én is ebben a képletben élek. Én 22 évet éltem Németországban, és számomra mindig Németország volt a bezzeg ország, ahol ezek a dolgok működnek, ő nagyon szépen ezt felvázolta. Sajnos ez már nem így van. Nagyon sokat változott a német társadalom, és pont, hogy Németországban dolgoznak, Európa szerte majdnem, hogy a legkisebb évi óraszámban, ott nagyon magas a betegállomány, hogy egy hónapot a németek átlagosan betegeskednek, nagyon magas a home office, és elburjánzott a bürokrácia, és egyébként a jólét okozta kényelem. Berendezkedtek egy nagyon magas életszínvonal a németek, és nagyon nem értik, hogy most megjelenik egy olyan politikus, mint Friedrich Merz, aki azt követeli tőlük, hogy dolgozzanak többet. Legyenek kevesebbet betegek. Tegyék oda magukat. Ez a munkaalapú társadalom, amit Friedrich Merz szerintem meg szeretne honosítani Németországban, ez egy jó gondolat, de már kicsit távol áll a német realitástól. Nagyon fontos a work-life balance, ha ezt most így új magyar szóként használhatom, azaz a kiegyensúlyozottság, lehetőleg délután 3:30-kor, 4-komnál haza lehessen menni, részmunkaidős kérdések. Szóval szerintem itt kell megfogni a dolgot, hogy többet kellene dolgozni megint, esetleg ezt ösztönözni alacsony adókkal, ösztönözni egy munkaalapú társadalommal, ösztönözni a szociális ellátórendszereknek a visszaszorításával, sarkalni az embereket a munkára, ugye lenne erre lehetőség, és lenne erre potenciál, és szerintem a németek alapvetően szeretnének dolgozni, csak ugye, ha most olyanok a feltételek, hogy például a polgári juttatás, ami évente majdnem, hogy 50 milliárd euróba kerül, inkább arra sarkalja az embereket, hogy ne dolgozzanak, akkor a legjóhiszemű ember is inkább azt választja, hogy ne dolgozzon, és ez kiváltképp igaz a migrációs hátterű emberekre, és Németországban egyébként nagyon gyakran az Ukrajnából érkezők se dolgoznak. Minden más országban dolgoznak egyébként, lásd Lengyelország, ahol az ukránok nagyon sokat hozzátesznek a lengyel gazdasági csodához, ugye szorgos dolgosak az ukránok, akarnak dolgozni, de a német jóléti rendszer még belőlük is kineveli azt, hogy inkább ne dolgozzanak. Szóval ez kár, és ezt meg kell fogni a kormánynak, és ezt egyébként a Friedrich Merz vezette kormány jól és okosan felismerte ezt a problémát, csak még a politika implementáció az lassan halad, és Németország nagyon nehezen mozog az ilyen reformok területén. Egy nagy országról beszélünk, egyszerűen nagyon nehéz ilyen alapvető változásokat eszközölni a társadalomban, a gazdaságban, a politikában.
3: Az emberek, akik végül is alakítják a politikát, mert megmondják, hogy ki legyen a kancellár, ők hogy érzik magukat Németországban? Megnéztem a legfrissebb elérhető adatokat, 44 ezer euró az egyfőre jutó GDP. Miénk az körülbelül 29, az uniós átlag meg 38. A németek nagyon sokat kapnak, sokat keresnek. Ehhez képest rosszul érzik magukat?
2: Igen, mert beállítódott egy olyan életérzés, hogy nem nagyon megy már felfele az ember. Azaz egy nagyon magas szinten stagnál, ugye ez a gazdasági adatokban is látszik, ugye most 0,2% volt azt hiszem 25-ben a növekedés, előtte mindig 0,2-0,3, szóval gyakorlatilag egy stagnálás van, és az életszínvonal is jó szinten van, és még mindig nagyon sokan kétszer tudnak elmenni szabadságra, 5 évenként megvan az új autó, de ez már egyre kevésbé igaz, és például azoknál, akik most állnak munkába, vagy fiatal munkavállalók, neki például nagyon nehéz a lakhatás, annak egy esetleg még jó keresetük is van, mert annyira elszálltak az ingatlanárak. Ugye tudjuk, hogy Németországban a legalacsonyabb azoknak a számaránya, akik a saját tulajdoni lakásban élnek, azaz nagyon gyakran bérlői társadalomról beszélünk, főleg azok a bérlők, akik inkább az életpályájuk elején állnak. Családi vagyon nagyon kevés van, vagy kevesebb van, de a németek egyébként nem olyan gazdagok, mint akár a déleurópaiak. Ők nominálisan egyébként magasabb vagyonnal rendelkeznek az ingatlan vagyon tekintetében, és az ingatlan vagyon révén. És ez a magas színvonal, ez nem nagyon tartható már így fent. Azaz mindig egy kicsit lecsúszik. Még mindig nagyon jó, és Angela Merkel fogalmazta egyébként úgy, hogy egy átlag németnek még alapvetően, amíg még rendben vannak a dolgai, és van egy jó fizetett állása, megvan a home office, megvan a nyaralás, megvannak a kényelmi szolgáltatások, addig még nem nagyon érzi, hogy valamit kenni kell, és többet kell dolgozni. De egyre inkább tapasztalható az, hogy akik például újonnan állnak munkába, vagy nem kapnak munkát, vagy nehézségek küzdenek, vagy részmunkaidősek, ők látják, hogy nehéz azt a nagy gazdagságot elérni, amit például a most 60-60 évesek Wirtschaftswunder generáció elért akkoriban, és inkább lefele csúsznak, és ez egyre inkább szerintem fel fog most gyorsulni a következő években. De sajnos.
3: Egy éves a Merz kormány, egy picike döccenővel indult, mert nem lett meg elsőre a szavazat. Ez egy baki volt, így egy évről visszanézve, vagy már akkor egy figyelmeztetés a kancellár irányába?
2: Mindkettő. figyelmeztetés nagy koalíciók idején mindig van. Gondoljunk vissza, amikor Angela Merkelt 2005-ben, 2013-ban, meg 2018-ban egy nagy koalíció választotta meg a Bundestagban, mindig hiányzott több cucat szavazat. Valamikor 35, valamikor 42, 48, azt hiszem, mindig hiányzott, hisz a szociáldemokrata párt köréből gyakran úgy gondolták, hogy azért egy figyelmeztetés küldenek. Ugye, még amikor a liberális FDP-vel kormányzott Merkel asszony, és 2009-ben választották meg, még akkor is hiányzott 8 szavazat. És most Merznek ugye egy nagyon szűk többsége van. A 630 fős Bundestagban a CDU-CSU frakciószövetség és az SPD együttesen 328 helyet birtokol, 316 szavazatra van szükség, és az első fordulóban, május 6-án, egy évvel ezelőtt csak 310 szavazatot kapott Merz. Azaz 18-an úgy gondolták, hogy nem szavaznak rá, ami mindig sokkal jobb, mint Merkel asszonynak az eredményei, de ebben, hogy nem volt elég, mert ugye a többség az szűkebb volt. És e tekintetben a szociáldemokrata párt részéről úgy gondolom, vagy egyes szociáldemokrata képviselők részéről ez egy figyelmeztetés volt, de másik oldalon ez egy nagy politikai baki. Hisz egy politikai döntéshozónak figyelembe kell venni az ilyen esetőségeket is, B-tervvel kell előállnia, és tudnia kell, hogy adott esetben mit kell tenni. A parlamenti ülésvezetés Julia Klöckner házelnök személyében nem ismerte a Bundestag házszabályának a 79. paragrafusát, ahol ez egyértelműen le van írva, hogy ilyenkor mi történik. Egy második fordulót kell tartani, de azt csak 3 nap után lehet tartani. Ha viszont aznap akarnak egy második fordulót, akkor kétharmados törvénnyel, vagy kétharmados szavazással el lehet térni a házszabálytól. Azt viszont előre kell tudni? Nem tudták. A képviselők elmentek, a Bundestag környékén tartózkodtak, és olyan SMS-eket kaptak a frakcióvezetőségtől, hogy maradjanak még ott, kieszelik a megoldást. És ez nem egy professzionális hozzáállás, és a politikát teljesen ledöbbentette az, hogy lehetséges ilyen, hogy Friedrich Merz nem szerez többséget az első fordulóban, és ez már egy nagy tehertétel volt Merz kormányzásának, és végeredményben úgy sikerült egy második szavazatot lebonyolítani, aztán 325 szavazatot kapott a Bundestagban, hogy a zöldeknek, meg a balpártnak is hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy a házszabálytól eltérően még aznap szavazzanak, és akkor voilà, itt volt az első nagy olyan határátlépés, vagy áttörés, hogy úgymond a balpárttal együtt szavaztak, ami ugye ugyanúgy egy kongresszusi kitétel a CDU-nál, hogy az AfD-vel nem szavaznak együtt, de a balpárttal se, itt ezt áthágták.
3: A koalíciós partnerek viszonyán ez azóta is látszik? Ez az első esemény?
2: Nem csak ez az esemény nyomta rá a bélyegét Friedrich Merz kormányzására, hanem már az is, ami előtte történt. Hisz a szociáldemokraták nagyon erőteljesen az új hitelfelvétel irányába presszionálták a koalíciós tárgyalásokat. Nagyon ebbe az irányba presszionálták Friedrich Merzet, és ugye tudjuk, hogy már 2025. március 18-án, még a régi Bundestag kétharmados többséggel megszavazta a 850 milliárd eurós hitelkeretet, és azt a rendelkezést, hogy az adósságféket törlik. Ezt még a régi Bundestag szavazta meg a választás után, ugye február 23-án volt a választás, ez közjogilag vitatott, bár az Alkotmánybíróság megengedte, hogy még a választás után a régi parlament összeüljön és döntéseket hozzon. Ezt azért tették, mert az új parlamentben már nem lenne meg a zöldekkel együtt a kétharmados többség, ugye oda meg a balpárt is kellene, ők viszont ezt nem akarták. És ugye a szociáldemokrata párt itt is előnyt tudott szerezni, előnyt tudott kovácsolni abból a tárgyalási pozíciójából, hogy nincsen alternatíva a CDU számára. Hisz az AfD, az Alternatíva Németországért párt nem jön szóba, mint koalíciós társ, nem jön szóba, mint egy olyan párt, akivel lehet egyezkedni, akár közösen szavazni, hisz politika karanténban tartják, és nem akarnak velük együttműködni. Amikor gyakorlatilag egy próba szinten 25 januárjában volt egy együttes szavazása a CDU-val meg az AfD-vel, és véletlenszerűen épp hogy átment az indítvány, akkor nagy tüntetés hullám söpört végig Németországon, 25 január végén, 25 február elején, és ott protestáltak, főleg a baloldali NGO-k, a baloldali pártok, szakszervezetek, egyházi képviselők tiltakoztak egy CDU-CSU-AFD kooperáció ellen, és a Demos gegen Rechts, azaz demonstrációk, tüntetések a jobb oldal ellen, az nem csak az AFD ellen szólt, hanem a CDU ellen is. És már akkor fel kellett volna ismerni, hogy a CDU-CSU és az AfD egy csónakban evez, csak ezt a CDU-CSU még nem vette észre.
3: jön-e olyan választás a közeljövőben, ami tisztíthatja a viszonyokat, és egyenes utat állít minden német politikai szereplőnek. Úgy értem, hogy nem lehet más csinálni, csak azt.
2: Igen, ugye márciusban volt már a kettő dél-német, dél-nyugat-német tartományban, Rheinland-Pfalzban és Baden-Württembergben szavazás. Ott az egyiknél a CDU nyerte meg, a másiknál a zöldek. Viszont az igazán fontos voksolás és megmérettetés 2026. szeptemberében várható, amikor Sachsenhaltban szeptember 6-án és Mecklenburg Előpomerániában szeptember 20-án lesz tartományi választás. Nagyon esélyes az AfD az első helyre. A mai napon jelent meg egy INSA közvélemény-kutató által közzétett felmérés, melyek szerint az AfD Sachsenhaltban 42%-on áll, a CDU 26%-on, és együtt a balpárttal, meg a éppen hogy bejutó szociáldemokratákkal a CDU éppen hogy csak az AfD-vel hort versenyen van az első helyért. Azaz az AfD majdnem, hogy együttesen erősebb, mint az őt követő második, harmadik, meg negyedik helye.

0: az AfD 28%-on van, és az együtt a szociáldemokratákkal se lenne meg a CDU-nak az abszolút többsége. Sőt, ha még a zöldeket is hozzáveszük, akkor sincsen meg a szavazatok abszolút többsége. Azaz nagyon rossz irányba megy a közvéleménykutatási méréseknek a számai, és ugye 84-85% úgy gondolja, hogy Friedrich Merz rossz munkát végez. Csak 15% pozitív a nyilatkozik Friedrich Merz munkájáról. Ez historikusan a legrosszabb érték, amit valaha bármilyen német szövetségi kormány eddig produkált volna.
1: Ha egy tartományban a szavazások eltörlik a központi tűzfalpolitikát, akkor abból az következik, hogy a szövetségi szinten is el lesz törölve?
0: Nem mindenképpen, hisz például már a helyhatósági szinten, a kommunális szinten gyakorlatilag nincsen már tűzfal. Hisz, hogyha most egy óvodáról van szó, vagy hogy hol helyezik ki a padokat a parkban, helyhatósági döntéskör, akkor nyilvánvalóan nincsen jobb meg baloldal, hanem ott okos döntéseket kell hozni, és már így is előfordult olyan, hogy az AfD együtt szavazott a CDU-val, vagy akár a baloldallal is. És ez teljesen normális, és szerintem ez így rendbe való. A tartományi szint az már egy szinten magasabb, ugye ott van a főhatalom, a német alaptörvény szerint, az már egy komoly dolog, ha tartományi szinten az AfD vagy együtt kormányozna a CDU-val, vagy egyedül kormányozna akár, mint ugye a magdeburgi lehetséges példa, ezt gyanánt ezt bemutattam. Nem jelent automatikusan egy politikai tűzfal megszüntetését szövetségi szinten, de nagyon erősen megkérdőjeleződik ennek a koncepciónak a lényege. Hisz mindig hatással vannak a tartományi választások eredményei, az ott tapasztalt politikai változások, tendenciák a szövetségi politikára. Én úgy gondolom, ha az AfD kormányozna, akkor először nyilvánvalóan nagyon kritikusan néznének Szász-Anhaltra, hogy mi történik ott, és talán az derülne ki, hogy nem fordul meg a világ, mennek tovább a dolgok, ami ugye veszély is lehet az AfD számára, hisz akkor elveszíti azt az ázsióját, hogy mindent lehet
1: minden
0: kritizálni. Így van, mert ugye nekik akkor bizonyítani kell, másik oldalon talán be tudják bizonyítani, hogy normálisan tudnak kormányozni, ezt nem tudom most megmondani, meg kell nézni, hogy mit hoz a jövő. A szövetségi szinten ez erősen destabilizálhatja a szövetségi kormányzatot, hisz emlékezzünk vissza, 2024. szeptemberében Szászországban és Türingiában voltak parlamenti választások, és ennek a politika ott is erősödött az AfD, bár ott még nem volt 42%, hanem 33%-nál volt Türingiában. Onnan elkezdődött egy olyan destabilizáció, ami ugye a jelzőlámpa koalíciót két hónappal később bedöntötte. Szóval egy lavina indult el, és szerintem most is egy ilyenre számíthatunk, hogy már rossz mérései vannak a kormánynak, nincs jó teljesítmény, nagyon magas volt az elvárási szint, és egy esetleges bekövetkező krach, úgy mondanám, hogy krach Szász-Anhaltban megkérdőjelezi Friedrich Merz munkásságát, és én akkor úgy látom, hogy előrehozott választás lehet akár 27 elején, hisz annyit azért tudni kell, hogy a nyugellátások tekintetében fontos mindig, hogy a parlamenti államtitkárok, miniszterek kitöltsék a két évet. Ugye május 6-án alakult a kormány, nekik 27 május 6-áig azért jó lenne hivatalba maradniuk, de utána bármi történhet.
1: Az előrehozott választással kell számolni, vagy a CDU-nak vannak egyéb forgatókönyve is, például Friedrich Merz lecserélése egy népszerűbb figurára.
0: Nagyon sok forgatókönyv van, de egyik rosszabb, mint a másik. Az előrehozott választásban nyilvánvalóan nem Friedrich Merz lenne már a jelölt, hanem valaki más. A útközben történő kancellárcsere az veszélyes, hisz egy kancellár többséget kell szereznie, ugye 316 mandátum szavazat többséget kell szerezni a Bundestagban, ebbe bele kellene mennie a koalíciós társnak is, a szociáldemokratáknak. Ők nyilvánvalóan megkérik akkor az árát. Például azt mondhatják a szociáldemokraták, hogy bár megszavazunk XY-t új kancellárnak, de további politikai engedményeket nem teszünk, és mindent a mi programunkból kérünk megvalósítani, semmit a tietekből, viszont elfogadjuk a ti kancellárjelölteteket. Ez egy nagyon nehéz játszma, plusz nem igazán látom azt a személyiséget a CDU-CSU körein belül, aki most nagyon osztentatív módon jelentkezne, és egybe tudná tartani úgymond a boltot. És a harmadik forgatókönyv, ugye a kancellárcsere mellett, konstruktív bizalmatlanság indítványon lehet egyébként kancellárt váltani, egyébként nálunk is így van ez.
1: Mi is onnan vettük.
0: Onnan vettük ugye át, bár nálunk miniszterelnök van és nem kancellár. És a harmadik lehetőség az lenne, hogy a CDU egyszerűen tovább folytatja a kormányzást a szociáldemokraták nélkül, úgymond kiteszik őket, és törvényenként, esetenként, egyesével néznek többség után. Ez indikálná azt, hogy az AfD-vel keressék ezt a többséget, hisz a szociáldemokratákkal szakmai, tartalmi alapon nincsen meg az a közös bázis. Itt viszont szintú a tűzfal kérdésével kéne szembesülni a CDU-nak, azaz rossz, meg rosszabb, meg még rosszabb megoldások között tud választani. Én jelen

0: Még nem tudom megmondani, hogy a három közül melyik a csak rossz, magyarul a legjobb. Ezt az idő el fogja dönteni. Nagyon fontos, hogy hogy alakul még az év, hogy alakul a politikai konjunktúra, akár a gazdasági konjunktúra, és milyen eredményekkel kell majd szeptember 6-án szembenézni a német politika elitnek. Minden lehetséges, és elindult egy dinamika a német politikában, amit a német egyébként annyira nem kívánnának. Az, hogy egyszerűen instabilak lettek a politikai viszonyok. Ugye arányos választási rendszer van Németországban, és egyszerűen a pártok gyengélkednek, sok új szereplő van, fragmentizálódik a pártpolitikai rendszer, hollandizálódik, és a legerősebb párt ugye 28%, ez nem egy meggyőző eredmény.
1: A kisebbségi kormányzásnak van gyakorlata Németországban a törvényről törvényre többségszerzés melós technikájának?
0: Nagyon bonyolult technika, nincs erre tapasztalat szövetségi szinten, csak olyan különleges esetekben volt ilyen, amikor éppen véget ért egy kormánykoalíció, és változásra készültek, ugye például 2024 végétől, miután a liberális párt nem volt már benne a jelzőlámpa koalícióban, onnantól kezdve Olaf Scholz az egészen 25. február 23-án bekövetkezett előrehozott választásokig ugye kisebbségi kormányban regnált. Erre nincs forgatókönyv, ellenében a tartományi szinten van már forgatókönyv erre. Például Szászországban a CDU együtt kormányozza az SPD-vel, ott nincs többségük. Általában a BSZV-vel Bündnis Zara Wagenknechttel együtt szavaznak.
1: Akik vagy... nem kerültek be?
0: Szászországban azt hiszem... Ja igen, bocsánat, elnézést. Tévedek, Türingiáról lett volna szó, így van. Elnézést. Szóval időnként a balpárttal szavaznak, időnként a zöldekkel, és Türingiában viszont az a helyzet, hogy egy úgynevezett Szeder koalíció van, CDU, SPD és BSZV-vel, és ott pont 44 mandátumuk van az erfurti parlamentben a 88-ból, azaz nem is kisebbségi, hanem PAT kormány, ha így nevezhetnénk. Ők mindig keresik a többi párttal az együttműködést, ami általában a balpártot jelenti. Szóval ebbe az irányba menne a dolog, hogy kisebbségi kormány, de ugye nagyon nagy a nyomás, hogy az AfD politikai szerepet kapjon, nagyon nagy a nyomás az, hogy az AfD elképzelései megvalósuljanak, és innentől kezdve én úgy ítélem meg, hogy már csak időkérdése, még ténylegesen egy olyan konstelláció alakul ki, hol az AfD érdemileg, érdemben bele tud szólni a német politikában.
1: De elméletileg nagy reformot kisebbségi kormánnyal lehet csinálni? Nagy reformnak nem éppen az a lényege, hogy neki kell menni az elején nagy támogatottsággal, és át kell verni, amíg megvan a támogatottság.
0: Igen, ez látszólag ellentmondásos képlet, de szerintem pont, hogy ellenkező a helyzet. A nagy reformra van egy nagy társadalmi legitimációs támogatottság. Ez a társadalmi legitimációs támogatottság alapvetően a politikai spektrum jobb oldalán jelenik meg. Egészen liberális köröktől, akik ugye már nincsenek benne a parlamentben, de beleértve a polgári, meg jobboldali, meg konzervatív pártokat, és az a nagy helyzet, hogy a jobboldal Németországban valahol a közepén elfeleződött kettő politikai szereplőre, CDU-CSU és AfD, és az AfD-ről most lehet sokat mondani a karakterizálását illetően, hogy most szélsőjobboldali, populista, csak konzervatív, jobboldali, ezt most rábízom a hallgatókra, mindenki döntse el. Megítésem szerint az AfD egy nagyon heterogén párt, semmiképpen nem mondanám csak konzervatívnak, csak polgárinak, nyilván vannak ott nagyon szélsőséges elemek, ezt el kell mondanunk, de a politikai változás történő igény megjelenik mind az AfD politikájában, mind a CDU politikájában, és a legfontosabb kérdések, társadalompolitikai kérdések, migráció, közbiztonság, munkaalapú társadalom, a szociális ellátórendszerek reformja, a lakhatás, szociális oktatási ügyek, itt szerintem egyetértés lehetne, de ez a döntés a németek kezében van, hogy ezt meg akarják-e csinálni, és főleg a CDU-CSU kezében van, hogy vállalja-e azt a konfliktusos utat, hogy úgymond azzal vádolják, hogy ők egy jobboldali párttal működnek együtt. Ezt én nem tudom eldönteni. Szerintem sok más országban van már erre példa, Svédországtól, Finnországon át, mindenhol máshol, Hollandia, Benelux, hogy egy klasszikus jobboldali, konzervatív, kereszténydemokrata párt és egy onnan jobbra álló, új formáció együtt kormányoz. Szerintem Németország lesz valószínűleg az utolsó ország, ahol ezt tényleg kipróbálják, de hát nézzük meg, hogy milyen dinamika jön most a német politikába.
1: Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója, a Rádió Arénájának vendége. A Merz kormány első évéről beszélgetünk. Én egész élénken emlékszem, hogy Friedrich Merz a programadó beszédében a marihuána legalizálásának problémájáról beszélt, a fűtés adó problémájának, a migráció problémájáról beszélt, de mint hogyha valahogy kevesebbet beszélt volna arról, hogy milyen gazdasági állapotban van Németország, és hogy azzal mit kell csinálni. az érdekli a németeket, amiről a programadó beszéd volt, vagy más érdekli a németeket?
0: Igen, a programalkotó beszéde majdnem, hogy napra pontosan egy évvel ezelőtt volt, május 14-én, 52 héttel ezelőtt, és tényleg sok ilyen kérdés volt, főleg külpolitikával, meg biztonságpolitikával foglalkozott a kancellár.
1: Újra nagyjá tesszük Németországot, fontossá, erőssé.
0: Igen, főleg a német hadseregre vonatkozott ez a kijelentés, amit aztán később itthon is sokan idéztek, hogy ugye a legnagyobb konvencionális katonaságot akarja fölépíteni Friedrich Merz a német Bundeswehrből, és ugye innen kell érteni aztán későbbiekben azokat az intézkedéseket, hogy a 2008-ban születetteket ugye felmérik orvosilag, behívják őket, és aztán lehet, hogy kötelezővé teszik. De ugye, ami a németeket érdekli, hisz ez volt a kérdés, a németeket a személyes környezetük érdeklik, és az érdekli, hogy milyen élhető környezetben tudnak élni, magyarul gazdaság, munkaerő, energia kérdések, mennyibe kerül a rezsi a hónap végén, mennyibe kerül az üzemanyag, milyen a közállapot, milyen az oktatás, hogy néz ki a városkép, amit ugye Friedrich Merz olyan szépen megfogalmazott, és mi a lakhatás helyzete, ugye energiaárak, a lakbérek növekednek, drágulnak a lakások, a bérleti díjak. Ezek a dolgok, meg az infrastruktúra, hogy néz ki, az autópálya, a vonat, etc. Ezek a dolgok érdeklik a németeket. És ahogy ez Horst Seehofer, akkori belügyminiszter fogalmazta 2018-ban, a migráció nagyon sok problémának a gyökere. És ha megnézzük a lakhatást, a szociális ellátórendszereket, a munkaerőpiacot, a városképet, a közbiztonságot, ugye nagyon rossz irányba megy a közbiztonság helyzete Németországban, akkor mind a migrációra vezethető ez vissza, és ott kell megfogni, meglátásom szerint, a problémagócokat. Talán már nem migrációs kérdés vagy krízis van Németországban, hiszen a migráció már lezajlott, most már tényleg kevesebben jönnek, most már pluszba az országba, de meglátásom szerint még az a kevesebb ember, aki érkezik, az is már sok, mi több százezer van, akit elvileg vissza kellene küldeni, mert nincsen jogcíme. Ha ezt megteszik, akkor még mindig ott a probléma, hogy a már ott lévőkkel mit kezdünk, ugye ez egy integrációs probléma. A munkaalapú társadalom problémája, a szociális ellátórendszerek problémája, akár a bűnözés probléma. Nem azt mondom, hogy a migránsok bűnözőek, abszolút nem. De arányokban a migrációs háttér rendelkező emberek inkább elkövetnek büntetteket, hisz gyakran munkanélküliség, perspektívátlanság uralkodik ott, és itt kell megfogni, szóval meglévő emberekkel valamit úgy kell kezdeni, hogy lehetőséget kínálni neki, akár oktatás, képzés, akár munkaerőpiac, bevonni őket, akár egy közmunkaprogram. Mondott egy CDU-s politikus egy ilyet, hogy a csomó ember, aki a polgári juttatás előnyeit élvezi, az miért nem csinál olyat, hogy időnként rendezi a kertet, a közkertet, vagy a önkormányzati hivatalt, szóval, ami egyébként nálunk volt. Szóval a felismerés tényleg ott van a CDU-nál, és én a CDU-nak minden ilyen program elejével teljes mértékben egyet tudok érteni, és látom az igyekvést, csak a politikai akció nem következik ebből, és Friedrich Merz gyakran úgy tűnik, mintha valamilyen brilliáns politikai elemző lenne, tényleg az, és szuper jól látja ezeket a dolgokat, csak ugye a politika cselekvés tekintetében neki kellene valamit letenni az asztalra, hisz ő a kancellár, és nem egy politika elemző, ott akadozik a dolog, hisz túlságosan elfogadta azt, hogy a szociáldemokraták minden ilyen reformot megállítanak. Most egy csörte alakult ugye ki a munkaügyi miniszterrel az ilyen kérdések körében, szóval nagyon nehéz lépnie Friedrich Merznek ebben a helyzetben.
1: Az hogy fordulhat elő, hogy Friedrich Merz egyik minisztere elmegy Szíriába, és azt mondja, hogy ide nem lehet visszahozni embereket? Mert hogy nem olyanok még az állapotok. Nem Friedrich, nem a kancellárnak vannak miniszterei?
0: Hát önnek teljesen igaza van, és a német alaptörvény beszél a Richtlinienkompetenz, az az irányelv kompetenc, és egy kancellár demokráciáról beszél.
1: De volt olyan kancellár, hogy a kancellár fölülírt mindent.
0: Így van, a kancellár jelöli ki az utat. Ez Magyarország a miniszternek, Németországban a kancellár. Gondoljunk vissza Helmut Kohlra, gondoljunk vissza Gerhard Schröderre, gondoljunk vissza Angela Merkelre. Ők kijelölték az utat, hogy az út az most pont jó volt, vagy nem volt jó, az igazándiból most nem a vita tárgya, de ők kijelöltek és vezetést adtak az országnak. Friedrich Merz ezt nem teszi, és valahogy nem is tudja, és nem is ért hozzá meglátásom szerint, hisz amikor még a legelején, még tavaly volt ez, szó volt a polgári juttatás megnyírbálásáról, ugye 50 milliárd, és akkor az volt az ötlet, hogy akkor 10%-ot próbáljanak már spórolni. És Friedrich Merz úgy mondta nyilvánosan, hogy hát 5 milliárdot muszáj kell spórolni, hát muszáj valahogy megtakarítani. Akkor a Berber Bász, szociáldemokrata munkaügyi miniszter úgy mondta, hogy hát most nem akarom azt a német szót itt használni, mert nem szép, de valahogy úgy mondta, hogy ez egy badarság. mondja a főnöke javaslatára. És most megint csörte alakult ki, és akár a szíriai menekültek kérdéskörében, akár a szociális ellátórendszerek kérdéskörében mindig visszaszólás van, és visszaszájalás van, és innen nagyon nehéz a kancellár autoritását megőrizni, hisz ha ő jelöli ki a politikát, de folyamatosan mond valamit, és akkor visszaszólnak neki, és akkor elnézést kér, és visszavonulót fúj, akkor ez nem vezetés. És ezért látom azt, hogy Friedrich Merz egyre inkább próbál külpolitikai témákban érvényt szerezni az akaratának, külpolitikai témában utazni, kevésbé belpolitikával, de azért ez egy gond, mert a németek belpolitikai kérdések alapján döntik el a választást, amit ugye mondtam, hogy lakhatás, energiaárak, mennyibe kerül az élet, mennyibe kerül a lakás, amiben laknak, milyen a közbiztonság, milyen az ellátás, ez, ami dönt, és itt nem állunk túl jól.
1: Friedrich Merzről az volt a kép még a kancellárra választása előtt, hogy ő a gazdaságembere, érti a gazdaságot, és ezért jól fog tudni benne döntéseket hozni. Ebből mi maradt mára?
0: Kevés maradt. A CDU ugye az egész kampány során azt próbálta erősíteni, hogy azt a vonalat próbált erősíteni, hogy csak a gazdaságról beszéljenek. Hisz tradicionálisan évtizedeken át a választók a gazdaságpolitika kompetenciát leginkább a CDU-CSU pártszövetségnek tulajdonították. És Friedrich Merznek kivált kép. Friedrich Merz egy projekciós felület volt, ő egy programalkotó könyvet is írt még pár éve ezelőtt, és mindenki úgy gondolt...
1: Kormányrúdnál állt a Magyar Kiadás címlapján,
0: így van, pontosan, így van. Nem teljesen igazolódott be a magyar grafikusnak a megérzése, de komolyra fordítva a szót, nem tudta Friedrich Merzeket a nagyon magas elvárásokat teljesíteni, mi több, tegnap járt a szakszervezeteknél, ott gyakorlatilag kifújolták őt, és ez egy nagyon kellemetlen helyzet. És a német gazdasági szereplők is egyre inkább úgy látják, hogy ez a kancellár nem tudja védeni az érdekeiket, és most volt egy olyan felmérés, nem tudom a pontos számokat, de egy bizonyos kérdéskörben már az AfD gazdaságpolitikai megítélése jelentősen javult. Az AfD-nek mindig az volt a problémája, hogy őt alapvetően közbiztonság és migrációs kérdésekben tartják autentikusnak és kompetensnek a választók, a szavazók, de most már a gazdaságpolitikai kérdésekben is egyre inkább nyomul az AfD előre. A számokat ugye a közvénykutatási adatokat előbb elmondtam, 28% AfD, jelenleg 22% CDU-CSU, és ez azt mutatja, hogy elfogy a levegő Friedrich Merz kormánya körül. Ha most nem történik valami tényleg átfogó reform, előrelépés, úgymond a gordiuszi csomó átvágása, akkor nagyon-nagyon rossz időszak következik. Ugye, amikor megalakult a kormány, akkor azt mondták a CDU-nál, hogy na majd akkor Herbst der Reform, na az őszi reformok lesznek, a nagy reformok ősze következik majd be 25 októberében, novemberében semmi nem történt. Aztán azt mondták, hogy Winter der Reform, a nagy reformok tele, akkor Frühling der Reform, az ugye lenne most a 2026 tavasz, itt sincs nagyon sok dolog, és aztán most már megint arról beszélünk, hogy nyáron lesz valami, ez a folyamatosan kitolják azt a határidőt, vagy azt a cselekvési tervet, amikor valami történik. Tudják, hogy a szociáldemokratákkal majdnem, hogy lehetetlen, és sok CDU-ssal szoktam beszélni, látom az elkeseredést, hogy ők tényleg nagyon akarnának már valamit tenni, de nem tudnak, és ez nagyon nehéz.
1: Az AfD, amely népszerűsége folyamatosan növekszik, mer igazat mondani a németeknek, merje nekik azt mondani, hogy német barátaim, többet kéne dolgozni, nem 5 évente kéne autót venni újat, hanem mondjuk csak 6 évente. Ott kéne hagyni a home office-t, és vissza kéne menni a munkahelyre, beállni a munkapad mellé. Vagy máshogy csomagolja a gazdasági elképzeléseit.
0: Az AfD nyilvánvalóan ott kezdi ezeket a politikai programoknak a megfogalmazását, hogy ugye a Németországban élő külföldiek, migrációs háttörű emberek, akik a polgári juttatásban vannak, azokat kell munkába állítani. Oda még nem jutott az AfD, hogy a németeknek megmondaná, hogy talán egy kicsit többet járjunk be dolgozni, kevesebbet legyünk betegek. Ők ugye nem abban a helyzetben vannak, hogy kormányoznának. Ők nagyon szépen meg tudnak mindent fogalmazni, kritikát tudnak megfogalmazni, radikális kritikát tudnak megfogalmazni, de ugye nagyon könnyű radikális kritikát megfogalmazni, az ember tudja pontosan, hogy belátható időn belül nem kerül döntéshozói pozícióba. És így aztán könnyű beszélni, most egy kicsit úgy frappásra megfogalmazva, de amikor olyan helyzet áll majd elő, hogy akár 100 anhaltban kormányoznak, vagy akár mondjuk szövetségi szinten, vagy bárhol máshol akár támogatnának egy CDU-CSU kisebbségi kormányt, vagy bármelyik tartományban egy CDU kisebbségi kormányt, akkor viszont szint kell vallani. Akkor nekik is el kell mondani, hogy mire van szükség, és ezek nagyon keserű pirulák, nagyon keserű valóságok, mert ugye ezzel próbálkozik itt-ott dozírozva beadni a németeknek, de még nem tartunk ott, hogy a németek ezt ténylegesen úgy konszenzuálisan elfogadnának, hogy nekik is aztán többet kell tenni, mert ugye nyilvánvalóan, aki már így is dolgozik, időnként van egy home office-a, időnként beteg, időnként korábban megy el haza, ő még mindig úgy látja, hogy dolgozik, sok adót fizet, viszont egy csomó ember van, aki nem dolgozik. Nyilvánvalóan ott kell kezdeni, akik nem dolgoznak, már hogy ők mennyire akarnának, vagy milyen a produktivitás, meg milyen a szakma, meg képesítés, az egy másik kérdés. De ott mindenképpen el kell kezdeni. De nyilván a dolgozó embereknél is. És azt nem mindenképpen úgy kell megtenni, hogy még nagyobb adókat a nyakukba sózni, mert ugye így is magasak az adók Németországban, úgy kellene megoldani, hogy talán a produktivitást, a munkába járást ösztönözni. Én például olyanokat tudnék elképzelni, hogy aki plusz munkát vállal, többet dolgozik, kevesebbet betegeskedik, kevesebbet van home office-ban, az valamilyen módon őt honorálják. És itt szerintem sok ötlet lenne, de hát én nem vagyok politikai döntéshozó, se tanácsadó, én csak próbálom elemezni a németországi helyzetet.
1: Német gazdasági intézetek mérései szerint csökken a beruházások volumene. Szinte minden területen, talán az elektronikai ipar kivételével, de még az autógyártásban is. Tudnak valamit kezdeni a külső környezettel? Donald Trump vámol, a kínaiak pedig tökéletesen ellátják nem csak magukat, hanem az egész világot azzal, amire a világ vágyik, autótól kezdve a rakétáig?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Minden hónapban 10 000 ipari munkahely szűnik meg, és a 10 000 megszűnt ipari munkahely további 2-3-szoros más jellegű munkahelyet is megszüntet. Ez egy folyamatos probléma, és ugye azok a német cégek, akik eddig azzal küzdöttek, hogy magasak a bérköltségek, még azzal tudták magukat valamilyen módon megnyugtatni, hogy nagyon jó a produktivitás, mindenki bejár dolgozni. Ez egyre inkább csökken, ezt ugye elmondtuk. A bérköltségek egyre inkább nőnek. Mellette az energiaköltségek egyre inkább nőnek. A gazdasági környezet nem a legjobb Németországban. A bürokrácia, az adók, ezt elmondtam. Ha egyszer egy német vállalkozás úgy gondolja és elhatározza, hogy akkor külföldre megy, elviszi a gyártási kapacitásait, akkor az nem egy évre szól, nem 5 évre szól, az 20-30 évre terveznek. És akkor már úgymond kiborult a Billy, hisz akkor már nagyon nehéz visszatérni, visszacsábítani őket. És ezt a tendenciát látjuk most. Most ez középtávon akár Magyarországon kedvezhet is, és nagyon sok német cég jön ide, de azért hosszú távon is kell gondolkodni, ha összességében kiürül Németország, de industrializálódik, az egy rossz tendencia. És ezt kellene megállítani. Itt nagyon sok ötlet és elképzelés van, ez hogy lehet. Nyilvánvaló vannak külső tényezők, de mindent azért nem lehet a külső tényezőknek a nyakába varni. Ugye én a német politikától minden éveken át azt hallottam, hogy most éppen azért rossz a helyzet, mert. És ez most már évek óta tart. Ugye Covid óta minden évben van több ilyen úgymond mondás, hogy most akkor azért rossz a helyzet, mert. Más országoknak is hasonló kitettsége van, akár a vámok tekintetében, akár a szankciók tekintetében, akár a háború tekintetében, de most nem akarok más országokat példálozni itt, de azért Németország egész extrém helyzetben van. Szóval nagyon sok mindent maga okozott, akár az energia, ugye politika, ugye a zöld átállás, az atomenergiák felhagyása, akár a migráció, akár a munkaalapú társadalom, akár a bürokrácia, adók, sok mindent Németország maga okozott strukturálisan.
1: De például az energiaellátás, az atomerőművek visszaépítése, vagy az energia beszerzés, ezek szent és eldöntött dolgok a németek fejében? Ezt nem lehet másképp csinálni, csak ahogy eddig csinálták?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és én is ezt szoktam kérdezni, hisz a magyarok az egy kicsit dinamikusabban gondolkodnak e téren, és ugye semmit nem fogadunk el, hanem mindig úgy mondjuk, hogy hol lehet módosítani, változtatni, javítani. A német közgondolkodás nem ilyen dinamikus, lassabb. Ez egy nagy óceánjáró, és szépen lassan megy, és megy előre, és nagyon nehezen vált irányt. És nagyjából így írnám le a politika döntéshozatalt is, és akár a közbeszéd változását is. Most már tényleg úgy van, hogy a német társam többsége már támogatná az atomenergia műveket. Ez egyébként egész 2022. februári márciusáig nem így volt, és társadalmi konszenzus volt, hogy meg kell ezt szüntetni, de most már más a helyzet, most már drága az energia, ott van ugye az orosz-ukrán háború, etc. És látják ezt a németek, és a CDU is látná, és az AfD abszolút, az FDP is, és elég lenne többsége erre, de ugye tudjuk, hogy az AfD-vel együtt nem lehet szavazni, és még akkor is, ha van, még elhatároznák, hogy akkor tényleg lépnek, hogy ez nagyon sokáig tart. Nálunk ugye a politika döntéshozatal úgy működik, hogy viszonylag gyorsan történnek a dolgok, és szerintem ez jó, és hatásosan lehet reagálni akár krízisekre, akár újonnan kialakult helyzetre.
1: Nem csak nálunk már évtizedek óta kétharmados kormányok vannak. Igen. El tudnak dönteni dolgokat.
0: Így van, pontosan. Ez is a többségi meg a arányos választási rendszer kérdése, ezt ugye el kell mondani. De Németországban ugye kiváltképp ez nehéz, és még hogyha a CDU-CSU akár egyedül kormányozna kisebbségben, vagy tényleg 50%-uk lenne, ami nem reális, akkor is nehéz lenne. Mert akkor elkezdődne a CDU meg a CSU közötti csörte, akkor megjelentkezne valamilyen CDU-s tagozat, hogy ez így nem jó, a munkavállalói tagozat, vagy a női tagozat, vagy nem tudom milyen környezetvédelmi tagozat. Szóval annyira struktúrában gondolkodnak a németek, és a német politika is, hogy mindig bent van valamilyen visszataszító erő. Bármi lenne. Azaz, hogy a kancellár elhatároz valamit, és aztán másnap ebben törvény van, hát ez akkor teljesen elképzelhetetlen. És még plusz ott van a föderális berendezkedés, ezt se felejtsük el, a Bundesrat, a szövetségi tanács, ahol ugye a tartományi kormányoknak a reprezentánsai, delegáltjai ülnek, ők ugye beleszólnak bizonyos szinten a szövetségi törvényhozásban. Akkor van egy Vermittlungsausschuss közvetítő bizottság nevezető intézmény, ami aztán közvetít a két grémium között. Hát most kész agyrém, azt nem mondanám, de nagyon nehezen mennek ott a dolgok, és ezt meg kell értenünk, hogy ezeknek strukturális kérdései vannak. Ezt lehetne akár megreformálni, nincs ez kőbevésve, de míg oda jutunk, addig nagyon sok víz folyik le az Elbán, vagy a Sprén, vagy akár a Rajnán.
1: Friedrich Merz, mint külpolitikai kancellár vonul be elmúlt egy évben a történelembe. Azért a német kancellárnak annak történetileg van súlya. Mire jutott Friedrich Merz, mint utazó kancellár?
0: Ugye 30 országban járt Friedrich Merz, ez egy nagyon szép teljesítmény, és még a beiktatásának másnapján ment Párizsba és Varsóba. Nagyon sok helyen volt, Donald Trump-al is több ízben találkozott. Szándéknyilatkozatok voltak, fotók voltak, szép képek voltak, egy kellemes atmoszféra volt, és elfogadják Friedrich Merzet, mint Németország vezetője, de összességében konkrétum nagyon kevés történt. Nagyon kevés konkrét eredmény született, és nagyon kevés olyan konkrét akcióterv, cselekedési terv született mindebből, amire építkezni lehetne. Itt inkább arról van szó, hogy a tényleg nagyon gyenge külpolitika teljesítmény, amit Olaf Scholz három évig úgymond nyújtott, vagy három és fél évig nyújtott, az valamilyen módon egy kicsit javult. Azaz elfogadják, hogy Németország ott van, Németország egy vezető erő, de ugye amikor Olaf Scholz kormány megalakult 21 decemberében, és most 26 májust írunk, azóta Németországnak a globális szerepe nem növekedett. És úgy tekintenek Németországra, mint egy még mindig erős és nagy gazdaságra természetesen, de már nem úgy, mint a Helmut Kohl időkben, már nem úgy, mint a Gerhard Schröder időkben, hogy az egy abszolút non plus ultra, amit a németek mondanak, javasolnak, tesznek, hanem azért már vannak más szereplők, és ennek a mindenki számára, az egész világon mindenki számára azonnal megérthető kristalizációs pontja szerintem az autóipar helyzete. Amikor még akár 10 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy hó, hát egy BMW, egy Mercedes, na az egy autó.
1: Az egész világon. Az
0: egész
1: a
0: világon. Az a prémium. Ez még mindig így van sok tekintetben, azért még a régi márka azért még fénylik, de tudjuk, hogy sok olyan aktuális kihívás, amit az autóipar előtt áll, azt a németek nem mindenképpen jól oldották meg, és a 2016 vagy 17-ben volt a maximális kapacitás termelés az autóiparban, az azóta 30%-kal csökkent a német. És ez sokat elárul, hisz a német autóipar, a német ipar zászlós hajója. Ha ők stagnálnak, visszaesnek, problémákat mutatnak, akkor az egész német gazdaságra hatással van, és ezt akkor Kínában is látják, Indiában is látják, Amerikában is látják, és innen nagyon nehéz érvényesülni, és nagyon nehéz akár eredményeket felmutatni.
1: Milyen viszonyban van Donald Trump és Friedrich Merz? Mert időnként, hogyha a szövegeket hallgatjuk, akkor itt, mint hogyha villongások is lennének, ami Donald Trumptól megszokott, de egy német kancellártól nem nagyon megszokott.
0: Igen, Friedrich Merznek az a nagy érdeme, hogy még az elején, amikor járt Donald Trumpnál, és járt nála a Fehérházban, nem vesztek látványosan össze. Nyilvánvalóan tudni kell, hogy már egy teljesítmény, így van. Tudni kell, hogy ilyen alkalmakkor Donald Trump beszél 25 percet, és a vendége beszélhet 2,5 vagy 3 vagy 4 percet valahogy, ilyen dimenziók közt mozog, és úgy nagyjából így elfogadta, hogy Donald Trump itt úgymond főnök, és nem volt csörte. Most viszont kialakult egy olyan helyzet az iráni konfliktus kapcsán, hogy Friedrich Merz kritizálta az amerikai elnök politikáját e téren, amit nyilvánvalóan lehet kritizálni, különböző állásponton lehet lenni, de az a nyilvános csörte, ez úgymond úgymond túlmutatott ezen a szakkérdésen, és odáig jutottunk, hogy Donald Trump élesen kritizálta a Friedrich Merz vezette német szövetségi kormányzatot, a az ő meglátása szerint elhibázott Ukrajna politikája miatt, és az ő meglátása szerint elhibázott német gazdaságpolitika miatt, energiapolitika miatt, és talán némileg ebben van talán egy kis igazság. Plusz az volt a reakció, hogy 5000 amerikai katonát ki fog vonulni majd Németországból, ami akár egy nem csak szimbolikus lépés, nem egy biztonságpolitikai lépés csak, hanem akár egy gazdasági tényező, hisz általában a német katonák olyan régiókban vannak, akár Rajna-Vidék-Pfalzban állomásozva, amelyek ugye építenek amerikai katonai jelenlétre, ugye infrastruktúra, gazdaság, etc. Szóval ez egy rossz irány, és talán a mélyebb háttere ennek a konfliktusnak az az, hogy amit a németek a orosz-ukrán háborúban az ukránoknak megadnak, és magukénak vállalják ezt a háborút, úgymond az ukránok akár a német európai értékekért küzdenek, ezt már Izrael tekintetében nagyon nehezen tudja kimondani a német politika, bár formálisan még mindig Izrael párti, és formálisan támogatja Izraelt, de mondjuk ki, a nagy mennyiségű muzulmán lakosság miatt óvatosabban lépkednek, ezt egyszer Friedrich Merz elárulta magát, egyszer úgy fogalmazta, hogy ők nem tudnak olyan sarkalatosan, osztentatív módon megfogalmazni a politikájukat, vagy azt egyébként helyesnek gondolnak, hisz neki gondolniuk kell a belpolitikai társadalmi békére. Ez ugye azt jelenti magyarul, hogy tartanak attól, hogy radikális muzulmánok tüntetnek a német utcákban. Eddig ugye tüntettek pró-Palesztina tekintetben, tüntettek itt kalifátus bevezetése ügyében, minden ilyen volt már, ezt nyilván a német politika nem akarja, hogy tovább felhelgelődjenek ezek a népcsoportok, vagy ezek a lakosságok Németországban.
1: Látszik a német haderő reformnak a közeli célja? Milyen, ha milyen német haderőt akar? Azért kérdezem, mert történelmileg, amikor egy erős német haderő kerül szóba, akkor nekünk a háború szokott eszünkbe jutni, a második világháború, ezt nehéz kiverni a fejünkből.
0: Hát igen, sajnos a történelem az mindig ott van. Én most nem gondolom, hogy Németországnak ilyen szándékai lennének, mint akár a második világháború folytán volt. De én ezt megint azzal szeretném szemléltetni a haderőreform kérdését, hogy működik Németország. És sajnos megint dezizolálni kell a hallgatókat, hisz amikor ugye úgy mondták, hogy fölvesznek nagyon sok hitelt a haderő fejlesztésére, akár infrastruktúra fejlesztésére, ugye említettem 2025 elején, akkor ezt nagy elánnal és ambícióval tették. Én már akkor úgy éreztem, és mondtam is, hogy szerintem ebből nem biztos, hogy olyan gyorsan lesz valami. És pont pár héttel ezelőtt az IFO intézet, a Müncheni IFO intézet, meg a Kölni IV intézet kihozott egy felmérést, egy kutatást arról, hogy az egyébként védelmi célokra, meg infrastruktúrás célokra felvett hitelkeretekből hány százalék költődött más célokra. A München intézet kihozta, hogy 95%, a Köln intézet kihozta, hogy 86%.
1: Másra.
0: Azaz fölvesznek egy csomó hitelt, azt mondjuk, hogy ez most szükséges az orosz-ukrán háború miatt, és kell a pénz, és eladósodunk, és aztán 95% vagy 86%, attól függ, melyik intézetnek hiszünk, de legalábbis egy nagyon magas számarány másra költődik. Gyakorlatilag szociális kiadásokra, más dolgokra. És ugyanezek az intézetek azt is kiszámolták, ha így megyünk tovább, a következő 4 vagy 5 évben összesen 920 vagy 930 milliárd eurót vesznek összesen fel. Nagyon sok pénz, majdnem 1 billió euró. Kiszámolták, hogyha így megy minden tovább, ahogy eddig, akkor 2029-ben a német államháztartás 3 irányba fogja költeni a pénzt: védelmi kiadások, szociális kiadások és kamatfizetés. És akkor ott a vége, voilà. És ebbe az irányba nem mehet Németország, és ezért a német haderőfejlesztés is ebben a dihotómiával szeretném elhelyezni. Szép szándék, jó szándék, hogy úgymond védekeznek, minden ország ezt teszi, ugye, Magyarország, Lengyelország és Románia is ezt tette, de azért ebből mi lesz a végén, és milyen lassan megy ez, ez a német döntéshozatalnak tudható be. Nagyon lassan történnek ezek a beszerzések, gyártási kapacitások, pénzügyi lebonyolítás, adminisztráció.
1: Pedig van saját gyártóbázisuk is. Nem minden országnak van.
0: Ez így van, de ugye a kapacitás növelés ugye minden mással is jár, hogy bővítem a kapacitást, új gyártóbázist építek, több embert teszek fel. Ez olyan szabályok és olyan restrikciók vannak, amik nehezítik a dolgokat, és aztán a végén most egy kicsit csúnya vagyok, de a végén majdnem, hogy egyszerűbb elkölteni inkább a meglévő kiadás struktúrában azt a pénzt, mint egyébként új jellegű kiadásokat úgymond leadminisztrálni, levezényelni, úgymond lepapírozni.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bauer Bence, Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködését igazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos bőjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vételidőpontja. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítás címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, több mint 32%-kal, míg az elektromosaké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
2: Az időjárásról.
3: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
2: Istenek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
1: Imádság a betegágy mellett.
3: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Máté-Szalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni.
1: Láthatóvá tenni a tapintást.
4: A projektem címe Digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegesség, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzés bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
2: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted, a két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyébként Mezővárban és Dercenben is megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
3: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
4: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
3: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, hogy kell együtt működni. Tehát lépésről lépésre igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon-nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
4: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
2: Igen, a gyerek kormányhoz merre
4: nézünk. Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
3: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meg legyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind nagyon értékes eszközök, és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél, de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő, a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
4: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
3: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozott tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
2: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért a hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
3: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre, és hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercenben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
4: Van lehetőség még csatlakozásra? Most az jár a fejembe, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
3: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejét.

0: akarást, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi. De mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és úgy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Debrecenből, mind Mezővárból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a debreceni református gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Imádság a beteg ágy mellett címmel szerveztek műhely munkát a kórház lelkészek számára Berekfürdőn néhány héttel ezelőtt. Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével Kisnéveres Viktória beszélgetett a részletekről.
2: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Máté-Szalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a beteg ágy mellett. Napi tapasztalat, hogy sok beteggel imádkozunk, sok betegért imádkozunk, dolgozókért imádkozunk, és ezt szerettük volna körbejárni, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, milyen nehézségei vannak, mi az, amit az imádság kapcsán átélünk a szolgálatunkban.
3: Egy-egy ilyen alkalomnak a felépítéséről mit tudhatunk?
2: Témafüggő. A műhelyek abban is különböznek a konferenciától, hogy nem nagy előadókat hívunk, hanem nagyon sok közös munka folyik. Tehát a saját tapasztalatainkat hozzuk, ezzel együtt elő szokott fordulni természetesen, hogy a témához kapcsolódóan van egy meghívott előadónk, aki végig ott van közöttünk. Most nem volt, illetve többen most ismerkedtek meg a kórház lelkészi szolgálat és a társadalmi missziók is egy új vezetőhöz kerültek a Református Szeretett Szolgálaton belül. Dr. Balogh Róbert ügyvezető igazgatóhelyettes úrhoz tartozunk december óta, és többen vele ismerkedtek meg, és ő tartott egy bevezető előadást az imádság teológiájáról, hogyan jelent meg az Ószövetségben, a zsidó hagyományokban, az Új Szövetségben, Jézus tanításában. Aztán volt egy egység, amikor mindenki a saját életébe, gyakorlatába, lelkiségébe nézett bele, különféle technikák alapján, hogy mit jelent számomra az imádság, hogyan élem ezt meg, mi az, amit a saját személyes életemben és szolgálatomban jelent. És ezt követően tértünk rá arra, hogy a beteg ágyak mellett, hogy éljük mindezt meg. Amikor a betegek kérik az imádságot, amikor egy-egy kórteremmel történik az imádság, vannak csodaváró imádságok, amikor ott van, hogy mindenki tudja, hogy az emberi reménység ott eléggé lezárul, és jön a kérés, hogy de akkor a lelkész imádkozzon még, mert Istennek vannak más lehetőségei. Volt szó a dolgozók közötti imádságról, az intézményért való imádságról, és nagyon fontos volt, hogy Semmelweis napra szeretnénk kiadni egy ima füzetet, kimondottan a beteg ágy mellett szolgálók számára, és ennek az összeállítása, végig gondolása is megtörtént ezen az alkalmon. És természetesen többször körös imádsággal tudtunk együtt lenni, ami megint egy nagy ajándék, hiszen a legtöbb kórházban egyedül szolgál a kórház lelkész, és nagy ajándék, hogy együtt imádkozhattunk.
3: Ugye ön több mint 3 évtizede szolgál kórházlelkészként. Ilyen szempontból, imádság tekintetében milyen megtapasztalásai vannak, hogyha szabad ezekből megosztani néhány olyan gondolatot, hogy a különböző ezekben a nehéz élethelyzetekben az imádságba vetett hit, az Istenbe vetett hit, hogyan hathat a beteg gyógyulására, mik esetleg azok, amelyek megmaradtak a szívében, milyen történetek. Van, aki esetleg ezekben az élethelyzetekben ismerkedik mindezzel, úgymond?
2: Igen, van olyan, aki a kórházban mondja el az első imádságát. De ha visszatekintek, vagy onnan indulnék, hogy számomra az imádság az egy hatalmas lehetőség. Lehetőség egyrészt arra, hogy egy bezárt állapotban, amit a betegség jelent, nagyon sok minden bezárul, beszűkül az emberben a betegség idején, a gondolataiban is, az érzéseiben, az életterében is, a lehetőségekben. Az imádság egy nyitás. Nyitás a nagyobb felé, a láthatatlan, de mégis jelenlevő Isten felé, és ahol a beszűkülésben egy nyitás van, az már egy oldást hoz, az már egy felszabaduló, megcsendesedő állapotot teremt az emberben. Ugyanakkor az imádság az nem csak egy emberi vagy pszichés folyamat, hanem különös megtapasztalni azt, hogy miközben megnyitjuk a lelkünket, oda beáramlik az isteni békesség, az isteni nyugalom, beáramlik a mi Urunknak valami olyan ajándéka, amit megmagyarázni sem tudunk, és hát a leggyakoribb tapasztalat az, amikor az imádság végén azt fogalmazza meg egy beteg, hogy annyira megnyugodtam. Most már így jobban fogok aludni. Köszönöm, mert ez most békességet hozott a szívembe. Nem csak az történik, hogy kimondom azt, ami nehéz, hanem tényleg, mint egy lélegzett vételben kifújom magamból azt, ami nehéz, és beszívom azt, ami tiszta, ami frissít, ami megerősít. És mindez nem tudatosan történik, pusztán az emberi része az tudatos, de az isteni része az ajándékba kapott. Van olyan, amikor, igen, ezek az első imádságok, amikor ezt fogalmazza meg a beteg, hogy de hát én nem szoktam imádkozni. És akkor azt kérem, hogy akkor hagyj imádkozzak most én, de hagyj tegyük ezt együtt. És sokszor tényleg a könnyes szem, vagy a elcsituló szavak jelzik azt, hogy ez most számára fontossá vált, ez most a lelkét érintette meg. Hiszen a betegség idején nagyon sok félelem, nagyon sok szorongás fogalmazódik meg egy-egy emberben. Vagy amikor áldást kérünk azokra az eszközökre, amiket használunk, a gyógyszerekre, a terápiákra, a műtétre, a műtő orvos kezére, egészen más úgy elindulni a műtétbe. Műtétre menni, az mindenkiben szorongást keltő. De tudni azt, hogy de kértem, hogy az Úr is legyen ott mellettem, hogy ő vezesse az orvosom kezét, hogy ő adjon bölcsességet. Hát ezek nem csak a tudatunkra, a lelkünkre hatnak, és valóságosan hatnak. És nyilván van olyan is, és nekem talán a érdekes megtapasztalás ez, amikor akár egy-egy haldokló beteg mellett, hogyha hívnak, akkor mindegy, hogy milyen állapotban van a beteg, én el szoktam neki mondani, akkor is azt mondják, hogy de hát már nem kommunikál, hogy ki vagyok, és azért jöttem, mert tudom, hogy egy nehéz élethelyzetben van, megfogom a kezét, és elmondom, hogy a lelkész vagyok, és én szeretnék imádkozni. Imádkozni azért, hogy kapjon erőt most ebben az állapotban attól, aki nagyobb, és aki fölötte van mindenféle nyomorúságnak. És előfordult, nagyon ritkán, de előfordult, hogy a beteg kihúzta a kezét. Ami egy jelzés arra nézve, hogy nem, én ezt nem akarom. És ezt természetesen tiszteletben kell tartani. A legvégső pontig mindenki saját maga döntheti el, akkor is, hogyha ezek már valószínűleg nem tudatos döntés volt, de ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes tapasztalat. És az is nagyon érdekes tapasztalat, amikor azt érezzük, hogy elkezdünk valakiért imádkozni, és a történet fordul. A leépülésből egyszer csak megáll valami, és elindul egy megerősödés. És nem lehet azt mondani, hogy ez csak az imádság hatása, de hiszem, hogy az imádság is ott van ezekben a történetekben. És még egy mondat, ami nagyon belém vésődött, valakit látogattam, és közben jött a vizit, és mondta az orvos, hogy maradjak nyugodtan, és ennyit mondott a betegnek, hogy nagyon jó eredmények vannak, mi is rácsodálkozunk, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan gyógyul. Mire a beteg ennyit mondott, hogy tudja, főorvos úr, hogy hányan imádkoznak értem. És olyan jó volt ezt hallani, hogy igen, az imádságoknak ereje van. A kablevelébe olvasok ezt a mondatot, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és ez tényleg megtapasztalható.
3: Igen, és ugye az egyénileg elmondott imádság, a közösségben való imádkozás, gyülekezetben, vagy ugye egy-egy olyan élethelyzetben, amikor néhányan gyűlnek össze, és a valakiért elmondott imádság. Ennek a két oldaláról, hogyha még néhány gondolatot megosztana velünk, ugye amikor valakiért imádkozunk, vagy amikor tudja valaki, hogy érte imádkozik egy közösség, például egy műtét előtt, hogyha ugye ön is ezt a példát hozta itt a kórházból.
2: Valóban mind a két tapasztalat nagyon-nagyon fontos. Hála Istennek több gyülekezetben van a szokásos istentiszteletek liturgikus alkalmak mellett imakör, imaközösség, ahol akár betegekért is imádkoznak, vagy a gyülekezethez tartozó különböző állapotban lévő emberekért, családokért. És amikor valamelyik gyülekezetből jön egy jelzés, hogy bekerült az egyik gyülekezeti tag, mindig el szoktam mondani, hogy otthonról szóltak, és elmondták, hogy vasárnap imádkoztak önért. És én egyrészt látom a betegen azt, hogy mennyire fontos számára az, hogy ő most nincs a közösségben, de mégis otthon volt a közösségben, mert gondoltak rá, mert oda emelték az Úr elé, mert sokak szeretete és imádságos lelkülete öleli körbe. Ez nagyon-nagyon fontos egy beteg számára. Ezért is sajnálom, amikor többen elmondják, hogy hát nem szóltam otthon, hogy én kórházba fogok kerülni. Egy nagy lehetőségről mondunk le ezzel. Ne féljük fölvállalni azt, hogy igen, beteg vagyok, most gyenge vagyok, most segítségre szorulok, és de jó, amikor a segítség a segítő imádságokban is körbe tud venni. A másik, amikor tudja a beteg, hogy érte imádkoznak, illetve amikor ezt teszik is a gyülekezetben, az a gyülekezet számára is megerősítő, mert egyrészt számon tartják azokat, akik fizikálisan most nincsenek ott, de egyébként a közösséghez tartoznak, és tényleg nagyon, nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy megtapasztalhatjuk az ima erejét, mert amikor valaki hazajön a kórházból, és azok, akik érte imádkoztak, együtt tudnak hálát adni, együtt tudnak örvendezni vele, hogy Isten talpra segítette, felerősítette, megáldotta azokat az emberi utakat, amin keresztül a gyógyulás bekövetkezett. Ez a gyülekezetet is erősíti.
3: És ezek az emberi életutak ugye egyediek, és itt kicsit, ha visszakanyarodunk még a műhely munkára, akkor itt bizonyára nagyon sok egyéni történetet is megosztottak egymással a kórházlelkészek, akik ugye részt vettek ezen a találkozón. Mennyire lehet, vagy lehet-e egyáltalán úgy mégis egy közös szárra felvezetni a tapasztalatcseréket? Vannak-e közös pontok mégis?
2: Közös pont volt egyértelműen az imádság lehetőségének és az erejének a megtapasztalása. Több történet volt, ahol akár csodálatos gyógyulásokról, vagy arról is beszámolt valaki, hogy úgy ment a műtétre a beteg, hogy mindenki úgy gondolta, hogy egy nagyon súlyos daganat eltávolítása fog történni, és amikor felnyitották, akkor kiderült, hogy egy sokkal egyszerűbb műtét, és nem az, amit előre jeleztek esetleg a vizsgálatok, és a beteg számára is ott volt, hogy az Úristen mégis megkönnyörült rajtam. Aztán voltak olyan ima megosztások, és ez is nagyon fontos, hogy az imádság nem azt jelenti, hogy leadom a rendelést Istennek, és akkor fog meghallgatni, amikor ez meg is történik, mert nem minden imádságra azt a választ kapjuk, amit szeretnénk, vagy amit szerettünk volna, de közben Isten munkálkodik az imádkozóban is, és abban is, akiért imádkozunk. Amikor valaki esetleg megbékélten tud elmenni, és a családja is megbékél ezzel, vagy amikor valaki erőt kap abban, hogy egy nehéz élethelyzetben hogy fogja hordozni azt a szenvedést, a vizsgálatokat, a kezeléseket, azt, ami bekövetkezett, és ami ahol nagyon jó lett volna gyógyultan távozni, de neki mennie kell a betegség útján tovább, de erőre van szüksége. Tényleg sokféle történet elhangzott családokról, beteg gyermekekről, hogy mit jelent a családban békességre jutni, abban, hogy az, aki a szemünk fénye, most ott fekszik betegen, és nem tudjuk levenni a fájdalmat róla, mellette vagyunk, Isten erejét tudjuk és jelenlétét kérni az ő számára is.
3: A kórház lelkészeknek miért fontosak ezek a találkozások? Miben lehet a legnagyobb hozadékát kiemelni ennek?
2: Ahogy említettem, a legtöbb kollégánk egyedül szolgál azon a helyen, és azért a kórház lelkészség más, mint a gyülekezeti lelkészség. Más abban is, hogy ez az élet egy szelete, nagyon fontos szelete a a betegség, a fájdalom, szenvedés, hordozás. És nyilván nagyon sok találkozás, beszélgetés kapcsán, ami hat a lelkészre is. Nem lehet valaki mellé úgy leülni és meghallgatni a történetét, hogy közben érzéketlen maradjon, aki mellette ül. Tehát mindezek hatnak, és ha egyedül van a kórházban, akkor nem nagyon van lehetősége arra, hogy ami leginkább megérinti, ami leginkább nehéz, a saját kérdéseit hol tudja átbeszélni. Vannak szakmai találkozások, szupervíziós csoportok a kórházlelkészek számára, ott is ez a tapasztalat, hogy annyira fontos, mert értjük egymást. Tehetjük, amikor valaki elmondja a saját történetét, hogy mi minden nehezítette meg adott esetben azt az élethelyzetet. A személyes találkozások ebben segítenek sokat, és tényleg nagyon sok történet jön elő, és ezek a megosztások nagyon, nagyon sokat adnak, akik újak közöttünk, egy-két éve, pár éve szolgálnak, elmondják, hogy annyira nagy szükségük van az idősebbek tapasztalataira, hogy ahol nagyon sokszor átélünk hasonló élethelyzeteket, és megkínlódjuk, hogy hogyan is menjünk tovább. Nálunk nincsenek protokollok, és hála Istennek, hogy nincsenek, mert minden eset más, és nem lehet egy egységes sémába beletenni ezeket az élethelyzeteket, beszélgetéseket, lelkigondozói kapcsolatot. Mindegyik más. És nyilván vannak olyan fókuszok, hangsúlyok, amik mégis felerősödhetnek, és a fiatalok ezeket szeretik hallani, hogy de jó, hogy ott már volt egy hasonló helyzet, és akkor ott az segített, vagy ő ezt úgy oldotta meg. Hát leginkább a megosztások, a közös tapasztalat az, ami segít, és azért mindig van egy olyan hozadéka ezeknek a műhelyeknek, ahol megfogalmazunk néhány dolgot, ami előre vihet adott helyzetben, abban a témában, vagy hangsúlyossá válhat abban a témában a kórházlelkész számára.
1: Az elmúlt percekben Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórházlelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély, a romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert, digitális tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról.
2: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyet értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
3: A projektem címe digitális tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
2: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
3: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Itt az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
2: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
3: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
2: Pontosan hogyan működik ez az olvasó eszköz?
3: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden Braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
2: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
3: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
2: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
3: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessem velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
2: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
3: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasásgyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t, és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
2: Mint például mikkel?
3: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
2: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
3: Igen, két hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszközkészítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
1: Az elmúlt percekben Gál Jankával beszélgettünk, aki az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11. osztályos diákja, és első díjat nyert a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtott a gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Krónikák második könyve, 14. fejezet, 11-es vers. Ászák király így imádkozott, amikor olyan ellenséggel nézett szembe, akit egyedül nem volt képes legyőzni. Ó, Uram, nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent a sokaság ellenében. Segíts meg minket, ó, mi Urunk, Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk-e sokaság ellen. Ó, Uram, te vagy a mi Istenünk, ember, ne vegyen rajtad erőt. Megverte azért az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Krónikák második könyve, 14. fejezet, 11-es verstől a 12-es versig. F.B. Meyer a következőket írja. Emlékeztesd rá Istent, hogy mi mindenben számítasz rá. Nincs olyan, mint te, mert meg tudod segíteni az erőtlent. Minden Ásza ellen szólt, 1 millió felfegyverzett harcossal nézett szembe, a 300 harci szekérről nem is beszélve. Lehetetlennek tűnt helytállnia ezzel a hatalmas sokasággal szemben. Nem voltak szövetségesei, akik a segítségére siethettek volna, így egyedül Istenben reménykedhetett. Talán azért engedte meg Isten, hogy a nehézségeid ilyen riasztó mértékig súlyosbodjanak, hogy kénytelen légy lemondani mindazok segítségéről, akikhez eddig a legkisebb megpróbáltatások idején folyamodtál, és ismét mindenható barátod karjába vesd magad. Állítsd Istent önmagad és az ellenség közé. Ászá hitte, hogy Jahve ott áll közte, aki erőtlen volt és Zerá hadereje között, és ebben nem is tévedett. Úgy semmisültek meg az etiópok az Úr és az ő seregének színe előtt, mintha csak mennyei harcosok vetették volna magukat az ellenségre Izraelért. A mi Istenünk a seregek ura, aki bármely pillanatban váratlan erősítést tud küldeni népe megsegítésére. Hidd, hogy ott áll közted és a nehézséget között, s hogy amitől most megtorpansz, úgy fog elfutni előle, ahogy a felhőket elfújja a szél. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítünk a debreceni református nagy templomból. Igét hirdet Szilágyi Tamás, a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola, iskola lelkésze, nevelési igazgató helyettese.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, valamint az online közvetítés és az Európa Rádió közvetítésének hallgatóit az apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül énekeljük a 150. Zsoltár első versét. A 150. Zsoltár első verse így kezdődik, dicsérjétek az Urat!

Folytassuk tovább a mi Urunk dicsőítését, énekeljük az 531. dicséretet, annak mind a 8 versét. Az első vers így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne.

Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel. Könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Amen. Szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva van az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első fejezetében. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében a 4. verstől a 14. versig így szól Istenünk szava. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádságban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, ezért imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, olyan drága dolog számunkra, hogy megszólíthatunk téged a te fiad által ezen a mai ünnepen is. Hálás szívvel köszönjük a te megtartó kegyelmedet, melyet nap mint nap tapasztalhatunk a mi életünkben. De ezen a szép napon különösen is jó tudatosítani magunkban, hogy te velünk vagy. Nem hagysz bennünket magunkra, ami bűnös mi voltunk, engedetlenségeink és megrekedéseink ellenére sem. Köszönjük, hogy hűséges szereteted újra és újra felemel bennünket. Köszönjük neked az egyetemet, köszönjük az iskolát, köszönjük a tanárokat és az oktatókat, akik türelemmel és odaszánással tanítanak. Köszönjük a hallgatókat és a diákokat, akik keresik az útjukat, a jövőjüket, a hivatásukat, és minden embert köszönünk, akik nap mint nap hordozzák a saját terheiket, a kérdéseiket és reményeiket. Köszönjük azokat az álmokat, amelyeket a szívünkre helyezel. De köszönjük a nehéz időszakokat is, amelyek formálnak és közelebb vezetnek hozzád. Urunk, a mai napon a te vezetésedbe szeretnénk kapaszkodni.
Kérünk, légy jelen közöttünk szent lelked által, légy az ige hirdetőjével és az ige hallgatóival. Adj reményt, adj hitet a bizonytalanoknak, adj békességet azoknak, akik már túl régóta hordozzák a saját terheiket. Adj nekünk bölcsességet a döntéseinkben, adj kitartást a nehézségekben, és adj nekünk alázatos szívet, hogy ne csak tudásban növekedjünk, hanem szeretetben és hitben is. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét.

Szeretett testvérek, bizonyságtételem alapigéje meg van írva Márk evangéliuma 16. részének a 19. versében eképpen. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Be van fejezve a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell. Akik már leérettségiztek, azok bizonyára felismerték ezt a néhány sort, és tudják kívülről, akik pedig ezután fognak, azok meg hát, ha megjegyzik. Ezeket a szavakat az Úr mondja Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének az első színében. Az az Úr, aki megteremtette a világot, majd kivonult belőle és magára hagyta. Azok, akik így gondolkoznak Istenről, hisznek ugyan az ő létezésében, és feltételezik, hogy a világot benne a természeti törvényekkel együtt ő teremtette, de azt tagadják, hogy ezen túlmenően Isten részt venne, vagy beavatkozna a világ menetébe. Istent és a világot külön választják egymástól. A világot az emberi értelem és a természeti törvények kormányozzák és viszik előre. Madács írását is ez a szemlélet határozza meg, ennek megfelelően az Úr a keret színeket leszámítva nem szerepel a műben. A gép forog, az alkotó pihen. Ezt a gondolkodásmódot illusztrálva indítottam el ezt a nagyon kis egyszerű szerkezetet, ezt a Newton-ingát, amit az angol fizikusról nevezett el az utókor, bár feltehetőleg ezt a szerkezetet ő így ebben a formában nem használta. Ez az inga, azt gondolom, hogy sokan láttatok már ilyet, egymás mellett függő acélgolyókból álló szerkezet, ami a lendület és az energia megmaradást szemlélteti, leginkább fizika órán. Ha az egyik szélső golyót meglökjük, akkor az ütközési energia a középső golyókon keresztül továbbadódik, és kilendül a túloldali golyó. Megpróbálom még egyszer.

talán most már jobban látszik. Természetesen ez a folyamat nem tarthat örökké, még csak az istentisztelet végéig sem, mert energiaveszteség történik közben, például a légellenállás miatt, meg ez egy egyszerű szerkezet, de ideális esetben ez az inga, amit elindítottam, ez soha nem állna le, menne a végtelenségig. És jól szemléltetné nem csak a fizika törvényeit, hanem a madácsi világ és

istenképet is. Elindult, hadd menjen. A gép forog, az alkotó pihen. Mielőtt bárki félre értené, gyorsan tisztázzuk, a Biblia istene nem ilyen. Mindezt Calvin, a genfi egyház kátéja Genfben 1545-ben megjelent művében, ami elsősorban a genfi gyülekezet ifjúságának és a hitoktatásban részesülő gyermekeknek íródott, már a legkisebbek számára is tisztázza és világossá teszi. Hadd olvassak fel ebből egy idézetet. A lelkész ezt kérdezi a gyermekektől. De miért mondod Istent csak teremtőnek, mikor a teremtményeket állapotukban megőrizni sokkal nagyobb dolog, mint egyszer megteremteni? A gyermek válasza így hangzik. Az a szavacska, hogy csak, nem azt jelenti, hogy Isten teremtményeit egyszer s úgy alkotá, hogy aztán minden gondjukat elveti magától. Sőt, azt kell tartanunk, hogy amint a világot egyszer megteremté, úgy most fenntartja. S a földet minden más teremtménnyel egyetemben erejével, mint egy karjával őrzi. Ezen kívül abból, hogy így mindent kezében tart, az is következik, hogy ő ura és kormányzója mindeneknek. Ennél fogva abból, hogy ő az ég és a föld teremtője, azt kell megértenünk, hogy ő amaz egy, ki bölcsességével, jóságával, hatalmával a természet pályafutását igazgatja. Ki esőnek és szárasságnak, jégnek s egyéb csapásoknak, szép időnek egyaránt szerzője. Ő az, ki kegyelmeivel a földet megtermékenyíti, s megint terméketlenné teszi, elvonva róla áldó jobbját, akitől jó egészség és betegség, akinek uralma alatt áll minden, intésének engedelmes kedvén. Eddig az idézet, ilyen a Biblia istene. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Jézus Krisztus mennybe menetelének az ünnepén vagyunk most együtt, itt a nagy templomban, felidézve életének utolsó földi állomását, amikor 40 nappal a feltámadása után az olajfák hegyéről a tanítványai szeme láttára fölment az Atyához a mennybe. Azon az ünnepen, ami átvezet minket a húsvéti ünnepkörből pünköst felé. Az evangéliumi történetekből mindannyian tudjuk, hiszen tanultuk, tanultátok, tanuljátok, és ige olvasóként, ige hallgatóként ismerjük, hogy Jézus az emberek között élt. Jelen volt a világban, tanított és gyógyított. Mennybe menetelével azonban elhagyta ezt a világot. Csakhogy nem hagyta magára. Van egy érdekes kifejezés, ami Márk evangéliumából hangzott el az ige hirdetés kezdetén, de ott szerepel még Lukácsnál, Pál és Péter apostol leveleiben, az apostoli hitvallásban, a Heidelbergi kátéban és Calvin genfi kátéjában is. Ez a kifejezés pedig így szól, az Isten jobbjára ült. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus elhagyva ezt a világot felment a mennybe, és az Isten jobbjára ült? Ennek a kifejezésnek ószövetségi háttere van. A 110. Zsoltárban ezt olvassuk. Így szól az Úr az én Uramhoz.
ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábod zsámolyává nem teszem. Ebben a mondatban egy trónra lépési szertartás áll előttünk. Az uralkodó jobbján való hely az ókori keleten annak volt fenntartva, aki az ő nevében teljhatalmat gyakorolt. Így az atya jobbján ülni nem a világból, a történelemből, a mi életünkből való kivonulást és távolmaradást jelent, nem tétlenséget és nyugalmat, hanem folytonos cselekvést. Az, hogy a feltámadt Jézus Krisztus isteni kormányzóként tevékenyen részt vesz az atyának a világ fölötti uralmában, az egyház és tanítványai életének vezetésében. Ismét hadd idézzek Calvin genfi kátéjából. Mit értesz azon, hogy üle az atyának jobbjára? Válasz. E szavak azt jelentik, hogy Isten az ég és föld felett való uralkodással, és mindeneknek igazgatásával Krisztust bízta meg. Mit jelent Isten jobb keze, s hogy ő a jobb felől ül? A hasonlat a fejedelmekről van véve, kik jobb kezük felől helyetteseiket szokták ültetni. Tehát úgy érted, mint Pál apostol előadja, hogy tudnélik Krisztus az egyház fejévé tétetett? Minden királyok fölé emeltetett? S nyere oly méltóságot, mely minden méltóság felett való? Gyermeki válasz, igen. Kedves testvérek, az egyház művészetben használt ikon ábrázolások egyik típusa Krisztus mindenható uralkodóként történő ábrázolása. Tekintsünk meg egy képet, tudva, hogy ezek az alkotások a keleti és a római katolikus egyházban vizuális evangéliumként önmagukon túlra mutató, nagyon fontos teológiai üzeneteket hordoznak. A mindenség uraként ábrázolt Krisztus ikon itt a képen egy szicíliai templomban van elhelyezve, a mindeneket megítélő urat ábrázolja. És ezeket leggyakrabban a templom kupolájában helyezték el. Ezzel nem csak azt az üzenetet közvetítve, hogy ő mindeneket megítélő úr, hanem azt is, hogy Isten kegyelme Krisztusban az ember fölé borul. Karjait szélesre tárja, így nem csak uralkodik, de mint egy átöleli az őt szemlélő világot. Az áldásra emelt jobb kéz ujjai Krisztus kettős természetét és a Szent Háromságot, a bal kezében a nyitott evangélium a minket ma is megszólító ígét jelképezi. Azt az ígét, ami hangzik, ami által keres, tanít minket és vezeti az életünket. Ünneplő gyülekezet, a mennybe menetel örömhíre, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Isten nem pihen. Kormányozza és vezeti a világot. Atyai kezében tartja az életünket. Krisztus által, aki felment a mennybe, és dicsőséges uralkodóként értünk közben járva, az ő jobbján ül. Ezzel az örömhírrel megerősödve legyen ünnep számunkra a mai nap, és azt kívánom, hogy a Hittudományi Egyetem lelkészszakos hallgatóiként a mennybe ment Krisztus
által elküldött pünkösdi lélek áldásában bízva, vigyétek majd az evangéliumot a benneteket váró gyülekezetekhez. Ámen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, légy áldott Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepi alkalmáért. Légy áldott a velünk való közösségedért. Azért, hogy nem távoli szemlélőként követed a teremtett világ dolgait, az egyház és tanítványaid életét, hanem a mennybe ment Krisztusban úrként és kormányzóként fenntartod és igazgatod a mindenséget. Velünk vagy. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk az áldásra emelt kezedért. A minket kereső és örömhírrel megajándékozó szavadért, amivel formálsz minket, vezetsz, növeled értelmünket és hitünket. Add, hogy imádsággal, jó szóval, áldásodat elfogadó és továbbadó kezekkel lehessünk ott egymás mellett, diákként és pedagógusként, hallgatóként és oktatóként, lelkipásztorként és gyülekezeti tagként, tanítványaidként, embertársakként. Atyánk, köszönjük, hogy szent lelked által érthetővé és élhetővé teszed igédet. Ezzel a reménységgel kérünk, áld meg azok bizonyságtételét, akik pünkösd ünnepén gyülekezeteinkbe ünnepi követként jó hírt visznek. Légy egyházad, gyülekezeteink, életünk őriző pásztora. Az értünk közben járó dicsőséges fiad nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el közösen fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, és az Istennek békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg ismét a Kölcsei Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Vox Juventutis gyermekkarának szolgálatát.

0: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem egész közössége és a nagytemplomi gyülekezet nevében szeretettel köszönöm meg Szilágyi Tamás iskola lelkésznek, hogy ige hirdetéssel szolgált közöttünk. Isten áldja meg gazdagon életét és további szolgálatát. Szeretettel tájékoztatom az itt megjelenteket, hogy egyetemünk teológia lelkészszakos hallgatói között 2026. május 5-én szép rendben lezajlott a pünkösdi legációt megelőző választás. Ennek eredményeképpen az 5. évfolyamból 11 hallgató, a 4. évfolyamból 14 hallgató, a 3. évfolyamból 10 hallgató, a 2. évfolyamból 2 hallgató, az 1. évfolyamból 1 hallgató választott legációs helyet. Pünkösd ünnepén idén tehát 38 legátus megy ünnepi küldöttségbe egyetemünk képviseletében. Az így elkészített legációs listát felterjesztettem dr. Barát Béla Levente rektor úr és dr. Fekete Károly püspök úr részére. A listát így egyaránt jóváhagyta egyetemünk és egyházkerületünk vezetősége. Most felkérem dr. Barát Béla Levente rektor urat, hogy egyetemünk nevében bocsásson ki minket pünkösd ünnepére.
1: Kedves gyülekezet, ebben a nagyobb közösségben külön is megszólítom a debreceni tiszteletes ifjúságot, akik pünkösd szent ünnepén a legáció szolgálatára készülnek. Ez a mai alkalom lehetőség arra, hogy ebben a szélesebb közösségben emlékeztessek arra, hogy én már 396 éves hagyománya a debreceni református kollégiumnak, hogy a nagy üdvtörténeti ünnepek alkalmával ünnepi követeket küld a Tiszántúl református gyülekezeteibe. Egy ilyen hosszú történelmi folyamatnak vagyunk a részesei, itt a debreceni református kollégium iskoláinak mai munkatársai, tanulói jelenlétében. Ez egy nagyon fontos hagyomány a mi intézményünk számára. És hogy miért fontos, ezt külön is érezhetjük a mostani pünkösdre készülve, hiszen nagyon is érezzük, hogy milyen változások vannak a körülöttünk lévő világban. És az ige hirdetés gondolataira szeretnék visszautalni. Az Úristen Úr a természeti világ és az ember világ változásai felett is uralkodik ma. A mennyben menetel után az Atya a jobbjára ültette a fiút, aki majd pünköstkor a szent lelkét kibocsátotta a tanítványokra, akik által ma is hat, él a világban, és a világ folyamatos újjáteremtésében részt vesz. Én azt gondolom, hogy olyan üzenetet viszünk pünköstkor, ami nagyon fontos ma számunkra. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében bocsátom ki legátusainkat 2026 pünkösdjén, és kívánok számukra áldott igehirdetési szolgálatokat.
0: Köszönjük szépen rektor úr áldás kívánását! Isten tiszteletünk végéhez közeledve a hallgatói önkormányzat nevében is áldott ünnepet kívánunk mindannyiunknak. Legátus társaim számára pedig áldott, tartalmas, lelkes szolgálatot kívánok a fogadó gyülekezetekben.
2: Az Úr legyen gyülekezetünknek, közös szolgálatunknak őriző pásztora. És most pedig Isten tiszteletünk végén énekeljük záró énekünket, az 532-es számú énekünket, első, második és harmadik versével. 532-es számú énekünk első verse így kezdődik: ó győzelmes nagy királyunk, ki által nyertünk váltságunk, mély dicsőségbe mentél.

0: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén istentiszteletet közvetítettünk a Debreceni Református Nagytemplomból. Igét hirdetett Szilágyi Tamás, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, iskola lelkésze, nevelési igazgató helyettese.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést, a délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Kocák Szilvia vagyok. Önök a Svéd Asztalt, az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának délutáni műsorát hallják 2026. május 14-én, áldozó csütörtökön. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus mennybe menetelének napját, amely két ünnepkör határnapja. A húsvéti ünnepkör záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az ünnep helye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok továbbra is használnak. 1215-ben a 4. lateráni zsinat elrendelte, hogy minden kereszténynek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Néhány szóban mai magazinunk tartalmáról. A Debreceni Szakképzési Centrum beiskolázási kampánya sikeres volt, ezt mutatják az idei adatok, ennek kapcsán kérdezzük Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját.
2: Mikor elkezdtük a munkát, 2200 férőhelyet hirdettünk meg, körülbelül ez egy ilyen 95 tanulmányi területet jelentett.
1: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma május 14-e van, a Bonifácoknak kívánunk boldog névnapot. A Bonifác a bónis becenévből önállósult, férfi név a latin homo bonifati, azaz a jósors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifácius férfi névre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, május 14. napján. 1944-ben Enapon megszületett George Lucas producer, író, rendező. 1643-ban május 14-én, 13. Lajos halála után a 4 éves 16. Lajos lett Franciaország királya. 1829-ben ezen a napon született Kammermayer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. 1897-ben ezen a napon, 18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. 1919-ben e napon született Hegedűs Géza, író, újságíró, költő, kritikus, tanár, dramaturg. 1925-ben, május 14-én született Nemeskürti István, Széchenyi díjas és Kossuth nagydíjas író, nyugállományú dandártábornok. 1926-ban e napon született Fésűs Éva, Kossuth díjas írónő, meseíró, gyorsíró. 1931-ben május 14-én született Huszárik Zoltán, magyar filmrendező. 1933-ban ezen a napon született Kovács László, magyar-amerikai operatőr. 1933-ban május 14-én született Bácskai Lauró István filmrendező. 1938-ban ezen a napon alakult meg Imrédi Béla kormánya, amelynek miniszterelnöki tisztségét 1932. február 16-áig töltötte be. 1943-ban e napon született Demján Sándor bankár. 1953. május 14-én született Gyabronka József színész. 1955-ben ezen a napon írták alá a Varsói szerződést. 1984-ben e napon született Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője. 1998-ban e napon halt meg Frank Sinatra, többszörös Grammy és Oscar díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, színész. 1796-ban május 14-én Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást. 1908-ban, május 14-én indult útjára az első utasszállító repülő. 1926-ban e napon született Gömbös László szobrászművész. 1943-ban, május 14-én született Erdélyben, Csíkszeredában Botár Endre színész. 1955-ben e napon született Busa Tamás bariton opera énekes. 1962-ben ezen a napon halt meg Báthi Anna szoprán opera énekesnő. 1980-ban e napon halt meg Bulla Elma Kossuth díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. 1995-ben május 14-én halt meg dr. Kozmuca Flóra pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme, Illyés Gyula felesége. 2008-ban, május 14-én halt meg Jeszenszky Endre táncos, koreográfus, balettmester, a jazztánc magyarországi műfaj alapítója. 2010-ben e napon halt meg Sándor János karmester, a Győri Filharmonikus Zenekar alapítója és első karmestere. 2021-ben, május 14-én halt meg Balassa Sándor, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző. Május 14-e Libériában az újraegyesítés napja, Paraguayban pedig a függetlenség napja.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a megosztott öröm. A portás bácsi szokatlanul nagy csoportot nevettetett a pultja előtt. Közelebb érve azt is látta, hogy apró poharak sorakoznak a pulton. Az öreg, amikor észrevette, intett neki is, hogy jöjjön közelebb. Mit ünneplünk ma délután, Endre bácsi? Kérdezte mosolyogva. Megszületett a kisunokám, jöjjön, örüljön velem, igyon az egészségére, jött a gyors válasz. Odalépett hát a többiekhez, akik mindenféle jó kívánsággal köszöntötték az öreget, közben mindenki oldottan beszélgetett szülésről, családról, nagyszülőkről. Egy hangos mondat szakította félbe az ünneplést. Csapszéket nyitott a hivatalban Endre bácsi, jelent meg a nagyfőnök, de a hangjában érezhető volt, hogy nem haragszik érte. Az öreg megszeppent, de ugyanazzal az indulattal már ismételte is a mondókáját. Megszületett a kisonokám, igazgató úr, örüljön velem, igyon az egészségére. A főnök odalépett az ünneplőkhöz, felemelte a maga poharát, és hangosan egészséget kívánt az újszülöttnek és családjának. Már úton volt a busz megálló felé, de még mindig a kedves kis jelenet járt a fejében, hogy a megosztott öröm valóban kettős öröm. Aki mást felüdít, maga is felüdül, hallotta belülről, és igazat adott a mondatot.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. május 14-én csütörtökön 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Közölte, a kormányülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. A kormányfő szerint az új kabinet is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére. Magyar Péter megjegyezte, a szomszédos országok átlagárához képest a magyar védett üzemanyagár valamivel alacsonyabban áll, és terveik szerint alacsonyabban is fog állni. Új ügyvezető irányítja a Nyíregyházi állatparkot. Pap Endre zoológiai igazgatóhelyettes nevezte ki, ugyanis Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi állatpark új ügyvezetőjévé, közölte a Városháza sajtószolgálata. Azt írták, az intézményt eddig vezető Gajdos László ügyvezetői tisztségét országgyűlési képviselővé választása miatt közös megegyezéssel megszüntette. Az új vezető Pap Endre több mint 20 éve dolgozik a Nyíregyházi állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot.

0: tapasztalatot, olvasható a Városháza közleményében. Senki nem szúratja magát örömmel, de évente legalább egyszer érdemes kibírni egy vérvételt. Meg kell győződnünk egészségi állapotunkról, hogy tegyünk a megelőzés érdekében, vagy ha szeretnénk utána járni bizonyos tünetek okainak, mondta Pályiné Krek Zsuzsa adjunktus, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának oktatója.
1: Mivel a házi orvos írhatja ki ezeket a vizsgálatokat, nyugodtan lehet hozzáfordulni, hogy egyetemivé váljon. Mi okozza ezt az eltérést. Azért is, hogy egyrészt maga a páciens is tisztában legyen a saját eredményével, másrészt, hogyha valóban tényleg súlyosabb probléma áll a háttérben, akkor gyorsabban tudjanak reagálni és tovább lépni egy célzott vizsgálat irányában. Valóban a pajzsmirigyel kapcsolatos alulműködés vagy túlműködés százalékos arányban gyakoribb a nőknél, különösen a menopauza változókör időszakában, ekkor indokolt valóban hangsúlyosan ezeket a hormonszint változásokat is nyomon követni. A pajzsmirigy kapcsán valóban elsődleges a TSH, ez egy általános vérképben is benne van, illetve ez egy pajzsmirigy működés serkentő hormon, és magát a pajzsmirigy hormonokat az FT4-je vagy FT3-mal jelölt tiroxin néven ismert hormonok szintjét is meg kell nézni, hiszen ezek együtt mutatják, hogy milyen állapotban van valóban a pajzsmirigy. Tehát ez a három legjellemzőbb érték, ami a pajzsmirigy működést jelenti a laborleletben. Egyrészt a laborlelet mutatja a szérumvas tartalmát, hogy a vér szérumban mennyi a vas, itt is mutatja is a labor eredmény, hogy mely az optimális tartomány. Ez az egyik nagyon fontos mutató, illetve van egy ferritin mérés is az általános vérképben. Ez nem a szérumban, a vérszérumban keringő vas tartalmat mutatja, hanem arra utal, hogy a vasraktárakban, például akár a májban, milyen szinten van a vas, és ezt a kettőt érdemes együtt figyelni értelemszerűen a menstruációs ciklus okozta vasveszteség miatt. Ez nagyon fontos. Idősebb korban is megjelennek ezek. Idősebb korban kisebb esélye van magának a ferritin szintnek a csökkenésének, de a szérumvas tartalmat is érdemes nyomon követni. Idősebb korban kevésbé szokott ez problémát okozni már a menopauza után.
0: Évente legalább egyszer érdemes úgynevezett nagy labort kérni a házi orvostól, hiszen a vérvizsgálat feltárhat akár lappangó gyulladást, vashiányt, mondta a szakember. Alapvetően elegendő egy alkalom évente, de mégis előfordulhat, hogy akár komoly betegségről sem szerzünk tudomást egy laborvizsgálat során. Nem gyakran, de előfordul, tette hozzá. Ennek ellenére nem szabad mindig a rosszra gondolni. Az esetek többségében bízhatunk abban, hogy a laborértékek a valóságos helyzetet mutatják, tette hozzá Pályiné Krek Zsuzsa adjunktus, aki a vitaminokról is szólt.
1: A legalapvetőbb teljes vérképben nincs feltétlenül benne a D-vitamin szintnek a mérése, de ezt lehet kérni, és akkor ezekről és más vitamin szintről is információt kaphatunk. Az valóban nagy kérdés, hogy a D-vitamin, amit igazából tévesen nevezünk D-vitaminnak, csak így szoktuk meg, valójában inkább hormon jellegű vegyület. Mi az optimális beviteli adag vagy ajánlott egység, amit használnunk kell? Ebben valóban eltérések vannak. Sok területen mondanak más egységet. Az viszont valóban így van, hogy ajánlott a D-vitamin pontolás különösen az ősztől tavaszig terjedő időszakban, mivel a csontképzésen túl az immunrendszerekre és a egyéb hormon jellegű működésére is hat a szervezetnek, és ebben a szempontból is nagyon fontos. Tehát egy általános hatású molekuláról van szó, és hogyha a szervezet egészségéről akarunk információt kapni, ez is hasznos lehet. De tehát, hogy külön most kálcium szintet és egyéb szinteket emiatt megnézetni lehetséges, de első körben szerintem nem feltétlenül szükséges. Én inkább itt a vitamin szintre gondoltam, ami fontosabb lehetne. De ezeknek egy része egyébként akár a kálcium szint benne van a vérképben, tehát ezt is nézik automatikusan, néhányat néznek automatikusan is. A leggyakoribb tumormarkereket már nézik a teljes vérképben, és így a leggyakoribb tumorokra egy jelzést kapunk. Természetesen nem zárhatunk ki mindent, de a leggyakoribbakat igen. Sükörben az alap teljes vérképből azért nem. Például a májbetegségekre nagyon jól jellemzőek a vérképben található adatok, tehát ott egy nagyon jó marker Ez azért is jelentős, mert egyébként akár a májbetegségeknél megfigyelhető az, hogy nincs meg rögtön a tipikus tünet. Tehát például ezzel kapcsolatban egy nagyon jó érték, a vese problémákra is nagyon jó.
0: Kijev olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, mely figyelembe veszi Magyarország érdekeit, mondta Taraszkacska, a miniszterelnök helyettes, aki az európai és euróatlanti integrációért felelős kormányfőhelyettes is elmondta, ezen a héten alakult meg az új magyar kormány, így Ukrajna számára van egy időablak, mely lehetőséget ad arra, hogy mindenkivel megértesse. Az első Európai Uniós tárgyalási klaszter megnyitása Magyarország álláspontja szerint is előnyös a nemzeti kisebbségek védelme szempontjából. Megjegyezte, komoly remény van arra, hogy az új magyar kormány megalakulásával megkezdődhet a munka, hangsúlyozta az ukrán politikus.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Szakképzési Centrum beiskolázási kampánya sikeres volt, ezt mutatják az idei adatok. A végzős általános iskolások számára a 11 tagintézményben összesen 2200 férőhelyet hirdettek meg. A fiatalok 22 ágazatban 70 technikumi és szakképző iskolai szakma közül választhattak. A legnépszerűbb területek ezúttal is a gépjárműgyártás, az elektronika, elektrotechnika, a gépészet és vegyipar, de sokan választották a turizmus vendéglátást és a gazdálkodás menedzsment ágazatot is. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját Olá Ilona kérdezte.
2: Ahogy beköszönt a május, az iskolák mindig mérleget vonnak, és megnézik, hogy mennyire volt eredményes az a tájékoztató népszerűsítő kampány, amivel várták és csalogatták a lendő középiskolásokat, hiszen tulajdonképpen az egész év arról szól, hogy megmutassák, milyen lehetőségeket kínálnak. A Debreceni Szakképzési Centrum is folyamatosan végzi ezt a munkát, és ilyenkor jön meg ennek a gyümölcse, amikor kezdenek kirajzolódni a felvételi eredmények, a jelentkezési adatok. Nos, ha így most ezt összegezzük és visszanézünk, akkor mennyire lehetnek elégedettek?
3: Azt gondolom, hogy a középiskolákban is az egyik legfontosabb terület a pályaorientáció. Tulajdonképpen ez határozza meg az iskolák jövőjét. Ekkor derül ki, hogy mennyire tudjuk megmutatni magunkat, mennyire tudjuk azt elmondani, hogy milyen képzéseink vannak, milyen lehetőségek vannak, és milyen életpályát tudunk mutatni, illetve biztosítani a diákok számára. Ez egy egész éves munka, én azt gondolom. Egész tanévben dolgozunk rajta, és valóban itt április és májusban, illetve a végső döntés az gyakorlatilag a beiskolázással júniusban történik meg, de ekkor látszik a gyümölcse. A hirdetés és a végeredmény között elég sok idő eltelik, mikor elkezdtük a munkát, 2200 férőhelyet hirdettünk meg, körülbelül ez egy ilyen 95 tanulmányi területet jelentett, összességében közel 70 szakmát hirdettünk meg, ezek között közel 40 a technikumi szakmák, és 29 olyan szakmát, amit szakképzőiskolában lehet tanulni a mi iskolai rendszerünkben.
2: Amit még mindig el szoktunk mondani, hogy hányféle ágazat, hiszen szakterületekre jelentkeznek a fiatalok, nem konkrét szakmákra, tehát ezért fontos az, hogy milyen ágazatokat kínáltak, hányfélét, és melyek voltak esetleg a legnépszerűbbek.
3: Így van, ez most is ebben az évben is, és az elkövetkező időszakban is így lesz, ágazatra iskolázunk be. Amit tudni kell az ágazatról, az több szakmát tartalmaz. A mi rendszerünkben, a 11 intézményünkben összességében 22 ágazatban hirdettük meg a szakmákat. Az pedig le, hogy milyen területek és milyen szakmákat hirdetünk meg, az nem öncélú sohasem. A debreceni gazdaság határozza meg, illetve Debrecen környéki gazdaság határozza meg azokat a területeket, amelyben hirdetünk. A gazdasági felépítés tekintetében gyakorlatilag változatlanul azt mondhatom, hogy a elektronika, elektrotechnika ágazat, a gépész ágazat, a húzó ágazatok, a gépészetben is most talán egy kis előrelépés történt az elmúlt időszakhoz, a gépjármű mechatronikai technikus, illetve a gépjármű mechatronika ágazat. Egy húzó ágazat, de mondhatom a vegyipart, az egyébként Debrecenben évek óta húzó ágazatnak számít.
2: Történelmi gyökerei vannak, mondhatjuk most már így, ugye elég régi ez az iskola, ami erre specializálódott, és az ország talán legjobb ezen a területen.
3: Ez így van, és itt a környéken egyedülálló is, úgyhogy ezt nagyon sokan választják, ezt a képzési formát, de nyugodtan mondhatom a gazdálkodás menedzsment és a turizmus ágazatokat is, amelyek most már úgy tűnik, hogy egyre jobban beérik a munka, amit belefektettünk, egyre többen választják, a szépészet ágazat is feljövőben van, és az oktatás ágazatunk is. Az óvodai nevelő képzéssel kapcsolatosan szintén azt mondhatom, hogy jó beiskolázási arányokat mutat.
2: Nyilván meghatározó, hogy az iparnak mire van szüksége. A Debreceni Szakképzési Centrummal kapcsolatban ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ott tartják az ujjukat, a gazdaság verőerén is figyelik a pózusát. Muszáj is figyelembe venni, hogy milyen munkaerőre van szükség, sőt, valamennyire tervezni és jósolni is kell, hogy amikor majd ezek a fiatalok kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor mire lesz igazán szükség, hogy 3-5 év múlva, 6 év múlva mivel lehet majd jól elhelyezkedni. Ugye ezt is folyamatosan figyelniük kell.
3: Ez így van, és figyeljük is, nagyon szorosan együttműködünk a gazdasági szereplőkkel, és azt gondolom, hogy aki nem így tesz, az nem tud naprakész szakembert utánpótlást nevelni a gazdaságnak, és nyilván annak nem jó sugallata van, ha olyan szakmákat tanítunk, amivel később nem tud a diák elhelyezkedni. Ezért folyamatos kontrollal tartjuk a gazdasági szereplőket, folyamatosan egyeztetünk velük, és azt kell mondanom, hogy ebben a gyorsan változó világban a technológiai fejlődés szinte napról napra változik, és így gyakorlatilag a műszaki ágazatok döntő többségében, illetve inkább ezzel az ágazatra jellemző az, hogy minden évben megjelenik olyan szakma, amely előtérbe kerül. A gyors technológiai változás hozza ezt magával, és gyakorlatilag most is például az ipari gépésztechnikus szakma, az elektronika, elektrotechnika ágazatban egy ilyen előretörő szakma, ez is egy adott cég nevéhez fűződve került a palettára, és már a bent lévő ágazatokba illesztve ezt el tudjuk indítani, viszont azt is látjuk, hogy egyre nagyobb igény merült fel más gazdasági szereplők esetében is, de vannak több ilyen ágazatra jellemző szakmák is. A vízügyi ágazatban is hasonlóan gondolkodunk, a egészségügyi ágazatban is lépünk egy kicsit előre.
2: Tehát ahol az igény felmerül, akkor a DSC a képzéseit úgy indítja, hogy ezt ki tudja elégíteni.
3: Így van, mert meggyőződésünk, hogy csak úgy érdemes szakmát tanítani, ha annak a jövőben olyan vonzata lesz, hogy a diákjaink kikerülve el tudnak helyezkedni, életpályát látnak benne.
2: Életpálya, ez egy jó szó, vagy karrierút, ugye eleve a pályaorientációban a DSC nem áll meg ott, hogy megmutassa a szakmáit, hanem mindig tovább mutatja meg a fiataloknak ezt az utat, tehát ott van mindig az is, hogy hova lehet majd ezzel elmenni, hol lehet ezzel majd pénzt keresni. Azt mondta, hogy 2200 férőhelyet hirdettek meg ebben a felvételi ciklusban, ez ugye kifejezetten a középfokú felvételi eljárásra vonatkozik, tehát azokra a gyerekekre, akik most kerülnek ki az általános iskolából, ugye?
3: Így van, igen. Rájuk fókusz szálltunk ebben az időszakban, de azt is hozzá kell tennünk, hogy ez az időszak az, mikor a gimnázium érettségével rendelkező diákok megjelennek a munkaerőpiac környékén, és szakma után néznek, és mi nagyon szeretnénk, és erre is több intézkedésünk és tervünk van, hogy őket is bevonzuk a szakma oktatásába, a szakma tanulásában. Meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan diák van, akik képesek megújulni szakmát tanulni, és lehet, hogy a továbbtanulás előszobájaként egy szakmatanulással, szakirányú továbbtanulásban nagyobb sikereket tudnak elérni. Ezt szeretnénk megcélozni, és az elmúlt időszakhoz képest szeretnénk, ha ez a szegmensünk egy kicsit bővülne létszámba is, és profilba is, mert azt azért be kell vallani, hogy az elmúlt időszakban itt azért vesztettünk tanulókat, viszont arra törekedünk, hogy újra kiteljesítsük ezeket a szakmákat, illetve az érettség utáni képzésünk létszámát jelentősen növelni szeretnénk.
2: Ez egy másfajta képzés, nyilván az érettségével már rendelkező fiataloknak nem kell közismereti tárgyakat tanulni, ott már a szakmára koncentrálnak, csak úgy arányaiban, hogy értsük, 2200 férőhely van a nyolcadikosoknak, akik rendesen a mondjuk úgy megszokott úton folytatják tanulmányaikat 9. évfolyamtól, ahhoz képest ilyen gimnázium érettségire épülő képzésben hány fiatal tudnak egy évben fogadni?
3: Hát a rendszerünk fogadóképessége viszonylag nagy, itt közel a 2200-nak a felét simán be tudjuk iskolázni. Amit említettem, az elmúlt időszakban azért ez egy kicsivel kevesebb volt. A célunk az, hogy visszaépítsük azt, hogy több mint 1000 diák fölé kerüljünk ebben a rendszerben, mert meggyőződésem, hogy nagyon értékes szakembereket tudnánk képezni ebben a szegmensben is.
2: És akkor még ehhez jön hozzá a felnőtt oktatás, felnőtt képzés, amikor más szakmával rendelkező, vagy már munkában lévő felnőtteknek kínálnak különféle képzéseket, de ez egy külön történet lenne, hogy térjünk vissza azokhoz, akik most lesznek középiskolások. Hogyha ezt a 2200 férőhelyet nézzük, ezt egyébként a mostani adatok alapján betöltötték-e a jelentkezők, tehát el is kelt-e ez a férőhely mennyiség, vagy esetleg pótfelvételit kell hirdetni bizonyos ágazatokban?
3: Az adatok az oktatási hivatalból érkeztek meg az intézményeink körében. A húzó ágazatokban azt gondolom, hogy ez sikerült betölteni. Azért azt is látjuk, hogy vannak olyan ágazatok, ahol szükséges lesz egy pótfelvételinek a meghirdetése, ami majd a következő időszaknak a munkája és feladata lesz. Az elmúlt időszakban is volt ez így. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban fókuszálva erre a hiányzó helyek nagy részét be fogjuk tudni tölteni.
2: Hol lehet olyan még, ahol erre lesz szükség, tehát ami nem annyira népszerű, vagy nem annyira ismert a fiatalok körében?
3: Hát ez leginkább a 3 éves szakképzés tekintetében mutatkozik a kevesebb létszám. Ott mindenféleképpen, és ez általános igaz, igazából ágazatot nem mondanék, mert az egész 3 éves képzési rendszerben igazak ezek a számok, hogy ott viszonylag kevesebb a beiskolázási adat alapján a létszám.
2: És milyen körből sikerül megszólítani a fiatalokat? Ugye erre is van már évek óta tendencia, hogy nem csak Debrecen, és nem is csak Debrecen szűkebb környéke az, amit el tudnak érni a DSC képzéseivel.
3: Én azt gondolom, hogy Debrecen gazdasági fejlődése az egy vonzó környezet munkahely szempontjából is, és természetesen a munkahely és az oktatás, a szakképzés az szorosan összefügg, így a szakképzés tekintetében is egyre szélesebb a vonzás körzetünk. Túl nyúltunk Hajdú-Bihar megyén, a környező megyékből is nagyon sok beiskolázási adatunk van, létszámunk van, és akár Kárpátaljáról és a páciumi területek is vannak jelenkező diákjaink, akiket nagyon szívesen látunk és fogadunk.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Szakképzési Centrum beiskolázási kampánya sikeres volt, ezt mutatják az idei adatok. Ennek kapcsán kérdeztük Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották. Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangélium a 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Áldozó csütörtökön, azaz a mennybe menetel ünnepén hajlamosak vagyunk úgy gondolni Jézusra, mint aki elköszönt és elutazott. A tanítványok is szomorúan néztek az égre, mintha elvesztettek volna valakit. De gondolj csak a GPS műholdakra. Nem látod őket, hiszen sok ezer kilométerre keringenek a fejünk felett. Úgy tűnik, mintha távol lennének, de pont az a tény, hogy felemelkedtek, teszi lehetővé, hogy az egész bolygót lefedjék. Ha itt lennének a Földön egyetlen városban, máshol nem tudnának utat mutatni. Jézus mennybe menetele is valami ilyesmi. Azzal, hogy visszatért az atyához, kilépett a földi tér és idő korlátai közül. Nem elhagyott minket, hanem szintet lépett. Éppen azért tud most a Szentlélek által a világ bármely pontján életed minden másodpercében veled lenni, mert felment a mennybe. Nem a hiányát ünnepeljük, hanem a korlátlan, folyamatos jelenlétét. Lehet ma úgy indulsz neki a napnak, hogy egyedül érzed magad egy nehéz döntésben, egy konfliktusban, vagy egy fárasztó feladat előtt. A fizikai szemeiddel nem látod Istent, de ne a hiányra fókuszálj. Tudatosítsd magadban, ő ma is ott van melletted. Bármerre is jársz, a munkahelyeden, a dugóban ülve, vagy otthon a konyhában. A hálózata lefedt téged. Csak kapcsolódj rá egy rövid imával, és kérde vezetését erre a napra is. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vételidőpontja. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. szakmai tanulmány úton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
0: Az időjárásról.
1: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. Ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mi az a paleontológia? Milyen kincseket rejthetnek a kőzetek? Miért játszanak kulcs szerepet a természettudományi múzeumok gyűjteményei? Az új technológiák, például a CT-vizsgálatok és a digitális rekonstrukciók mit tesznek lehetővé? És vajon tényleg éltek galléros dinoszauruszok Európában? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, dr. Ősi Attila paleontológus, az ELTE őslénytani tanszékének vezetője.
2: Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy vonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely. Egy frissen azonosított koponyalelet ugyanis alapjaiban változtatja meg az eddigi elképzeléseket. A Nature folyóiratban most megjelent tanulmány szerint az Aikaceratops nevű körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz egyértelműen a ceratopsziák csoportjába tartozott. Ez a dinoszaurusz csoport, amelybe a híres Triceratops is tartozik, eddig szinte kizárólag Ázsiából és Észak-Amerikából volt ismert, európai jelenlétük pedig mindeddig vitatott volt. Az Aikaceratopsot először 2010-ben írták le iharkútról, ám besorolása már akkor is heves szakmai vitákat váltott ki. A további részletekről dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével beszélgettem.
2: Hát az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, ugye ez a Bakonyban található, és ez egy régi, egykori bauxitbánya területe, ahol a bauxitot, az alumínium ércét, ami tulajdonképpen egy ilyen vöröses színű, kemény kőzetnek mondható, vagy ércnek, ezt ilyen külfejtéses bányákkal művelték a 70-es évek végétől. Na most ahhoz, hogy ez a bauxithoz a kőzetekben, a föld mélyén hozzáférjenek, néha akár 100-120 méteres mélységben, a bauxit fölötti kőzet rétegeket le kellett ugye takarítani nagy munkagépekkel. Emiatt aztán a bauxit fölötti különböző kőzetek a felszínre kerültek, olyan kőzetek, amelyeket egyébként nem biztos, hogy a felszínen mi láttunk volna, vagy tudtunk volna tanulmányozni. És amikor aztán 2000-ben, amikor én egyetemi hallgató voltam, ellátogattunk az egyik ilyen bauxitbányába, ide egykori iharkút település határában, mivel ez az iharkút település ugye 80-as években megszűnt, pont a bányászat miatt. Szóval amikor ellátogattunk ide, akkor megláttuk ennek a bauxitbányának a különböző részein azokat a krétakorú kőzeteket, amelyek a dinoszauruszok korából származtak, és ezek egykori ilyen folyóvízi, ártéri, néhol tavi környezetben képződött üledékes kőzeteket tártak fel. Na persze nem véletlenül jártunk mi erre, mi kifejezetten ezt az úgynevezett csebányai formációt, hát így hívja a geológia ezt a folyóvízi, ártéri kőzet anyagot, ilyen homokos, agyagos kőzetről van szó. Ezt akartuk tanulmányozni, mert gondoltuk, hogy ebben biztosan lesznek majd szárazföldi gerinces állatok csontjai is. És hát a sejtésünkbe igazolódott, mert azon a napon, 2000 áprilisában, amikor ide jöttünk, amikor néhány órányi kutatás után valóban bele is botlottunk egy olyan kőzetrétegbe, amelynek a felszínén ott ültek különböző méretű és különböző állatoktól származó csontleletek.
1: Az Aikaceratops, amelyet felfedeztek, a mostani koponyalelet, abból egyébként már régen is találtak itt iharkúton?
2: Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, mert mai fejjel már tudjuk, hogy ennek a dinoszaurusznak a legelső leleteit, azt már az első gyűjtések, tehát a 2000-es évben történt első gyűjtések során megtaláltuk. Akkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez egy úgynevezett ornitopód a dinoszaurusznak a leletanyaga, és hát akkoriban, hogy az erdélyi dinoszauruszokkal lehetett legkönnyebben összehasonlítani, tehát 25 évvel ezelőtti állapotról beszélünk, és hát Erdélyből is ismertek voltak ilyen növényevő, a hátsó két lábukon járó ornitopóda dinoszauruszok, amelyeknek hasonló fogai, hasonló végtagcsontjai, állkapocs elemei voltak, mint amit mi itt megtaláltuk. Szóval úgy gondoltuk, hogy van itt nekünk egy ilyen viszonylag kistermetű, növényevő ornitopóda dinoszauruszunk, ami az erdélyi, akkoriban még kezdetben rabdodonnak, aztán később Zalmoxes néven leírt növényevő dinónak valami közeli rokona. És akkor jött a 2009-es ásatás, amikor előkerült egy olyan koponya lelet, ami gyakorlatilag a koponya előső ilyen csőrszerű része. Ez szó szerint egy ilyen erősen kihegyesedő, hegyes, lefele görbülő, leginkább a papagájok csőrére emlékeztető maradvány volt, amelyet aztán alaposan megvizsgálva arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a csőrszerű lelet egy ceratopszia, tehát egy galléros vagy tülkös dinoszaurushoz tartozhatott. Ekkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez a csőrszerű lelet, és az előbb emlegetett különböző leletek, amiket egy ornitopóda dinoszaurushoz tartozónak gondoltunk, ez két külön állatnak a leletanyaga. Úgyhogy az egyiket leírtuk 2010-ben, ugye a csőrszerű leletet Ajkaceratopsznak, és 2012-ben pedig ez a másik növényevőnek gondolt dinoszaurushoz tartozó leletet leírtuk a Mochlodon vörösinek. Azért Mochlodon vörösinek, mert ezt a Mochlodon nevű dinoszauruszt, amiről úgy gondoltuk két lába járó, leginkább az Iguanodon nevű dinoszauruszra emlékeztető ilyen kis dino lehetett, gondoltuk akkor. Ezt Ausztriából már leírták, tehát ezt a Mochlodon genus nevet, ilyen dinoszaurusz nevének általában két része van, és akkor van a Mochlodon, ami az első rész, ez a genus név, vagy a nemnek a neve, és a Mochlodon Süssi, ami Eduard Süss után jött ott Ausztriában, 150 évvel ezelőtt nevezték el ezt a dínót, az pedig a faj neve. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ehhez a dínóhoz nagyon hasonlít ez a sok ilyen kis növényevőtől származó fog, meg állkapocs, meg különböző végtagcsontok, de egy másik fajhoz tart, azik, úgyhogy Mochlodon vörösinek neveztük el. Vörös Attila paleontológus, és mondhatom, hogy a magyar paleontológia Toa Ennye után, akinek egyébként a mi kutatócsoportunk is nagyon sokat köszönhet. Na hát a lényeg az, hogy aztán teltek múltak az évek, és 2017-ben előkerült egy olyan koponya lelet, amelynek az egyik vége olyan csőrszerű volt, mint az Ajkaceratops csőre, de megvoltak az állkapocs elemek, és benne a fogak pedig egy az egybe olyanok voltak, mint a Mochlodon vörösinek a fogai. Úgyhogy lefagytunk egy pillanatra, mondhatom, néhány hétre, hónapra, hogy most akkor tulajdonképpen most mi történik itt, hogyan lehet ez egy ceratopszia dínó, amikor olyan fogai vannak, mint ennek a Mochlodon vörösinek, amit meg egy ornitopóda dínónak gondoltuk. Ugye tehát az ornitopóda dínók, azok dinoszauruszok, azok, amik hátsó két lábon járnak, az egy másik csoportja, növényevő csoportja a dinoszauruszoknak, mint a ceratopszia vagy tülkös galléros dínók. Na hát ez a lelet viszont, akárhogyan is vizsgáltuk, arra utalt, hogy ez a két állat, ez nagyon úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz, csak valami olyan anatómiai állapotot rögzít, tehát olyan primitív anatómiai tulajdonságokat, jegyeket hordoz magán, például ezeknek a fogaknak a morfológiája, tehát alakja, az állkapocsnak a felépítése, amelyek az ornitopódákéra nagyon hasonlóak, de valójában úgy tűnik, hogy mi nekünk itt egy ilyen rejtett korai ággával van dolgunk a ceratopszia dínoknak. Úgyhogy ennek a 2017-ben megtalált új koponya leletnek a dokumentáció történt meg itt az elmúlt évek során, így végül egy nemzetközi kutatócsoportban együttműködve Susie Maidmentel, Richard Butlerrel, a brit kollégákkal, illetve Steve Brusettivel, talán az ő neve többeknek mondhat valamit, egy elég híres amerikai paleontológus egyébként, aki a skóciai Edinburgh Egyetemén a kutatót professzor, és ott dolgozik. Szóval velük, és hát még Félix Augustinnal, a Tübingeni Egyetemről, illetve Csiki Sava Zoltánnal, kollégánkkal a Bukaresti Egyetemről, szóval velük álltunk így össze, és végül írtuk meg ennek a tudományos dokumentációját és feldolgozását. Susie Maidmentnek és Steve Bruschettinek az érdeme tulajdonképpen az ebben a munkában, hogy ők csinálták meg azt a, hát ma már mindenféle matematikai alapon nyugvó szoftveres elemzésen megtámogatott ilyen rendszertani vizsgálatot, kinek a rokona a dínók között, bizonyos csoportokra nézve, hogy kiderítsük, hogy tulajdonképpen az Zajkaceratops melyik csoportjába is tartozik a dínoknak. Mert ma már nem úgy megy, hogy az ember leül a lelettel egy asztalhoz, és akkor elkezdi nézegetni, méricskéni, aztán azt mondja, hogy hát szerintem ez ehhez hasonlít, és akkor legyen az. Hát Nopcsa idejében nagyon-nagyon lesarkítva ez így volt, ugye Nopcsa Báróról, Báró Nopcsa Ferencről beszélek, a magyar dínok, a történelmi Magyarország első dinoszaurusz leleteinek felfedezőjéről és kutatójáról. Akkoriban még persze nem voltak ilyen technikák lehetősége, de ma már ez nem így megy, ma már mindenféle ilyen programok segítségével lehet ezt csinálni. Hát és végül is ez az elemzés, amit a Susiék elvégeztek, ez teljesen egyértelműen azt hozta ki, hogy ez az Ajkaceratops biztosan ceratopsia dino, sőt, ha mindez nem lett volna elég, nem csak, hogy ezt már gondoltuk korábban is, hanem az is kiderült, hogy azok az erdélyi dínok, amit egyébként részben Nopcsa írt le, legalábbis azoknak bizonyos leletanyaga, azok sem ornitopódák, ahogy ugye mi 25 évvel ezelőtt még összehasonlítottuk az első kis leleteinket az erdélyi dínokkal, és azt is ornitopódának gondoltuk, hanem bizony azok között is vannak ceratopsziák. És ezek az erdélyi dínok, legalábbis a jó részük, az jóval fiatalabb, mint a bakonyiak, legalább egy ilyen 10-12 millió évvel fiatalabbak, és ősföldrajzi szempontból egy másik egykori területen léteztek ezek, egy másik szárazulaton. Európa ugyanis egy szigetvilág volt ebben az időben, és ezeken a különböző szigeteken, hát hosszabb, rövidebb ideig léteztek ezek az egykori faunák, ezek az egykori dinoszauruszok és más állatok. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a ceratopsia dínok különböző szigetein ennek az egykori európai szigetvilágnak, és különböző időben, de bizony úgy tűnik, hogy sokkal gyakrabban és jelen voltak, mint azt eddig gondoltuk.
1: Tehát magyarán egyébként azért hiánypótló ez a tanulmány, mert így feltudták a teljes vándorlásukat, meg elterjedésüket térképezni?
2: Hát sajnos azt még nem, mert ahogy itt próbáltam felvázolni, ezek a leletek előjönnek egy adott pontján, mondjuk Európának, igaz? Uh-huh. Tehát itt van ez az Ajkaceratops lelet, ez a bakonyból került elő. Máshonnan a világból nincs Ajkaceratops lelet. Uh-huh. Az a kőzetréteg itt a bányában, amelyben ezek a leletek vannak, hát ez egy viszonylag vékony 20-30 centis kőzetréteg, és ahogy mondtam, egy folyóvízi áradás eredménye. Geológiai, de valószínűleg még emberi léptékben is, ez a 20-30 centis kőzetréteg benne a csontokkal, ez egy nagyon gyors esemény. Az is lehet, hogy néhány nap, vagy néhány hét maximum. Nem tudjuk pontosan, de tudti, hogy nem ezer, vagy akár millió évekről beszélünk. Az biztos. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy pillanat esemény, ami azt jelenti, hogy akkor ott, abban a pillanatban létezett egy ilyen típusú dinoszaurusz itt ezen a területen. De hogy mondjuk a Krím területén létezette, ahova most sajnos nem lehet menni kutatni, pedig onnan is vannak hasonlókorú dínók, vagy Bulgária területén létezette ilyen típusú dínó, ahol a bolgárok most már elkezdtek végre kutatni, és ez tök jó, és vannak jó eredményeik, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ottan Közép-Ázsia vidékén, Üzbegisztán környékéről vannak hasonló ilyen galléros dínok, azok mondjuk, hogy ázsiai tekintetben azok a legnyugatabbiak. Mert Közép-Ázsia területén, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína vidékén, arrafelé vannak ilyen dínok, nagyon sokféle. Valószínűleg tartjuk, hogy onnan jöhettek erre nyugatnak, Európa irányába ezek a galléros vagy tülkös dínók, és tudjuk, hogy eljutottak legalább Üzbegisztánig, talán erre a Kaszpi vidékre is, bár onnan már nagyon töredékes leletek vannak, de hogy például a Krímről, Románia, Bulgária, tehát a Kelet-Európa területéről, és aztán így a mi kelet-közép-európai vidékünkről, honnan és milyen lelőhelyekről, milyen korokból lehetnének még ilyen dínok, azt egyelőre csak nagyon kevés lelet alapján tudjuk. Gyakorlatilag ez az egyik a magyarországi, másik pedig az újonnan meghatározott vagy áthatározott erdélyi leletanyag, amik, ahogy említettem, egészen fiatalok.
1: Egyébként ennek a kutatásnak lesz még folytatása?
2: Mindenképpen, tehát mi 26. éve fogunk remélhetőleg idén szintén ásni itt a bakonyi dínólelőhelyen. Több mint negyed évszázada megy a munka folyamatosan. Hát a Covid évet 2020-at leszámítva minden évben tudtunk jönni. Ezek általában 2-3 hetes ásatások, 20-25 fővel, és hát kerülnek elő újabb és újabb leletek, és hát sokan mondják, vagy kérdezik, hogy hát ilyen régóta ásunk, ilyen sok lelet van, hát minek eddig ásni, nem elég még ez a lelet? Tehát erre mindig mondjuk, hogy hát az a helyzet, hogy ugye mi nem komplett csontvázakat ásunk ki. Tehát ezt azért ne úgy képzeljék el, mint a Jurassic Park nyitó jelenete az első filmben, hogy ott a komplett csontváz, Alan Grant így ecseteli le a fejétől a farka végéig a dolgokat. Ne, hát itt nem ez van, ezért ilyen a legritkább esetben van. Itt gyakorlatilag töredékes csontokról, esetleg csontváz részekről beszélünk, amiknek a feltárása néha nagyon sok időt vesz igénybe, hát a preparáláson is beszéljünk. Tehát, hogy ezeket a leleteket magából a kőzetanyagból aztán teljesen kiszedni, letisztítani, az egy külön történet. Ugye mi nem régészek vagyunk, ez egy nagyon fontos dolog. Mi nem az ember múltjának idejéből kutatunk, mi nem talajból, nem földből, nem laza, puhá üledékből szedjük kis paklival a dolgokat ecsettel, hanem néha bizony ilyen elektromos vagy benzines, ilyen beton küpadát törőnek mondja egyébként, így viccesen a szakma nálunk ez szó szerint, tehát amivel így vésni lehet a betont meg a kőzeteket, vagy kalapáccsal, vésővel, sőt, hát néha preparáló tűvel, mikroszkóp alatt homokszemről homokszemre tisztítjuk az egészen parányi leleteket. Na hát ez iszonyú időigényes, úgyhogy van még itt bőven mit csinálni, és hát bízunk benne, hogy újabb és újabb leletek jönnek elő. Hát ez a bizonyos Ajkaceratops koponya is 17 évet váratott magára, hiszen 2017-ben került elő, és csak egy-két évvel később ismertük föl, hogy mi is, amit találtunk. De mondhatnám a krokodilokat is, amelyeket a kezdetektől fogva ismerünk, nagyon töredékes leletek alapján, és a 2018-as év volt a krokodiloké, mondhatom így, mert két különböző krokodilnak is előkerült egy-egy nagyon szép megtartású koponyája, amelyek nagyon informatívak ugye az állatok anatómiai meghatározása szempontjából. Úgyhogy bizony 18 évig kellett ásni, hogy elérjünk oda, ahol ezek a leletek voltak. Úgyhogy még van sok évtizedre legendő leletanyag, de véges egyébként ez a lelőhely, azt azért mindenképpen elmondanám. Részben a bányászat, részben természetes geológiai okok miatt az a kőzetréteg, amiben a csontok vannak, az eltűnik. Tehát néhány ezer négyzetméteren még megvan, ezt fogjuk a jövő évek során, vagy a következő évtizedekben ez a terv, hogy ezeket föltárjuk, és hát bízunk benne, hogy még sok érdekes, hasznos lelet kerül elő.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Ősi Attila paleontológussal, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. A politikus hangsúlyozta, aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, mely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. A medveállomány ritkítására vonatkozó vadászati kvóták kihirdetését kéri a román államfőtől 22 székelyföldi polgármester. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, írta csütörtökön a Hargita népe Kovács Lehelnek, Farkas Laka előjárójának nyilatkozata alapján. A petíciót a Hargita megyei község előjárójának kezdeményezésére indították, miután a település közelében múlt héten feltehetően medvetámadás okozta egy ember halálát. A petíciót aláírók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősségi eljárásban írja alá és hirdesse ki a medveállományra vonatkozó vadászati kvótákat, melyeket még áprilisban hagyott jóvá a román parlament. Az aláírók szerint a jogszabály mi hamarabbi hatályba léptetése elengedhetetlen a helyi hatóságok hatékonyabb fellépéséhez az emberi élet védelmében és a biztonság megteremtésében. A Reményi Ede Kamara Zenekar koncertezik ma Miskolcon. A tavaszi fesztiválon a jubileumi hangverseny 18 órakor a Zenepalota Bartók termében kísérhető figyelemmel. Közreműködik Olá Vilmos hegedűművész. Áprilisban csökkent

0: A lakásdrágulás üteme az országban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban majdnem 1%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8-ről 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, az Észak-Alföldön 15,2, míg Észak-Magyarországon majdnem 15%-os drágulást mértek. A vidéki nagyvárosok közül a medián négyzetméter ára Debrecenben 1,1 millió forint, Miskolcon csak nem 600 ezer, Nyíregyházán pedig majdnem 800 ezer forint volt, írták a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével.
2: Egyébként, amiket látunk filmekben, például Spielbergnek a filmjei, dinoszauruszokat, azoknak van köze a valósághoz? Tehát tényleg így nézhettek ki?
3: Abszolút, persze. Tehát ezek a filmek azért elég komoly tudományos szapportot kaptak. Hát csak azt hadd mondjam, hogy a Jurassic World-nek az egyik részének a szakértője az a Steve Brusetti kollégánk, aki ebben az Ajkaceratopsos cikkben nekünk társzerzünk. Tehát a legjobb szakembereket kérték általában föl, vagy sok esetben kérik föl. Azt is tudjuk, hogy az első két Jurassic Park, tehát az eredeti Jurassic Park filmeknél Jack Horner vezetésével volt egy szakértői gárda. Az én kollégám Dave Weissampel, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt 10-15 évvel ezelőtt, ő is benne volt valamelyik filmnél itt a szakértők között. Ezek az állatok azért a legtöbb esetben úgy kerültek rekonstruálásra, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek. Hát azért persze vannak csúsztatások. Ugye a Steve mesélte ezt a sztorit nekünk, hogy amikor megkeresték, akkor azt mondta, hogy abban az esetben vállalja el a szakértői feladatokat, hogyha lesznek tollas ragadozók a filmben. Mert hogy gyakorlatilag ezek a raptorszerű dinoszauruszok, ugye, amik a kezdetektől fogva benne vannak, akár a legelső Jurassic World-ben, ugye ott a Chris Pratt, ugye ott a szelidíti ezeket a dögöket, na hát azok sem tollasak, pedig ma már tudjuk, hogy ezek a raptorszerű dinoszauruszok abszolút tollasak voltak. Nem rakták rá a tollakat, nem így csinálták meg, mert talán a nézőknek jobban tetszett, hogy nem tollasak, és azt a dizájnt idézőjelbe idézik, amit az első Jurassic Park filmek is, de hát ha tetszik, hanem ezeknek az állatoknak ma már tudjuk, hogy ha nem is az egész testüket, de testük egy jó részét, még akár a T-rexet is beleértve valamilyen tollszerű képlet boríthatta.
2: De jót tettek egyébként ezek a filmek a paleontológiának, hogy egyrészt ráirányították a figyelmet, másrészt persze van egy korhatár, ami alatt nem érdemes nézni ezeket a filmeket. Tehát pontosan azért, mert bocsánat, hogy ezt mondod, de zabálják benne az embereket. De ugye a gyerekek szerintem kiskoruktól kezdve fantasztikus vonzódás van a dinoszauruszok iránt. Tehát imádják őket. És azért itt a gyerekek fejébe rendet kell tenni, hogy egyrészt akkor nem éltek emberek, tehát nem ehették meg a dínók az embereket. De hogy sokszor az ő szájukból elhangzik az, hogy de jó lenne, ha ma is élnének dínók, meg láthatnánk őket. Aztán mi fölnőttek helyre rakjuk, hogy hát nem biztos, hogy annyira örülnénk neki egy raptorral, vagy egy T-rex-szel találkoznánk.
3: Hát igen, ez egy kicsit ilyen kettős dolog, ez valóban így van, de az biztos, hogy a paleontológiát, egyáltalán az őslénykutatást, az őslényeket ilyen fókuszpontba hozták ezek a filmek, ami olyan szempontból, mi szempontunkból jó, hogy van rá mondjuk igény vagy érdeklődés, és hát így például azért a kutatásokra is bizonyos esetekben jobban kapunk támogatást, mert nem csak a különböző pályázatok révén, hanem akár a magánemberek adományai révén is számíthatunk arra, hogy a kutatások támogatásra kerülnek. Ez egyszerűen benne van. Tehát ha egy ilyen dologra van igény, meg szeretik az emberek, akkor arra több támogatás és pénz is jut. Persze, tehát ez benne van a dologban. A másik az, hogy valóban, ahogy mondja, ezeket a dolgokat helyre kell rakni. Ez nagyon fontos. Egyébként nem csak azt kell helyre rakni, hogy az emberek és a dínók nem éltek együtt. Ugye, hát ha csak a madarakat nem veszük dínóknak, ma már tudjuk persze, hogy a madarak dinoszauruszok, pont ezeknek a raptorszerű dínóknak a leszármazottai, tehát amikor a vasárnapi rántott húst esszük, akkor gondoljunk arra, hogy végül is egy dinoszaurusz leszármazottat eszünk ottan. Ez így van. De azok a klasszikus értelemben dinoszauruszok és az emberek természetesen nem éltek együtt, 65-66 millió év választja el őket egymástól. A másik, amit szintén igyekszünk mindig helyre rakni, egyébként ezt általában nyílt napok formájában az iharkuti dínó lelőhelyen, az pedig az, hogy magát ezt az őslénykutatást, a paleontológiát, egyáltalán a természettudományos kutatást, a kutató munkát próbáljuk bemutatni ott a helyszínen, amikor ásunk, amikor mérünk, amikor előkerülnek a csontok, hogy milyen a kőzet, Mi az, hogy 85 millió éves egy homokkő? Miért lett homokkő abból a homokból, amit a folyó vitt? Milyenek ezek a csontok, amelyek sok millió évesek? Miért feketék? Miért töröttek? És hogy a gyerekek megértsék azt, hogy a dínók azok nem csak azok, amik a csodaszép színes szagos könyvekben ott vannak fejétől a farkukig, és oda van írva, hogy hány méteres, meg hány tonnás, meg mit evett, hanem ezek a könyvek, ezek az infók gyakorlatilag innen jönnek. A paleontológiából, a kutatásból ott a helyszínen megnézhetik, amikor előkerül egy csontlelet, és hogy abból aztán mit lehet kiolvasni. Abból, hogy lehet rekonstruálni mondjuk magát a csontot, hogy lehet meghatározni, hogy az egy combcsont, vagy egy állkapocs, vagy minek az állkapcsa, és aztán, hogy mekkora volt az az állat, hogy nézett ki, és így tovább. Ez az, amit a kutatásunkkal még szintén próbálunk átadni, és erre fölhívni a figyelmet, hogy ez a dino mizéria, ez az őrület, ahogy itten néha fogalmaznak, ennek ez az alapja, és ezt nem szabad elfelejteni, ettől nem szabad elvonatkoztatni. Persze sokan megteszik, mert ez a rész már nem érdekli az embereket, de ennek persze megvan az ára, mert nagyon sokan ugye gyerekként érdeklődnek, középiskolásként a dínók iránt. Hú, ez milyen érdekes, én paleontológus akarok lenni, igen. És akkor kitartanak, eljönnek még az egyetemre, ott akkor megfelelő szakokra jelentkezve belekezdenek a tanulmányaikba, és amikor aztán azt látják, hogy a dinókutatás döntő része, ez tulajdonképpen a szakirodalomnak a megismerése, a tanulmányozása, az anatómiai kifejezések, a csontoknak a leírása, száraz tananyag, úgymond száraz adatok, a csontok nevei, szóval sok-sok-sok-sok ilyen. Hát mondjuk úgy, hogy a mai generációnak sajnos azt kell mondjam, hogy eléggé unalmasnak tűnő rész, akkor bizony ezek a gyerekek hát lelkesedésüket vesztik, és hát már nem biztos, hogy dínókutatók akarnak lenni.
2: Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e utánpótlás.
3: Egyébként ettől függetlenül van, tehát azt kell mondjam, hogy hát olyan 3-5 évente jön egy olyan diák, aki nem csak hogy szakdolgozik slintamból, dínókutatásból, vagy bármilyen egyéb csoportból, hanem ott marad mondjuk doktorandusznak. Ugye az egyetemi képzés után, ami két lépcsős, tehát van a BSC, az alapszak, aztán van az MSC, mondjuk geológus MSC az ELTE-n, és akkor ott megírja a szakdolgozatokat, és akkor utána nem egy céghez megy el dolgozni, vagy mit tudom én hova, hanem ott marad doktori kutatásokat végezni még 4 évig.
2: Egyébként sok olyan kérdés van még, ami tisztázásra vár a paleontológián belül?
3: Hú, hát az rengeteg van. Nagyon úgy tűnik, hogy mennél több mindent ásunk ki, annál több lesz a kérdés. Hát itt a bakonyi dolgok kapcsán az egyik például, hogy miért nincsenek emlősök, ez egy nagyon érdekes dolog és kérdés. A másik, számos olyan állat van, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen relikt formák, tehát ilyen elzárt, mondjuk úgy, hogy maradványfajok, amelyeknek valószínűleg az ősei valamikor korábbi más egyéb területeknek az élővilágával kapcsolatban álltak, vagy onnan származnak, de aztán ezekre a szigetekre érve itt évmilliókon keresztül fejlődtek tovább, elzárt formában, és egészen spéci, sokszor kistermetű, vagy akár nagytestű, gigantikus, nagyméretű formákká alakultak, már idézőjelben nagyméretűek, ki általában egyébként az európai dínókra az jellemző, hogy pont, hogy nem nagyon nagyok, hanem picik, kisebbek, mint a világ többi pontjáról, mondjuk Észak-Amerikából, Ázsiából, Dél-Amerikából ismert rokonformáik, kivéve azért néhány formát, ahol mondjuk éppen pont az ellenkezője nagyméret elérése történt. És hát ezeknek a folyamatoknak a pontosabb megértése, illetve az, hogy ki merről jött, honnan jött, merre ment, ugye, mint az Ajkaceratops esetében, hogy valóban közép-ázsiai ősei lehetnek ezeknek a dínóknak, onnan jöhettek, vagy mi történt pontosan, na ezek azok a kérdések, amiket mi próbálunk megválaszolni, de hát az a helyzet, hogy ezek igen nagy horderejű kérdések. Ezek általában hosszú időtávlatokat átfedő események, amelyekhez nem elég egyetlen geológiai rétegből származó leletanyag, és abból valamit levonni, le lehet vonni természetesen, meg sok minden mond az, de hogy előtte, utána mi történt, ahhoz további lelőhelyek, további más korokból származó leletanyagok kell.
2: Utazni van lehetőségük? Mert azért gondolom, egy paleontológusnak valahol ott van az álmai között, nem, hogy eljusson a világ legnagyobb dinoszaurusz lelőhelyeinek egyikére. Tehát ott van a Amerikában a Laramidia, ott van a mongoliai Gobi-sigatag, Argentína, Brazília egyes részei.
3: Igen, igen. Tehát azért a legtöbb kutatónak van erre lehetősége, hát már aki igényli ezt, mert vannak egyébként olyan paleontológus kollégák, akik inkább szeretnek a számítógép előtt ülni, nem szeretnek annyira terepen dolgozni, meglepő, de van ilyen. De azért a legtöbb paleontológus kollégám azért szeret ásni, utazni, szereti a kalandokat, a felfedezést, és hát ahogy nekik is, úgy nekem is azért volt szerencsém az elmúlt évek során különböző lelőhelyeket meglátogatni, különböző helyekre eljutni. például Argentína, Brazília vidékére, a Gobi-sivatagba, amit itt említett, és ott megnézni, hogy ott hogy megy az ásatás, és hogy mennek lelet kimentés, milyen fosszíliák vannak. Hát egy teljesen más világ, ugye? Tehát azért itt ez a bakonyi lelőhely, amely egy körülbelül 3-400 méter átmérő volt bányagödör, aminek az oldalában kilógnak ezek a rétegek, és ezeket lehet bontani, de csak ott. Az egész más történet, mint mondjuk Mongólia vidéke, mondjuk Ömnögov tartomány, Dél-Mongólia része, ahol mondjuk az egy másfél-két magyarországnyi terület minimum, vagy akár még nagyobb, ha a nyugati részét a Gobi-sivatagnak szintén belevesszük, akkor sok magyarországnyi területen a szószoros értelmében a felszínen vannak a dinócsontokat tartalmazó kőzetek, és hát ott tényleg az emberek 100 kilométereket utaznak, és nézik a különböző helyeken a kőzeteket a felszínen, hogy az időjárás az elmúlt tél éppen mit fújt ki a szél, mit mállasztott ki a fagy, és így tovább, és hát ezeket a leleteket csak meg kell találni, és össze kell szedni. Úgyhogy ez egy egészen más történet és más lépték, ott nem állnak általában neki egy bizonyos kis pici rétegnek, és bontják évtizedeken keresztül, mert arra nincsen idő és kapacitás.
2: Ön egyébként mindig tudta, hogy paleontológus szeretne lenni?
3: Nem mindig, 14-5 éves korom óta szeretnék az lenni. Engem nem érdekeltek a dínók, nem tudtam én, hogy ezek igazán mik. Hát ugye én 80-ban születtem, tehát 80-as években, amikor az általános iskolában ezekről semmit nem tanítottak, semmiféle ilyen film, meg ilyesmi nem
2: ez
3: szólt. A 90-es évek elején, 92-ben csinálják a Jurassic Parkot, azt nálunk nem tudom, 90 akárhányban mutatták be, vagy legalábbis mi a moziban, emlékszem, az osztálytársaimmal megnéztük. Tehát ez az az időszak, és emellett, tehát még Jurassic Park előtt már érdekeltek a geológiai dolgok, a kőzetek, hiszen én úgy egyébként ajkai vagyok, és Bakonyból származom, és hát ott rengeteg olyan hegy van, sziklafal van, vagy olyan bánya, ugye szénbányák, bauxitbányák akkoriban még azért működtek, ahol a kőzetekkel, ősmaradványokkal, ásványokkal találkozni lehetett. És gyakorlatilag ezeket én elkezdtem gyűjteni, keresgélni, innen jött nekem az érdeklődés, nem egyből hogy a dínók a mesekönyvekből, hanem pont, hogy a geológia oldaláról, és akkor aztán egyre jobban az ősmaradványok, és egyre jobban a gerinces ősmaradványok foglalkoztattak. Többek között az a kérdés is, hogy miért nincsenek Magyarországon dinoszaurusz leletek. Volt ez a 90-es években ez a helyzet. Ugye a Komlosaurus, tehát a mecseki dinoszaurusz lábnyomokon kívül más dinoszauruszokra utaló leletanyag nem igazán volt a mai Magyarország területéről. Hát egészen 2000-ig, amikor aztán Torma András barátommal ugye mi megtaláltuk Iharkúton ezt a kőzetréteget benne a csontokkal.
2: Mi számít egyébként ma nagy felfedezésnek?
3: Hát igazából nagy felfedezésnek, vagy fontos átütő felfedezésnek, hogy az az adott lelet, vagy az az adott információ, amit az adott leletből kiolvasunk, az mennyire fontos, az mennyire érinti az egész csoportnak, mondjuk az evolúciós történetét, a rendszertani kapcsolat, mennyire hoz be valami új, érdekes anatómiai jegyet, amit korábban még nem gondoltunk, mennyire változtatja meg akár az élővilág történetének az eddig gondolt menetét bizonyos csoportok esetében, gondolok itt akár a kihalások eseményeire, vagy bizonyos csoportoknak a diverzifikációjára, amikor nagyon hirtelen, rövid időn belül változatossá válnak. Mi történt, mi volt ennek a hátterében? És hát persze az még különösen érdekes, és már emiatt aztán egyre komplexebbek ezek a tudományos dolgok, hiszen nem csak önmagában a csontokat kell vizsgálni, ezek az állatok, ezek táplálkoztak, ezek mozogtak, tehát az egykori környezetet, az egykori növényvilágot tanulmányozni kell. Tehát ezt persze a paleobotanikusok megteszik, de sajnos igen ritka az olyan munka, ahol paleobotanikus és gerinces paleontológus együtt dolgozik, és teszi össze a tudását, ami van. Na, hát persze azt hozzáteszem, hogy azért se olyan egyszerű ez, mert hiába látjuk, hogy mi van a növényvilágban, mi nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a növényevő dinoszauruszok, azt látjuk, hogy hogyan fejlődtek, melyik időben milyen fajok vannak, de hogy melyik növényevő dinó melyik növényt tette pontosan, mikor, hol, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Mondhatni lehetetlen. Azt nagyjából meg tudjuk mondani, hogy milyen típusú növényeket fogyaszthattak, de hogy éppen azt az adott növényt fogyasztották-e, ami ott előkerült, annak a fosszília, hát ezt így nem nagyon lehet. Ha csak nincs valami nagyon spéci gyomortartalom fosszíliaként, hát ilyenből olyan kevés van a világon, hogy egy kezemben meg tudom számolni. Sajnos nálunk itt a Bakonyban ilyen nincs.
2: Ugye beszéltünk az új technológiákról, CT-k, szkennerek. Na most, ha ezeket nézzük, akkor vannak olyan leletek, amelyeket esetleg annó félreértelmezhettek, és pontosan ezeknek a technológiáknak a segítségével újra lehet értelmezni? Tehát abszolút. Ilyen szempontból azok a gyűjtemények, amelyek Magyarországon is megvannak, illetve világszerte természettudományi múzeumoknak a gyűjteményei nagy segítségre lehetnek az önök munkájában?
3: Persze, abszolút. Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy vonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott. De ez ugyanígy igaz a csontok belső szerkezetét illetően, hiszen a belső részeket senki nem látja, ha csak szét nem törjük a csontokat, de persze ezt nem tesszük meg. Gondolhatunk ugyanígy magukra a csontoknak, az összetört csontoknak a rekonstruálására. Ma már vannak olyan szoftverek, amik segítségével, hát nem azt mondom, hogy tökéletesen, de visszaalakíthatóak az egyes széttört darabjai a csontnak, és látjuk, hogy hogy nézhetett ki még töretlen állapotban a csont. Aztán beszélhetünk arról, hogy a csontokból lehet csiszolatokat csinálni. Ezek a csiszolatok, persze ez a már egy régebbi történet, tehát ezeket már régen is ismerték, csak nem volt annyira népszerű, mert azért egy vékony csiszolatot csinálni egy csontból, egy fogból azért az nem egyszerű feladat. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy szó szerint a milliméternek mondjuk a százada, vagy még mint a ötvened része, tehát a milliméternek az ötvened része vastagságú, vékony kis szeletet kell egy csontból, fogból meghatározott irányba készíteni. Megvan ennek a technikája, semmi ördöngösség, nem kell hozzá, nem tudom milyen sok pénz, vagy nem tudom milyen eszközök, műgyanta kell hozzá, csiszolópor, kézügyesség és türelem, és hát ezeket meg lehet csinálni, és hát az ilyen csiszolatok például a csontok belső szerkezetéről, így az egyáltalán az állatok paleobiológiájáról, a fiziológiai dolgairól, felépítésükről, az egyetfejlődésükről, hogy kifejlett volt, juvenilis vagy kölyök volt az adott állat, hím volt, nőstény volt, mit tudom, bármi ilyen kérdés, ezekben ezek az irányok segítenek. És ezek ma már nagyon széles körben elterjedt módszerek, amiket lehet használni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a paleontológiát és dr. Ősi Attila paleontológust, az ELTE őslénytani tanszékének vezetőjét ismerhették meg.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink! Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, dr. Hajdú Noémit, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensét, rektor helyettesi referenst köszöntöm műsorunkban, és ugye itt az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződő formában készítjük ezt a beszélgetést, így köszöntelek szeretettel stúdiónkban.
2: Köszönöm szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ami az egyik szakterületednek mondható, ugye itt sok egyéb terület mellett, az a színekkel kapcsolatos, ugye színmarketing, színpszichológia, nagyon sok előadást tartottál már ugye különböző helyeken, erről is fogunk beszélgetni, vagy elsősorban erről fogunk beszélgetni, hogy mindennapjaink mennyire meghatározó részei a színek, milyen hatással vannak ránk, vagy talán egy oda-vissza kapcsolatról is beszélhetünk majd ugye eltekintetben, de még mielőtt erről szólnánk, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban szólj nekünk arról, hogy miért kezdtél el foglalkozni ezzel a területtel.
2: Ez nagyon érdekes, gyerekkorom óta rajongok a színekért, tehát én mindig színezni, festeni szerettem. És nem jött ki nagyon sokáig, és egy idő után a marketingen belül én mindig a fogyasztói magatartással foglalkoztam, digitális marketinggel foglalkozok, és hát a fogyasztóknál is kijött már a márkák szerepe, a márkáknak a színe, a márkáknak a logója, a szimbolikája. És a digitális marketingben ez még erősebben érvényes, ugye még dinamikusabb színeket kell használni, hogy felkeltsük a fogyasztók érdeklődését. Úgyhogy valahogy a digitális marketinggel együtt jött ki. Aztán nagyon sokat olvastam az évszakelméletről, a színek szerepéről, hogy hogyan öltözködünk, lakberendezésben hogyan használjuk ezeket. És valahogy innen jött az érdeklődés.
1: Mindezekről a területekről, ugye itt a megbeszéltek szerint, a tervek szerint szólunk majd, talán sokakat érdekel ugye ez a terület, hiszen ugye a színek az emberiség történelme során mindig is fontos szerepet játszottak. Hogyha életkor tekintetében kezdjük most ezt a beszélgetést, hogy ugye itt az első pillanatoktól, az élet első napjaitól, heteitől számítva egy újszülött életében, mik azok a színek, amelyekkel először találkozik a világban?
2: A legelső színek között a sárgát említik a kutatók, hogy a sárga az első szín, amit érzékelünk, amit észreveszünk. És ezért nagyon sok gyerekjáték sárga. De például nem szabad egy babaszobát erős, intenzív sárgára festeni, mert nem hagyja pihenni az idegrendszert. Tehát ennek egy ilyen állandó, izgató hatása van a sárga színnek, és emiatt nem tudnak a babák nyugodtan pihenni ebbe a színbe, egy erős sárga színről beszélek. Tehát a gyerekjátékok, az ilyen kiegészítők, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél a sárga az nagyon domináns szín. Természetesen utána mondhatjuk, hogy megjelenik a rózsaszín a kislányoknál, megjelenik ugye a kék a fiúknál, tehát ez egy ilyen tudatos színválasztás, de talán a sárga az első, amit így meg kell említeni, hogy ezt látjuk az elsők között.
1: Itt az évek vagy évtizedek folyamán mennyire változott esetleg azt, hogy a gyermekek melyik színeket kedvelik? Még talán gyermekkorunkból lányként a piros is eszünkbe jut, ugye?
2: Igen. Én azt hiszem, hogy nagyon régen a fehér szín volt a meghatározó a gyerekeknél is, ugye akkor azt nem határoztuk meg, hogy a kislány ruha, a kisfiú ruha, tehát akkor fehér szín volt, és akkor örökölhették egymástól, könnyű volt a fehéret tisztítani, ennek ilyen szerepei voltak, és ugye a fehér az mindig jobb áron kapható, mert ugye nem használunk festéket hozzá, tehát ennek ilyen megfontolásai voltak, természetes anyagból készültek ezek. És igen, ahogy említetted, tehát ugye akkor korábban megvoltak a női színek, megvoltak a férfi színek, de ugye most már például a kéket is előszeretettel viselik a nők is, tehát most már nem lehet így nemenként megkülönböztetni ezeket a színeket, de azt hiszem igen, még a babáknál, a gyerekeknél, tehát ugye a rózsaszín, a baracvirágszín, ugye a piros, azok ezek inkább a kislányoknak a színei, és talán a kék-zöld is először talán ugye a kisfiúknak a színei, tehát ez talán így mondható.
1: Ugye egy bizonyos korig a szülők, vagy a családtagok, a barátok által kapott dolgokkal találkozik a gyermek, ugye életkori sajátosságból kifolyólag, de azért eljön az az életkor, talán már óvodás korban is, amikor ugye ők is, vagy még hamarabb, ugye egyén kérdés is, amikor már ők is azért tudatosabban választanak esetleg egy-egy szint, akár marketing szempontból, vagy akár itt a szín pszichológiája tekintetében. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek a gyerekeknek meghatározóak lehetnek?
2: Kicsit akkor én azt hiszem, hogy elkezdeném mondani az egyes színeknek a jelentését, ugyanis akár a gyerekek, hogy milyen szint választanak, akár mi reggel, amikor kiválasztjuk az aznapi ruházatunkat, mi üzenetet hordozunk ezzel magunkkal. Tehát az aktuális kedvünket, hangulatunkat, hogy hogyan készülünk arra a napra, ezzel mind üzenetet hordozunk. És talán a pirossal szerettem volna kezdeni. Ugye a piros az nagyon sok emberben így van, hogy a szerelem színe, egy nagyon domináns szín. Nagyon érdekes, pirosban nem szabad üzletet menni kötni, mert nem lesz üzlet. Tehát túl domináljuk a megbeszélést, és nem fogunk tudni üzletet kötni. Egy nagyon feltűnő szín, ugye a közlekedésben egy tiltó szín, például, hogyha pirosba elmegyünk egy értekezletre, akkor tuti, hogy aznap minden feladatot megkapunk. Tehát olyan, mintha egyedül ülnénk a teremben. A diákjaimnak is azt szoktam javasolni, hogy hát ne pirosat vegyen fel, ha puskázni szeretne, mert minden tekintet, minden szem a pirosra odaszegeződik. Úgyhogy a piros igazándiból gyors éttermek is használják a pirosat, mert növeli az étvágyat. Tehát piros-sárga nem véletlenül nagyon sok esetben a gyors éttermek színe, mert tudják növelni az étvágyat ezzel. Majd visszatérünk a kékre, zöldre, az a nyugalom színe lesz, de a pirosnak például egy ilyen éberség, egy ilyen hatása van.
1: Még mielőtt itt ugye a színskálán tovább haladnánk, és itt a bevezetőben is ugye egy ilyen oda-vissza hatást is említettem, de ezt jól gondolom, hogy ugye egyrészt ugye akár egy ruha megválasztásában, hogy csak egy legegyszerűbb példánál maradjunk, is meghatározó lehet, de hogy épp milyen színekkel találkozunk akár a külső környezetben, vagy ugye azokon a helyeken, ahová betérünk egy nap folyamán, ez is hatással van ránk.
2: Ezek hatással vannak ránk, tehát a világos színek, ugye azok semleges színek, azok kicsit jobb kedvre derítenek, a színes színek is, a sötét színek azok egy picit komorabbak, tehát gondolok egy feketére, szürkére, egy sötétbarnára, akkor egy kicsit a hangulatunk is komorabb lesz. És egyébként ezt a diákjaimon is észreveszem, tehát a hétfői nap az még ugye a fekete bőrkabát, sötétkék felső, tehát hétfőn úgy látom, hogy vasárnap után nehéz elindulni, és úgy szerdától elkezdenek színesebben öltözködni. Abszolút látom az időjárástól, hogy egy napsütéses napon sokkal többen választanak színeket, bátrabban. Egy esős, szürke, őszi napon a sötét a választás. Ezt magamon is észreveszem. Ugye abszolút befolyásolja a hangulatunkat, és hogy milyen hangulatunk van, tehát oda-vissza üzenünk a színekkel.
1: És még ha itt visszatérhetünk a gyermekekre, ők azért szeretik a színeket, a színes színeket, ez a lelki világot is tükrözi.
2: Igen, és nagyon jó, amikor a babaszobában is, ugye, hogy több színes dolog van, színes játék, színes kiegészítők, tehát hogyha a falat nem is festjük intenzívre, azért a kiegészítőkkel lehet játszani. Ez a színes légkör, ez nagyon jót tesz az ő fejlődésüknek.
1: Igen, itt az idegrendszerre és az érzelmekre gyakorolt hatásokról, hogyha szólhatunk itt a folytatásban, például egy babaszoba berendezésénél milyen tanácsait lennének?
2: Például a kék színnel, majd el fogjuk mondani, hogy a kék szín az a nyugalmat hordozza, nyugtat, a bizalmat hordozza. Tehát egy kék szín az általában mindig jó választás. Persze csínyen kell vele bánni, hogy nehogy túl sok legyen. Tehát itt a harmóniára kell majd törekedni alapvetően.
1: Árnyalatilag?
2: Én a babaszoba esetében mindenképp világosabbakat választanék, és pasztelszíneket választanék. Tehát kékbe is. A zöldnek is van egy ilyen tulajdonsága, ugye a természetes szín. Ugye a természetben a zölddel találkozunk a legtöbbször. Ez is a nyugalmat hordozza tulajdonképpen. Ugye azért nyilván egy kis más szint is be lehet hozni, tehát a pasztell nagyon halvány vaníliasárga is lehet egy jó választás, vagy a rózsaszínnek egy nagyon halvány változata, a baraszvirágszínnek vannak nagyon szép változatai. Ezek mind a kedvünket befolyásolják egy babaszobában is. Úgyhogy én a színharmóniát ajánlanám, a színkereket ajánlanám, és ott azért van egy szabályszerűség, a szakberendezők tudják, hogy hány fokba kell azokat a színeket kiválasztani, hogy harmóniában legyenek. De én azt is ajánlanom, hogy a kevesebb inkább több. Tehát nem szabad túl sok színnel dolgozni, hanem inkább egy-egy főszín legyen, és akkor a kiegészítők legyenek még színesebbek, ugye a játékok, a kisasztal, ezekkel lehet variálni szerintem.
1: És hogy az életkorban előre haladunk, óvodások, kisiskolások esetleg hogyan változik az ízlésük?
2: Ugye talán az iskolában olyan 6-7 éves korban mondhatjuk azt, hogy egy picit tudatosabbak már, és ott már nagyon hatással vannak egymásra. Tehát, hogy ki milyen szint visel, milyen márkát visel, ott már hatni fognak egymásra. Illetve hát nyilván az ünneplőnél bejön ugye azért a sötét kék-fehér szerepe, kék-fehér, hát fekete az kicsit ritkábban, azt azért nem szoktunk annyira gyerekekre adni, inkább talán a sötét kék-fehéret tudom itt megemlíteni. Tehát biztos, hogy a kéket nagyon hamar behozzuk az életükbe. Úgyhogy ennek biztos, hogy befolyásoló szerepe van. Ugye a kék, ez nagyon érdekes, hogy mostanában a fekete öltönyt egy picit kezdi felcserélni a kék öltöny, a kék kosztüm. Állásinterjúra is azt mondják, hogy kékben érdemes menni. A kék egyébként a kommunikációnak is a színe. Tehát elősegíti a kommunikációt. Úgyhogy szerintem úgy már az általános iskolában a kék az biztos, hogy meg fog nyilvánni az ő életükben. A kedvenc színeik mellett, mert azért 6-7 éves korra azért látjuk, hogy milyen színeket szeretnek, mit választanak maguktól, már kialakul egy preferencia náluk is.
1: Itt, hogy ők is mit szeretnek, meg talán a tekintetben is, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint nagyon érdeklődőek tudnak lenni az iránt is, hogy megkérdezik kortársaiktól, osztálytársaktól, vagy felnőttektől is, hogy mi a kedvenc színed.
2: A fejlődésük során ugye szintén a színezésből, a rajzolásból, az első gyerekjátékokból jön. És az, hogy minden színes, minden gyerekjáték színes, ez szintén innen ered, hogy viszonylag fiatalon találkozunk a színekkel, és fiatalon kezdjük el ezeket kombinálni, alkalmazni, játszani ezekkel a színekkel. És szerintem innen jön az érdeklődés, hogy ez egy ilyen központi kérdés, hogy kinek mi a kedvenc színe. És ez is változhat az évek alatt, tehát azért itt is vannak korszakok szerintem, amikor a referenciacsoportok, egy osztálytárs, egy család befolyásol bennünket, hat ránk, aztán valamikor meg kialakul a saját preferenciánk. Tehát itt is megvan ez a kettősség, hogy a külső tényező is befolyásol bennünket, illetve mi magunknak is megvan egy rendszere.
1: És a tinédzser kor felé haladva, ez azért az élet egyéb számos területén is egy nagy változás a fiatalok életében.
2: Ugye a tinédzser kor, ugye ez az identitáskeresés, önazonosságkeresés, önállósodás, amikor saját véleményeket fogalmaznak meg, és igen, ebben a korszakban jön be szerintem a fekete bőrkabátos korszak, tehát a fekete, a sötétkék, tehát ebben a korszakban ezeket a színeket nagyon kedvelik. És szerintem húzzák is egymást, mert az osztályban valaki elkezdi az első fekete bőrkabátot hordani, akkor utána a többieknek is megjelenik ez. Tehát nem tudom, nekem ez a bőrkabáthoz kapcsolódik tipikusan. És látom, ez még úgy egyetemen is elkíséri őket, ez a sötét színeknek a szeretete. És én mindig bíztatom őket, hogy nyugodtan, színesebben válasszanak színeket. Például egy idősebb korosztálynál tudom mondani, hogy nagyon szeretem azokat az időseket, akik színesen öltöznek, úgy értve, hogy ők felveszik azt a színt, mert teljesen más az ő hangulatuk is, és fiatalítja őket, hogyha egy színesben vannak, és nem egy feketében, egy szürkében vannak, és a kedvük is jobb lesz. Úgyhogy én az időseket is mindig erre biztatom, mert tartottam előadást a Senior Akadémián is, ugye az egyetemnek minden évben van egy ilyen képzése, és nagyon hálás közönség volt, és nagyon jó volt velük beszélgetni, amikor rájöttek, hogy kinek mi a kedvenc színe, mit fejez ki azzal, és miért azokat választja, és színesbe jöttek az előadásra, tehát teljes döbbenet volt, tehát valószínű, hogy élénkebbek, nyitottabbak, és ez látszik az öltözködésükön is. Tehát akik ott voltak, az a közönség, az egy másik generáció volt, így mondhatnám.
1: És akkor itt, ha visszatérünk a színek jelentéséhez, illetve a színekkel kapcsolatos érdekességek tekintetében, osztasz meg velünk gondolatokat.
2: Ahogy említettük, a piros, ugye egyből mindenkinek a szerelem színe jut eszébe, és ez nem véletlen, mert ez egy nagyon feltűnő szín. Tettekre ösztönöz. Nagyon érdekes, hogy növeli az étvágyat, és ahogy korábban említettem, a gyorséttermeknek a színe az azért piros és sárga, mert egész egyszerűen többet fogunk fogyasztani ilyen környezetben. Növeli az önbizalmat például a piros. De ez egy nagyon domináns szín, tehát állásinterjúra nem érdemes pirosban menni, mert túl dominálja a kérdezőt. Úgyhogy a piros színnel csinyen kell bánni, sürgősségérzetet kelt, tehát abszolút marketingben így tartjuk nyilván, hogy cselekvésre ösztönöz. Tehát a pirossal nagyon sok mindent el lehet érni, ugye ez egy tiltó szín a közlekedésünkben is, és ezért egy nagyon-nagyon feltűnő szín. Talán pici érdekesség, hogy a szivárvány legfelső sávja a piros, és ez a leghosszabb fényhullámhossz. És a legelső, ami eltűnik, ahogy lemegy a nap, elkezd sötétedni, a piros színt veszítjük el leghamarabb. Állítólag a méhek nem látják a piros színt, és ezért nem is porozzák be a piros virágokat, mert nem szállnak rá a piros virágokra. Áttérek a narancssárgára, úgyhogy szintén egy nagyon, nagyon élénk árnyalat, erősíti az immunrendszert, szintén növeli az étvágyat, és elősegíti a szocializációt. A narancssárga, sárga, ez az a két szín, amit az emberek vagy nagyon szeretnek, vagy egyáltalán nem hordanak. Talán a citromsárgát tudnám jobban kiemelni, hogy nagyon megosztó szín. Valakinek ez lesz a kedvenc színe, és valakinek egy darab ilyen szín nem lesz a szekrényébe. Talán még egy picit a digitális marketingben lehetne kiemelni a narancssárgának a szerepét, hogy például a feliratkozó gombok előszeretettel narancssárgák, mert egy feltűnő szín, kosárba helyezés, feliratkozás, ezeknél szoktuk. Citromsárga, napsárga, ugye szintén egy élénk szín, ez egy vidám, jókedvű szín. Ugye a napfényre asszociálunk, ezért melegséget sugároz. Ez a szín is stimulálja az idegrendszert, és ahogy említettem, ugye akkor a babák ezt látják leghamarabb, ezért nagyon sok gyerekjáték sárga, csak csinyen bánjunk vele, mert a túl intenzív az nem hagyja pihenni a babákat.
1: De talán nem csak a babákat nem hagyja pihenni.
2: Minket sem, csak ugye itt a gyerekszobánál ezt nagyon hangsúlyozni kell. Mostanában a trendszínek között ugye ott van a sárga, a sötét szürkével, a sárga, a feketével, lakberendezésben látom, hogy elkezdték alkalmazni, de azért a sárgáról tudni kell, hogy az intenzív sárga az nem biztos, hogy jó nekünk. Optimizmus boldogságot áraszt, és nagyon érdekes, hogy inspirálja a kreativitást. Elősegíti a koncentrációt, és azért a sárgához egy kicsit az arany árnyalatot is érdemes behozni, ugye az pedig abszolút a pozitív jövőkép, ez kapcsolódik hozzá. Kék-sárga kombinációról szeretném elmondani, hogy nagyon sok vállalkozás alkalmazza ezt a kék-sárgát a marketingben. Hamarabb észrevesszük a polcokon, hamarabb felkelti az érdeklődésünket, és előszeretettel vásároljuk az ilyen termékeket, előszeretettel megyünk be az ilyen vállalkozásokhoz. Ez tudatalatti dolog. Tehát nyilván nem a logó alapján választunk egy vállalkozást, de ez a szín párosítás, ez közelebb áll hozzánk. A zöld pedig a narancssárgával kombinálják ugyanígy. Tehát ahogy a kék-sárga az egy nagyon gyakori kombináció, a zöldnél a narancssárga szín lesz ugyanez, amit így beszoktak hozni. Megyek egy picit tovább, megyek a zöldre. Ugye a természet. Biztos észrevettük már, amikor egy fárasztó munkanap során, ha egy kicsit pihenni szeretnénk, elmegyünk egy jót sétálni egy zöld környezetbe, akkor kipihenjük magunkat. Ugye a kéknek, a zöldnek is, az ég kékjének és mondjuk egy erdőzöldjének abszolút nyugtató hatása van, nagyon jó hatással van az immunrendszerünkre, idegrendszerünkre. Tehát ezek azok a színek, amivel napi szinten érdemes körülvenni magunkat. Hálószobába szokták például ezeket a színeket ajánlani, hogy békésebben, nyugodtabban tudunk ilyen kiegészítőkben aludni például. Ugye a béke színe a zöld, a természetnek a színe, és a kék után ez az egyik legkedveltebb szín. Már a zöldnél se lehet kijelenteni, hogy ez férfias szín, nőies szín, tehát ezek már semleges színek a kékkel együtt is, ahogy említettem. Ha megkérdezzük, az emberek nagy része a kéket fogja megemlíteni a kedvenc színének, tehát 10-ből 9 ember biztos, hogy a kéket fogja mondani. És utána a második legkedveltebb szín az a zöld lesz. Belső építészek ezért előszeretettel szeretik használni. Ugye a zöld szó, angolul a green, az egy környezettudatosságot is kifejez. Ugye egy fenntarthatóságot. Ezért nagyon sok környezetvédelmi vállalkozásnak a zöld a színe, vagy benne van a logójába, pont emiatt a fenntarthatóság miatt. Térjünk át a kékre. Talán ezt várta a legtöbb kedves hallgató. Ugye az égnek a kékje, az óceánnak, a víznek a kékje. Ez egy legkedveltebb szín. Rendkívül sok árnyalata van, ugye a világos kéktől egészen a királykékig, a sötét kékig, tehát nagyon jól lehet ezekkel a színekkel játszani. Békét, nyugalmat, áraszt. Tehát nagyon érdekes, mert nyugtató kémiai anyagok kezdenek el termelődni az agyban ennek a színnek a hatására. És növeli a munkának a hatékonyságát. Tehát irodákban azért szokott kék szalagfüggöny lenni, vagy kék szék például, mert növeli a hatékonyságunkat. Abszolút megbízhatóságot, elkötelezettséget ösztönöz, úgyhogy én bátran szeretném a kedves hallgatókat biztatni, hogy állásinterjúra érdemes egy kék színt választani, vagy bármilyen média szereplésnél érdemes kék színt választani, mert önmagában beszédesek ezek a színek. Nagyon sok internetes vállalkozás is a kék színt választja, illetve a bankok

0: nyugodtabbak vagyunk, tehát nem lesz például ez a stresszevés, nem lesz olyan étkezés, hogy hát most van egy 10 percem két tárgyalás megbeszélés között, és akkor 10 perc alatt kell nagyon gyorsan megenni egy ebédet, tehát a kéknek nagyon, nagyon jó hatása van az egészségünkre. Úgyhogy nem csak a megbízhatóság színe, hanem az egészség színe is egy picit. Ugye gyógyszeripari cégek is a kéket és a zöldet nagyon sok alkalmazza, szintén emiatt a megbízhatóság miatt. És azt mondják, hogy az egyetlen állat, aki látja a kéket, az a bagoly. Úgyhogy ezt is kutatják. Sajnos a szúnyogok is látják, és vonzódnak a kékhez. Úgyhogy nagyon sok mindenre múlik, hogy ki az, akit szeretnek a szúnyogok. Hát sajnos a színen is múlik. Úgyhogy ha a kerti partira megyünk, akkor nem biztos, hogy...
1: Nyári időszakban érdemes figyelembe venni talán.
0: Kék a jó választás, igen. Lila? Lila ez egy mesterséges szín volt, ez egy nagyon drága szín volt, tehát a királyságnak, a püspökségnek, papságnak volt a színe, ugye, mert ezt elő kellett állítani. Nagyon kevés lila dolgot tudunk megnevezni, ami természetes, talán az ibolya, talán egy szilva, amit meg tudnánk említeni, bár az is már egy picit más árnyalat. És ezért a lilának van egy ilyen presztízs értéke. Tehát ahol megjelenik a lila a termékeknél, csokoládénál is észreveszünk egy ilyet, illetve például a női ránctalanító krémeknél, ez egy presztízs érték. Tehát ezek biztos, hogy drágább termékek lesznek, mert a lila ezt a presztízs rejti magában, hogy ez egy drága szín kikeverni. És ez már évszázadok óta így van. Nyugtatja az idegrendszert. Tehát a lilát is kiegészítőkbe érdemes használni, mert nyugtatja az idegrendszert. Az is érdekes, amikor meg szoktam kérdezni a diákjaimat, hogy kinek a kedvenc színe a lila. Minden tankörben egy-egy ember szokta felnyújtani a kezét, és pár év együtt dolgozás után mindig kiderül, hogy egy rendkívül kreatív emberről van szó. Tehát nekem a kreativitás is kapcsolódik a lilához, a kreativitás színe is. És egy kicsit nőies színnek is mondhatnánk, ugye a látsága miatt egy kicsit romantikus szín. A kéknek és a pirosnak a keveréke, ezért a kék és a piros frekvenciáját, energiáját is hordozza magában. Tehát azoknál a színeknél, amiket már kikeverünk, ugye az elsődleges meg a másodlagos színeknél, itt azért mindig hozzá kell tenni az eredeti színnek a jelentését is, mert óhatatlanul hordozzák magukban azokat az információkat. Rózsaszín, biztos nagyon sok hallgató szereti a rózsaszínt. A rózsaszín az egy látság, egy nőies szín. A piros frekvenciája van benne, és ezt a pirosat lágyítjuk egy fehér színnel. Ugye így jön ki, tompítja a pirosnak a dominanciáját, de benne van az a frekvencia, és ezért egy nagyon közkedvelt szín. Magabiztosságra ösztönöz. A halvány rózsaszín az pedig nyugtat. Tehát itt abszolút nem mindegy, hogy milyen árnyalata a rózsaszínnek, tehát ennek nyugtató hatása is van ugyanannak a színnek, és egy erősebb, intenzív rózsaszínnek, ott azért egy tettekre ösztönzés, egy magabiztosság is benne van. Süteményeket szerettem volna még megemlíteni, hogy láthatjuk a fánkos doboznál, süteményeknél, hogy rózsaszín esetleg a szalvéta, a rózsaszín a csomagolás. Ennek az az oka, hogy a cukortartalmat cukrosabbnak érezzük, tehát édesebbnek érezzük azt az édességet, ha egy ilyen rózsaszín dobozba van beletéve.
1: Ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, hogy ugye azért a legtöbb így tudat alatt kúszik bele az embernek a érzéseibe is, akkor az érzésvilágát is alakítva.
0: Igen, ezt fogyasztói magatartásból tanítom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a jéghegynek, ugye azt tanultuk fizika órán, hogy a 10%-a látszik. 10%-a van kint az óceánból, tengervízből. Hát ilyen a fogyasztói magatartás is. Tehát a 10%-a megismerhető, és a 90% az teljesen tudatalatti rész. Tehát, hogy melyik szín, hogy hat ránk, melyik márka, hogy hat ránk, miért pont azt választjuk, ezek teljesen kiismerhetetlenek, és talán kicsit ide tudnám behozni a digitális marketinget, hogy ez az oka annak, hogy erre most nagyobb az igény, mert ugye az algoritmusok kiismernek bennünket. Tehát egy big data elemzés, egy mesterséges intelligencia segítségével előre megjósolja, hogy mit fogunk választani, még mi magunk sem tudjuk. És a digitális marketingben tehát az algoritmusok segítségével azok a termékek jönnek fel elénk, mert ők tudják, hogy mi azokat a termékeket fogjuk megvenni. És pont emiatt van emiatt a 10%-90% miatt.
1: Ez is egy nagyon érdekes terület, és még a színskálának sem értünk a végéig, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referensével. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referenssel beszélgetünk, és ugye itt a színek mentén haladva történik most ez a beszélgetés, és meg is kérnélek, hogy folytasd ezt a sort.
2: A rózsaszínnél tartottunk, és a rózsaszínnél még a pink taxet, vagyis a rózsaszín adót meg kell említeni. Nagyon érdekes, hogy amelyik termék színesebb, azon rajta van ez a rózsaszín adó, tehát amit a nőknek szánnak, azok drágábbak ezek a termékek. Nézzük meg nyugodtan a háztartási eszközeinket, hogy már nem csak feketét lehet kapni, nem csak fehéret, nem csak inoxot lehet kapni, hanem megjelentek a konyhai kiegészítőknél a különböző színek. És ezek mindig felárasak lesznek ezek a termékek, mert tudják, hogy a nők hamarabb észreveszik ezeket a színeket, és előszeretettel választanak színesebb termékeket. Térjünk át picit a barnára. A barna az egy abszolút semleges szín, nagyon jól lehet más színekkel kombinálni, és nagyon sok olyan vállalkozás, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, földdel kapcsolatos tevékenységet végez, választja ezt a színt. Ugye azért a csokoládénál, kávénál is, tehát ezeknél a termékeknél is megtalálható ez a szín. Fehér. A fehéret is nagyon sokan szeretik. Ugye egy nagyon semleges szín, a békének a színe. A legtöbb árnyalata a fehérnek van, és a legtöbb pólót fehér színből adják el a világon. Tehát ez egy rendkívül közkedvelt szín. Nagyon sok színnel lehet kombinálni. Ugye a tisztaság jelképe is. Orvosok is ugye fehért köpenyt hordanak, ez is a tisztaságnak a jelképe, illetve szintén könnyű ezeket tisztítani. De a mennyasszonyi ruhák is például itt is a tisztaságot jelképezik. Mindig egy új kezdetet szimbolizálja. Nagyon érdekes, hogy tágítja a teret. Tehát a lakberendezők azért szeretnek világos fehér színekkel kombinálni, mert megnövelhető a tér. Ugyanaz a tér egy sötét színben sokkal kisebbnek tűnik. És például végeztek ilyen kísérletet is, hogyha van egy ugyanakkora, ugyanolyan súlyú fehér dobozunk, és ugyanez meg van feketében, akkor a fekete dobozt nehezebbnek érezzük. Tehát a szín ad egy nehézséget. Fekete, a fekete színt is érdemes megemlíteni, ugye ez pedig nagyon sokan az eleganciához kötik. Ez így is van. Ugye az ünneplő ruháink, a legelső ünneplő ruháink, ezek fehér-fekete színben voltak. Ahogy említettem, komor szín. És kezdi egy kicsit a sötét kék lecserélni, felváltani, ugye a női kosztümöknél, férfi öltönyöknél. A túl sok fekete az nyomasztó lehet. Tehát nem véletlen, hogy egy keresztény kultúrában a fekete az a gyásznak is a jelképe. Ez más kultúrában teljesen más szín is lehet. A fekete az mindig a hiányt reprezentálja, az ürességet reprezentálja. Például a zenekarok azért vannak feketében, mert nem szeretnék a zenéről elvonni a figyelmet. Itt is tudunk azért kivételt mondani, ott pedig pont a jó kedve derítés a cél. Tehát ennek is van azért ellentétje. Szürke? A szürke az szintén egy semleges szín, webdesignban is nagyon szeretjük használni, ugye az ezüst árnyalattal kombinálni, és észrevehetjük, hogy a ruházatban is megjelent a szürke, tehát a szürke öltönyök is világkorukat élik. Nagyon jól lehet más színekkel kombinálni. Tekintélyt parancsoló ez a szín. Háttérként használható, és egy hivatalosságot is kölcsönöz. Tehát egy eleganciát is kifejezhetünk a szürkével.
1: A színekről az imintiekben ugye egyen-egyenként is, vagy picit már néhány színt kombinálva is szóltál, hogyha még a színek kombinációját esetleg behozzuk itt a beszélgetésbe még, illetve a mintákat is. Vagy beszélhetünk így a mintákról is, ugye csíkos, persze, pöttyös, kockás, persze, hogyha persze még ezekről esetleg szólnál, hogy azért így összhatásilag kombináltan milyen hatásai vannak a színeknek.
2: Ha az öltözködésben gondolunk a színekre,
1: igen, érdemes, több területről szóltunk, igen, akkor kezdjük itt az öltözködésről.
2: Érdemes Johannes Itten és a Bauhaus stílust megemlíteni. Ő festő volt, és festőiskolája volt, és azt tapasztalta, hogy amikor olyan színekkel foglalkozhattak a diákjai, amit ők választottak, előszeretettel a saját ruházatuk színeit választották. És innen ered ez a nagyon divatos évszakelmélet, amit most hallhatunk. Hát közgazdaságtanban használjuk ezt a Pareto 80-20-as szabályt, ez az öltözködésünkre is kiterjed, hogy sajnálatos módon csak a ruházatunk 20%-át hordjuk. És 80% az ott van a szekrényben, ez a 20% az a kedvenc farmer, a kedvenc póló, sorolhatnánk ezeket, és mostanában kezdik ezeket boncolgatni, hogy ennek az az oka, hogy nem feltétlenül azok a színek állnak jól, és a kedvenc színeinket hordjuk. Évszakelmélet 4 évszak van, az egyes évszakokon belül is vannak különböző típusok, és akik ezzel foglalkoznak, egy színskálát tudnak nekünk ajánlani, hogy melyek azok a színek, amik nekünk jól állnak, és ezekből a színekből érdemes választanunk, és akkor valószínűleg nem csak a 20%-át fogjuk hordani a ruházatunknak. Ugye itt akkor bejöttek az egyes mintázatok is. Ugye ez mindig a divat, mindig a trend utalja. Igazándiból ugye azért a csíkosnak, pöttyösnek is van egy-egy jelentése. A feketénél érdemes lett volna megemlítenem, hogy azért szeretik a hölgyek, mert hogy karcsúsít a fekete. De azt azért muszáj megemlítenem, hogy egy bizonyos kor után idősít is az a fekete. Úgyhogy nem biztos, hogy amit az egyik oldalon megnyerünk, azt a másik oldalon szerintem elveszítjük tulajdonképpen.
1: És igazából talán, hogy hosszanti, vagy keresztbecsíkos.
2: Igen, tehát a hosszanti csíkos, én úgy tudom, hogy slankit, a keresztbecsíkos, az pedig pont szintén ellenkező hatást vált ki. A nagyon divatosak mostanában a virágos minták, ugye, hogy itt a tavasz, tehát amikor a virágos mintákat választják az emberek, ezzel mind szintén a kedvünket tudjuk kifejezni.
1: Tavaszi-nyári időszakban azért talán többet is hordunk, színeset, vagy akár mintásat is.
2: Színeset, mintásat is, és világosabbat is. Tehát a nyári melegben előszeretettel előkerülnek a fehérek, a pasztelszínek, ugye a téli kiegészítők azok talán inkább sötétebb árnyalatúak, és kevésbé színesek. Tehát még egy ilyen is észrevehető az öltözködésben.
1: És még egy piros.
2: Pirosnál azt is érdemes említeni, ugye hogy tipikusan azt mondják, hogy egy női gardróbban legyen egy piros ruha és egy fekete ruha. A piros, ahogy említettem, egy nagyon domináns szín. Tehát ott van a szekrényemben, de nagyon ritkán akad a kezembe, és tényleg a 80%-ba tartozik, amit nem veszek fel, nekem már egy túl domináns szín. 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem azt a színt, változik ez is a korral együtt, hogy milyen színeket szeretünk, hogy mi az, ami esetleg kevésbé feltűnő, abszolút változik.
1: És ahogy az imént is említetted, az egy dolog, hogy mit szeret az ember, de nem biztos, hogy az áll neki jól, ugye? Hogyha még ezen a vonalon folytathatjuk itt, hogy mik azok, amelyek meghatározhatják, vagy esetleg, hogy mi az a külső adottságok tekintetében, hogy előnyösebb, ugye egyen-egyenként.
2: Ugye így érdemes rákeresni, hogy évszakelmélet és öltözködés, tehát meghatározza a szemszínünk, a hajszínünk, a bőrünknek a tónusa, meghatározza a mi belsőnk, tehát a mi habitusunk, a mi viselkedésünk, hogy mi milyen évszaktípusba tartozunk, és hogy azon belül mi áll jól nekünk.
1: Hogyha néhány konkrét példát esetleg megemlítenél.
2: Magyarországon a legtöbb ember a téltípusba tartozik, olyan közel 40%, itt a sötétebb haj, világosabb bőr, sötétebb szemszín jellemző, és nekik például a hideg élénk sötét színek rendkívül jól állnak. Ezt követi alapvetően a tavasztípus. Tavasztípusnál itt már azért világosabb a hajszín, világosabb a szemszín, és nekik például a meleg élénk színek állnak jól. Nyártípus is elég meghatározó, csak nem a társadalomnak az egyötöde, nekik pedig a hideg, matt és világos színek fognak jól állni. Az ősztípusnak a meleg, matt és sötét színek fognak jól állni.
1: Ahogy a színeket mutattad be, vagy ahogy szóltál ugye az imintiekben a színekről, néhány gyakorlati példát is hallhattunk, például a gyermekszoba berendezése tekintetében, vagy ugye lakberendezési témában, de most itt az öltözködés után, hogyha áttérünk még egy néhány gondolat erejéig a lakberendezésre, akkor mik lennének még azok a legfontosabbak esetleg, amelyeket megosztanál velünk?
2: Ugye az öltözködésben és a lakberendezésben is a színharmónia fontos. És ennek megvan a saját tudománya, tehát a 3 elsődleges szín, ezek nem keverhetőek ki másból, ezek a piros, kék és a sárga. 3 másodlagos színünk van, ugye a másodlagos színeket az elsődleges színekből kombinálva tudjuk megkapni, a narancssárga, a zöld és a bíbor. És hát ennek következtében 6 harmadlagos szín lesz, amikor az elsődlegeseket és a másodlagosokat keverjük össze, tehát a sárga, narancssárga, piros narancssárga, piros bíbor, kékzöld és a sárga zöld. És hát innen jön a lakberendezés tudománya és a lakberendezők munkája, hogy hogyan érdemes ezeket a színeket kombinálni. Ugye léteznek az úgynevezett komplementer színek, talán rajzórán mindannyiunknak eszünkbe jut a színkör, ezek az egymással szemben lévő színek, ezek nagyon szépek együtt kombinálva. Aztán a komplementer kiegészítői a közvetlen mellette lévő színek. Analóg színeket is szoktak a lakberendezők alkalmazni, ez a 3 egymás mellett lévő szín, de itt nem mindegy az arány, 60%, 30%, 10%. Ezeket lehet még háromszög, négyzet és téglalap alapban is kombinálni, így a színkörön. Ezzel csak arra szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy itt a színharmóniára törekedjünk. Tehát akkor érünk el egy harmonikus lakberendezést, egy harmonikus lakást, egy harmonikus öltözködést, hogyha itt a színskálán, itt erre figyelünk, hogy milyen színt milyennel kombinálunk. És ahogy említettem, ugye a kevesebb néha több, tehát a kevesebb színt érdemes. Egy lakberendezésnél nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ugye például a lakásnak az elhelyezkedését, a fekvését, a méretét. Nyilván a trendszínek is befolyásolnak bennünket, hogy az adott években, minden évben van egy trendszín, és ez végkíséri az öltözködést, a sminket, a lakberendezést, a digitális marketingben alkalmazott színeket, ezek hatással vannak. Ugye emellett azért a világos színeket, ahogy említettem, hogy tágítanak egy teret. És itt a mintákat is ismét be tudom hozni, amit az öltözködésnél beszéltünk, hogy lakberendezők az egyes mintákkal is tudják tágítani, illetve szűkíteni azt az adott teret. És azért ne felejtsük el akkor a nyugtató színeket, tehát egy hálószobai kiegészítő, az biztos, hogy a kék és a zöld szín a nyugtató szín. Ezzel szemben egy nappali az lehet egy picit élénkebb. És ugye ez nagyon sok minden befolyásolja, az a fontos, hogy nekünk mi a szép. Tehát én arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a saját szín világukat is vigyék be, például egy lakberendezésbe vagy egy öltözködésbe, hogy nekik mi tetszik.
1: És ahogy hallhattuk, fogyasztóknak is nagyon sokat üzennek a színek, még hogyha erről részletesebben beszélhetünk, a példák sorát is akár folytatva.
2: Itt lehet, hogy akkor érdemes egy picit összefoglalni, hogy akkor melyik színt, melyik iparágban szeretik használni, és hogy hogyan hat ez a fogyasztókra. Ja, kezdjük itt most a fehérrel, ahol megállapítottuk, hogy az ártatlanságnak a színe, tisztaságnak a színe nagyon jól lehet kombinálni. Sok területen használják éppen ezért, mert bármilyen színnel jól mutat kontrasztban. Tehát itt nem lehet kifejezni egy-egy iparágat konkrétan. Sárga szín, ugye itt a lelkesedés, a boldogság, az optimizmus. Élelmiszeripar nagyon szereti használni a sárga színt. Sportban is szoktuk, közlekedésben és a turizmusban is megjelenik ez a szín, a kikapcsolódásnál is megjelenik ez a sárga szín. Narancssárga ugye a szórakozás, szabadság, optimizmus színe szintén, a citromsárgához hasonlóan, művészetben, szórakoztatóiparban és élelmiszeriparban is használják. Pirosról sokat beszélgettünk, hogy a szenvedély színe a figyelemfelkeltés, szórakoztatóipar szereti, élelmiszeripar szereti, ugye az éhségérzet, az étvágynövelés miatt, tűzvédelem, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél is láthatjuk már a pirosat. Rózsaszín szintén a gyerekeknek szánt termékek, nőknek szánt termékek, szépség és a divatiparban használják. A lila az a humanitárius szervezeteknek a színe alapvetően. Kéknél említettük a biztonságtechnikai cégeket, online vállalkozásokat, számítástechnikai cégeket és az egészségügyet is, a gyógyszereket említettük, gyógynövényeket. Zöldnél szintén megjelenik az egészségügy. Itt a zöld szín miatt a környezetvédelem, a non-profit vállalkozások, mezőgazdasági termékek, bankok és az ingatlan ügynökségek is megjelennek. Barnánál a mezőgazdasági termékeket említettem, közlekedés, élelmiszer, építőipar. Szürke az szintén a fehérre hasonlóan nagyon sok területen kombinálható, és a szürkének mostanában inkább az ezüstös árnyalatát is láthatjuk. Illetve a fekete szintén, ugye más színekkel kell kombinálni, keveset kell belőle használni, de például az IT termékeknél is a szürke, ezüst, fekete, ezek abszolút használatos színek.
1: És itt szóljunk arról is, hogy hogyan működnek a színek a digitális térben. Ugye érintőlegesen már beszéltél róla, de mik azok a hatások, amelyek ott érvényesülnek?
2: Ugye a digitális térben sokkal dominánsabban kell ezeket a színeket használni. Jóval jobban kijön a jelentésük. Ahogy egy social media felületet görgetünk, ahogy egy honlapon szétnézünk, ezek jobban befolyásolnak bennünket, és rövidebb idő van befolyásolni a fogyasztót, mert gyorsabban hozunk döntést adott helyzetben. Tehát rákattintunk a termékre, elolvassuk a paramétereit, megrendeljük a terméket. Tehát itt rövidebb ez a vásárlási szakasz, ami esetleg egy bolti vásárlás során sokkal hosszabb, mert többször bemegyünk ugyanabba a boltba megnézni azokat a termékeket, összehasonlítjuk azokat a termékeket. Azért az online digitális térben ezt gyorsabban meg tudunk tenni, egy termék összehasonlítást is. Fogyasztói értékeléseket tudunk erről olvasni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy dominánsabban kell használni a színeket, és ahogy említettem, például a narancssárga, piros, azok mindig feliratkozó színek. Figyelemfelkeltő színek. Tehát a figyelemfelkeltő élénk színeket a kéknek, a türkisznek és egy élénkebb változata van a digitális térben, hogy felkeltsék a figyelmet és vásárlásra ösztönözzenek bennünket. Tehát teljesen más módon kell, és ahogy említettem a lakberendezésnél ezt a színkört és a színharmóniát, az a honlap szép, ahol ez a színharmónia érvényesül. Tehát a webdesignerek, a digitális szakemberek ezeket tudatosan alkalmazzák, hogy nem szabad túl sok színt használni, akkor lesz egy finom, elegáns megjelenítés, ha azok a színek harmóniában vannak egymással, de használjuk azokat a színeket, amik hatnak a fogyasztókra befolyásolás szempontjából.
1: És akkor most nézzük a másik oldalt, hogyan tudunk fogyasztóként tudatosan viselkedni, ezt marketing szakemberként hogy látod?
2: Itt egy kicsit a fenntartható fogyasztást hangsúlyoznám, és hogy annyit vásároljunk, amennyire szükségünk van. Ugye a marketing tevékenységnek sajnos van egy ilyen árnyoldala, hogy hát felkelti az érdeklődést, igényt generál. Olyan termékekre is, ami esetleg már van otthon, csak hogy újabbat vásároljunk, többet vásároljunk. Erre a kedvenc példám a farmer. Hogyha most megnézzük, hogy kinek hány farmere van otthon, és mindig az az egy-két kedvenc van rajtunk. A legjobb példa, azt hiszem, hogy a farmer nadrág. Szóval egy tudatosságot szeretnék hangsúlyozni, mert ezek a színek, ahogy említettem a jéghegyet, ez a 90%-os részre, a tudatalatti részre hatnak. Pláne a digitális térben. Gondoljunk egy digitális vásárlási folyamatra, otthon kényelmesen vásárolunk. Amikor bankkártyával vásárolunk, online vásárolunk, nem érezzük a pénznek a súlyát. Többet költünk. És ezek mind olyan hatással vannak ránk, hogy sajnos többet vásárolunk. Ezek bizonyított hatások. Szóval itt tényleg arra kell figyelnünk, hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van fogyasztóként.
1: És hogy a gyermekeket hogyan neveljük e tekintetbe, vagy milyen példát mutassunk neki, ha szólhatunk erről is.
2: Igen, a gyermekeknél ez úgy működik, hogy nagyjából egy olyan 6-7 éves korig elhiszik azt, hogy ami a reklámban látnak, amit a filmekben látnak, az igaz. És erre kell nagyon vigyázni, hogy ezt akár tudatosan otthon is mondani, hogy ez csak egy reklámfilm, ennek az a célja, hogy az emberek megvásárolják ezt a terméket. Tehát szerintem ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ugye ők egy olyan világban élnek, ők egy élő világban élnek, és elhiszik, ami történik. Tehát igazságban élnek, nekik egy teljesen más világképük van még, és hát ezt a részét is meg kell tanulni, hogy egy reklámmal, egy színvilággal, vagy például azzal, hogy a digitális marketingben mindig ugyanazok a hirdetések jönnek fel, rákattintunk, akkor egy hétig remarketingnek hívjuk, hogy ugyanazzal a termékkel találkozunk, akár másik színben is, akár egy másik vállalkozás árulja jobb áron. Tehát ezeknek pont az a célja, hogy többször találkozzunk a termékkel, és vásárlás történjen. És én azt gondolom, hogy a gyerekeket egy picit védeni kell, de tanítással lehet, edukációval lehet őket védeni, hogy megbeszéljük, hogy miért szerepel ez a termék abban a reklámfilmben, abban a filmben. Ugye, hogy ezeket a termékeket reklámozzuk, az nem feltétlen egy egészséges termék, nem feltétlen egy jó termék. Ugye ez itt nincs semmilyen összefüggés a kettő között, hogy mi szerepel a reklámban, és hogy a mi értékítéletünk szerint milyen az a termék. Úgyhogy ezt is tanítani kell. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, ahol az a cél, hogy minél többet vásároljunk, minél többet adjanak el, ugye ez az árnyoldala sajnálatos módon a szakmámnak, ez erre lehet tudatosan reagálni. Lehet tudatosan ellenállni egy picit, hogyha lehet ezt mondani, és a gyerekeket megtanítani erre. Hogy annyit vásároljunk. Nagyon szép az a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ebben minden benne van. Azt tegyük meg, amire szükségünk van.
1: És hogyha itt a digitális térből a fizikai valóságba áttérünk, még itt beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor belépve egy üzletbe, ahova mondjuk először lépünk be, akkor mik azok az első szempontok, amin megakad az ember figyelme, mik a befolyásoló tényezők?
2: Egy üzlet esetében a színmarketing mellett meg kell említeni az illatmarketinget is. Tehát itt azért illatokkal is lehet ránk hagyni, egy látványpékségben például, ahol megkívánjuk azt a terméket, megvesszük, elfogyasztjuk azt a terméket. Tehát amikor belépünk egy üzletbe, kapunk egy általános üzletképet, itt rendkívüli jelentősége van a megvilágításnak. Például egy élelmiszerboltban a sajtokat erős, meleg fénnyel, sárga fénnyel világítják meg, a mi konyhapultunkon az életben nem lesz olyan színű ez a sajt. A húsnál ugyanígy történik, a húsokat egy kék fénnyel világítják tulajdonképpen meg, mert akkor jön ki a legszebb színe a húsnak, és akkor előszeretettel vásároljuk meg. Tehát a fényekkel, a színekkel, például ruházati boltot tudnék említeni. Voltam már olyan ruházati boltban, hogy nagyon erős volt a lámpa, és megkérdeztem az eladókat, hogy miért. És ők azt válaszolták, hogy egyértelműen látni kell, hogy az a nadrág az fekete, vagy sötétkék. És csak ilyen erős fényeknél jön ki a ruhának az igazi színe. A boltberendezést is érdemes megemlíteni. Tehát egy boltban vannak gyors szakaszok, és vannak lassú szakaszok, lassító szakaszok. Ugye a különböző áru termékeknek is megvan a kihelyezési rendje, hogy hova teszem a legdrágább termékeket, hova teszem a legolcsóbb termékeket. Amikor egy üzletben ilyen kóstolók vagy termékmintákat lehet megszagolni például, azok is lassító tényezők, és itt hozzá kell tennem, hogy minél több időt töltünk egy boltban, annál többet költünk is. És például a zene, ami a boltban szól, a zene üteme is mindig egy lassúbb zenét tesznek be, hogy minél több időt töltsünk ezeken a helyeken. Ez mind befolyásoló tényező. Nagyon gyorsan hozunk értékítéletet, és amikor belépünk egy üzletbe, hát tulajdonképpen egy másfél perce van arra az üzletnek, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket. Tehát ebben már maga az eladó személye, személyisége is benne van. A termékek bolti elrendezése, az arculati elemek. Ezek mind befolyásolnak bennünket, tehát akkor itt van egy színmarketing, egy illatmarketing, és a zenét is meg kell említeni, a zenének a szerepét ezekben az üzletekben. Nagyon sok minden hat ránk, és mi ezeknek nem vagyunk a tudatában, és óhatatlanul egy cselekvést vált ki. Ezek a befolyásoló tényezők, és fontos, hogy most már ezeknek az ismeretében vagyunk, és tudatosak legyünk, és tudjuk ezeket alkalmazni.
1: Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk most ebben a témában, itt az elmúlt órában tőled, de talán nem értünk a végére, így egy következő alkalommal szeretettel várlak vissza a stúdiónkba, de most ennyi fért a műsoridőnkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban, Maradt című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ma van áldozó csütörtök. A keresztény egyház legősibb ünnepei között tartjuk számon Jézus Krisztus mennybe menetelének napját, mely két ünnepkör határnapja. A húsvéti záró alkalma és a pünkösdi ünnepkör nyitánya. Az első századokban különböző napokon emlékeztek meg a feltámadott Krisztus mennybe meneteléről a húsvét és pünköst közötti időszakban. Az ünnephelye a húsvét utáni 40. napon a 4.-5. században rögzült, ezzel a húsvét előtti 40 napos böjt ellentételezése lett a húsvét utáni 40 nap öröme. Az áldozó csütörtök elnevezés magyar szóalkotás, amit a protestánsok is használnak. 1215-ben a IV. Lateráni zsinat elrendelte, hogy minden keresztjénnek évente legalább egyszer a húsvéti időben kell gyónnia és úrvacsorát vennie. Ennek a húsvéti áldozásnak a végnapja a 20. század elejéig a római katolikus egyházban a húsvét utáni 40. nap, azaz áldozó csütörtök volt. Számos református gyülekezetben a 19. század második felétől a korábbi nagypéntek és húsvét helyett áldozó csütörtök és pünkösd lett a konfirmációi vizsga és az első úrvacsora vételidőpontja. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke.
4: A regisztrációra azért van szükségünk, hogy pontosan tudjuk, hogy kik honnét milyen érdeklődéssel jönnek. Ez egy félnapos rendezvény, ugye a Miskolci Egyetem könyvtárában, ahogy említettem is, az üvegtermében döntéshozók, kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok döntéshozói, olyan projektmenedzserek, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak, vagy akár csak érdeklődnek úgymond a projektmenedzsment szakma dolgai iránt, irányai, trendjei iránt, és mindenki, aki erre a témára nyitott.
3: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmányúton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
5: Két évente rendezik meg a világ legnagyobb környezetvédelme, inkább a hulladékgazdálkodással foglalkozó vásárát, ez mindig Münchenben van, és hát mi mindig így az elmúlt években ezen részt vettünk kollégákkal, és hát próbálunk mindig egy kis információt meríteni. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a világ merre halad, milyen innovációk vannak, és hát ezt mindig megpróbáljuk összekötni a helyi, az ott lévő cégek a meglátogatásával, hogy megnézzük, hogy ők hogyan csinálják ezt. És hát most is így történt, hát nagyon sok mindent látunk, nagyon sok információt gyűjtünk. Mi is most egy komoly változás előtt állunk itt az újrahasználati központ tekintetében. Hogy jelenleg elkészültek az új újrahasználati központnak a tervei, egy kicsit újra gondolásra fog kerülni ez a koncepció, és hát most ebben egy kicsit mélyebbre mentünk, meglátogattunk több újrahasználati központot is. Megnéztük, hogy ott hogyan csinálják, miben másabbak, mint mi, és hát szeretnénk ebbe is egy kis újdonságot hozni, úgy, hogy ma azt gondolom, tényleg büszkén mutatom, hogy aztán az országban az egyik legjobban működő újrahasználati központ az itt van nálunk Miskolcon, és ezt szeretnénk egy kicsikét megújítani, új kereteket adni, és nagyobb teret adni, mert ma a legnagyobb gondunk talán az, hogy kinőttük már a jelenlegi kereteinket. Hát alapvetően mindig azt nézzük, hogy a mi helyi viszonyainkhoz hogyan tudunk bármit is beintegrálni, és hát nagyon sok kérdés van, ami eltérés, például elektronikai eszközök, kint mi azt láttuk, hogy ezek ugyanúgy az újrahasználati központon keresztül tudnak működni, tehát a használt elektronikai eszközök nálunk ez egy kicsikét bonyolult, érintésvédelmi, mindenféle egyéb dolgok miatt, de ott ezt kint működhetik, lehet, hogy megvizsgáljuk mi is.
3: Az idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA bevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést is kaptak a hivataltól, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV-a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, akkor soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, tehát május 20-áig javíthassák a bevallást. Még nem késő regisztrálni a digitális állampolgárságra vagy az ügyfélkapu pluszra, ugyanis a javítás is online a legegyszerűbb, ajánlotta a NAV.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 9. fejezetéből olvasok, a 6-tól a 13. versig. Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az ígéret, abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának. Sőt, Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, Izsáktól, a mi atyánktól, amikor ugyanis még meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek, amint megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Amen. Kedves testvérem, az ige, amit olvastunk, arról beszél velünk, hogy nem mehet be mindenki az Isten országába. A kiválasztás azonban nem emberi kezekben van, nem emberi adottságok meglétén vagy hiányán múlik, és ez jó hír, vagy mondhatjuk úgy is evangélium. Hiszen a döntést az életünk felett nem mások fogják meghozni. Nem kell bizottság elé állnunk, és nem kell valamiféle megszerzett vagy örökül kapott jogokat bizonygatnunk. Elég odabízni magunkat az Isten szeretetére. Ugyanis Jézus Krisztusban Isten úgy szerette ezt a világot, hogy őt adta érte. És azt mondja az íge, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elveszni, hanem Krisztusban jogot nyer az örök életre. Nem saját jogon, hanem a Krisztus jogán. Nem azért, amit ő cselekedett, hanem azért, amit Krisztus tett érte. Nem az elért eredmények, a megtartott parancsolatok, a jól élt szeretet emeli az embert az üdvösségre jogosultak szintjére, hanem egyedül az, hogy az Isten Krisztusban bennünket is kiválasztott, megajándékozott a hittel, és azzal a reménységgel, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Éppen ezért arra kell igyekeznünk, hogy ne akarjunk mások ítélő bírái lenni. Nem az a feladatunk, hogy valakit a jó vagy rossz élete tettei alapján megítéljünk, vagy származása szerint. A küldetésünk az, hogy a magunk megváltott életével arról tegyünk bizonyságot, hogy Krisztusban esélyt kaphat az is, aki nem is gondolná. Nem kell ilyen-olyan kapcsolati tőke, nem kellenek a nagynevű felmenők, és fordítva is igaz, semmilyen előnyt nem jelentenek ezek a dolgok. Egy névre van igazán szükségünk, arra, akinek a neve mindenek fölött való, Jézus Krisztusra. Ő rá, aki felment a mennybe, most ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, de onnan újra eljön. Majd ő ítéletet tart élők és holtak felett. Aki az ő nevében él, a keresztségben megkapta keresztjénként a krisztusi nevet, aki elfogadja az úrvacsorában az önmagát velünk megosztó Krisztust, annak azzal a reménységgel lehet őt visszavárni, hogy az ítélete kegyelem. És aki kegyelemből él, az meg kell tanuljon ezzel a kegyelemmel másokat is éltetni, életre, örök életre segíteni. Mert Krisztusban lettünk kiválasztva, és nem csak mi, hanem az Anya Szent Egyház teljes közössége. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy a világ kezdetétől annak a végezetéig az egész emberi nemzetségből gyűjtöd magadnak kiválasztott gyülekezetedet. Köszönjük, hogy ebben a közösségben Krisztusért mi is benne vagyunk, és örökre benne is maradunk. Imádkozunk, hogy tegyél minket országod építőivé azok között, akik közé az életünket a mai napon küldöd. Visszavárunk téged, megváltunk, Jézus Krisztus. Amen.

magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne kerest, bocsáss meg néki, sajnáljad, szerest. Szerest, vigyázz rá, Istenem, atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán, mert itt a népek nem tudják, mit ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a bárány nála nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mi becses, milyen takaros, mi kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél, édesanyám. Te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hempereg a csikó a füvesen, tudod a nyáj kolompját, ha megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen. S keserű könnyeink, tudod, Uram, hogy mennyit is szenvedtünk csak ugyan, s hogy végesztendőt várunk mindenért, hisszük, hogy lesz még szőlő, láty kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei! Uradnak, mondd el aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dicsérjed a Balatont, tiszta hold, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk könyörögjetek, kis házak ablakába reszketek szerteszét, este mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek, értünk, csillagok.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Nem mind arany.
1: Még a múzeumban éltem, nem ismertem a félelmet. Most bezzeg már tudtam, mi a félsz. Mindenütt macska rendőröket véltem látni, szinte a hátamban éreztem jeges pillantásokat. Megszokott üzleteimnek tájékára sem mertem menni. Újra ráfanyarodtam a szeméttartályra, de csak ritkán kotorázhattam benne, mert azt is őrizte egy félszemű macska. Gondolom, önkéntes rendőr lehetett. Egyik éjszaka horgó gyomorral osontam a házfalak tövében, és szittam az utcaseprőket, amiért minden hulladékot eltakarítottak este a jártáról. Még egy árva kiflicsöcsköt sem találtam sehol. Hirtelen megdermedtem. Az egyik kapuhajból pisszegést véltem hallani.
2: Pszegbet!
1: Odafordultam, és az első pillanatban nem akartam a szememnek hinni, mint ha Eduard hegyes óra mozgott volna a kapu alatti résben. Eduard, te vagy az?
2: Psszsz, hallgass!
1: Ciszegte Eduard, mert ő volt az csak ugyan, és berántott a kapu mögé.
2: Ha esetleg követ egy macska, nem kell tudnia, hová tűntél.
1: És hová tűntem voltaképpen? Igyekeztem tájékozódni a kapuboltozat ráboruló sötétjében.
2: Sem jók az aggodalomra.
1: Suttogta Eduard.
2: Itt már biztonságban vagyunk mindketten.
1: Akkor miért suttogsz?
2: Megszoktam a csendet. Mindenki halkan beszél.
1: Elindult fölfelé a fehér márvány lépcsőkön, és intett, hogy kövessem. Gyanakodva kérdeztem. Te, csak nem valami múzeumba vezetsz?
2: Nem, nem.
1: Sietett megnyugtatni.
2: De éppen olyan csöndes, nyugodt hely, ahová még véletlenül sem téved, macska.
1: Fehér üvegajtóhoz értünk, rajta tábla aranybetűkkel. Könyvtár! Az ajtó alatt éppen csak annyi hely volt, hogy nagy nehezen átnyomakodhattunk rajta. Egymásban nyíló termek tárultak elém, tel is tele könyvállványokkal. Soha sem hittem volna, hogy ennyi könyv van a világon. Amerre csak néztem, mindenütt könyvek és folyóviratok. Ennivaló viszont sehol.
2: Nagyon jó hely.
1: Sietett megnyugtatni Eduard, aggodalmas pillantásaimat látva.
2: A macska rendőrök elől menekültem ide, és teljesen kihevertem az izgalmakat.
1: Le is fogytál, amint látom.
2: Te is?
1: Egymásra nevettünk, meg is öleltük egymást, és megbeszéltük, hogy majd csak kieszelünk valamit. Most már tudom, amit akkor még csak sejtettem, hogy a könyvtári egér élete ugyanolyan nyomorúságos, mint a templom egerének sorsa. Talán éhen is haltunk volna a tömérdek könyv között, ha az egyik könyvtáros néni nem majszolt volna egész nap sós rudacskákat, sós pereckéket és sós mandulát. Ami morzsát elhullajtott azon, ha szűkösen is, eltengődtünk valahogyan. Olvasnivalónk viszont bőven volt. Némelyik könyvben mulatságos képeket láttunk macskákról. Különösen az a kép tetszett nekünk nagyon, amelyiken egy nagy, mérges kutya macskát kergetett föl a fára. Éppen ezen a képen mulattunk, kissé megfeledkezve arról, hogy könyvtárban nem illik zajongani, mikor váratlanul seprőt dugott valaki a polc alá, ahol azt a bizonyos könyvet lapozgattuk, és pörlekedő hangot is hallottunk.
2: Jaj, Gizike, mennyi egér lehet itt, hogy csak úgy cincognak óraszám.
1: Gizike, a könyvtáros nő nagyon megijedt, és azt mondta, hogy biztosan a könyveket rágjuk.
2: Az ilyen rágcsalók ugyanis folyton rágnak,
1: magyarázta a takarítónőnek.
2: Például az én aranyhörcsögöm, az is megrágta egy szép régi latin szótár bőrkötését.
1: Bőrkötést én is rágnék, súgtam oda Eduardnak, s ha volna itt a könyvtárban bőrbe kötött könyv, sajnos csak...
2: Psz, hallgass, meg kell tudnom, hol lakik Gizi néni.
1: Miért olyan fontos az neked?
2: Mert szeretném látni az aranyhörcsögét.
1: Nem értettem, mi nézni való van a Gizi néni aranyhörcsögén. Később azonban, mikor a takarítónő végre elvonult a seprűjével, Eduard megmagyarázta.
2: Mióta itt lapulok a könyvtárban, elolvastam egy rakás krimit. Az egyik arról szólt, hogy elraboltak egy ifjú milliomost, aztán váltságdíjat követeltek érte a hozzátartozóktól.
1: Na és nem értem, hogy
2: mit nem értesz ezen? Elraboljuk az aranyhörcsögöt.
1: De hát ő nem milliómos.
2: Viszont aranybundát visel, tudod, milyen érték? Manapság egy aranybunda, és akkor sem esünk kétségbe, ha nem fizetnek érte váltságdíjat. Akkor majd nyírjuk a bundáját, a nyírott aranyat eladjuk, és meggazdagszunk. Aztán felfogadunk két nagy kutyát, és nem kell többi a macskáktól félnünk.
1: Rózsálló fényben kezdett ragyogni előttünk a jövő. Elosondunk az ismeretterjesztő művek polcához, ahol halomban álltak a Kutya című folyóirat példányai. Óraszámra lapozgattuk őket, de nem tudtunk megegyezni, milyen kutyatestőröket fogadjunk, ha majd milliómosok leszünk. Én a német dogok mellett kardoskodtam, mert termetre azok a legnagyobbak. Eduard viszont azt mondta, hogy az óriás nauczerek ugyan kisebbek, mint a dogok, viszont feketék, mint az ördögök, és elég ránézniük egy macskára, hogy azt azon nyomban kilelje a hideg. Mi javában vitatkoztunk, mikor hallottuk, hogy Gizi néni hazafelé készülődik. Észrevétlenül követtük ki a könyvtárból, s végig az utcán egészen a lakásáig. Sikerült vele besúrannunk, anélkül, hogy észrevett volna bennünket. A sötét előszobában vártuk meg, hogy elfogyassza szerény vacsoráját, és leüljön a televízió elé. Akkor először is teleettük magunkat a konyhaasztalon maradt sajthéjakkal, aztán megkerestük a terráriumot, melyben az aranyhörcsög lakott. Nem volt könnyű ráakadnunk a kékesen derengő fényben. Szerencsére éppen azzal foglalatoskodott, hogy diót törögessen föl. A ropogás nyomra vezetett bennünket. Halkan bemutatkoztunk neki, és megkérdeztük, nincs-e kedve sétálgatni a holdfényes utcán. Ah, csak is ehhez van kedvem, mondta felvillanyozva. Már nagyon hiányzik a mozgás. Elég kicsi ez a terrárium, nem gondoljátok? Egymásra most jöttünk Eduárddal. Van fogalma ennek a hölcsöknek mekkora egy egérjük? Minden esetre megnyugtattuk, hogy a terráriumot csak ugyan kicsi, de majd odakint az utcán kiszaladgálhatja magát. Kizárólag éjszaka szeretek sétálni, magyarázta. Én ugyanis éjszakai életmódot folytatok. Mondtuk neki, hogy jobbára mi is, azután félretoltuk a terrárium tetejéről a rácsot, és a hölcsög kimászhatott üvegbörtönéből. Jól esően nyújtózkodott, majd kiesett a szemünk, annyira néztük, de hiába a tévében éppen valami éjszaka játszódó filmet vetítettek, és olyan sötét volt a szobában, hogy egymást is alig láttuk, nemhogy a hörcsök szőrszálait. Mielőtt kivezettük volna az utcára, bekötöttük a szemét, arra hivatkozva, hogy a fényreklámoktól szemgyulladást kaphatna, minthogy nincsen hozzászokva a villózó színes fényekhez.
2: Mint egy krimiben,
1: kuncogott. Az utcán persze nem voltak fényreklámok, csak azt neki nem mondtuk. Még lámpa is alig égett. Kifejezetten sötét volt. Mi pedig már nagyon szerettük volna látni, mennyire csillog, mennyire aranyos a mi hörcsögünk bundája.
3: Kezet közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmány után járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdet Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm mennybe menetel ünnepén az Isten tiszteletünkön megjelenteket, és köszöntöm a rádió hullámhosszán a Európa Rádió hallgatóit is. A gyülekezetet pedig kérem, hogy odafordulva a mellettünk, mögöttünk ülőkhöz egy mosollyal, egy kézfogással köszöntsük is egymást. Isten hozott mindenkit Isten tiszteleti alkalmunkon. Mennybe menetel ünnepünk Isten tiszteleti alkalmát egy fennálló énekkel kezdjük. 84. Zsoltárunk első versszakát énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárunk első versszaka így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.

Foglaljon helyet a gyülekezet, és tovább magasztaljuk Istent. 532-es számú dicséretünket énekelve, mind a három verszakával. Az 532-es számú dicséretünk első verszaka így kezdődik. Ó, győzelmes nagy királyunk, ki által nyertük váltságunk.

0: Gyertek és fohászkodjunk! A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Urunk Jézus Krisztusunk, aki drága kereszt halálod által a legnagyobb szeretetet fejezted ki számunkra, és a feltámadásod dicsősége után a mennybe mentél, hogy az Atyád jobbján uralkodj és közben jár értünk. Alázatos szívvel állunk meg előtted, és köszönjük meg neked, hogy az ünnepek rendjén most a hétköznapok sűrűjében ezt az ünnepet is elrendeled és jelenléteddel megszenteled. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árván a hétköznapokban sem, életünk mindennapjaiban is ígéreted szerint velünk voltál és velünk maradsz, és köszönjük, Urunk, hogy azzal a szent lélekkel, amelyet megígértél első tanítványaidnak, bennünket is megáldasz, és ezt kérjük, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten is legyél velünk, légy közöttünk és légy mi bennünk. Kérünk, áld meg most a Te igédnek a hallgatását. Segíts, hogy úgy legyünk most itt a Te jelenlétedben, hogy meg tudjuk tisztítani szívünket, gondolatainkat, lecsendesítve egy kicsit lelkünket a hétköznapok zajában, és add, Urunk, hogy tudjuk keresni mennybe menetelednek csodálatos üzenetében is a Te akaratodat. Add, Urunk, hogy mennybe való felemeltetésed ne a távolság érzetet keltse bennünk, hanem sokkal inkább reménységet és bizonyosságot adjon ahhoz, hogy nekünk is ott van a helyünk, ahová Te előre mentél. Mennyei dicsőségedből hajolj le most hozzánk, és szólj szent lelked és igéd által. Így áld meg az ige hirdetőjét, hogy szavaiban a Te szavad szólaljon meg, és így áld meg, Urunk, a gyülekezetet is, hogy a hallott ige gyökeret verjen bennünk, és gyümölcsöt teremjen a mindennapokban. Így tedd szívünket készségessé annak meghallására, befogadására, a hitben való növekedésre és a szolgáló életre. Emelj minket is magadhoz, Urunk, hogy földi útunk, életünk útjait a mennyei haza fényében tudjuk járni. Légy velünk most és mindenkor. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, a mennybe menetelének a történetét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 9-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet, így könnyebben látja a kivetítőn is az igét, amelyet felolvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének 9-től 14-ig terjedő verseiből a következőképpen. Miután ezt mondta Jézus, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapnyi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol a szállások volt, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, Simon a Zélóta és Judás, Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. És még fel fogok olvasni egy igét a János evangéliumából, de előtte hadd szólítsam meg a jelenlévő kis gyermekeket is, óvodásainkat is, az intézményünk ellátottjait is. egy rövid videót is hoztam nektek, amelyben a mennybe menetel történetét most számotokra is szeretnénk előadni.
1: Eljött az ideje, hogy Jézus visszamenjen a mennybe. Egy Jeruzsálem közeli hegy tetejére vezette tanítványait. Most pedig parancsot adok nektek, kezdte. Várjatok Jeruzsálemben, amíg megkapjátok a megígért szent lelket. Majd beszéljetek mindenkinek rólam egész Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és szerte az egész világon. Tegyetek tanítvánnyá sokakat. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsatok meg nekik mindent, amit tőlem tanultatok. Én mindig veletek leszek. Miután ezt elmondta, Jézus felemelkedett az égbe. Egyre feljebb emelkedett, míg eltűnt egy felhőben. A tanítványok nézték, ahogy eltávolodik. Csak álltak ott, és bámulták az eget. Megjelent két fehérbe öltözött férfi. Jézus felment a mennybe, magyarázták. Ugyanígy fog visszajönni is. A tanítványok engedelmeskedtek Jézusnak, és Jeruzsálemben maradtak.
0: És szeretném felolvasni még a János evangéliumának 16. részéből a 7. verset is, Jézusnak az úgynevezett búcsú beszédéből egy gondolatot. Jézus ezt mondja, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Jobb nektek, ha én elmegyek. Kedves testvéreim, mennybe menetel ünnepe, vagy közismertebb nevén az áldozó csütörtöknek az ünnepe, picit szürkésen húzódik meg a hétköznapjaink sorában, nem munkaszüneti nap, talán nem is kap annyira nagy jelentőséget, mint más ünnepeink, de mégis azt hiszem, hogy éppen ennek a csendjében tudunk még könnyebben hozzá közelíteni ahhoz a lényegi üzenethez, amellyel a menny felé tekinthetünk mi is. A mai ünnep tehát egy olyan különleges csendben szól hozzánk, amikor talán nekünk is illik és kell a menny felé fordítanunk a figyelmünket. Nem olyan látványos ünnep, mint például Jézus Krisztus születése, nem olyan megrendítő, mint mondjuk a nagypénteki kereszthalálnak az eseménye, és nem is olyan diadalmas, mint a húsvéti feltámadásnak az örömhíre. Mégis azt hiszem, hogy ez az a pillanat és ez az az ünnep, amikor a menny és a föld találkozásában nekünk egy újabb perspektíva nyílik a hitünk szemében, amelyben úgy is mondhatnánk, hogy az egyháznak a küldetése megszületik. Mert Jézus Krisztus búcsúzik a tanítványoktól, és azt mondja, hogy elmegyek tőletek. Sőt, úgy olvassuk, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Feltehetjük a kérdést, hogy mi a jó abban, hogy Jézus elmegy közülünk, elmegy a tanítványok közül. Hiszen általában az ilyen búcsúzkodás, az ilyen elválás az összességében egy megszegényedés. Mert anélkül, a mester nélkül maradnak a tanítványok, akik között eddig életüket tölthették, akivel a mindennapjaikat élték, akitől nagyon sokat tanultak. És most azt mondja Jézus, hogy én kivonulok közületek. Nyilván könnyen félreérthető ez az egy mondat, könnyen félreérthető ez az egyszerű tényközlés, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy rajtatok már nem lehet segíteni. Én már itt hagylak titeket, elegem van belőletek. szépen cserben hagylak titeket. Sokszor tényleg így gondoljuk, és talán így is néz ki az életünk, minthogyha Jézus végleg elment volna, kivonult volna az akkori és a mai tanítványok közül. És talán az akkori időben is a tanítványok okkal érezhették úgy, hogyha Jézus elmegy tőlük, úgymond visszamegy a mennybe, ők valóban már szó szerint egyedül maradnak. Itt a földön kiszolgáltatva azoknak az üldözőknek, ellenségeknek, akikről Jézus már olyan sokat beszélt is, és amit már tapasztaltak is. Nos, Jézus Krisztus éppen ezt a szomorúságukat akarja orvosolni, amikor így kezdi az üzenetet, hogy én az igazságot mondom nektek, és ezt higgyétek el, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. A tanítványok ugyanis a mennyben menetel napjához közeledve egyre inkább úgy látták, hogy rossz nekik, ha Jézus elmegy. Jézus viszont arra hívja fel a figyelmüket, hogy higgyék el neki, hogy ő az igazat mondja, az ő eltávozása egy olyan más jellegű közeledést fog megnyitni, egy olyan más jellegű közösséget tesz majd lehetővé, ami jobb lesz számukra. Kedves testvéreim, a mai mennybe menetel ünnepén vizsgáljuk meg mi is az életünkre nézve, hogy jobb-e nekünk, hogy ő elment. Jobb-e nekünk a mai késői tanítványoknak az, hogy Jézus felemeltetett a mennybe, visszatért az ő mennyei dicsőségébe. És hogyha igen, akkor miért? Mi az áldozó csütörtök a mennybe menetelnek az ünnepében az igazi jó, az igazi öröm? Jézus nem marad meg a szomorúságnál, és azt akarja, hogy mi se így éljük meg ezt az ünnepet. Mert ez az ünnep éppen arról szól, hogy az emberi megszegényedés, látszólagos megszegényedés és megszomorodás mögött egy mélyebb, csodálatosabb isteni terv rejlik. Mégpedig az, hogy a távozó Krisztus nem hagyja magukra a tanítványokat. Bár a szemük elől felemeltetik, átlényegül az ő mennyei dicsőségébe, és emberileg nézve ez veszteség, hiszen aki eddig velük járt, tanított, bátorított, most eltávozik közülük, de Jézus nem elbúcsúzik, hanem azt mondja, hogy előre megyek. Előre megyek azért, hogy utat mutassak, hogy helyet készítsek, hogy egy új jelenléttel legyek majd közöttetek. És ezt jó, ha megjegyezzük már most, hogy a mennybe menetel az nem egy eltávolodás, hanem egy átalakulás. A láthatóból a láthatatlanba, a helyhez kötött jelenlétből az egyetemes jelenlétbe, és azt teszi lehetővé, hogy Krisztus most már nem csak Galileában van jelen, hanem mindenütt, ahol az ő nevét segítségül hívják. Tulajdonképpen Jézus Krisztus mennybe menetele, és az pünköstkor beteljesített ígérete, hogy az ő szent lelkét küldi el, hogy velünk legyen, teszi lehetővé azt, hogy ma, ezen az Isten tiszteleten mi is az ő közösségében legyünk, az ő nevében legyünk együtt, az ő jelenlétében tudjunk tanítványi közösséget formálni. Természetesen az emberi oldalról nézve ez a szomorúság, amit éreztek a tanítványok, természetes. Természetes, hiszen az, aki eddig velük volt, már nincs velük fizikailag. De ez az elválás, ez nem egy végállomás. Mert aki szeret, az félti a másikat, kötődik hozzá, azt nehezen engedi el, de Jézus Krisztus elutasítja ezt a megkeseredést, és azt mondja, hogy a keresztény életben nem az a cél, hogy ne érezzünk fájdalmat, hanem az, hogy a fájdalmak mögött is lássuk meg Isten munkáját, hogy ebben a búcsúzásban is, ebben az emberi elválásban is lássuk meg azt a nagyobb ajándék lehetőséget, amit Isten pont Jézus Krisztus mennybe menetelével készít el számunkra. A szomorúság mögött tehát ott a nagyobb jó, a nagyobb ajándék. És Jézus ezért mondja el a búcsú beszédében is a tanítványoknak, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert még erőteljesebben tudok majd veletek és közöttetek lenni. Azt akarja velünk is megértetni ez az ige, ez a történet is, hogy az ő távozása nem veszteség, hanem sokkal inkább nyereség. Mert hogy mondja tovább, ha ő elmegy, akkor eljön a vigasztaló, a pártfogó, a Szentlélek, aki veletek lesz. Ha ő elmegy, az ő jelenléte nem lesz többé helyhez kötött, nem lesz fizikailag egy

akkor hiszem, hogy a szomorúságunk át fog és át tud alakulni örömmé. Mert Jézus azt ígéri, hogy szomorúságotok örömre fordul. Egy olyan örömre, amely nem egy felszínes jókedvet jelent, hanem azt a bizonyosságot, abból a bizonyosságból fakad, hogy Krisztus ma is ott van az Atya Isten jobbján, él és uralkodik, érettünk közben jár, és lelke által ma is velünk van és vezet bennünket. A mennybe menetel ünnepe éppen, hogy ezt hirdeti, hogy nem vagyunk egyedül. Elmegyek helyet készíteni számotokra. És ahol én vagyok, majd ott lesztek ti is. Egy olyan csodálatos ígéretet nyit ki előttünk Jézus Krisztus mennybe menetelének a ténye, amely most már nem csak, hogy a szomorúságunkat örömre fordítja, hanem még tovább fokozva azt is mondhatom, hogy ezt a bennünk felfakadó örömöt egyfajta küldetéssé is kell formálja. Hogy ez az öröm, ez a bátorító küldetés nem maradhat csak bennünk, hanem ennek a motivációjával, ennek az energiájával kell tovább lépjünk. Hogy olvastuk a mennybe menetel történetében? Az angyalok, amikor megjelennek, azt is kérdezik, hogy mit álltok itt az ég felé nézve? Menjetek! Menjetek és mondjátok másoknak is! Menjetek és hirdessétek, hogy Jézus úgy jön el majd, ahogyan felment a mennybe, de addig is elküldi az ő szent lelkét is ennek a szent léleknek az erejével. Ti magatok is váljatok evangélium hirdetőivé. És ez ma nekünk is ugyanígy szól. Mit álltok a menny felé nézve? A kereszténység nem egy passzív várakozás, hogy vajd valamikor egyszer Jézus megjelenik újra, hanem egy aktív küldetés. A kereszténység nem egy bámészkodó vallás, hanem arra hív, hogy már most kezdjük el gyakorlatban is követni Jézust. Ne a felhőkbe, ne a múltba révedjünk, hanem már most ráébredjünk arra, hogy feladatunk van itt a földön. És tudjuk jól, hogy a tanítványoknak ez az úgynevezett szomorúsága, még egy kicsi bizonytalan, bátortalansága a pünkösd ünnepén válik igazán bátorsággá, amikor a félelem tanúság tétellé formálódik, a bizonytalanság pedig szolgálattá. Néhány nap múlva, amikor együtt vannak, közösen az imádságban, a szolgálatban, amikor együtt vannak, megjelenik számukra a Szentlélek. Ez a feltétele a mi szolgálatunk motivációjának is, hogy együtt legyünk, bátorítsuk egymást, és kérjük Istennek a szent lelkét a mindennapi küldetéseinkhez is. A tanítványoknak és nekünk is éppen a mennybe menetel ünnepe figyelmeztető, arra nézve, hogy nem az a dolgunk, hogy a hiányt sirassuk, hanem hogy a küldetést felvállaljuk. A mennybe menetel ünnepe a misszió kezdetének is az ünnepe lehet, hogy Isten most már reánk bízza az evangélium örömének a továbbadását. Jegyezzük tehát meg, hogy Krisztus nem eltávolodik tőlünk, hanem éppen, hogy magához emel, nem elhagy, hanem felkészít, és nem elvesz valamit, hanem még többet ad. Ez a bátorító üzenet pedig mindannyiunkat hívjon olyan látásra, olyan aktív életre, hogy a szomorúság mögött meglássuk Istennek a nagyobb tervét, hogy ebből a szomorúságból szülessen meg az egyháznak és személyes életünknek is az öröme, ereje, küldetése. Így induljunk tovább, úgy, hogy közben már tudjuk, hogy Krisztus lélekben velünk,

megvan, megerősít, uralkodik, és a mennyben helyet készít számunkra is. Erre tartó, erre irányuló élettel legyünk bizonyságtevő Krisztus követők a mindennapokban. Amen. Gyertek és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert beteljesítetted a te ígéretedet. Bár elhagytál bennünket fizikailag, beteljesítve azt a küldetést, amit kaptál az atyától, és vissza lényegültél a te mennyei dicsőségedbe, drága Krisztusunk. De köszönjük azt is, hogy megéreztetted velünk, hogy jobb nekünk, ha te elmentél. Mert így a te lelked által itt vagy most közöttünk a mindennapokban is. Hálát adunk neked, Urunk, most a hirdetett igéért, amely ma is élő és ható, amely által ma is még közelebb vontál magadhoz. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy mennybe meneteled nem egy eltávolodás volt, hanem olyan megdicsőülés, hogy közben megmutatod a te hatalmadat is, hogy onnan a te jobbod felől, az atya jobbja felől te uralkodsz, őrzöl és vezetsz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy naponta erősíted a mi hitünket az ige által, reménységet gyújtasz bennünk, és újra emlékeztetsz arra, hogy életünknek a célja nem a múlandó világban keresendő, hanem az örökkévaló mennyei cél felé tart, ahová te előre mentél. Segíts nekünk, Urunk, hogy akár a ma hallott szó megragadjon, erővel töltsön el a te szent lelked erejével, munkáld tovább a mi szívünkben, szent lelkeddel. Úr Jézus Krisztus, te, aki mennyből látod életünk minden útját, kérünk, hogy járj közben értünk, amikor gyengék vagyunk, amikor elbizonytalanodunk, amikor terheink súlya alatt roskadozunk. Hadd hozzuk eléd, Urunk, magunkat, a mindennapjainkat. Hadd hozzuk eléd azokat is, akik most nem lehetnek itt, akár egyszerű elfoglaltság, egyéb elfoglaltság miatt, akár azért, mert nem is vágytak a te jelenlétedre. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj megtéréseket, add, hogy minél többen megismerjenek téged, és elfogadjanak személyes megváltójuknak. Adj, Urunk, ilyen ébredést gyülekezetünkben, városunkban, országunkban, anyaszentegyházunkban, az egész világon. Imádkozunk, Urunk, a beteg testvéreinkért, azokért, akik a testi gyengeség mindennapi terheit hordozzák, kérünk a műtét előtt vagy után lévőkért, kérünk áldott orvosi jelenléteddel, mutasd meg ott is a hatalmadat, adj az orvosoknak, az ápolóknak is erőt, bölcsességet. Segíts bennünket is, Urunk, hogy legyünk áldó segítői azoknak, akik ránk szorulnak. Kérünk, Urunk, hogy vigasztald a gyászolókat, a veszteséget átélőket, azokat, akik úgy érzik, hogy nincs tovább, mert csak a földi perspektívában gondolkodnak és szemlélik az életüket. Éppen így a mennybe meneteled kapcsán segíts ne csak az ég felé tekinteni, hanem reád nézni mindenben, és segíts a mennyei szemszögből is látni az életünket. Erősíts meg mindannyiunkat, Urunk, hogy tanítványaitként tudjunk élni, és bátran bizonyságot tudjunk tenni rólad a világban, ahol éppen vagyunk. Kérünk, így áld meg gyülekezeteinket, családainkat, közösségeinket, és add, Urunk, hogy a mennybe menetelnek az örömhíre átformálja, megtisztítsa gondolatainkat, szándékainkat, és reménységgel töltse el mindennapjainkat.
Vezess minket a te országod felé, ahol majd színről színre láthatunk téged, és ahol örökké dicsőíthetünk. Tarts meg minket kegyelmedben, és add, hogy életünk minden napja a te dicsőségedet szolgálja. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, légy, maradj velünk, és hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Néhány percre elcsendesedve kiki saját személyes kérését is vigye Isten színe elé.

Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja hittel elmondott imáinkat, és együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek megáldó, megszentelő ereje legyen, maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Záró énekünk az 531-es énekünk lesz, annak első 4, valamint a 7. és 8. verseit énekeljük majd. 531-es énekünk után pedig bejelentés nélkül a 300. dicsérettel zárjuk majd Isten tiszteletünket. Előtte tehát az 531-es énekünk első 4 és 7. 8. versszakait énekeljük. Az első versszak így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne.

0: Kedves hallgatóink, Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepén Isten tiszteletet közvetítettünk a nyírbátori református templomból. Igét hirdetett Fazakas Ferenc Sándor, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs úgy fogalmazott, a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet hozzányúlni. Hozzátette, ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. A politikus hangsúlyozta, aki gazdálkodik, tudja, hogy problémák vannak a földtörvénnyel. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Tavaly decemberben is több olyan módosítás történt, mely nem feltétlenül gazdabarát volt, tudatta a miniszter. A medveállomány ritkítására vonatkozó vadászati kvóták kihirdetését kéri a román államfőtől 22 székelyföldi polgármester. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot, írta a csütörtökön a Hargita népe Kovács Lehelnek, Farkas Laka előjárójának nyilatkozata alapján. A petíciót a Hargita megyei község előjárójának kezdeményezésére indították, miután a település közelében múlt héten feltehetően medvetámadás okozta egy ember halálát. A petíciót aláírók azt kérik az államfőtől, hogy sürgősségi eljárásban írja alá és hirdesse ki a medveállományra vonatkozó vadászati kvótákat, melyeket még áprilisban hagyott jóvá a román parlament. Az aláírók szerint a jogszabály mi hamarabbi hatályba léptetése elengedhetetlen a helyi hatóságok hatékonyabb fellépéséhez az emberi élet védelmében és a biztonság megteremtésében. Áprilisban csökkent a lakásdrágulás üteme az országban. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban majdnem 1%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8-ről 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál csütörtökön. Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, az Észak-Alföldön 15,2, míg Észak-Magyarországon majdnem 15%-os drágulást mértek. A vidéki nagyvárosok közül a medián négyzetméter ára Debrecenben 1,1 millió forint, Miskolcon csak nem 600 ezer, Nyíregyházán pedig majdnem 800 ezer forint volt, írták a közleményben. A Nébik szerint fontos időszak következik a szőlő aranyszínű sárga betegségét okozó amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. A következő időszakban a lárvák gyérítése a legfontosabb feladat, ehhez viszont elengedhetetlen a pontos megfigyelés. Az amerikai szőlőkabóca tojásai a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt terelnek, a lárvák az időjárástól függően május közepétől július elejéig kelnek ki. Ebben az időszakban heti rendszerességgel kell ellenőrizni a szőlőt, elsősorban a tőkék alsó részén található hajtásokat. A vizsgálata a kora reggeli órákban a leghatékonyabb, mert a rovarok ilyenkor még kevésbé mozgékonyak, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Néhány napra rá Martin ebédnél hirtelen az apjára nézett és megkérdezte. Apa, hogy lehet az, hogy te még nem vagy párttag? Rana vonogatta a vállait, és azt felelte, amit ilyenkor szokott, hogy ő nem ért a politikához, és másokra bízza az ilyesmit. Nem úgy van az, felelte szigorúan a fiú. Ma szint kell valljon mindenki. Aki nincs a pártban, az ellensége a pártnak, és így ellensége a népnek is. Jó lenne, ha belépnél, folytatta, mert már kezdik beszélni, hogy amiért a mama német, te is a nácikkal tartasz. Tegnap még azt is mondta valaki, hogy állítólag németeket rejtegetsz a pincében. Rana Bazil elsápadt. Feleségére nézett. Luisa mama szemei megteltek könnyel, és fejcsóválva sóhajtotta. Istenem, Istenem, ez a világ, ez a világ! És Rana a boltos másnap elment fiával a pártirodába, és belépett a tagok közé. 7 évre rá Luisa meghalt. Az emberek azt mondták, a bánat ölte meg a gyermekei miatt, és ez igaz is lehetett, mert Vrana csak félt a gyermekeitől, akik egyre idegenebbül és egyre ellenségesebben jöttek haza az iskolából és a munkahelyükről, de Luisa összetörött ettől a súlytól, pedig a bolttal nem volt még akkor semmi baj. Vrana tagja volt a pártnak, hűségesen ott volt minden gyűlésen, a kommunistákra szavazott, valahányszor sor került rá, szorgalmasan bólogatott a propaganda beszédek alatt, és mindezt azért tette, mert féltette a boltot. Nem is történt a bolttal egyelőre semmi baj. Aztán Luisa meghalt. Rana Bazil meg sem tudta érteni, hogy miért és hogyan. Egy kicsit beteg volt, és egy kicsit egyre gyengébb lett, aztán meghalt. És Vrana Bazil rettenetesen egyedül maradt. És akkor érezte meg először, hogy valahol valami baj történt az élete körül. Jött-ment a boltban, és nem lelte a helyét. Martin azt tanácsolta, hogy vegyenek föl valakit a kasszába, de Vrana hallani sem akart arról, hogy egy idegen üljön be Luisa helyére. Így aztán vitte tovább az üzletet egyedül. De egyre fáradtabban, egyre kedvtelenebbül. Új rendeletek is jöttek egyre másra, már nem is lehetett kiigazodni közöttük. A bolt kezdett rosszabbul menni, hiányzott a polcokról ez és az, és Vranának, a boltosnak nem volt kedve utána járni és megszerezni a holmit. Abban az évben meg is öregedett, haja megritkult és szürke lett, nyaka előre görbült, arca megfonnyadt. Kis gyengülő szemei riadtan néztek a világba, és minduntalan rádöbbentek, hogy amit látnak, az egy megváltozott idegen világ, amelyikben már nem ismerik ki magukat többé. Lassan elmaradozott a pártgyűlésekről, ha hívták valahova, csak legyintett. Rana Bazil megöregedett. 1 évvel Luisa halála után 3 komor ember kereste föl Rana Bazilt a lakásán. Látásból ismerte őket. Tudta, hogy valamiképpen a párthoz tartoztak, és így igyekezett barátságos lenni. Rana elvtárs egy idő óta nem járt a pártgyűlésekre, mondta az egyik komoron, miután leültek az asztal mellé Rana szobájában. Mivel indokolja az elmaradását? Kedves uraim, felelte Vrana a boltos, és megpróbált barátságosan rámosolyogni a szigorú embere. Én nem értek a politikához. Engem a politika nem érdekel. Én ezt megmondtam mindig. Én minden törvénynek eleget teszek, de a politikát azt csinálják mások. Ez nem lehet egy öntudatos kommunista álláspontja, szólt közbe a 3 közül az egyik ellenségesen. És ez azt jelenti, hogy ön... Vrana elvtárs, osztályidegen maradt, és nem érez közösséget a proletársággal. Rana Bazil ijedten fogódzott az asztalba. De kedves uraim, mondta könyörgő hangon, én mindent megtettem, amit csak kívántak tőlem. Önökre szavaztam minden választásnál, hát tehetek én egyebet? Én csak egy kis boltos vagyok, kérem, az én dolgom az, hogy vegyek és eladjak, kielégítsem a vevőimet, és közben tőkét gyűjtsek magamnak öreg napjaimra. Kapitalista beszéd, mordult fel utálattal a szigorú képű férfi, és felállt, a társai is felálltak. Önt, mint osztályidegent, töröljük a párt névsorából, mondta ki az ítéletet, és Vrana Bazil ott maradt egyedül, ijedten a lakásán, és nem értette, hogy mi történt vele. Néhány napig még panaszolta a boltban a vevőknek, hogy ő mindig hűségesen szavazott a kommunistákra, beszédeiket is meghallgatta, újságjaikat is elolvasta, és mégis így bántak vele. Aztán néhány nap múlva be kellett zárja a boltot. Megvonták az engedélyét. Öt házzal odébb akkor nyílott meg a kommunista párt szövetkezeti boltja. Vrana Bazil felhúzódott az emeletre. Nem egyedül vele történt ez meg. Így járt a bornagy kereskedő sógor is, így járt a hentes meg a pék. Arra gondolt, hogy bérbe adja az üzlethelységet, de ebből se lett semmi, lefoglalta az állam. Körzeti élelmiszerjegy elosztót csináltak belőle, és Vrana Bazil havonta egyszer léphetett csak be a saját boltjába, amikor az utca többi lakóival együtt sorban állva fölvette az élelmiszerjegyeit. Keserűség töltött el, nem értette a világot, mindent megtett, amit a hatalom urai kívántak, és mégis elvették tőle azt, ami az övé volt, egyedül az övé és senki másé, mert ő és Luise gyűjtötték össze esztendők nehéz és takarékos munkájával. Nem értette a fiait sem. Vidámak voltak és hencegők, tele idegen szavakkal és idegen érzésekkel, és úgy bántak vele, mint egy sútba dobott öreg lomtárgyal, mint aki haszna vehetetlen nyűk csupán, semmi egyéb. Egy évig tengetlengett a házban, amelyet ő épített, és melyben idegenek uralkodtak. Aztán egy csúnya, szeles, hideg őszi estén ott ült a kis szobában, ami még megmaradt, nézte Luise nagyított fényképét a falon, és fátyolossá vált szemekkel azon gondolkodott, hogy tulajdonképpen nem lenne jobb meghalni. Beverni egy jó nagy szöget a falba, előkeresni egy arra való kötelet. Szél megrázta az ablakot. Szürkület árnyékai ellepték a kis hideg szobát, és akkor egyszerre csak kopogtak az ajtón. Vrana Bazil ilyet. Rezzent össze, szíve összeszorult a félelemtől, és arra gondolt, vajon mit akarnak megint. Mondtam valamit, és följelentettek, elvisznek, verni fognak. Újra kopogtak. És akkor hirtelen eszébe jutott, azok nem kopognának. Elállt, még mindig dobogó szívvel az ajtó felé fordult, és bizonytalan hangon mondta, tessék! Egy feketébe öltözött idős ember lépett be az ajtón. Megállt, és vizsgálódva nézett körül a homályban. Idegen ember volt. Reverend Baradlai vagyok, mondta kísérreketten is idegen kiejtéssel. Reverend Baradlai Amerikából. Vrana Bazil urat keresem. Én vagyok Vrana Bazil, felelte meglepetten, és felkattantotta a villanyt, aztán csak állt a fal mellett, és nézte a feketébe öltözött idegen öregurat. Az is nézte őt hosszasan vizsgálódva. Megengedi, hogy leüljek? Kérdezte váratlanul, és Vrana Bazil elvörösödve kezdett dadogni. Hogyne, természetesen, ezer bocsánat. Az öreg pap leült egy rozog a konyhaszékre, és sóhajtott. A magamfajta öregembernek jól esik már az ülés, kedves barátom. Ön nős ember, ugye? Voltam, szegény Luise. Elérzékenyedett, és nem mondta tovább. Az öreg pap bólogatott a széken. Gyerek? Öt. Öt? Az igazán nagy boldogság lehet. Uram, sóhajtott, a pap folytatta. Látja, nekem egy sincs. Nem olyan ez, mintha elpazarolta volna az ember az életét? Azt nem lehet tudni, felelte lassan akadozva a boltos. Azt nem lehet tudni, kérem. Tetszik tudni, a gyerekekkel is úgy van. Az ember fölneveli őket, kínlódik értük, aztán a végén kiderül, hogy... Legyintett, és nem fejezte be a mondatot, a lámpába nézett, és a szemei fátyolosak voltak. Mi derül ki? Kérdezte a pap. Brana sóhajtott. Nem érdemes erről beszélni. A pap egy darabig maga elé nézett, a szennyes padlóra is bólogatott. Aztán hirtelen felemelte a fejét. Mondja, Vrana úr, hisz maga tulajdonképpen Istenben? Vrana Bazil néhány pillanatig megdöbbenve nézett az idegenre, aztán elszörnyűködve fektette mindkét tenyerét a mellére. Én kérem, én az egész életemben jó egyháztag voltam, kérem, pontosan fizettem mindig az egyházi adómat és a járulékokat is, és persely pénzt is adtam, és amikor a templomot újra kellett fedni, az öreg pap mosolyogva vágott a szavába, én nem azt kérdeztem, hogy jó egyháztag volt-e, hanem hogy hiszi-e Istent? De kérem, képett el a boltos, és hangját lehalkította egészen suttogóra, csak a kommunisták mondják azt, hogy nincsen Isten, és a fiaim is azt mondják, de én... A fiai kommunisták? Kérdezte lassan a pap. Igen, sajnos. Egy ideig csönd volt a szobában, valahol ketyegett egy óra. Nézze, szólalt meg hirtelen a pap. Én arra gondoltam, hogy talán jó lenne, ha eljönne velem Amerikába. Isten minden emberre rábízott valamilyen feladatot, és annak idején a csónaknak azért kellett megállni a mélység fölött, Amerikába? Nézett Vrana Bazil elszörnyedve az ismeretlen öreg papra. Nem értem, mit keressek én Amerikában? Ó, az olyan emberek, mint maga sokra viszik nálunk, akik dolgozni és gyűjteni tudnak, akik a kicsi üzletből nagy üzletet csinálnak, a kis házból nagy házat építenek. Nálunk az én embert megbecsülik nagyon, és amit arról a csónakról még mondani akarok. De Vrana Bazil nem is hallotta már a szavait, csak azt hallotta, hogy Amerika? És ez rettegéssel töltötte el. Valami iszonyatos messzeség tátongott e mögött a szó mögött, valami ismeretlen nagy távolság, akárha a más világról beszélt volna a pap. Amerika, mondta elgondolkodva gépiesen, mit keressek én ott? És mit keres itt? Vrana Bazil maga elé bámult egy ideig, aztán bólintott. Ez igaz, felelte sóhajtva, ez igaz. Ami pedig azt a csónakot illeti, kezdte újra makacsul a pap. Emlékszik még arra a csónakra, ami ott a mélység fölött megakadt? Hogy? A csónak? Hogyne? Az úr nem hagyta akkor meghalni magát. Miért? Mert terve volt magával. És mi lehetett ez a terv? Hogy dolgozzék és gyűjtsön, és mindent, amit gyűjtött, elvegyenek a kommunisták? Biztosan nem ez volt a terve. Talán Amerika. Hogy ott újra kezdje, kicsiből nagyot csináljon, talán nagyon nagyot, mit lehet azt tudni? Maga még alig 50 éves, Vrana úr. Én azt hiszem, meg kellene próbálni Amerikát. Istenem, hebegte megdöbbenve és elakadt lélegzettel Vrana Bazil, Amerika! Az öreg pap másnap is eljött, és harmadnap is. Nem beszélt többet sem Istenről, sem arról a bizonyos csónakról. Ezeket a beszédeket amúgy sem értette meg Vrana Bazil. Ellenben sokat beszélt Amerikáról, az ottani életről, a szabadságról és emberekről, akik úgy mentek át semmi nélkül és csupán szorgalmukra támaszkodva, ma milliós vállalatok élén állanak. Nem, Vrana Bazil nem akart milliómos vállalatok élén állani. Ő csak egy kis boltot szeretett volna, más semmit. Nem értette, hogy mit akart a pap mondani azzal a feladattal, amit Isten reábízott. Ő nem érezte, hogy valamit is reábízott volna, de nem is gondolkodott ezen. Amerikán gondolkozott, és azon, hogy valóban még alig 50 éves, még talán el lehetne kezdeni mindent előről, és dolgozni, nagyon szeretett volna újra dolgozni. Így történt, hogy Vrana Bazil egy szeles téli estén búcsú nélkül hagyta ott a testvériség utcai házat, melyet maga építetett ugyan, de mások rendelkeztek benne, és elindult Amerika felé. Mindössze egy kopott kézitáskát vitt magával, mást semmit. Vonattal utazott a határig. Ott már várt rá egy ember, úgy, ahogy az öreg pap mondta volt, és másnap éjjel ügyesen átvezette az erdőkön. Nagy kaland volt ez szegény Vrana Bazil számára, nagy és veszedelmes kaland, élete egyetlen nagy kalandja. Lihegett, és majd kiszakadt a szíve, úgy dobogott, amíg ott taposta a sarat a szurok fekete éjszakában az idegen ember mögött. De ez nem csupán a félelemtől volt, hanem azért is, mert soha életében nem gyalogolt még ennyit. A csatakos erdei utakon megtelt a cipője sárlével, s az arcáról szakadt a veríték, mikor végre

0: és a magányosság rossz érzéseitől. Végre holtfáradtan leért egy köves útra. Odébb egy kis városka utcalámpái látszottak a nyúlós sötétségben, még mindig esett. Megindult az úton a városka felé. Mikor az első házat elérte, már nem bírták tovább a lábai. Fáradtan nekidőlt a kerítésnek, és szinte sírva fakadt. Meghitt kis szobájára gondolt Prágában a puha ágyra, és szerette volna falba verni a fejét, amiért belekezdett ebbe a kalandba. A házban meggyújtottak egy lámpát. Valahol messze ötöt vert egy toronyóra. Branabazil vacogva botorkált az ajtóig, és félénken kopogni kezdett. Hosszú ideig nem hallotta meg senki. Végül is lépések recsentek, egy ajtó nyikorgott, felgyúlt az üvegajtó mögött a villany, és kulcs zörgött a zárban. Egy munkás öltözetű ember dugta ki a fejét. – Mit akar? – kérdezte nem éppen barátságosan. – Bocsánatot kérek, hebegte vacogó szájjal, messziről jövök, és nem ismerek itt senkit, és nem tudom, hol száríthatnám meg magamat egy kicsit, és ha leülhetnék egy fél órára. – Túlról jön? – kérdezte az ember, és végignézett rajta. – Tessék? Igen, tetszik tudni. Az ember intett a fejével, és hátralépett, hogy helyet adjon az ajtóban. – Jöjjön! Bent az egyszerű tiszta kis konyhában egy asszony sürgölődött a tűzhely körül, és a kávé meleg illata töltötte meg a levegőt. – Jó reggelt kívánok! – köszöntötte Branabazil bátortalanul az asszonyt, és kopott csomagját letette a fal mellé. Az asszony bizalmatlanul nézett végig rajta. Újra egy, mondta az ember. Vegye le a kabátját itt a tűznél, hamarabb megszárad. Német?
1: Tessék, nem, egy kis boltom volt Prágában, és egy házam. A feleségem német nő volt, szegény Louise-nak hívták.
0: Az asszony csészét tett elébe az asztalra.
1: Egy kis forró kávé jót tesz majd, mondta halkan, és sóhajtott. Bizony csúnya világot élünk mindnyájan.
0: Szó nélkül ültek szemben egymással az asztalnál. Branabazil és a német munkás itták a forró kávét, és harapták hozzá a kenyeret. Az asszony az edények körül matatott. Miért kellett eljönni onnan, kérdezte hirtelen a munkás.
1: A németeket megértjük, azokat kidobták, de ha maga nem német?
0: Elvették a boltomat, felelte Vrana. 23 évi munkám.
1: Ja, mondta a német, ez a kommunizmus.
0: Én is jártam Prágában, mint katona, de akkor még más világ volt.
1: Bizony más, sóhajtott Branabazil.
0: Maguk akarták, hogy így legyen?
1: Én? Én kérem, nem, én nem. Én csak egy kis pontocska voltam, egy egészen kis pontocska. Mit számítottam én a politikában? Semmit.
0: Az ember a fali órára nézett, aztán felállt. Hová akar most menni? Kérdezte.
1: A lelkészi hivatalnál kell jelentkezzek, azt mondják, hogy ott... Jöjjön, mondta az ember. Arra kell menjek én is, majd megmutatom, hol lakik a pap.
0: 8-ig ott ácsorgott az egyházi iroda előtt egy kapuajban. Az eső közben elállt. Hideg ködöket vert a szél a házak közé, az emberek sietve mentek munkahelyükre, és föltűrt gallériaik alól rosszkedvűen nézték a világot. Az egyházi irodában egy levél várta. A levélben 200 márka volt, és egy müncheni cím, ahol jelentkeznie kellett. Estére Münchenben volt. Nagy nehezen meglelte a címet is. Beutalták egy menekült táborba. Kapott egy szalmazsákot, 2 pokrócot és egy vaságyat az egyik kaszárnya teremben, ahol már 16-an laktak. Oda került közéjük 17-nek. Az élet, ami ott kezdődött, szokatlan volt eleinte és rideg. Sorbanállás, ételosztásra, parancsszavak, ismeretlen emberek, üresen telő napok, de voltak előnyei is ennek az életnek, fűtött szoba, gondtalanság, ahol minden ment magától egy megszabott rendszer szerint, és nem kellett semmin gondolkozni. De ezek az előnyök bármilyen értékesek is voltak, az idegenben nem tudták megkedveltetni Branabazillal a tábori életet. Idegenül üldögélt az ágya szélén, és lapulva osont a homályos folyosókon. Az utcára alig mert kimenni, mert érezte, hogy odakint ellenséges szemek fogadják.

0: A tábor lakóit, az idegen menekülteket gyűlölte a város. Hamarosan berendelték egy irodába, ahol előbb várakoznia kellett 3,5 órát a folyosón, aztán oda került egy kisasszony elé, aki kitöltetett vele 3 kérdőívet. Szerencsére minden iratát magával hozta, és így nem voltak különös nehézségei. Mindössze, amikor 3-szor rendelték be a hivatalba, és egy barátságtalan úr morogva megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért jött el Prágából, veszítette el kis Chevran a Bazila fejét. Én tulajdonképpen, dadogta, úgy gondoltam, hogy azt mondták nekem. A barátságtalan úr szigorúan nézett rá. Üldözték magát a kommunisták? Hogyne! Örvendezett meg Vrana Bazil a megtalált szónak. Üldöztek, kérem, elvették a boltomat. Nem volt miből éjek, kérem. Tagja volt valamilyen pártnak? Hogyne, kérem, hogyne? Hebegte ilyetten is engedelmesen, mire a barátságtalan úr felhúzta a szemöldököt és rámordult. Miféle pártnak? Az úgy volt, kérem, magyarázta Vrana Bazil sápadtan is remegő térdekkel, hogy egy nap oda jöttek hozzám a kommunisták, és azt mondták, hogy vagy belépek a pártba, vagy pedig... Az úr ott az íróasztalnál szemmel láthatólag barátságosabb lett, még mosolygott is. Rendben van, mondta, de erről másnak ne beszéljen, érti? Köszönöm, elmehet. Másnap megkapta az IRO igazolványát, és Vrana Bazil hivatalosan DP lett, ami azt jelentette, hogy erőszakkal üzték el az otthonából. Lakótársai a teremben mind évek óta menekült sorban éltek, nagyobbára lengyelek és ukránok, és kíváncsian faggatták esténként, hogy milyen az élet a vasfüggönyön túl, mivel gyötrik és sanyargatják újabban a népet. De Vrana Bazil nem sokat tudott mondani nekik. Én, kérem, nem törődtem soha a politikával, hajtogatta ilyenkor, és az emberek csalódottan fordultak el tőle. Aztán egy nap egy alacsony, szúrós szemű ember jött be a terembe, és Vrana Bazilt kereste. Csehül szólította meg. Én is prágai vagyok, mondta. Már 2 éve élek itt a táborban. Nem ismerte véletlenül Jan Hubelkát, az építészt? Ott lakott a Scotus Viator Allén. Vrana elsápadt, és a térdei reszketni kezdtek. De sík, a doktor, Scotus Viator Allé, nem ismertem. Legjobb barátom volt, mondta az idegen. Együtt dolgoztunk. 20 évre ítélték a kommunisták. Nem ismertem, hajtogatta Vrana Bazil makacsul, és a fogai vacogtak közben. Aztán egyébről beszélt az idegen, de Vrana Bazil azon az éjszakán nem tudott elaludni. Lassan valami különös szorongó érzés hatalmasodott el rajta ott a táborban, mintha valahol valami hibát követett volna el az életében. Nem csak Jan Hubelkával kapcsolatban, hanem egyébként is. Az emberek, akikkel ott együtt élt, mind a kommunizmust szitták. A németeket is, de főképpen a kommunistákat. És ő maga is együtt csóválta velük a fejét, sopánkodott a rémtetteken és a gazságokon, de ugyanakkor belül valami furcsa szorongást érzett. Valahol valami nem volt rendjén. Sokat töprengett ezen, és próbálta megnyugtatni magát. Hát hiszen igaz, hogy a kommunistákra szavazott ő is, de hát ezen úgysem múlott semmi. Mi ő? Ki ő? Egy kicsike pont. Más semmi. Ha nem szavazott volna rájuk, akkor is bekövetkeztek volna ugyanezek a gazságok. Nem az ő kis szavazatán múlott. A németek is mind Hitlert szidják, és nem érzik magukat felelősnek azért, amit a nácik elkövettek, pedig annak idején Hitlert ünnepelték valamennyien. Mit is tehetne egyebet a kisember? Kérdezgette Vrana Bazil magát éjszakánként, ha nem tudott elaludni a belső nyugtalanságtól. Mit is tehet mást a kisember? Megy a többivel, amerre parancsolják, hogy ne tapossák el. Ez csak természetes, de a politikáért, amit a nagyok csinálnak, azért igazán nem lehet felelős. Nem. Vrana Bazil nem érezte felelősnek magát a kommunisták vétkeiért, hiszen ő csak azért állt be közéjük, mert muszáj volt, hogy mentsen valamit, de ami történt, azt mind mások csinálták. Nem érezte felelősnek magát, és mégis néhány hónap alatt lefogyott, és beleőszült abba is, hogy idegen ebben a városban, és az emberek, akikkel megpróbált szóba elegyedni, elkerülik, mint a bélpoklost. Volt olyan, aki ököllel fenyegette meg az utcán. Disznócse! Mit csináltatok Prágában a németekkel? Hiába dadogta ilyenkor, de kérem, én semmit sem csináltam. Én elrejtettem egy asszonyt és egy gyereket. Nem hallgattak rá. Gyűlölték, mert cseh volt. És mert velük szemben minden cseh felelős volt azért, amit a csehek a németekkel szemben elkövettek Prága utcáin és a Szudéta földön. És Vrana Bazil lassan kezdte megérteni a tábor régi lakóit, az ukránokat és lengyeleket, akik meg a németeket gyűlölték, mert az ő szemükben meg minden német felelős volt azért, amit Hitlerék elkövettek. Prágában kellett volna maradnom, gondolta Vrana Bazil. Ez az idegen világ tele van gyűlölettel, jobb lett volna meghalni Prágában. Nem merte elhagyni többet a tábort, félt az emberektől, osonva ment a folyosókon, és órák hosszat ült szó nélkül az ágya szélén, beesett arccal, előre görbült vállakkal, hajlottan és szomorúan. Vrana Bazil megöregedett. Mikor az amerikai kivándorlási irodától megkapta a behívót, már nem is tudott örvendezni neki. Fásult közönnyel járta a különböző irodákat, várakozott napokig a folyosókon és felelgetett a kérdésekre. Egyszer az öreg pap is felkereste a táborban, biztatólag mosolygott rá, és szép dolgokat mesélt Amerikáról, de mindez, mintha valahonnan nagyon távolról ért volna hozzá, alig-alig szakította át a fásultság ködét, amiben élt. Mintha mindez nem is vele történt volna már, hanem egy idegennel, akit véletlenül szintén Vrana Bazilnak neveztek, de ennek a Vrana Bazilnak semmi köze sem volt többé ahhoz a kis bolthoz ott a Gotthelf-strasse végén. Aztán egy tavaszi napon a kezébe nyomtak valamilyen irodában egy vasúti jegyet, és azt mondták neki, ezzel felszáll holnap reggel a Brémába induló gyorsra, Frankfurtban felszáll ugyanarra vonatra reverend Baradlai, és a többit majd ő igazítja el. A vonat 9:20-kor indul a főpályaudvarról. Vrana Bazil spárgával átkötött ócska kofferjével már 8:00-kor ott állt a pályaudvar nyüzsgésében. Izgatottan tipeket fel és alá dadogva megkérdezett egy-egy vasutast, aztán félreállt a fal mellé és várt. Mikor betolták a vonatot, ideges kapkodással rohant feléje, mindjárt az első kocsiba beszállt, de egy vasutas rámordult, hogy ott csak a megszálló erő katonáinak szabad utazni. Bocsánatot kérek, hebegte szegény Vrana Bazil megzavarodva és megrettenve és sietve futott tovább a kocsik mellett. Végre a negyedik kocsira felkapaszkodott. A lépcsőn megcsúszott az izgalomtól és megütötte a lábát, aztán lihegve futott végig a folyosón, és benyitott a második fülkébe, mert ott még nem ült senki. Ócska kofferét föltette a hálóba, és mély fáradt sóhajtással leült. Kinézett az ablakon. Ideges, siető emberek mindenütt. Ellenséges, idegen emberek. Mind gyűlölnek, mert cseh vagyok, gondolta, és diderekbe behúzódott a sarokba. Egy idő múlva valaki kinyitotta az ajtót, ilyetten rezzent föl a hangra, egy nyílt tekintetű barna ember lépett be a fülkébe, körülnézett és bőröngyét feltette a hálóba. Jó reggelt, mondta az idegen mély, barátságos hangon. Jó reggelt, felelte Vrana Bazil ilyetten és alázatosan. Az idegen leült szembe vele, és a szemét egy pillanatig ott érezte az arcán. Meleg, bizalomkeltő szemek voltak. Valamire emlékeztették ezek a szemek, valamire, ami valahol a messzi múltban volt, de nem tudott rájönni, hogy mi az. Érezte, hogy mondania kell valamit ennek a barátságos idegennek, meg kell hálálnia valamiképpen azt, hogy barátságos. Szép idő lesz ma, kezdte el zavartan, és elvörösödött. A szemben ülő bólintott. Úgy látszik, felelte és felnézett a hatalmas hangár vasbordái között az égre, mely zöldes kék volt és friss. Szerette volna folytatni a beszélgetést, de nem tudta, hogy mit mondhatna még. Az idegen elővett egy újságot, és olvasni kezdett. Lassan telt az idő. Rendre még két utas jött a fülkébe, egy idős hölgy és egy fiatalember. Brana Bazil szinte ijetten nézte meg mind a kettőt, amikor bejöttek, és még a lábát is behúzta az ülés alá, nehogy alkalmatlan lehessen nekik valahogyan. Az idős hölgy elővett egy könyvet, és olvasni kezdett. A fiatalember hanyagul eldőlt az ülésen, egy ideig maga elé bámult, azután elővett egy cigarettát a zsebéből, és rágyújtott. A hölgy bosszusan nézett föl a könyvéből. Ez nem dohányzó, mondta szigorúan a szemüvege mögül. A fiatalember elhúzta a száját. Úgy? Lassan fölállt, és kiment a folyosóra. Miért jön az ilyen éppen a nem dohányzóba, morgott a hölgy, és újra kezébe vette a könyvet. Van külön dohányzókocsi is, láttam, jegyezte meg Brana Bazil félénken, csupa udvariasságból, de nem figyelt rá senki. Aztán a vonat lassan elindult, és egyre fokozódó sebességgel kisiklott a pályaudvarról. Brana Bazil merev szemekkel kinézett az ablakon, látta az elmaradó épületeket, embereket, akik izgatottan siettek valahova, és aztán örökre eltűntek a múltban. És arra gondolt, hogy soha többet nem fogja látni Prágát. Először döbbent rá erre a gondolatra, és ez különös volt és félelmetes. Soha nem fogja látni többé a Gotthelfstrasszét, a Pék kirakatát, a hentes kutyáját az ajtó előtt, a gépjavító műhely udvarán heverő ócskavasat, a házat, a boltot, és egyszerre csak a teke egylet szombat esti sörözéseire gondolt, és arra az időre, amikor még mint alelnök ült a hosszú asztalnál komolyan és tekintélyesen, ahogy egy tiszteletre méltó polgárhoz illik, akinek saját háza és jól menő üzlete van, és hogy mindez soha többé, soha többé. Azon vette észre magát, hogy nehéz, sós könycseppek csorognak végig az arcán. Gyorsan arcához emelte Eres Sován kezét, hogy letörölje ezeket az oktalan csöppeket. A vonat már a külváros kertjei között nyargalt, egy kis domb tetején gyermekek kiabáltak, és a kertekben néhány ingújra vetközött ember kapált. Valami különös érzés arra késztette, hogy fölnézzen. Szeme egy pillanatra összetalálkozott az újság fölött a szemközt ülő úr komoly figyelő tekintetével. Valami belement a szemembe, hebegte szégyenkezve, és öklével zavartan dörzsölni kezdte könnyező szemeit. Egy szikra a mozdonyból bizonyosan. Az úrot szemben letette az újságot, és részvéttel nézett rá. Előfordul, felelte halk meleg mély hangon. Az élet tele van korommal manapság. Nem ide való, ugye? Brana Bazil megrázta a fejét. Prágából jöttem, mert Prága a legszebb város a világon. Szeméből újra ömleni kezdtek a könnyek. Nem tudott tenni ellenük semmit. Élesen az ablak felé fordult, hogy legalább ne lássa senki az arcát. Prága. Örökte valahol mélyen a belsejében egy zokogó hang. Ó, Prága! Nem látlak soha többet. Az idegen, ott a szemben lévő ülésen, lassan bólogatott néhányszor a fejével, aztán sóhajtva mondta alig hallhatóan. A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk. Aztán csak ültek szemben egymással, és néztek ki az ablakon a tovafutó idegen világra.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai drón támadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az After Crying magyar zenekar 1990-es Overground Music debütáló albumával ismerkedünk meg. Maradjanak velünk!

0: Az After Crying első angol nyelvű albumán kibővített szerkezetű dalokat játszik, főképpen akusztikus hangszereken. Az alapkvartett Vedres Csaba zongoraének, Pejcsik Péter cellóének, Maroevi Zsolt brácsa, Fogolyán Kristóf fúvola mellett réz és fafúvós hangszerek, női ének és néhány stúdió effekt gondoskodik a különös hangzásról.
1: Myself, I think that you play. No, don't do so fine, I never known hasty pain.

A zenei anyag és a dalok szöveges, a lemez címéhez híven egy föld fölött lebegő világba viszik a hallgatót, melyben magasztosan, csúfondárosan, boldogan és fájdalmasan játszanak egymással a rock és a klasszikus zene elemei, sziporkázó ötletességgel és megrendítő ihletettséggel.

0: Zenes elszímű műsorunkat hallották, melyben az After Crying magyar együttes 1990-es Our Ground Music debütáló albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmány úton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
2: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
1: Imádság a betegágy mellett.
3: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Máté-Szalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni.
1: Láthatóvá tenni a tapintást.
4: A projektem címe digitális tapintás, egy egykarakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegesség, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzés bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
2: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted. A két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyik, mint Mezővárban és Dercenben is megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
3: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és csodák csodájára voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
4: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
3: Nagyon, tehát nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván nem tűzről van szó, de a hatást megadta azt, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, hogy kell együttműködni, tehát lépésről lépésre, igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
4: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
2: Igen, a gyerekkorhoz merre nézünk.
4: Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
3: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meglegyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítővágók, ezek mind-mind hát nagyon értékes eszközök és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
4: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
3: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozó tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
2: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért egy hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgált idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
3: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre, és hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercemben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
4: Van lehetőség még csatlakozásra? Most azért a fejemben, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
3: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig. Tehát mindig szükség van új tagokra. A derceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, gyakorlatilag a teher úgy osztódik, és hogyha megvan az a jó csapatszellem, akkor ezek a fiúk nagyon sok dologra képesek, tehát én látom bennük az erőt, az összefogást, az akarást, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi, de mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és úgy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Tercemből, mind Mezőváriból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a derceni református gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Imádság a beteg ágy mellett címmel szerveztek műhely munkát a kórház lelkészek számára Berekfürdőn néhány héttel ezelőtt. Gály Judittal, a Magyarországi Református Egyház

0: utazásokat. Idén is lesz egy autó egy hétvégére, amit fődíjként fogunk kisorsolni, egy Skoda autó. Úgyhogy tényleg szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó díjak lesznek.
1: Az elmúlt évek jótékonysági futásaira hogyan emlékszel vissza, hogyan sikerültek?
0: Sikeresek voltak mind. Előbb vagy utóbb összegyűjtöttük azt az összeget, amit kitéztünk célunknak. Én szerintem az egyik legkeményebb gyűjtés az a gyeknek volt a tavalyi évben, mert nem egy kisgyermekkel álltunk ki, hanem egy intézménynek, és az emberek tudatában nincs meg az, hogyha nem is érintett a család, és minden is legyen senki érintett, de hogyha nem érintett abban, hogy egy kisgyerek a családjából bekerüljön a gyermek onkohematológiára vagy csontvelőtranszplantációs osztályra, akkor nem tudják, hogy az, hogy ott mi hiányzik azon az osztályon, és hogy az orvosoknak és az ott dolgozó embereknek mekkora könnyebbség az, hogyha van egy ilyen őssejt vagy asztószekrény, vagy pedig egy laminárbox. Mi közel 10 millió forintot gyűjtöttünk össze együtt a Csiribiri együttessel, a koncerten László Evelinnel, Bobóval, ugye, valamint ugye a tűzoltó fiúk sétáltak Szentendréről, Miskolcig, ők is egy gyönyörű összeget adományoztak erre a célra. Volt jótékonysági futásunk, ugye Guzi Blanka volt tavaly a fővédnöke a futásunknak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokan oda tették magukat a tavalyi gyűjtéshez, és ugye össze is jött egy eszközt, már átadtunk, a másodiknak az átadása pedig folyamatban van.
1: És akkor mondjuk el, hogy hol érdeklődhetnek, ha valaki szeretne információt, akár a futásról, akár az alapítvány tevékenységéről.
0: Invitálom őket a weboldalunk megtekintésére, www.supersum.hu. A social media felületeinket is nyugodtan tekintsék meg. Supersum közhasznú alapítvány oldalt keressék, messengeren, e-mailben és telefonon is felvehetik velünk a kapcsolatot.
1: Miskolc városnapja alkalmából a Supersum Alapítvány a civilek támogatásáért díjat vehette át a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett díszközgyűlésen. Az alapítvány idén is jótékonysági futás szervez május 16-ára. Az idei futás célja az alapítvány működéséhez szükséges kispusz beszerzése, amely lehetővé teszi, hogy még több rászoruló családhoz és gyermekhez juthasson el a segítség. Az esemény nem csak sportprogram, hanem közösségi és jótékonysági kezdeményezés is, ahol családok, baráti társaságok, önkéntesek és támogatók együtt mozdulnak meg egy közös ügyért. A rendezvény helyszíne idén a Népkert, a Generáli Aréna előtti terület. A futás mellett lesz tombolasorsolás, gyermekprogramok, önkéntes aktivitások, valamint több partner és támogató kitelepülése is várja az érdeklődőket. Bernaszkóni Bús Katalint, a Supersum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az After Crying magyar zenekar 1990-es Overground Music debütáló albumával ismerkedünk meg. Maradjanak velünk!

0: Az After Crying első angol nyelvű albumán kibővített szerkezetű dalokat játszik, főképpen akusztikus hangszereken. Az alapkvartett Vedres Csaba zongoraének, Pejcsik Péter cellóének, Maroevics Zsolt brácsa, Fogolyán Kristóf fúvola mellett réz és fa fúvós hangszerek, női ének és néhány stúdió effekt gondoskodik a különös hangzásról.
1: I think that you play. No, don't do so fine. I never known hasty pain.

A zenei anyag és a dalok szöveges, a lemez címéhez híven egy föld fölött lebegő világba viszik a hallgatót, melyben magasztosan, csúfondárosan, boldogan és fájdalmasan játszanak egymással a rock és a klasszikus zene elemei, sziporkázó ötletességgel és megrendítő ihletettséggel.

0: Zenes elszímű műsorunkat hallották, melyben az After Crying magyar együttes 1990-es Our Ground Music debütáló albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.